0: Hobbirádió. A hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 2 óra.
1: Fontos tárgyalások zajlanak Brüsszelben. Vissza kell fizetni a végkielégítések összegét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Nagyon fontos tárgyalásokra érkeztünk Brüsszelbe, a legfontosabb az uniós források helyzete, közölte a miniszterelnök Brüsszelben a közösségi oldalára feltöltött videójában. Magyar Péter arról tájékoztatott, hogy 2 napos brüsszeli látogatásra elkísérte mások mellett Kármán András pénzügyminiszter, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter, valamint Orbán Anita külügyminiszter. Kiemelte, a miniszterek előkészítő tárgyalásokat folytatnak annak érdekében, hogy már csak néhány nyitott kérdést kelljen rendezni az Európai Bizottság elnökével. Az egyik legfontosabb vállalásuk volt a választási kampányban az Európai Uniós források hazahozatala. Sok ezer milliárd forintról van szó. Dolgozunk, küzdünk az uniós eurócentekért is, fogalmazott a kormányfő, majd úgy folytatta, ez a pénz a magyar emberek pénze, a magyar vállalatok pénze. Ez a pénz hozzá fog járulni Magyarország gazdaságának újraindításához, beindításához. Nem fogadja el a Sára Botond korábbi fővárosi főispán által aláírt, összesen 70 millió forint végkielégítés kifizetéséről szóló szerződéseket a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium vezetője. Az érintetteknek vissza kell fizetniük a pénzt. Lőrinc Viktória Facebook oldalán azt írta, Sára Botond a választást követő napon saját 6 tagú stábjával közös megegyezéssel történő felmondásokat írt alá, amelyek alapján összesen 70 millió forint végkielégítést fizettek ki politikai beosztottaknak. A katonák bíznak bennünk, látják, hogy amit a kampányban ígértünk, azt megvalósítjuk. Erről beszélt Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának ülése után újságíróknak. A miniszter a leszerelésekre vonatkozó kérdésre elmondta, a katonák megvárták, milyen lesz az új honvédelem vezetése, és az első intézkedések azt mutatják számukra, hogy érdemes tovább várni. Mint mondta, jelenleg 60 aktív leszerelési kérelem van bent, ez normális szám. A katonák bíznak bennünk, mondta, hozzátéve, folytatják a munkát és megvalósítják, amit a kampányban ígértek. A cél az, hogy újra jó legyen magyar katonának lenni, fogalmazott. 17 év szabadságvesztésre súlyosította a debreceni ítélőtábla másodfokon annak a férfinak a büntetését, akit élettársa megölésével vádolnak, közölte a táblabíróság sajtótitkára. Fóri Zsildikó jelezte azt is, hogy a férfi feltételes szabadságra nem bocsátható. A súlyosítást az ítélőtábla azzal indokolta, hogy elszaporodtak a családon belüli erőszakkal kapcsolatos esetek. A vádlott 2010 óta élt élettársi kapcsolatban a sértettel annak ingatlanában, kapcsolatok azonban a nő állítólagos szerelmi viszonya miatt 2023. szeptemberében megromlott. Amikor a sértett 2023. decemberének egyik éjszakáján hazaérkezett a munkából, a felébredő vádlott kiabálni kezdett vele. A vádlott ütlegelni kezdte, többször fejen ütette, majd az ágyra dőlő nőt további fél órán át ütlegelte, taposta. A férfi éjszaka észrevette, hogy a nő már nem él, de senkinek nem szólt. Szombaton éjszak felül átmenetileg megnövekszik a felhőzet, a legkevesebb napsütés az északi vidékeken valószínű. Kisebb csapadék is főként az északi, észak-keleti ország részben fordulhat elő. Eső, zápor, majd a délután második felétől akár zivatar is. Hajnalban 8-15, délután már többnyire 26 és 31 fok közé melegszik a levegő.

kiáltást sodor a szél. Én tudom, egyedül fél. De holnap megint remél, és így lesz, amíg csak él. Elindul és visszatér.

0: Műsorajánló.
1: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
1: Hungary Live.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.
3: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 3 óra.
1: Jelentősen csökkenhet a politikusok fizetése, nyomoznak a kulturális alapkifizetései miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az országgyűlési képviselői tiszteletdíjak, juttatások, támogatás, valamint az országgyűlési képviselőcsoportoknak járó költségvetési források jelentős csökkentését javasolja az országgyűlésről szóló törvény módosításával a TISZA két képviselője. A parlamenti honlapon olvasható, Bujdosó Andrea frakcióvezető és Kalázdi Kerekes Kinga által benyújtott előterjesztés előírja az országgyűlési képviselőket megillető, a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó keresethez rögzített tiszteletdíj jelentős 40%-os csökkentését. Emellett rendelkezik az egyes országgyűlési tisztségekhez, bizottsági tagságokhoz kapcsolódó tisztelet. A képviselői tiszteletdíjai javaslat alapján 10-35%-os mértékben csökken, olvasható az indoklásban. A nyomozók szerdán éjszakába nyúló kutatásokat és lefoglalásokat hajtottak végre a Kulturális és Innovációs Minisztérium jogutódjánál, valamint a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelőnél, közölte a hatóság. A Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokat a Nemzeti Adó és Vámhivatal vizsgálja, költségvetési csalás és hűtlen kezelés bűncselekményének gyanúja miatt folytat nyomozást, írták. A közlemény szerint a büntetőeljárás során a tényállás tisztázása érdekében a jelentős számú érintetti körre figyelemmel a NAV már korábban megkezdte a tanúkihallgatásokat. A kutatásokkal és a lefoglalásokkal a hatóság célja a pályázati eljárás szabályszerűségének és a döntéshozatali mechanizmus jogszerűségének vizsgálata volt. Szigorúbb határértékeket, a mérőhálózat bővítését és problémák esetére cselekvési tervek kidolgozását írja elő az új Európai Uniós levegőminőségi szabályozási irányelv, amelyről a Magyar Meteorológiai Társaság levegő környezeti szakosztálya által rendezett előadóülésen beszéltek a Hungaromet Nonprofit ZRT szakértői Budapesten. Az egyik szakértő Varga Judit előadásában hangsúlyozta, Magyarországon 8-12 ezer idő előtti halálozásért felel a légszennyezettség, és az Egészségügyi Világszervezet szerint az európai lakosság nagy része egészségkárosító hatású légszennyezettségi környezetben él. Idén nem nyit ki a Szabadstrand Szolnokon, ezért ezen a folyószakaszon, valamint a folyó további szakaszán a hatályos jogszabály szerint tilos fürdeni, közölte a város polgármestere csütörtökön Facebook oldalán. Györfi Mihály azt írta, hogy a Szabadstrand használatának kockázatait, illetve anyagi terheit a Tiszaligeti élményfürdő megnyitásával az önkormányzat igyekszik a lehető legkisebb szintre csökkenteni. Az új fürdő június 19-i átadása indokolttá teszi a kevésbé korszerű és olykor veszélyes szabad strand megszüntetését, fűzte hozzá. A város polgárai a jövőben kulturált körülmények között a számukra külön megállapított jelentős kedvezmény nyújtó belépőkkel vehetik igénybe a Tiszaligeti élményfürdőt, fogalmazott. A bejelentés komoly felháborodást keltett a városban. Szombaton észak felül átmenetileg megnövekszik a felhőzet, a legkevesebb napsütés az északi vidékeken valószínű. Kisebb csapadék is főként az északi, észak-keleti ország részben fordulhat elő. Eső, zápor, majd a délután második felétől akár zivatar is. Hajnalban 8-15, délután már többnyire 26 és 31 fok közé melegszik a levegő.

0: Műsorajánló.
1: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
2: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
3: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
4: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
3: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Judit fejének bal oldalát hagyományos samponnal mostuk. A másikat az új vasengóval. Arcának egyik felét hagyományos szappannal mostuk. A másikat a legújabb Sanex Dermoprotektor szappannal. Judit testének bal felét hagyományos tusfürdővel mostuk. A másik felét a legújabb hatos fürdőnkkel. Judit bugyjának bal felébe hagyományos betétet raktunk. A jobb felébe az új Always. Ebből következik, hogy Judit egy felemás nő. Kinek kell egy ilyen?
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadrádiók.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottam.
2: Ja man, én a Bodnár Tibi vagyok, Ladányban a 27-ből, és mindenkinek nagyon sok minden jót, jó regizenéket kívánok itt a Hobby Rádió frekvenciáján.

0: jobbi rádió.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallotta.
0: Hobbi rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: A Fidesz is megszavazza a képviselői tiszteletdíjak csökkentését. Nincs veszélyben a szombati BL döntő. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Fidesz és a KDNP frakciói megszavazzák a képviselői tiszteletdíjak juttatások csökkentéséről szóló törvényjavaslatot, amelyet a Tisza párt képviselői kezdeményeztek. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője csütörtökön a Facebookon közölte, a Fidesz és a KDNP frakciói támogatnak minden olyan költségcsökkentési szándékot, ami megőrzi az országgyűlés méltóságát, nem jár az országgyűlési képviselői munka ellehetetlenítésével és minőségének romlásával. A Tisza párt javaslatát ezért meg fogjuk szavazni, tette hozzá. Nincs veszélyben a szombati UEFA bajnokok ligája döntő megrendezése. Magyarország kormánya biztosítja a Lange Event minden érintett alvállalkozóját, hogy a szerződésszerűen teljesített feladatok ellenértékét rendezni fogja a bajnokok ligája döntőjének szervezésével kapcsolatban. Olvasható a kormány Facebook oldalán közzétett bejegyzésben. Hangsúlyozták, a kormány célja, hogy a folyamatban lévő nemzetgazdasági és kiemelt állami jelentőségű rendezvények előkészítésében és lebonyolításában érintett alvállalkozók továbbra is stabil működési környezetben láthassák el feladataikat. Korábbi sajtóhírek szerint a Nemzeti Adó és Vámhivatal zárolta az állami cégek és intézmények rendezvényeinek piacán gyakorlatilag monopol helyzetbe került Lange Event Kft. Számláit, ezért a cég nem fizette ki alvállalkozóit a már elvégzett munkák után. Jelenleg Orbán Anita a legkedveltebb hazai politikus, a külügyminiszter még Magyar Péter miniszterelnöknél is népszerűbb, olvasható az IDEA intézet új kutatásában. Májusban a politikusok népszerűségi listájának élén a Tisza kormány miniszterei, valamint a miniszterelnök állt. Az elmúlt hetekben leginkább Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter népszerűsége javult, írták. Ugyan a Tisza politikusok pontszámai között csak egy-egy pont a különbség, de tény, hogy a népszerűségi lista jelenlegi élén nem a frissen megválasztott miniszterelnök áll, hanem Orbán Anita. Sőt, Magyar Péternél Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, valamint Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter is egy kicsit jobb népszerűségi mutatóval rendelkezett május első felében, tették hozzá. Németországban lopott milliós értékű kerékpárokat árult egy keszthelyi kerékpáros szaküzlet tulajdonosa, aki ellen pénzmosás miatt emeltek vádat, közölte a Zalavár megyei főügyészség szóvivője. Jánki Judit tájékoztatása szerint az 59 éves férfi a keszthelyen működtetett kerékpáros szaküzletben használt biciklik adásvételével is foglalkozott, az eladásra szánt járműveket internetes felületeken is hirdette. Egy ismeretlenül maradt eladó 2024 májusában az üzlethez szállított négy darab, összesen több mint 3,1 millió forint értékű használt kerékpárt, és azokat megvételre kínálta a vádlottnak. A férfi ezeket meg is vette úgy, hogy semmilyen dokumentumot nem kapott, ami a biciklik eredetét igazolta volna. Szombaton észak felül átmenetileg megnövekszik a felhőzet, a legkevesebb napsütés az északi vidékeken valószínű. Kisebb csapadék is főként az északi, észak-keleti ország részben fordulhat elő. Eső, zápor, majd a délután második felétől akár zivatar is. Hajnalban 8-15, délután már többnyire 26 és 31 fok közé melegszik a levegő.
1: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránkattanhass.

0: Műsorajánló.
1: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnap köszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
2: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
3: Világjáró.
4: A Hobby Rádióban.
3: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
5: A Hobby Rádióban.
6: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap 4-től. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.
2: Öpreg Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánló.
3: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
4: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
5: A tudomány mai állása.
6: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
5: Egy műsor
6: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
5: A tudomány mai állása.
2: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
5: Jó szórakozást!
6: Jó szórakozást! Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják! Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
7: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
8: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás. A rádióban is.
4: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Itt a Hobby Rádió, a hobbiradio.hu weboldalon. A pontos idő 5 óra.
1: Közel 3 milliárd eurót folyósított Ukrajnának az Európai Bizottság. 5 embert fogtak el fiatalkorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az Európai Bizottság 2,8 milliárd eurót folyósított Ukrajnának az állami pénzügyek és a közigazgatás működtetésének támogatására, közölte a brüsszeli testület. A pénzügyi támogatás az Ukrajna számára létrehozott úgynevezett Ukrajna keret 7. részletének kifizetése. A mechanizmus az Európai Unió pénzügyi eszköze Ukrajna helyreállításának, reformjainak és uniós csatlakozási törekvéseinek támogatására. A csütörtökön kifizetett részlettel az EU 2024 márciusa óta összesen 29,6 milliárd eurót utalt ki a program keretében. Gáncs Kristófot választotta elnökének a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, közölték. A közgyűlésen elfogadták a 2025-ös beszámolót is, majd megerősítették a felügyelőbizottság támogatását az új vezető személyéről. A szervezet hangsúlyozta, hogy a több mint 3 évtizedes működés során Magyarország egyik legnagyobb humanitárius és fejlesztési szervezetévé vált, amely országos és nemzetközi programokban is aktív szerepet vállal. A közlemény szerint a segélyszervezet 2025-ben is kiterjedt tevékenységet folytatott. Több tízezer segélykérést kezeltek, gyermekfelzárkóztató programokat működtettek, valamint kiemelt szerepet vállaltak a kapcsolati erőszak áldozatainak támogatásában és az ukrajnai háború humanitárius következményeinek enyhítésében. Az UEFA bajnokok ligája döntő és a kapcsolódó rendezvények rendőri biztosítása érdekében május 29-e és 31-e között fokozott ellenőrzés lesz Budapesten és több autópályán, valamint a repülőtér környékén, közölte a rendőrség Facebook oldalán. Az intézkedés érinti a főváros teljes területét, valamint az M0, M1, M3, M4, M5, M7 és M35 autópályát, a hozzátartozó pihenőhelyeket, üzemanyagtöltő állomásokat, valamint a repülőtéri rendőrigazgatóság illetékességi területét. 5 embert fogott el fiatalkorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények miatt a rendőrség, továbbá 14 helyen tartott házkutatást, közölte a belügyminisztérium. A tárca tájékoztatása szerint a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda gyermekvédelmi intézményekben felmerült, fiatalkorúakat érintő bántalmazások és azok intézményi kezelésének vizsgálata kapcsán folytat eljárást. A nyomozás eddigi adatai értelmében több esetben elmaradt a fiatalkorúak panaszainak megfelelő kivizsgálása, a hatóságok értesítése, illetve a rendőrségi feljelentés. Az intézmények több ügyet saját hatáskörükben próbáltak lezárni, külső kontroll nélkül. A nyomozók szerdán 14 helyen tartottak házkutatást, és mintegy 120 tanút hallgattak meg. Kiskorúak veszélyeztetése és más bűncselekmények miatt 5 embert hallgattak ki gyanúsítottként, írták a közleményben. Szombaton észak felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet, a legkevesebb napsütés az északi vidékeken valószínű. Kisebb csapadék is főként az északi, északkeleti ország részben fordulhat elő. Eső, zápor, majd a délután második felétől akár zivatar is. Hajnalban 8-15, délután már többnyire 26 és 31 fok közé melegszik a levegő.

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló.
1: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
3: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
4: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
2: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
6: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Hobby Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fantanám esküszöm.
3: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
2: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
1: World Life.
3: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől.
4: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
4: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 6 óra. Jó reggel!
1: Közel 3 milliárd eurót folyósított Ukrajnának az Európai Bizottság. 5 embert fogtak el fiatalkorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az Európai Bizottság 2,8 milliárd eurót folyósított Ukrajnának az állami pénzügyek és a közigazgatás működtetésének támogatására, közölte a brüsszeli testület. A pénzügyi támogatás az Ukrajna számára létrehozott úgynevezett Ukrajna keret 7. részletének kifizetésére. A mechanizmus az Európai Unió pénzügyi eszköze Ukrajna helyreállításának, reformjainak és uniós csatlakozási törekvéseinek támogatására. A csütörtökön kifizetett részlettel az EU 2024 márciusa óta összesen 29,6 milliárd eurót utalt ki a program keretében. Gáncs Kristófot választotta elnökének a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, közölték. A közgyűlésen elfogadták a 2025-ös beszámolót is, majd megerősítették a felügyelőbizottság támogatását az új vezető személyéről. A szervezet hangsúlyozta, hogy a több mint 3 évtizedes működés során Magyarország egyik legnagyobb humanitárius és fejlesztési szervezetévé vált, amely országos és nemzetközi programokban is aktív szerepet vállal. A közlemény szerint a segélyszervezet 2025-ben is kiterjedt tevékenységet folytatott. Több tízezer segélykérést kezeltek, gyermekfelzárkóztató programokat működtettek, valamint kiemelt szerepet vállaltak a kapcsolati erőszak áldozatainak támogatásában és az ukrajnai háború humanitárius következményeinek enyhítésében. Az UEFA Bajnokok Ligája döntő és a kapcsolódó rendezvények rendőri biztosítása érdekében május 29-e és 31-e között fokozott ellenőrzés lesz Budapesten és több autópályán, valamint a repülőtér környékén, közölte a rendőrség Facebook oldalán. Az intézkedés érinti a főváros teljes területét, valamint az M0, M1, M3, M4, M5, M7 és M35 autópályát, a hozzátartozó pihenőhelyeket, üzemanyagtöltő állomásokat, valamint a repülőtéri rendőrigazgatóság illetékességi területét. 5 embert fogott el fiatalkorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények miatt a rendőrség, továbbá 14 helyen tartott házkutatást, közölte a belügyminisztérium. A tárca tájékoztatása szerint a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda gyermekvédelmi intézményekben felmerült, fiatalkorúakat érintő bántalmazások és azok intézményi kezelésének vizsgálata kapcsán folytat eljárást. A nyomozás eddigi adatai értelmében több esetben elmaradt a fiatalkorúak panaszainak megfelelő kivizsgálása, a hatóságok értesítése, illetve a rendőrségi feljelentés. Az intézmények több ügyet saját hatáskörükben próbáltak lezárni, külső kontroll nélkül. A nyomozók szerdán 14 helyen tartottak házkutatást és mintegy 120 tanút hallgattak meg. Kiskorúak veszélyeztetése és más bűncselekmények miatt 5 embert hallgattak ki gyanúsítottként, írták a közleményben. Szombaton észak felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet, a legkevesebb napsütés az északi vidékeken valószínű. Kisebb csapadék is főként az északi, észak-keleti ország részben fordulhat elő. Eső, zápor, majd a délután második felétől akár zivatar is. Hajnalban 8-15, délután már többnyire 26 és 31 fok közé melegszik a levegő.
0: Hobby Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
0: Műsorajánló.
3: Szivárvány.
4: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
5: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
6: Hagyományaink, értékeink Európában.
7: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
2: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
8: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
4: Nagy generáció! Illés!
9: Ne gondold, ah, ne, hogy tiéd a világ!
4: Omega!
10: Oh,
4: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget, és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
11: I want to break free.
4: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
2: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
12: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
13: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad 2 órája.
14: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
15: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 30-án mi Janka és Zsanett nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A Janka a héber eredetű, János becéző alakja, eredetileg férfi név volt. A Jankák február 4-én is ünnepelnek. Becézése Jankácska, Jana, Janácska és Jankica képviselője a névnek, ön kedves Janka. Szintén ezen a napon ünnepelnek Zsanett nevű kedves hallgatóink. A név jelentése Jákve megkegyelmezett, Isten kegyelme, Isten kegyelmes. A latin eredetű Johanna francia alakváltozatának átviteléből ered. A Zsanett név üzleti érzékkel és éles elmével rendelkező személyiség kialakulását segíti, aki becsüli az élet apró örömeit, komoly, érdeklődő, fiatalabb korában társainál érettebb, becézése Zsanettka, Zsani, Zsanika, Zsanka, jeles viselői a névnek, Horváth Zsanett, Playboy modell, valamint ön kedves Zsanett. Ezen a napon ünnepelnek még Dezső, Jamila, Janet, Jenna, Jenny, Félix, Ferdinánd, Fernanda, Hanna, Jana, Janina, Jenny, Johanna, Nándor, Vasília, Vászolj, Vázsony és Vazul nevű kedves hallgatóink is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi rádió.
3: Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával május 30-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, ma milyen érdekességekkel készültem Önöknek. 727. május 30-ával kezdünk. A Brüsszel melletti Tervuremben meghalt Szent Hubert misszionárius, akit a 10. századtól a vadászat védőszentjeként tisztelhetünk. Tonger Maastricht püspöke volt, akkor tért meg a legenda szerint, amikor egy vadászaton megjelent előtte egy szarvas keresztel az agancsában. A magyar hagyomány szerint Szent László királyhoz is kapcsolódik ilyen keresztlátomás. A 15. századdal folytatjuk. 1431. május 30-án Rouenban eretnekség és bűbájosság vágyával mágián megégették Jeanne d'Arcot, az orléani szüzet, akit 1456-tól rehabilitálása óta francia nemzeti hősként tisztelnek. A 16. század végével folytatjuk. 1594. május 30-án a május 19-én esztergomos románnál szerzett sebeibe belehalt Balassi Bálint, a magyar reneszánsz költészet kiemelkedő alakja. Líráját a szerelem, a vitézi élet, Isten és ember viszonya ihlette, szerelmes verseit a Júlia és Koélia ciklus tartalmazza. Mint végvári katona a latinon, németen és lengyelen kívül ismerte a török irodalmat is. Itáliai költők nyomán színpadi mű írásával is megpróbálkozott. A 17. századdal folytatjuk. 1640. május 30-án Antwerpenben meghalt Pieter Pauwel Ruben flamand festő, aki Antonis von Dyck alabarok festészet legjelentősebb képviselője volt. Rubens nem csak sikeres művész volt, hanem a francia, angol és spanyol udvarban szolgáló diplomata is. 1608-ban itáliai utazása után tért vissza Antwerpenbe, ahol létrehozta saját műhelyét. Életművét vallási, történelmi és mitológiai tárgyú képek alkotják, valamint tájképek és portrék. Festményei a barokra jellemző mozgalmasságot és érzékiséget tükrözik, kompozíciói átló szerkezetűek, színei színpadiasak szinte világítanak. A 18. századdal folytatjuk. 1778. május 30-án Párizsban 83 éves korában meghalt Voltaire, francia író és filozófus, aki a francia felvilágosodás korának egyik kiemelkedő alakja volt. És most lépjünk a következő századra, a 19. század közepére. 1853. május 30-án Isaac Merritt Singer szabadalmaztatta az általa kifejlesztett varrógépet, azon belül a szálfeszítő, tűsíkosító és anyagtovábbító részeket. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Hobbyradio.hu.
2: A rádiót.
3: Jó napot kívánok, Csonka András vagyok. Önök most a Hobbyrádió adását hallgatják. Kérem, tegyék ezt máskor is.

0: Üzenet a Sámuel első könyve második részéből.
1: Akkor így imádkozott Anna. Örvendes szívem az Úrban, visszaadta erőmet az Úr. Felnyílt a szám ellenségeim ellen, mert örülhetek szabadításodnak. Nincs olyan szent, mint az Úr, rajtad kívül senki sincsen, nincs olyan kőszikla, mint a mi Istenünk.
2: Hobby Rádió.
3: 2026. május 30-a szombat. Evangélium Szent Márk könyvéből 11. fejezet 27-től 33. vers. Abban az időben Jézus ismét Jeruzsálembe ment tanítványaival. Amikor a templomban járt, odaléptek hozzá a főpapok, az írástudók meg a nép elől járói, és megkérdezték tőle, miféle hatalommal teszed ezeket? Ki adta neked a hatalmat, hogy ilyeneket tegyél? Jézus így válaszolt. Én is kérdezek tőletek valamit. Feleljetek rá, és akkor majd én is megmondom nektek, hogy milyen hatalommal cselekszem. János keresztsége a mennyből volt-e, vagy az emberektől? Válaszoljatok nekem. Erre tanakodni kezdtek egymás között, így okoskodtak. Ha azt mondjuk a mennyből volt, azt fogja felelni, hát akkor miért nem hittetek neki? Mondjuk talán azt, hogy az emberektől? Féltek azonban a néptől, mert mindenki azt tartotta, hogy János valóban próféta volt. Végül is ezt válaszolták, nem tudjuk. Jézus erre azt felelte, akkor én sem mondom meg, milyen hatalommal cselekszem ezeket. Elmélkedés. Főpapok, írástudók és vének kérdezik Jézust arról, hogy ki adta neki a hatalmat, hogy tanítson, gyógyítson, kiűzze a kereskedőket a templomból. Ő nem tanult rabbi, mégis hatalommal szól és cselekszik. A kérdés látszólag jogos, de valójában nem az igazság keresése a vallási vezetők részéről, hanem hitetlenség és hatalomféltés beszél belőlük. Jézus nem válaszol egyenesen, hanem feltesz egy kérdést. János keresztsége a mennyből volt-e vagy az emberektől? A kérdezők zavarba jönnek, mert ha beismerik, hogy Istentől volt, akkor el kellett volna fogadniuk Jézust is, akire János rámutatott. De ha tagadják, könnyen magukra hívják a nép haragját, mert Jánost prófétának tartották. Így inkább kibújnak a válasz alól, nem tudjuk, felelik végül. Ez a jelenet leleplezi a vallási vezetők szándékát. Nem az igazságot keresik, hanem saját pozíciójukat védik. Jézus hatalma, amely szeretetből fakad, amely gyógyít, megtisztít és felszabadít, veszélyt jelent számukra, mert nem irányítható, nem illik bele a megszokott keretekbe. Elismerjük-e Jézus hatalmát az életünkben? Amikor nehéz helyzetbe kerülünk, amikor hív valamire, ami kényelmetlen, amikor új irányt jelöl ki számunkra, akkor elfogadjuk-e, vagy ellenállunk? Nem csak akkor Úr, amikor kéréseinket teljesíti, hanem akkor is, amikor formál, megtisztít, akár fájdalmas módon. Milyen hatalommal cselekszik Jézus? Az Atya szeretetének hatalmával, amely mindenek felett áll, és amelyre rábízhatjuk magunkat. Uram Jézus Krisztus, te nem világi hatalommal érkezel, hanem az Atya szeretetével, amely csendesen, de ellenállhatatlanul formálja a világot. Add, hogy ne kérdőjelezzem meg üzenetedet akkor sem, ha nem értem szándékaidat. Hiszem, Uram, hogy hatalmad nem rombol, hanem épít, nem elnyom, hanem felemel. Legyen szívem nyitott a te uralmadra, és életem váljon tanúságtételé arról, hogy te vagy az egyetlen, akinek engedelmeskedni érdemes. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudja ön, hogy honnan ered az alszik, mint a bunda szólás? Az igen milyen alvó, kimerült emberre mondjuk, hogy alszik, mint a bunda. A bunda és a suba régen a szegény embereknél nem csak ruhadarabként szolgált. Használták derékajnak, takarónak éjszaka, nappal ráültek, sőt, szőrtelen részével felfelé fordítva olykor még a kását is ráborították, és onnan ették meg. A birka bőrnek nem ártott meg a zsíros étel, sőt, még tartósította is. Az is jellemző volt, hogy a bundát nem szögre akasztották, amikor levették, hanem egyszerűen ledobták vagy leterítették valahova. Ha a bunda nyakrészéhez még a kucsmát is odarakták, előfordulhatott, hogy pláne sötétben valaki alvó embernek nézte a ruhadarabot. Mivel a bunda se nem szuszogott, se nem mozdult és semmivel nem lehetett felébreszteni, a becsapódott szemlélő azt gondolta, hogy az, akit ő embernek vélt, igen mélyen alszik. Az az ember tehát, aki szemletomást mély álomban van, épp oly kevésbé reagál a külvilágra, mint a leterített bunda.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Egy füstölt tarjás, mustáros, citromos lencseleves fogunk kell készíteni. A kristálycukrot kevés olajban kikaramellizáljuk. Vigyázzunk arra, hogy a cukor ne égjen meg, mert különben keserű lesz a levesünk. Ezután a kockára vágott vörös hagymát, kockára vágott sárgarépát és fehérrépát a karamellizált cukron megpirítjuk. Miután megpirult, ráöntjük az előtte lemosott, beáztatott lencsét. Ízesítjük sóval, borssal és ételízesítővel. Ezután a citromot karikára vágjuk, de előtte a citromot pucoljuk meg, ugyanis hogyha csak úgy belekarikázzuk a levesbe, akkor ettől is keserű lehető a levesünk, úgyhogy először a citromot pucoljuk meg és karikázzuk bele a levesbe. Ezután felöntjük vízzel. Főzési idő körülbelül 30 perc. Ezen a kockára vágott tarját kevés olajban megpirítjuk, ezáltal jobban kijönnek a füstölt tarjának az íze. Miután lencse és a zöldségek megfőttek, a citromkarikákat kivesszük a levesből, gyenge rántást készítünk fűszerpaprikával, hideg vízzel felengedre, simára keverjük. Miután berántottuk, a rántás után hozzáadjuk a mustárt. Mustár hozzáadása a leveshez a következő féleképpen történjen. Egy 2 evőkanálnyi mustárt tegyünk egy edénybe, a levesből keverjünk hozzá simára, és a forrásba lévő levesbe öntjük vissza a mustárt, ezáltal nem lesz csomós. Hozzáadjuk a megpirított tarja kockákat, a végén pedig tálaláskor tejfőlel meglocsoljuk a tetejét. Petrezselyemzölve tálaljuk.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!

0: Műsorajánló.
1: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
2: UK Fever Show.
3: UK Fever Show.
1: Ez a UK Fever Show.
4: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
3: UK Fever Show.
5: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
0: Egészségedre.
6: Egészségedre.
0: Egészségedre.
6: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
7: Ha nem bírod már elviselni.
8: Always look on the bright side of life.
9: A régi ismerős dallam új köntösben.
10: Nézd az élet jó oldalát.
9: Dupláljon a feldolgozások is. Minden szombaton.
11: Engem ez így jó.
9: 15 órától. Csáp Attilával. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.
1: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
5: Retikül. Szerdán 16 órától.
12: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
4: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
13: A tudomány mai állása.
14: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
13: Egy műsor
14: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
13: A tudomány mai állása.
14: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
13: Jó szórakozást!
14: Jó szórakozást!
0: Műsorajánlót hallottak.

0: van. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám. Hogy térek vissza, mint egy
1: elfelejtett álom. Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze. Elfelejtett álom.

0: média támogató a Hobby Rádió.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk! És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
4: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja. Reggeli telefonhívás.
5: Igen.
4: Egy fiú eltűnt.
6: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
4: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
7: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
4: De felbukkan egy csábító.
8: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
4: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
7: Te voltál már valaha szerelmes?
8: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugi. A szerelmük is elszállt.
4: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
9: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
10: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
4: Az éjszaka tapintása.
11: Mi volt ez?
7: Egy csók.
4: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
12: Reklámot hallottak.

0: Hobbi Rádió. Itt a Hobbi Rádió, a hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra. Jó reggelt!
1: Még mindig magasak a lakbérek a fizetésekhez képest. Új biztonsági átvilágító rendszert vezetnek be a Ferihegyi repülőtéren. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Javult a helyzet a korábbi évekhez képest, azonban a medián lakbérek még mindig jelentős tételt jelentenek a nettó fizetésekhez mérve, közölte az ingatlan.com. Az ingatlan hirdetési portál friss elemzésében a kiadó társasházi lakások medián bérleti díját vetette össze a márciusi kedvezmények nélküli becsült nettó átlagbérekkel. A budapesti albérletpiacon a 40-60 négyzetméteres lakások medián bérleti díja a kedvezmények nélküli becsült nettóbér 41%-a. Kiemelték, az egészséges arány az lenne, ha egy háztartás jövedelmének csak harmada menne lakhatásra, ami egyben azt is jelenti, hogy egy fizetésből fenntartani egy albérletet jelenleg még sok helyen nagy kihívás. Új biztonsági átvilágító rendszert vezet be a Budapest Airport a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren, amelynek célja, hogy egyszerűsítse az utasok biztonsági ellenőrző pontokon való áthaladását, ezáltal javítva az utasfeldolgozást és a terminál hatékonyságát, írta meg az Airport Industry News. A biztonsági ellenőrző pont területének elrendezését újra gondolták, amely így egy külön, az előkészülésre alkalmas területet is kapott. Ennek köszönhetően felgyorsul az átvilágítás, a fejlett technológiának köszönhetően hatékonyabbá válik a tálcakezelés, nagyobb az ellenőrzőpont áteresztő képessége, a feldolgozás ideje pedig egy perc alá csökken. A változást egy nagyobb működési fejlesztés részeként vezényelte le a francia Vinci Airport. A vállalat, amely világszerte több tucat polgári repteret fejlesztés üzemeltet, 20%-os részt tulajdonol a magyar repülőtérben. 280 milliárd forintot tettek a kamat lejjebb szállítása előtti napokban a magyar befektetők fix magyar állampapírba, ami rekordot jelent, összegezte az AKK számait a portfólió. A 0,5 százalékpontos kamat csökkentés előtt a magyar állampapír pluszból is a többszörösét vásárolták, mint általában. Egy hét leforgása alatt mindösszesen 369 milliárd forintért vettek állampapírokat a háztartások, nem számítva a statisztikában nem szereplő babakötvényt és euró-magyar állampapírt. A fix kamatozású papírok kamata május 22-től egységesen 0,5 százalékponttal csökkent, ezen is spórolni kezdett a magyar állam azzal, hogy eltünteti a régiós kötvényekkel szemben is meglévő felárat. Hiába teltek el hónapok a Trump-féle béketanács megalakítása óta, mostanáig nem fizette be egyik tagország sem a belépési díját, így a szervezet beígért gázai segélycsomagjára is alig van pénz, írja a Financial Times a témára rálátó forrásokra hivatkozva. A cikket a Telex szemlézte. Donald Trump amerikai elnök a világ csatlakozni vágyó vezetőitől 1 milliárd dolláros örökös tagsági díjat akart beszedni a béketanács alapításakor. Aki ezt nem vállalta, az csak 3 éves tagságot kapott első körben. Így járt el Orbán Viktor volt miniszterelnök is. Több órás napsütés várható, majd észak felül átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet. Eső zápor elsősorban északon, északkeleten fordulhat elő. A szél több felé megélénkül, helyenként megerősödik. Többnyire 26-31 fok közé melegszik a levegő, de északkeleten néhány fokkal alacsonyabb értékeket mérhetünk.
0: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám.
3: 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
4: Vállalkozók, vezetők, értékesítők,

0: Budapest. Június 3!
1: Reklámot hallottak.
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 30-án mi Janka és Zsanett nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A Janka a héber eredetű, János becéző alakja, eredetileg férfi név volt. A Jankák február 4-én is ünnepelnek. Becézése Jankácska, Jana, Janácska és Jankica képviselője a névnek. Ön, kedves Janka. Szintén ezen a napon ünnepelnek Zsanett nevű kedves hallgatóink. A név jelentése Jakve megkegyelmezett, Isten kegyelme, Isten kegyelmes. A latin eredetű Johanna francia alakváltozatának átviteléből ered. A Zsanett név üzleti érzékkel és éles elmével rendelkező személyiség kialakulását segíti, aki becsüli az élet apró örömeit, komoly, érdeklődő, fiatalabb korában társainál érettebb, becézése Zsanettka, Zsani, Zsanika, Zsanka, jeles viselői a névnek, Horváth Zsanett, Playboy modell, valamint ön, kedves Zsanett. Ezen a napon ünnepelnek még Dezső, Jamila, Janet, Jenna, Jenny, Félix, Ferdinánd, Fernanda, Hanna, Jana, Janina, Jenny, Johanna, Nándor, Vasília, Vászolj, Vázsony és Vazul nevű kedves hallgatóink is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobby Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
5: Hobby Rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával május 30-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, ma milyen érdekességekkel készültem Önöknek. 727. május 30-ával kezdünk. A Brüsszel melletti Tervuremben meghalt Szent Hubert misszionárius, akit a 10. századtól a vadászatvédő szentjeként tisztelhetünk. Tongern Maastricht püspöke volt, akkor tért meg a legenda szerint, amikor egy vadászaton megjelent előtte egy szarvas keresztel az agancsában. A magyar hagyomány szerint Szent László királyhoz is kapcsolódik ilyen keresztlátomás. A 15. századdal folytatjuk. 1431. május 30-án Rouenban eretnekség és bűbájosság vágyával mágián megégették Jeanne d'Arcot, az orléani szüzet, akit 1456-tól rehabilitálása óta francia nemzeti hősként tisztelnek. A 16. század végével folytatjuk. 1594. május 30-án a május 19-én Esztergom ostrománál szerzett sebeibe belehalt Balassi Bálint, a magyar reneszánsz költészet kiemelkedő alakja. Líráját a szerelem, a vitézi élet, Isten és ember viszonya ihlette, szerelmes verseit a Júlia és Coelia ciklus tartalmazza. Mint végvári katona a latinon, németen és lengyelen kívül ismerte a török irodalmat is. Itáliai költők nyomán színpadi mű írásával is megpróbálkozott. A 17. századdal folytatjuk. 1640. május 30-án Antwerpenben meghalt Pieter Pauwel Ruben flamand festő, aki Antonis von Dyck alabarok festészet legjelentősebb képviselője volt. Rubens nem csak sikeres művész volt, hanem a francia, angol és spanyol udvarban szolgáló diplomata is. 1608-ban itáliai utazása után tért vissza Antwerpenbe, ahol létrehozta saját műhelyét. Életművét vallási, történelmi és mitológiai tárgyú képek alkotják, valamint tájképek és portrék. Festményei a barokra jellemző mozgalmasságot és érzékiséget tükrözik, kompozíciói átló szerkezetűek, színei színpadiasak szinte világítanak. A 18. századdal folytatjuk. 1778. május 30-án Párizsban 83 éves korában meghalt Voltaire, francia író és filozófus, aki a francia felvilágosodás korának egyik kiemelkedő alakja volt. És most lépjünk a következő századra, a 19. század közepére. 1853. május 30-án Isaac Merritt Singer szabadalmaztatta az általa kifejlesztett varrógépet, azon belül a szálfeszítő, tűsíkosító és anyagtovábbító részeket. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Ez történt ezen a napon.

0: Üzenet a Sámuel első könyve második részéből.
1: Akkor így imádkozott Anna. Örvendes szívem az Úrban, visszaadta erőmet az Úr. Felnyílt a szám ellenségeim ellen, mert örülhetek szabadításodnak. Nincs olyan szent, mint az Úr, rajtad kívül senki sincsen, nincs olyan kőszikla, mint a mi Istenünk.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: 2026. május 30-a szombat. Evangélium Szent Márk könyvéből 11. fejezet 27-től 33. vers. Abban az időben Jézus ismét Jeruzsálembe ment tanítványaival. Amikor a templomban járt, odaléptek hozzá a főpapok, az írástudók meg a nép elöljárói, és megkérdezték tőle, miféle hatalommal teszed ezeket? Ki adta neked a hatalmat, hogy ilyeneket tegyél? Jézus így válaszolt, én is kérdezek tőletek valamit. Feleljetek rá, és akkor majd én is megmondom nektek, hogy milyen hatalommal cselekszem. János keresztsége a mennyből volt-e, vagy az emberektől? Válaszoljatok nekem. Erre tanakodni kezdtek egymás között, így okoskodtak. Ha azt mondjuk a mennyből volt, azt fogja felelni, hát akkor miért nem hittetek neki? Mondjuk talán azt, hogy az emberektől? Féltek azonban a néptől, mert mindenki azt tartotta, hogy János valóban próféta volt. Végül is ezt válaszolták, nem tudjuk. Jézus erre azt felelte, akkor én sem mondom meg, milyen hatalommal cselekszem ezeket. Elmélkedés. Főpapok, írástudók és vének kérdezik Jézust arról, hogy ki adta neki a hatalmat, hogy tanítson, gyógyítson, kiűzze a kereskedőket a templomból. Ő nem tanult rabbi, mégis hatalommal szól és cselekszik. A kérdés látszólag jogos, de valójában nem az igazság keresése a vallási vezetők részéről, hanem hitetlenség és hatalomféltés beszél belőlük. Jézus nem válaszol egyenesen, hanem feltesz egy kérdést. János keresztsége a mennyből volt-e vagy az emberektől? A kérdezők zavarba jönnek, mert ha beismerik, hogy Istentől volt, akkor el kellett volna fogadniuk Jézust is, akire János rámutatott. De ha tagadják, könnyen magukra hívják a nép haragját, mert Jánost prófétának tartották. Így inkább kibújnak a válasz alól, nem tudjuk, felelik végül. Ez a jelenet leleplezi a vallási vezetők szándékát. Nem az igazságot keresik, hanem saját pozíciójukat védik. Jézus hatalma, amely szeretetből fakad, amely gyógyít, megtisztít és felszabadít, veszélyt jelent számukra, mert nem irányítható, nem illik bele a megszokott keretekbe. Elismerjük-e Jézus hatalmát az életünkben? Amikor nehéz helyzetbe kerülünk, amikor hív valamire, ami kényelmetlen, amikor új irányt jelöl ki számunkra, akkor elfogadjuk-e, vagy ellenállunk? Nem csak akkor Úr, amikor kéréseinket teljesíti, hanem akkor is, amikor formál, megtisztít, akár fájdalmas módon. Milyen hatalommal cselekszik Jézus? Az Atya szeretetének hatalmával, amely mindenek felett áll, és amelyre rábízhatjuk magunkat. Uram Jézus Krisztus, te nem világi hatalommal érkezel, hanem az Atya szeretetével, amely csendesen, de ellenállhatatlanul formálja a világot. Add, hogy ne kérdőjelezzem meg üzenetedet akkor sem, ha nem értem szándékaidat. Hiszem, Uram, hogy hatalmad nem rombol, hanem épít, nem elnyom, hanem felemel. Legyen szívem nyitott a te uralmadra, és életem váljon tanúságtételé arról, hogy te vagy az egyetlen, akinek engedelmeskedni érdemes. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudja ön, hogy honnan ered az alszik, mint a bunda szólás? Az igen milyen alvó, kimerült emberre mondjuk, hogy alszik, mint a bunda. A bunda és a suba régen a szegény embereknél nem csak ruhadarabként szolgált. Használták derékajnak, takarónak éjszaka, nappal ráültek, sőt, szőrtelen részével felfelé fordítva olykor még a kását is ráborították, és onnan ették meg. A birka bőrnek nem ártott meg a zsíros étel, sőt, még tartósította is. Az is jellemző volt, hogy a bundát nem szögre akasztották, amikor levették, hanem egyszerűen ledobták vagy leterítették valahova. Ha a bunda nyakrészéhez még a kucsmát is odarakták, előfordulhatott, hogy pláne sötétben valaki alvó embernek nézte a ruhadarabot. Mivel a bunda se nem szuszogott, se nem mozdult és semmivel nem lehetett felébreszteni, a becsapódott szemlélő azt gondolta, hogy az, akit ő embernek vélt, igen mélyen alszik. Az az ember tehát, aki szemletomást mély álomban van, épp oly kevésbé reagál a külvilágra, mint a leterített bunda.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak. I looked at you.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Műsorajánló.
2: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
1: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
0: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
1: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
3: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
0: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
4: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
0: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
4: Világjáró.
1: A Hobby Rádióban.
4: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
5: A Hobby Rádióban.
6: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
0: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió. Rádió.

0: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 8 óra. Jó reggelt!
2: A nyári utazási biztosítások megkötésére figyelmeztet a Magyar Biztosítók Szövetsége. Egyre súlyosabb az osztrák azbeszt botrány. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. A nyári utazási biztosítások megkötésére figyelmeztet a Magyar Biztosítók Szövetsége. A biztosítók széleskörű utasbiztosítási ajánlatokkal szolgálnak. Érdemes körültekintően megválasztani az úti célnak és az időtöltési szándéknak megfelelő, az adott kockázatokhoz szükséges fedezeteket. Magyarországon 18 biztosítótársaság termékei közül lehet választani. A szervezet az Európai Egészségbiztosítási Kártya mellé is javasolja utasbiztosítás megkötését. A választások után érezhetően nőtt a magyar ingatlanok iránti érdeklődés több nyugat-európai országból, írja a Kontroll. A Dunahouse adatai szerint ugyanakkor továbbra sem látszik tömeges hazaköltözési vagy kivándorlási hullám, a lakáspiacot inkább a kivárás és az emelkedő árak alakítják. A külföldi vásárlók aránya továbbra is stabilan 5-7% körül mozog. Miközben Németország és Ausztria aktivitása lényegében változatlan maradt, az Egyesült Államokból és Svájcból erősödött az érdeklődés, a 10 legaktívabb külföldi ország közé pedig Szlovákia és Olaszország is bekerült. Egyre súlyosabb méreteket ölt az osztrák azbeszt botrány. A G7 összefoglalója szerint már évtizedekkel ezelőtt ismert volt, hogy több burgenlandi bánya azbeszttel szennyezett követ termelhet ki, ennek ellenére az uzalék hosszú éveken át érkezhetett Magyarországra útépítésekhez. A friss navadatok alapján nem csak Vas megyébe, hanem Budapestre és az agglomerációba is kerülhetett az anyagból, a szakértők szerint a teljes kármentesítés akár több 10 milliárd forintba is kerülhet. Átfogó vizsgálat sorozatot indítottak a dél-kínai Hunan tartományban az illegális tűzijáték és petárdagyártás felszámolására, miután a hónap elején az egyik gyárban robbanásban meghalt 37 ember. A mennydörgés fedő nevű akció augusztus végéig tart, ezután pedig ismét életbe lép egy állandó ellenőrzési és felülvizsgálati rendszer, amely korábban már létezett. A tartományi hatóságok közlése szerint az intézkedésekkel elsősorban az illegális gyártásról elhíresült térségeket veszik célba Kínában. Metallica kiállítás nyílik a RAM Colosseumban található Magyar Rock Hírességek Csarnoka Múzeumban, a világhírű amerikai metalzenekar budapesti dupla koncertjéhez kapcsolódva. A magángyűjteményekből származó Metallica erekjék csaknem 2 hónapig, június 6-ától augusztus 1-ig nézhetők meg a múzeum állandó kiállításával együtt. A Metallica idén 8 év szünet után ad koncertet Budapesten, rögtön 2-t is. A csapat M72 című világkörüli turnéja keretében június 11-én és 13-án is fellép a Puskás Arénában, ráadásul más-más setlisttel és előzenekarokkal. Gyakran zavarhatják felhők a napsütést, és délután, valamint este elszórtan zápor, zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz erős a szél. 25 és 33 fok között alakulhat a legmagasabb hőmérséklet, de a záporok, zivatarok környezetében hirtelen több fokkal visszaesik a hőmérséklet.
1: Hobby Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. Ez a konyhafőnök ajánlata.
4: Hölgyek és urak, mindenkinek ízekkel teli következő 60 percet kívánunk, már csak azért is, mert ami most jön a következő 60 percben, hát megmondjuk őszintén, azért szabad térre mindenképpen szükség lesz. Érdekesen néznének ránk szerintem a szomszédok mondjuk egy 10 emeletes panel 8. emeletén lévő erkélyről, hogyha mi ott tüzet raknánk, és felraknánk mondjuk egy bográcsban egy jó kis marhapörköltet, bár mondjuk volt már ilyen eset, nem egyszer hallottam, néha csúnya véget ért, néha meg egy tök jó buli. Egy, ami biztos, már is indul a konyhafőnök ajánlata Nacho Mónival.
5: És Szammer Gábor László Vazulla, 7 napot kívánok mindenkinek, a bográcsnak sajátos hangulata, ízvilága és nem utolsó sorban társasága van.
4: Főleg, ami közben készítjük, ugye mindenki kóstolgat, jobb esetben addig hogy a fél pörkölt, meg hát azért közben azért csak ott el szokott fogyogatni a kis pálinka, a kis
5: a bor,
4: ami elsősorban ugye a pörköltbe lett száma, de hát annyi ugye úgyse kell bele.
5: Így van.
4: A maradékot meg bűn kiönteni.
5: Tehát mindig találunk igazolást arra, hogy miért fogyjon a szesz is a bogrács főzés mellett. Egyébként a szabad tűzön főtt ételek nem csak attól különlegesek, hogy ízükben megőrzik a ropogó fák közül felszálló füst bukéját, hanem attól is, hogy hangulatuk van, mert a bográcsozáshoz társaság kell, hangos, vidám, hasukat kedvelő emberek, akik szívesen készítenek vörösbortól illatozó pörköltöt, gulyást, vagy akár egy jó csípős halászlevet.
4: A bogrács az egyik legrégebbi főzőedényünk egyébként, amelyet már év ezredekkel korábban a vándorló törzsek is használtak, az Alföldön bográcsnak, Debrecen környékén vasfazéknak, a Dunántúlon pedig üstnek szokták nevezni. A különböző bográcsok közös jellemzője, hogy mindegyiknek fogantyúja van, amelynek segítségevel a tűzfré vagy akár állványra is lehet akasztani, a lapos fenekűek pedig akár még a tűzhelyre is ráhelyezhetőek.
5: Alapvetően kétféle bogrács létezik, az úgynevezett gulyás főző fent szélesedik, a halfőző pedig lent terebélyesebb és a szája szűkül. A névtől nyugodtan elvonatkoztathatunk, hiszen mindkettőben bármilyen étel készíthető. Inkább azt mondhatnánk, hogy levesesebb ételek a gömbölyűbb gulyás bográcsban, a szárazabbak, amelyeknek jót tesz, ha időnként odapörkölődnek kicsit, mint például a slambuc, a sémább aljú halfőző bográcsban készíthetők egyszerűbben.
4: Bográcsot nagyobb bevásárló központokban vagy éppen barkácsáruházban vehetünk, áruk 2000 forinttól, ezek egyszerű zománcosok, akár 12000 forintig is terjedhet, ezek már komolyabb rézbográcsok azért.
5: A vásárlásnál figyeljünk a bogrács méretére is. Ha csak szűkebb családi körben szeretnénk főzni benne, célszerű kisebbet, 3 literest. Ha nagyobb baráti összejövetelekre vágyunk, érdemes nagyobbat, 13 literest venni.
4: A legtöbb jól bevált magyaros recept egyébként bográcsban is elkészíthető. A különbség mindössze annyi lesz, hogy a főzési idő kissé el fog nyúlni. Ez természetesen a bogrács magassága és a tűz ereje függvényében szabályozható, de tény, hogy a szabad tűzi ételek többségéhez idő és bizony türelem, no meg éhes embersereg szükségeltetik.
5: De hát miért is kapkodnánk a bogrács alatt ropogó fahasábok között izzó parázs, a szinte mindig kötelező hagyma és szalonna, incsiklandozó illata, a baráti társaság, a tűzhevét ellensúlyozó pohárka, hűsbor, nem a rohanásról szólnak.
4: No de hát, hogy hogyan is főzünk bográcsban, jó tudni, hogy minden edény rozsdásodás elleni védő mázzal kerül a forgalomban. Az első használat előtt az edényt kívül belül zsírral vagy éppen étolajjal kenjük be, és a bevonatot szabadban rakott erős tűzön égessük ki, majd a bográcsot finom kőporral vagy homokkal súroljuk át, amíg egészen fényes nem lesz. Ezután mosószeres vízben alaposan mosogassuk el, és tiszta vízzel öblítsük át.
5: A bográcsban fővő ételhez lobogó tűz szükséges. A lángot óvjuk a széltől, hogy a hőhatás a legkedvezőbb legyen. Minél magasabbra helyezzük a bográcsot, annál kényelmesebb a főzés, s annál jobban ég a tűz is. Hogy ne égjen le az étel, a bográcsot gyakran forgassuk.
4: No és akkor ennyi bogrács használati gyors talpaló után, vágjunk is bele a konyhafőnök ajánlatában, nézzük, mivel készültünk ma. Természetesen bográcsos ételeket fogunk prezentálni. Elsőként egy jó kis bogrács gulyást.
5: Utána halászlé vegyes halból, szintén bográcsban.
4: Végül pedig bográcsos pulyka ragut is készítünk Judit módra.
5: És ha még mindig nem volt elég, akkor természetesen elmaradhatatlan a vörösboros marha pörkölt bográcsban.
4: Fanatikusok megpróbálhatják, egyébként pedig ehhez már sütő szükségeltetik, meggyes pita is fog azért készülni.
5: És konyhai turpisságokkal is szolgálhatunk erre az alkalomra, úgyhogy sipkákat, bográcsot elő, kezdődik a konyhafőnök ajánlata.
1: A konyhafőnök ajánlata ízek

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Nézzük, hogy mi kell ahhoz a híres neves bogrács gulyáshoz, hozzávalóként másfél kiló marha hús, vagy esetleg sertéslapocka, egy kiló krumpli, négy közepes hagyma, egy paradicsom, egy paprika, egy-két sárgarépa, gulyáskrém, kevés erős pista, só, piros paprika, őrölt kömény, zsír vagy olaj, végül pedig csipetke, vagy esetleg aki szereti, tészta a levesbe.
2: A hagymákat először is összevágjuk, nem kell nagyon apróra, úgyis el fog főni, és a zsíron vagy éppen olajon megfonnyasztjuk, illetve üvegesre pirítjuk őket. Rádobjuk ezután a felvágott paradicsomot, illetve a paprikát, és egy kicsit együtt hagyjuk őket rotyogni. Ezután piros paprikát szórunk rá,

0: kakaóval, gulyáskrémmel és egy kis őrölt köménnyel, illetve annyi erős pistával, amennyivel éppen szeretnénk, hogyha valaki csípősebben szereti, akkor egy kicsit többel, ha valaki csak úgy, éppen hogy csak, akkor kevesebbel. Hogyha minden igaz, akkor be fog sűrűsödni, és egy igen ízes gulyáslevest kapunk majd. Körülbelül egy perccel azelőtt, mielőtt levennénk a tűzről, bele lehet dobni a csipetkét, elég neki ennyi idő, mert nem jó, hogyha túl fő, bátran lehet használni a fűszereket, igen finom, ízes, sűrű gulyáslevest tudunk így elkészíteni.
1: Lehet, hogy sokan nem ezt mondják igazi gulyáslevesnek, mert van benne zöldség, valamint mi sertéslapockából is csinálhatjuk, de higgyék el, nagyon ízletes, arról nem is beszélve, hogy olcsóbb, mint a marha, és még hamarabb is kész van. Ha valaki mégis marhából szeretné csinálni, akkor ajánljuk, hogy ne haljanak éhen, hogy a hagymából, amit felraktak pirulni, kicsit többet tegyenek, és így rakják rá kenyérre a jó kis sült hagymás zsírt.
0: És hogyha esetleg mondjuk éppen a halat szeretnék, természetesen mi más is készülhetne a bográcsban, mint egy nagyon jó kis halászlé vegyes halból. Na nézzük, mit is vásároltunk hozzá. Szükségünk van úgy másfél-két kilónyi pontyra, vagy éppen olyan halra, amit szeretünk. Kell 2-3 tenyérnyi kárász, 5-6 törpeharcsa, 2 fej tojásnyi vörös hagyma, 3 púpozott evőkanál, finom házi őrölt paprika, 2-3 gereszt fokhagyma, só, bors, vegeta, 2 deci száraz vörösbor, illetve diónyi piros arany, vagy éppen a gulyáskrém.
1: Nézzük a hallevet. A vörös hagymát célszerű zöldségvágóval pépesre turmixolni, vagy egészen apróra összevágni. Először a kárászt és a törpeharcsákat tesszük fel, hagymát, fokhagymát, sót, piros aranyat teszünk bele, és felöntjük körülbelül 2,5 liter hideg vízzel. Forráskor beletesszük az őrölt paprikát, és közepes tűzön 25-30 percig forraljuk. Kóstolgatással beállítjuk a sósságát. A bográcsot a tűzről levéve kiszedjük lyukacsos kanállal a halhúst, célszerű hosszúkás. Halastára kirakni a halakat, és már lehet is csemegézni a finom halhúst. A 2,5-3 cm-es szeletekre vágott pontyot, fejet, farkat a hallébe tesszük, majd további 30 percig közepes tűzön forraljuk. Körülbelül 15 perc után beleöntjük a 2 deci vörösbort, vagy hát ízlés szerint ki mennyit szeretne, vegetával ízesítjük és beállítjuk a sóságát. Inkább érezzük egy kicsit sósabbnak, mert ha a halászlé tésztával tálaljuk, akkor az egy kicsit elvesz ugye a sós ízből.
0: És hogyha előre kifőzzük a halászlé tésztát, akkor körülbelül 1 liter hideg vizet öntsünk a halra, majd pedig egészítsük ki ezt a tésztát.
1: Hamarosan folytatjuk, imáron főételeket készítünk a bográcsban, mint például pulykaragút vagy marhapörköltet.
2: Fülcsiklandozó étkek a konyhafőnök ajánlatából.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Műsorajánló.
1: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
1: A legnagyobb hazai előadók koncertjei. Hétfőn 5-től.
2: Hungary Live.
0: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
3: Már is folytatódik a konyhafőnök ajánlata, ahol a mai napon tehát bográcsban igencsak tápláló, és hát igencsak nehéznek mondható, de annál finomabb és magyaros ételeket készítünk. Már is jön egy bográcsos pulykaragú Judit módra, és hogyha már Judit módra készül, azért csak úgy illik, hogyha a hölgy vásárol be hozzá.
4: Például 2 kiló pulykacombot, sárga répát, mondjuk egy nagyot, egy nagy fehér répát, 25 deka gombát, 45 deka mexikói vas vagy más zöldségkeveréket, 3 szár zellerzöldet, 4 fej hagymát, 2 nagy gerezdfoghagymát, egy csomag petrezselyemzöldet, egy mokkáskanál őrölt borsot, egy mokkáskanál őrölt köményt, egy evőkanál ételízesítőt, egy csapott evőkanál tárkonyt, 5 deci vörösbort, sót, egy evőkanál piros paprikát, paradicsomot, paprikát és olajat.
3: És akkor nézzük, hogy hogyan is készül el ez a pulykaragú a bográcsunkban. Az apróra vágott hagymát és fokhagymát először olajon megpirítjuk, rádobjuk a felaprított paprikát és a paradicsomot, és egy darabig együtt pároljuk. Eddig ez egy alapművelet minden bográcsban készült ételnél. Rátesszük a húst, megpirítjuk, saját levében pároljuk, borssal, sóval és köménnyel ízesítjük, és apránként adjuk alá a vörösbort. Később hozzáteszük a nem túl vékonyan felszeletelt gombát, hogyha pedig összeesett, akkor a többi zöldség is jöhet. Hogyha kell, akkor egy kicsit hígítjuk, akár vízzel is, hozzáadjuk a petrezselyem és zellerzöldet, összekötve, mert ezt később ki kell venni, és addig főzzük, amíg minden megpuhul. A legvégén tesszük bele a tárkonyt, egyet rottyantunk rajta, és már is lehet tálalni. Meg lehet bolondítani egyébként egy kis tejszínnel, de hogyha nem fogy el mind, hamar megromlik, úgyhogy ennek alapján mérlegeljünk. Nagyon laktató és nem hízlal, amolyan kis morbis, update-es dolog is kisülhet a dologból.
4: Aztán most jön valami, ami nem igazán Norbi update, viszont az egészen bizonyos, hogy a férfiak szívéhez a gyomrukon keresztül vezet az út. Egy vörösboros marha pörkölt bográcsban szerintem mindenféleképpen erős vonzalmat kelt.
3: Főleg, hogyha jó csípősre van elkészítve, hát annál jobb szerintem nem is lehet. 2 kiló marha combra mindenképpen szükségünk van, emellé pedig társíthatunk 3 paprikát, 3 paradicsomot, 2 sárgarépát, 2 fehér répát, körülbelül egy kevesebb, mint kiló gombát, de csak akkor, hogyha szereti a társaság nagy része, 4 vagy 5 deci vörösbor, só, bors, fokhagyma, szalonna, egy nagyobb hagyma, 1-2 babérlevél, kakukkfű, nom egy igazán jó minőségű piros paprika, és hát igaz, azért a marha pörkölt elkészítése azért valljuk be, igencsak férfias munka, most azonban mégis átadnám a lehetőséget a konyha főnökének, Móninak.
4: A szalonnát kiolvasztjuk kis tűzön, majd a hagymát megpuhítjuk, pirítjuk rajta. Levesszük a bográcsot a tűzről, és a kihűlt 2 kis kanál piros paprikát szórunk rá. A 2x2 centisre vágott húst beletesszük, és fehérre pirítjuk, majd felöntjük vízzel, és a bor 3/4-ével, úgy, hogy éppen ellepje. Hozzáadjuk a kis kockára vágott paradicsomot, sárga és fehér répát, a paprikát, majd fűszerezzük borssal, erős pistával, nagy adag kagukkfűvel, apróra vágott fokhagymával és a babérlevéllel. Ha a hús 2/3-ára megfőtt, tehát ez azt jelenti, hogy 2 órát főtt a bográcsban, megsózzuk, de nem szabad előbb, mert a hús megkeményszik. Hozzáadjuk a vékonyra vágott gombát, és utána ízesítjük, az elfőtt levet a maradék borral és vízzel pótoljuk. A végén lesütjük a szaftját, főtt burgonyával vagy ropogós kenyérrel, esetleg friss kaláccsal tálalhatjuk.
3: Meg hát tudod, mi kell még mellé, szigorúan, főleg így nyáron?
4: Savanyúság.
3: Kovászos uborka, így konkrétan van. A legjobb hozzá.
4: Bizony, úgyhogy így készül a vörösboros marha pörkölt.
3: Mi pedig hamarosan folytatjuk, most már nem bográcsos édességgel, kicsit érdekesen is jön neki ez a dolog, bár mondjuk szerintem, hogyha valami tényleg hiper-szuper tudású főszakácsot megkérdeznénk, biztos tudna valamit ajánlani egyébként édesség szempontjából. Egyelőre azonban mi még maradunk egy jó kis klasszikus meggyes piténél. Hamarosan ez készül majd itt a konyhafőnök ajánlatában.
0: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.

0: Hobby Rádió.hu.
1: A rádiót.
2: Folytassuk főzőleckénket erre a hétre, mégpedig egy édességgel, meggyes pitével, amelyhez az alábbiakra lesz szüksége minden nyáron sütést válló háziasszonynak. 50 dek a liszt, 2 deci tejföl, 25 dek a sütő margarin, 1 kg megy, 1 csomag sütőpor, 3 darab tojás sárgája, 20 dek a cukor és fahéj.
3: És akkor nézzük, hogy hogyan is készül ez a jó kis meggyes pitink. Először is a sütőporos lisztben elmorzsoljuk a margarint, mélyed is csinálunk a közepébe, és beletesszük a cukrot, illetve a tojás sárgáját, majd pedig egy kis gyúrás után a tejfölt is. Közepesen lágy tésztát készítünk, majd azután a tésztát egy időre a hűtőbe tesszük, utána két részre osztjuk, és az egyik részét kinyújtjuk tepsi nagyságúra. Ráfektetjük a kimagozott meggyet, megszórjuk fahéjjal, nem kell aztán sajnálni tőle, és ráfektetjük a második kinyújtott lapot is, megszurkáljuk a tetejét, bekenjük tojásfehérjével és betoljuk az előmelegített sütőbe. Körülbelül 30-40 percig kell sütni, és olyan körülbelül 180-200 fokon, friss meggyből egyébként a legjobb, lehet aztán még variálni a gyümölcsöket, éppen ki miért szeretne, kedve szerint lehet variálni.
2: És hogyha ez még mindig nem volt elég, akkor természetesen folytatjuk konyhai tippeinkkel, de csak és kizárólag a főzéshez elengedhetetlen melódiák után.
4: A konyhafőnök ajánlása.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
1: Megérkeztünk újra nagyon hasznos perceinkhez, amikor is számtalan konyhai tippet és apróbb cseprőbb jó tanácsot hallhatnak. Ezeket érdemes egyébként még mindig megfontolni, vagy esetleg netalátán egy kis tollal, papírral felszerelkezni, és amolyan kis 10 parancsolatként kitűzni a konyhába. Szóval a főzés után a konyhaszag gyorsan eltüntethető, hogyha egy késhegynyi kávét szórunk a főzőlapra.
2: Aztán vannak más tippjeink is, például ha a rozsdamentes edény aljára ráig az étel, öntsünk bele egy kis ecetet, forraljuk 2 percig, súrolás nélkül eltávolítható a folt.
1: A felszeletelt paradicsára tegyünk egy kis citromlevet, illetve sót, 30 percig hagyjuk így állni, puha és igazán omlós lesz tőle.
2: Zsírfolt került a ruhára, szórjunk rá burgonyalisztet és hagyjuk rajta néhány percig, később csak le kell kefélni.
1: Érdemes tudni, hogy a sütemény tovább maradt friss, hogyha a tésztába egy hámozott almát is reszelünk, az ízén semmit nem fog változtatni.
2: Ha a karfiol főzővizébe kevés szódabikarbónát is teszünk, szép fehér marad a karfiol.
1: Hogyha éppen puha sajtot vettünk és szeretnénk lereszelni, előtte dugjuk be pár percre a mélyhűtőbe, könnyebben boldogulunk majd vele.
2: Ha megkeményedett a sajt, puhítsuk meg tejben, ezután reszeljük le, remek lesz például meleg szendvicsekhez.
1: És tehetünk egy kis lisztet egy puha rongyra, és azzal már is lehet fényesíteni a króm tárgyainkat.
2: Ez már a takarítás világába vezette a főzni vágyó háziasszonyokat, de hát mi itt a konyhafőnök ajánlatában mindenféle tippel szolgálhatunk, úgyhogy a jövő héten Szomival takarítani is fogunk.
0: Fülcsiklandozó étkek a konyhafőnök ajánlatából.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt a Hobby Rádióban!
1: Én megmondom őszintén, ezzel az előbb felvetett takarítás dologgal annyira még én nem értenék egyet, úgyhogy ez ügyön még dolgoznunk kell Mónival. Azon viszont teljes mértékben egyetértettünk, hogy jövő héten ugyanilyen minőségben és ízekkel mindenképpen várni fogjuk Önöket, ugyanis mára véget ért a konyhafőnök ajánlata.
2: De ne feledjék, folytatjuk jövő héten is a főzést, majd meglátjuk, hogy mi lesz ebből a takarítási dologból. Addig is éljenek és egyenek jókat. Az elkövetkezendő köszönjük az elmúlt 60 perc megértését és együttfőzését Szomer Gábor Lászlóhoz ült.
1: Illetve a konyha főnökét Nacsa Mónit hallották és hallják is egy hét múlva, amikor újra kinyit a konyhánk, akkor is legyenek a vendégeink. Köszönjük a figyelmüket, viszont hallásra.
2: Viszont hallásra.
3: A konyha főnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.

0: Rekordévet zárt 2025-ben a Budapest Airport ZRT. Az euró bevezetésének előnyeiről ír a GKI. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Rekordévet zárt 2025-ben a Budapest Airport ZRT. A Kontroll azt írta, a reptér üzemeltetőjének árbevétele és profitja is jelentősen nőtt, az állam mégis jóval kisebb osztalékhoz jut, mint tavaly. Miközben a dolgozói bérek stagnáltak vagy csökkentek, az igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjai látványosan emelkedtek. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret működtető társaság nettó árbevétele 2025-ben 475 millió euróra nőtt, ami 63 millió eurós emelkedést jelent az előző évhez viszonyítva. A beszámolóban szereplő 385 forintos euróárfolyammal számolva, ez mintegy 183 milliárd forintos bevételt jelent. A magyarok jelentős része, 66%-a szerint a Fidesznek nincs esélye újra megerősödnie, derül ki a Publikus Intézet friss kutatásából. A Népszava számára készített kutatás szerint a megkérdezettek mindössze 27%-a véli úgy, hogy a Fidesz még összetudja szedni magát. Az egykori kormánypárt jelenlegi támogatói közül 10-ből 8 hisz abban, hogy a Fidesz képes lesz visszaszerezni a fölényét. Orbán Viktor visszatérésében azonban még kevesebben hisznek. Csökkenteni a kamatszintet, amennyiben Magyarország csatlakozna a monetáris unióhoz, így a költségvetés finanszírozási terhei is mérséklődnének, közölte a GKI gazdaságkutató. Elemzésük szerint, ha egy ország saját, kisebb súlyú és sérülékenyebb devizával rendelkezik, a befektetők a bizonytalanabb környezet miatt többlethozamot várnak el, ezzel szemben a nagyobb és mélyebb pénzügyi piaccal rendelkező valutaövezetben alacsonyabb kamatkörnyezetet. A korábbi évtizedhez képest magasabb jelenlegi kamatszint Magyarországon különösen jelentős probléma. A költségvetés tavaly mintegy 4000 milliárd forintot költött kamatkiadásra. 2023 és 2025 között GDP arányosan a három legnagyobb kamatkiadással rendelkező EU-s ország között voltunk. Az Európai Unióban éves összevetésben 4,2%-kal nőtt az új autók eladása az idei első 4 hónapban, áll az Európai Autógyártók Szakmai Képviseleti Szervezetének jelentésében. Ebben a 4 hónapban csaknem 750 ezer új akkumulátoros elektromos autót regisztráltak, ezzel az EU teljes autópiacán a részesedésük majdnem 20% volt, nagyobb az egy évvel korábbi 15,3%-nál. Az EU 4 legnagyobb piaca közül 3-ban erősen nőtt az ilyen autók regisztráció. Olaszországban, Franciaországban és Németországban is jelentős emelkedést jegyeztek fel. Ezzel szemben Belgiumban csak szerény 1,1%-os növekedést mértek. Eközben a benzin és a dízelüzemű autók piaci részesedése csökkent. Horvátországban szokatlanul hosszú hőhullám tombolt május végén. Több településen is megdőltek a történelmi melegrekordok. A meteorológusok szerint ilyen tartósan magas hőmérséklet ebben az időszakban ritkaság számba megy. Több órás napsütés várható, majd észak felül átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet. Eső zápor elsősorban északon, északkeleten fordulhat elő. A szél több felé megélénkül, helyenként megerősödik. Többnyire 26-31 fok közé melegszik a levegő, de északkeleten néhány fokkal alacsonyabb értékeket mérhetünk.
1: Hobby Rádió. Értünk szól.
2: Reklám.
3: 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
4: Vállalkozók, vezetők, értékesítők, figyelj!

0: Budapest. Június 3! Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak. Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
2: Május 30-a. Szombat. Budapesten ma este 6 órától Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás Arénában. Lezárták a Kós Károly sétányt a Hősök terét körben, az Állatkerti körútat a Gundel Károly út és a Hősök tere között vasárnap éjfélig, valamint az Olofpalme sétányt a Hősök tere és a Verona Angyalai között csütörtök estig. Lezárták vasárnap hajnalig az Andrássy utat a Bajza utca és a Hősök tere között, illetve a Dózsa-György utat a Podmanicki utca és a Városligeti fasor között. Lezárták ma délután 5 óráig a Ferihegyi repülőtérre vezető utat, az Üllői út és a Sajó utca között, csak a közösségi közlekedés járműveit engedik át. A mérkőzés miatt a BKK több járata módosított, illetve rövidített útvonalon közlekedik. Hétvégenként, illetve hétköznapokon este 6:30-tól másnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként csak egy sáv járható csatorna karbantartás miatt.
1: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él!
3: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel.
4: Üdvözlöm Önöket, ez itt a Média 1, és a vendégem pedig Guilford Tünde, és a nevében van egy T betű is Tündének. Rögtön meg is fogom kérdezni, hogy mi ez a T betű, talán a kezdésként, de talán ugye azért arról is beszéljünk, hogy egy könyv is itt van előttem, tehát nem csak Tünde van itt, hanem itt van az Utak szépek, 24 történet indulásról és érkezésről, találkozásról és elválásról címmel. És akkor kérem Tünde, hogy áruld el, hogy mi ez a T betű. Egyébként ugye még a hallgatóknak elmondom, hogy itt a beszélgetés előtt mi már összetegeződtünk, úgyhogy akkor tehát T betű mi ez?
5: Először is Tünde T. Guilford, és a T betű az a vezeték nevem maradéka, amit bekerült az írói nevembe, ez egy írói név. Én Tusár Tünde vagyok, így születtem, soha nem változtattam a nevem, az okmányaimban ma is ez szerepel, és ezen a néven voltam Rangos Kati szerint, kolléganőm szerint elismert tudományos újságíró. Én nem tapasztaltam a nagy elismerést, de a legfeljebb a riportalanyaim, azok általában szerettek, és szívesen dolgoztak velem olyan nevet, mint Kosári Domokos történész például.
4: Tehát tudományos újságíróként dolgoztam?
5: Így van. Nagyjából 16 évig dolgoztam a Magyar Rádió politikai adások főszerkesztőségének, tudományos szerkesztőségében. Főként szerkesztettem, műsort vezettem, rengeteg riportot csináltam, és időnként kikacsintottam, mert szeretem a művészeteket, tehát az Irodalmi Osztálynak a Társalgó című műsorába bedolgoztam. Aztán készítettem néhány dokumentumműsort Bakonyi Péterrel, főként közösen, mint szerkesztővel, és hát ez volt az én szakmai életem. Helyel közben írtam újságcikkeket Faludja István kollégámnak a Népszabadságban például, aztán tévéztem a Dimenzió című műsorban, szerepelve anyavaim, filmjeim, és írtam két könyvet akkoriban, tehát ez soron következően a harmadik, csak volt hatalmas szünet a két könyv között, tudnék az első,

0: akik a könyve megjelenése körül bábáskodtak, a menedzserem, a kiadóm, azt tanácsolták, hogy ez jó fog hangzani, legyél te csak tündetégi a fordat, szóval szeretni fogják az emberek, hát legyen így.
1: És nem rossz egyébként, hogy nem kötnek ahhoz a múltbeli munkáidhoz, hogy esetleg nem ismernek föl, vagy nem tudják, vagy rájönnek egyébként a könyv alapján?
0: Ez nem fontos. Ami fontos, hogy jó történeteket olvassanak. Az a lényeg, hogy ez nekem egy új kezdet, egy lehetőség a megújulásra. Játszhatom azt, hogy én vagyok a Phoenix madár, aki a hamvaiból feltámadt, és új életre kelt, és én tényleg úgy érzem, hogy az élet egy kivételes kegyelemmel ajándékozott meg, azzal a lehetőséggel, hogy nagyon hosszú szünet után én gyakorlatilag az újságírói szakmát befejeztem 1995-ben. Amikor elmentem 2 évre Amerikába egy Fulbright ösztöndíjjal. Visszajöttem, új karrierbe kezdtem, pályát módosítottam, az üzleti életben érvényesültem, és aztán utána pedig egy 10-12 év tréner tanácsadó voltam, értékesítő voltam, a saját tréningeimet én adtam el, és ezek után volt egy pont, amikor találkoztam nem a szőke herceggel, a fehér lovon, hanem egy született angol úriemberrel, aki engem miután megcsináltatta a fogait Magyarországon, mert azért jött ide, megismert, és importált Angliába. Tehát én úgy kerültem Angliába, nem úgy, mint a honfitársak többsége, hogy új munka, karrier lehetőség, én szerelemből mentem Angliába.
1: Mikor történt ez?
0: Hát lassú folyamat volt, 2006-ban találkoztam az életem párjával, és 2010-re megérett az elhatározás, és akkor gyakorlatilag kitelepültem.
1: És aztán ott hogyan alakult az életed, és nem érezted-e a távolságot, a szakmától való hiányt esetleg?
0: Nagyon-nagyon rendelkezem azzal, hogy nagyon jól adaptálódom. Nekem bejött, én jól éreztem magam. Egyébként ez vidéki Anglia. Tehát mindenki, ja, kint vagy London, milyen London? Hát London olyan, amilyen oda. Az elején még havonta egyszer-kétszer bejártam, aztán már nem. Én egy S nevű, mondjuk faluban, de nem olyan, mint egy fal magyar falu. Szóval egy S nevű településen éltem elég sokáig. És mi nagyon jól megvoltunk ott együtt, segítettem a párom munkáját, önkénteskedtem, dolgoztam charity shopban, eladóként, meg mindenféle ilyen még öregek otthonában is dolgoztam, de onnan hamar eljöttem, mert az nagyon szomorú hely volt. Szóval igyekeztem hasznossá tenni magamat, igyekeztem, hogy a páromat boldoggá tegyem, mert ő egy elég nehéz, szomorú élet után talált meg engem, és szóval mi nagyon összecsiszolódtunk.
1: És azt elárulod, hogy miért hagytad abba az újságírást? Annak idején eleged lett, nem voltak jók a körülmények, vagy mi volt?
0: Kaptam egy elbocsájtó üzenetet, megjöttem Amerikából egy friss master's degree-vel, kommunikáció újságíró szakos fokozattal, az életemben valószínűleg akkor beszéltem a legjobb angolt, mert rengeteget kellett itt írni, tehát iszonyú mennyiséget írtam is, nem csak beszéltem. Úgyhogy, hát, szóval megjöttem. És engem úgy fogadott a szerkesztőségnek a vezetője, hogy tudod, Tünde, az életben mindenki pótolható bármekkora műt hagy is maga után. Én erre beszéltem az ajtót, és ahogy te nem mentél vissza, én sem. Hát ennyi.
1: Ez a rossz indulat volt, hogy kint lehettél Amerikába, és akkor ez így rád került egy ilyen bélyesként?
0: Nem, én nem próbálok ebbe semmit vele magyarázni. Hallottad már, Dani, azt a mondást, hogy sokszor a legnagyobb jótevőid azok az emberek, akik hát ilyen kedves dolgokat művelnek veled. Tehát én nem haragszom.
1: Bezárul egy ajtó, de kinyílik egy másik helyet.
0: És nekem kinyílt egy szakmai karrier lehetősége. A rádióban mindent lehetett, főleg művészkedni. Hát önmegvalósítani. Rettentő nagy megvalósításokat követtem el. Sok

0: területen sokféle formában kipróbáltam magam. Ott nőttem fel, tehát én gyakorlatilag a rádió ifjúsági munkastúdiójában kaptam meg a papíromat, hogy elvégeztem, és innentől dolgozhatok a rádióban, meg a mikrofon engedélyemet. Mester Ákos tanítványa voltam, neves kollégák, Fodor János Havas, Sütő Péter, Bába Krisztina, aki sajnos már nincs velünk. Szóval én egy ekkora indítást kaptam, és az indítás után aztán nagyon sokféle lehetőséget, de ebből Magyarországon akkoriban, de szerintem ma sem, a sztárokon kívül a szakmából jól kiél jót senki. És nekem akkor volt egy olyan, hogy a férjemtől külön nekem kellett, pénzt kellett keresni. És elgondolkodtam azon, hogy hol hasznosíthatnám én magam. Nagyon bonyolult útkeresések után felvett a Dale Carnegie Magyarország, kiképeztek engem kommunikációs és prezentációs trénernek, és elkezdtem tréner tanácsadóként dolgozni. Az óriási felfedezés, ami ellen én lázadoztam, az volt, hogy ez nem csak annyit jelent, hogy kiállok közönség elé és beszélek, ami nekem mindig jól ment, hanem ezeket a tréningeket el is kellett adni. Ki kellett építenem egy ügyfélkört. És én ezt végtelenül élveztem, tehát ezeket a felkészülni, jó benyomást kelteni, meggyőzni, és azt mondani, hogy nálunk megoldás van azokra a problémákra, és cégre szabott megoldás, amit ők, amit szeretnének a tréninggel orvosolni, vagy amiben előre akarnak lépni. Lényeg, hogy nekem iszonyúan jól ment az értékesítés, és ennek köszönhetően elég sikeres lettem. Tehát piaci jövedelmem volt a rádióban, meg szerény újságíró jövedelmem, és ez segített ahhoz, hogy hogy mondjam, szingliként egy házasság után én partra álljak.
1: És akkor mai napig is az Egyesült Királyságban élsz ott?
0: Igen. Gyakorlatilag én ott állampolgár vagyok, brit útlevéllel utazom, amit el lehetett érni, így törvény előtti egyenlőségben azt elértem. De én abszolút magyar vagyok, tehát nálam magyarabb magyar nincs a földön szerintem. Én nagyon szeretem a hazámat, és én soha egy pillanatra nem vesztettem el a kapcsolatot, és előbb nézem meg, hogy mi újság itthon, mint hogy mi van Angliában.
1: És hazajársz Magyarországra?
0: Igen, rendszeresen. Minimum kétszer hazajövök tavasszal, ősztel, több hétre. Nagyon-nagyon sok barátom van itt, tehát én a kötődésemet hazámhoz nem veszítettem el.
1: És aztán most erre a könyvre adtad a fejed, hogy megírod, hogy elkészíted ezt a könyvet. Ugye, még egyszer elmondom a címét, csak a hallgatók kedvéért, hogy az utak szépek.
0: Ja, ez egy érdekes
1: és történet. És rögtön adja magát a kérdés, hogy szépek az utak? Tehát amiket bejártam?
0: Az utak gyönyörűek, az élet egy felbecsülhetetlen lehetőség arra, hogy alkossunk valamit, hogy a világ szépségét felfedezzük, hogy járjuk a világot, hogy megtapasztaljunk itt dolgokat. Nagyon szépek az utak. Én ezt a címet Török Sándor, atyai jó barátomtól, a könyvíró Török Sándortól kaptam. Nekünk esküvői tanunk volt anno, és én szabályosan rajongásig beleszerettem. Viccesen szoktam mondani, hogy egy pillanatig kockálom, tehát hogy azon is gondolkoztam, hogy kell-e nekem férjhez menni. Na jó, ez vicc. Tehát ő akkor egy 80 körüli ember volt, én voltam 25. Török Sándor éveken keresztül, amíg élt, gyakorlatilag a nagyon közeli barátom volt, és egyszer megemlítette, hogy itt van ez a cím tetűn, de az utak szépek. Valaki ebből valami nagyon jó könyvet is írhatna. És ilyen jelentőség teljesen rám nézett. Hát akkor én hol voltam, ettől néhány cikkem jelent meg. Körülbelül ezen a szinten voltam én az írással. Hogy mertem volna én erre vállalkozni se, hogy csak néztem nagyokat. Aztán amikor sok keresgélés után az volt a feladat, hogy na, mi legyen a könyv címe, akkor ez beugró. És a könyvben van egy fejezet is a mi barátságunkról, arról a végtelen háláról, szeretetről, és arról a sok-sok tanításról, amit én Dörök Sándortól kaptam.
1: Ez a könyv hány százalékban szól rólad, és hány százalékban esetleg fikció, tehát magyarán ez egy önéletrajznak mondható könyv. Kicsit a hallgatóknak meséljük el, hogy miről szól ez a könyv, hogyan is épül föl, és mert ugye az, a 24 történet ugye az fontos lehet, hogy 24 elemből áll a dolog.
0: Jó, itt már sok kérdés van, 24 és egyebek. Itt egy minimál projektről volt szó, az egyik barátnőm az karácsonyi ajándékba kis utazós könyvet, sokat utazik külföldre, kiváló ügyvédnő, és azzal lepett meg minket, barátaink egy karácsonykor, hogy a világ legkülönbözőbb pontjaira, tervezett utazásainak eredményét, tapasztalatait leírta, és egy kis karcsú kötetben átadta nekünk. Akkor még gondoltam, hát ez milyen jó lenne, én is tudnék ilyet biztos csinálni. Szóval egy ilyen minimál projektnek indult, aztán maximál projekthez belőle. Mert hát hogy miért 24? 24 fogalmam sem volt, egyszer csak amikor úgy kínlódtam, hogy mit lehetne még, hogy lehetne még, mi lenne az optimális méret, hány történet, hány, akkor egy storyboardot szerkesztettem, gondoltam, hogy vizuálisan az engem majd inspirálni fog, és ott 4x6x4 így lett 24, egy kedves barátom azt mondta, hogy hát hiszen annyi óra van egy napban. Uh-huh. Úgyhogy a nap 24 órájára talál mindenki benne történetet. És hát nagyon, annak is van egy ilyen kalandos története, hogy én ezt a könyvet 2012 nyarán kezdtem el írni, és ahhoz képest hihetetlen hosszú idő telt el, és nem történt semmi. Az első nyáron megírtam körülbelül a könyv 75%-át, és aztán én beteg lettem, súlyos beteg, a Kégolyó utcában gyógyítják ezt a betegséget, kijöttem belőle, de nem tudtam folytatni. Tehát, hogy hívják ezt? Szóval valami írói blokkom lett. Úri betegség. Meg kell, hogy mondjam. Próbáltam, nem ment. A változás tavaly májusban hozta a változás. Akkor következett be, amikor Molnár István barátom, aki ezt a nagyon szép borítót tervezte, azt meglátogattam, és elpanaszoltam neki, hogy te, Iscsuka, mindenki így hívja, Iscsuk, nekem az lelki teher olyan, mint a kővel rakták volna meg a hátizsákomat, hogy van egy az a befejezetlen könyv projektem. Rám nézett, azt mondja, ha ne hülyeskedjél már velem, megcsinálom én azt neked. Ej, Iscsuka, ne, te se hülyeskedj velem, nekem kell megírni. Ja, neked meg kell írni, de én csinálom a borítót, én illusztrálom, betördelem, nyomdát is hozok. Na, erre mit mondjak? Hát ha azt mondom, hogy nem, akkor nemet mondok az életre. Az egyetlen kérdésem volt, mikorra? Szeptemberre. Szeptemberre kész voltam. 6-7 új történettel. És meg lett a könyv.
1: Lehetett volna akár a 17 történet, és akkor ott lezárul, vagy ez
0: nem,
1: így
0: nem
1: kerek?
0: Kész. Így kerek? Ez így kerek. Ez kirajzoló. Hát a kezdetektől, mondjuk az első otthon már elengedett a mamám című utazástól, egészen addig, hogy én már az Abbott házban lakom, Guildfordban, ezt felöleli. Találkozásokat, élményeket, útkereséseket, párkereséseket, nagyon sok mindent, úti élményeket. Szóval velem hihetetlenül bőkezű volt az élet. Én nekem nagyon gazdag életem volt idáig. Amikor az volt a kérdés, hogy túlélem vagy nem élem túl a betegséget, akkor azt mondtam magamban, hogy hát én csak hálás lehetek. Nekem eddig is már az élet nagyon sokat adott. Én tanultam Amerikában, én voltam 8 hétig Jafánban ösztöndíjjal, írtam úti könyvet Izraelről. Hát nem vagyok egy travel blogger, mint a kis György Éva, Travelina barátom, de nagyon gazdagon, bőségesen kaptam az úti élményeket. És hát arra is rá kell jönni az embernek, ha belegondol, hogy mindent nem kaphatsz meg. Az élet bizonyos dolgokat így tálcán kínál neked, tessék, vedd el. de más dolgokban meg nem. Tehát nekem nem adott úgy családot, gyermekeket, mint másoknak. Nekem adott élményeket, kalandokat, utazásokat, nagy találkozásokat, egészen kiváló emberekkel, tehát olyan emberekkel, akikre mai napig hálával, szeretettel és tisztelettel. Néha büszkeséggel emlékszem, hogy fantáziát láttak abban, hogy velem órákat beszélgessenek. Hihetetlen.
1: És a 24 történet az mind valós történet, és minden része való?
0: Ebből 23 teljesen saját történet, azt úgy tudom mondani, hogy a best of. Tehát az életemben megtörtént 23 legjobb eset, és a 24. az egy álomszerű történet, de annak is van egy icipici valóság alapja. Egyszer nagyon bánatos voltam, elvesztettem valakit, és ugyanakkor megtaláltam a művészettörténetben ennek a pontos mását, az olasz reneszánsz idejében Carlo Crivelli élettörténete tökéletesen hozta a szituációt, és akkor arra gondoltam, hogy még jót is tesz neki, mert hogy megemelem. Tehát egy picit a valóságtól elemelem, és onnantól nem egy síróasszony panaszai lesz, hanem egy szép, gyönyörű történet a régi időkről, ahol a tetejébe ez az ember még igazságot is elérte, hogy a történelmi igazságot, vagy az idő igazságot szolgáltatott neki, mert ő kismesterből elismert nagy a Prerafaelita festőcsoport által idollá emelt ma világhírű és dollármilliókért kelnek a képei, és a világ legjobb múzeumiben mai vetélkednek érte. Szóval ennek az embernek a sorsa egy ponton az ő szerelmét kiemelve valamit fel tudtam mutatni, ami több volt, mint az én kis asszonyi bánatom.
1: Mi az, amit az olvasó, hogyha nem ismeri ezt a könyvet, kihagy? Tehát mi az, mit kap ettől a könyvtől magyarán?
0: Színeket, változatosságokat, bátorítást, hogy százok van azt, hogy valamit ne csinálj, hogy ne tedd meg. Párommal az elején, amikor még nem ismertük egymást nagyon, akkor mondtam, hogy de figyelj, akkor most kezdjük el ezt. Én nem azért mondok neked valamit, hogy utána 10 vagy 20 vagy sok okot mondjál, hogy miért ne csináljam. Én azért mondok el neked egy tervet, hogy adjál hozzá valamit. Segíts kitalálni, hogy hogyan lehet ezt jól, okosan, célszerűen megvalósítani. Szóval ezt lehet belőle megtanulni, hogy nincs lehetetlen, csak tehetetlen, amiben én hiszek. Hogy én megoldásorientált vagyok, és azt mondom, hogy sosem lesz, az idő sosem alkalmas éppen arra, és ennek ellenére érdemes belefogni. Ha van egy álmod, valósítsd meg. Szóval az, hogy az élet színes, érdekes, csodálatos kaland. Nem az utolsó órán kell azt mondani, hogy bárha megtettem volna. Én szembesültem azzal, hogy lehetett volna utolsó óra, és nagyon örültem, hogy nem kellett azt mondanom, hogy Jézus, ha ezt meg ezt meg ezt megtettem volna, én megtettem. És általában én olyan hülyeségeket is megtettem, hogy a barátnőmmel autóstoppoltunk Izraelben. A barátainkat, tehát azt mondták, hogy öngyilkosság. Hát az öngyilkosság eredménye egy Kibuc Kaland nevű című könyv lett.
1: Szóval a kalandok köré épül a könyv.
0: Én nem vagyok egy tipikus nő, tehát a nők nem ilyenek, mint én. Én fiúk között nőttem fel, és én hoztam ezt a... Tehát gyerekkoromból hozom meg, apukám is, ott a családban csupa fiú volt, fiúk továltak, bár ő imádott engem, szóval nem volt a kétségbeesve, csak úgy nevelt, mintha fia lenne. Tehát ugyanazokra a dolgokra ösztönzött, itt a múzeumban, a képtárakba, legkisebb gyerekkoromtól fel a Tátrába, ahova lehetett. Szóval én nagyon ilyen bátorító, támogató apukát kaptam.
1: Mi volt a kedvenc kalandod, és van-e ilyen, hogy kedvenc fejezet a 24-ből mondjuk, hanyas számú az, amit kiemelnél ezek közül is?
0: Írtam egy híres írónőről, Karen Blixenről, akinek a Távol Afrikából című könyvét, tehát ebből született egy 7 Oscar-díjat elnyert film, Meryl Streep-el és Robert Redforddal a főszerepben, de ez sokaknál kedvenc film kategória. Na most én nekem notóriusan visszajött. Voltam Dél-Afrikában. Voltam Koppenhágában, tehát az ő élet helyszínein Dél-Afrika azért érdekes, mert hogy ott kaptam, nem élt ott, ő Észak-Afrikában élt, de ott például, amikor Cape Townban voltunk, a tévében mi megy, Karen Blixen történetéből a távol Afrikától. Szóval számtalanszor feljött különféle élményekbe, és elkezdtem gondolkodni, hogy valamit kezdeni kellene ezzel az anyaggal. A Petőfi Irodalmi Múzeumban elsétáltam előtte, milyen kiállítás volt, Karen Blixen kiállítás volt. Szóval már üldözött. A vak lettem volna, ha nem veszem észre, dolgom van vele. Ugyanakkor meg azt is tudtam, hogy meg kell találnom azt a nist, azt a kis pontot, ahol én ezt a témát megragadom. És abban találtam meg, hogy azon a ponton, amikor ő visszatért Afrikából, arról írtam egy történetet, hogy hogyan állt talpra. Egy lúzerből, egy vesztesből, hogyan lett a dán irodalom nagyasszonya, a Nobel-díjra sokszor jelölték, ugyan nem kapta meg, mert nem volt férfi, és akkoriban még nőknek nem nagyon adtak, vagy csak nem Madame Curie-nek hívták az illetőt, és fizikus volt. Szóval lényeg, ez a Karen Blixen történet, ez nekem nagyon fontos, mert megtaláltam azt a kontot, és úgy tudtam analizálni, hogy azt hiszem, hogy megfejtettem a Karen Blixen rejtét, és magamnak is oda tettem egy szabálygyűjtemény, hogy 8 szabályt találtam, hogy milyen alappont tudott ő talpra állni, például úgy, hogy a műveit angolul publikálta, elve arra készült, hogy a nagyvilágnak, nem a dán közönségnek írt, Amerikának, Angliának, mindenkinek, aki olvas angolul. Nagyon értett a networkinghez, amikor még a szót sem ismertük. A legnagyobb celebritásokkal, híres emberekkel, Hemingway, Arthur Miller szakmai körben úgy értett a barátságokhoz és a kapcsolatteremtéshez, hogy senki más, szóval ő nagyon ki tudta magát találni. És valahol nekem egy példaképpen, és hogy én ezt az utat végigjártam vele, és megtaláltam egy kulcsfontosságú részét az ő életének, arra én büszke vagyok. Erre a fejezetre, hogy ezt valahogy kigyúrtam magamból, ez teljesítmény. Ezt úgy gondolom, hogy ez egy írói teljesítmény.
1: Innen fogjuk folytatni a szünet után a beszélgetésünket Tündével, és maradjanak velünk, tehát rögtön folytatjuk a Média Egyet.
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Folytatódik a média, egy a vendégem pedig továbbra is Guilford Tünde.
1: Tünde tégél for.
0: Tünde T. Guilford, ha így jobban tetszik, és
1: Angolosabb.
0: angolosabb. Egyébként készül angol verzió is a könyvből, ezt jól tudom?
1: Igen, egy kanadai barátom már fordítja, körülbelül a könyv fele. Úgy van, hogy még a nyelvi szektor olvasásán kell, hogy túlessen, és aztán most úgy beszéltük meg, hogyha visszaérek megint angliai otthonomba, akkor folytatjuk tovább. Tehát mi így ő Kanadából én, hát az internet segítségével tartjuk a kapcsolatot, és cserélgetjük a leges fejezeteket azokban a különböző stációkban, ahová éppen eljut.
0: Ugye egyébként az is érdekes, hogy egy könyv jelenik meg manapság, ezért a fiatalok egyre jobban ugye az internet felé fordulnak, képeket néznek, videókat néznek, TikTokolnak, ugye 30 másodperc, és egy könyv azért mégiscsak egy hosszabb folyamat, egy képernyőmentes folyamat. Hogyan éritek el a célcsoportot, ki a célcsoport, hogyan zajlik ez, és hány példányt kell adni ahhoz, hogy ez sikeres legyen? Most ez három kérdés is volt ebben.
1: Ez sok. Jelenleg az, aki pénzt akar keresni, aki üzleti vállalkozás miatt ír, azt javaslom, hagyja fel ezt az erőfeszítést, mert nem ennek áll a zászló. Tehát a mai világban kik tudnak könyvvel érvényesülni, akiknek neve van. Ha nincs neved, akkor egészen szürreális dolgok vannak. Valószínűleg az történik, hogy hát mintha lenne egy úri passziója az írónak, és akkor annak a passziónak a fedezésére ő különféle pénzösszegeket fizet ki. Hát, tehát az a helyzet, ami most van, hogy közel a könyv értékének a felét, vagy több mint felét a terjesztőnek kifizet. Hát ez... Na, tehát Magyarországon csak olyan ember tud jól könyvet eladni, aki így úgy amúgy név, ismert név, akinek követői vannak. Én nekem itt nincs nevem. Én tartottam egy több évtizedes szünetet a pályámon. Honnan lenne? Talán a 80-as években még úgy futott valamennyire a nevem, de hát azóta nagyon sok idő eltelt, a 90-es évek elejéig. Azóta a generáció felnőtt ugyan már. Nem, ez nem üzlet. Mi kicsibe kezdtük, majd lesz utánrendelés, és nekem hihetetlen szerencsém volt, mert egy művészetkedvelő, művészetbarátfondor, kedves jó barátom személyesen nekem is, az ügy mellé állt, és az ő támogatásával tudtuk megjelentetni a könyvet.
0: Ez akkor valahol egy közszolgálat, vagy mi volt a könyv elkészítésének a célja? Adni valamit a társadalomnak, az olvasóknak?
1: Hát ez egy nagyon nemes gondolat. Biztos, hogy ezt el lehet mondani komoly arccal, de szerintem ezt senki se gondolja komolyan. Én nekem vannak élményeim, szerettem őket megosztani. Nekem voltak olyan korábbi tapasztalataim például, hogy tehát történetmesélés, mert én mit csinálok, én történeteket mesélek írott formában. Különféle díjakat, üvegpezsgőtől kezdve tolldíjakig nyertem el történetmesélő versenyeket, tehát nekem ez régre visszanyúlik, hogy én ezzel foglalkozom, de semmilyen magas rögtű nemes szándék nem vezetett. Meséltem, hogy barátaimnak karácsonyi ajándékra egy kis karcsú kötetet szerettem volna összeállítani, aztán tessék, nem is olyan karcsú, de hát ez egy csinos kis kötet lett belőle. Én most annak örülök, amikor arról számol be az olvasó, mint ma az egyik kedves barátom, hogy hát te ez úgy olvasta, csak magát. Egy-két napja kapta, és már túljutott a háromnegyedén, és azt, hogy alig tudom letenni. Szereti, mert színes, mert érdekes, mert sokféle érzelmet lehet hát anélkül megélni a történeteimmel, hogy az illető belemászna veszélyes helyzetekbe. Én helyel közel néhány helyen veszélyes helyzetbe belemásztam. És időként csodálkoztam, hogy van nekem egyáltalán bátorságom. Meséltem, hogy
0: igen,
1: autósok voltam Izraelben, meg egyebek, amiről itt egyébként, majd az Utak szépek kettőben megírom ezt, hogy a kibusz kalandot hogy gyűjtöttük össze, az oda illő történeteket. De nekem volt egy-két ilyen vagány vállalkozásom, amikor a Hályok Kovács bátorságával belementem dolgokba, aztán általában jól jöttem ki belőle, ott fönt vigyáznak rá.
0: Kicsit talán még felelőtlenül is, azt is lehet mondani?
1: Nem, felelőtlen szerintem sohasem voltam. Nem tartom magam, azt gondolom, hogy merész vagyok, de felelőtlen soha. Tehát én nagyon figyelek arra például, hogy ne bántsak, ne sértsek, ne kárt ne okozzak. Nagyon-nagyon figyelek.
0: És a célcsoportra még akkor kicsit visszaugorva, hogy van egy csoport, aki a szemed előtt lebeg, hogy körülbelül kinek lehet érdekes ez a könyv, vagy azt gondolod, hogy mindenkinek, tehát fiatal, idősebb, bárkinek?
1: Először azt mondták, hogy ez tipikusan női könyv, a mostani visszajelzések nem ezt mutatják. És belőtték ezt azt hiszem úgy, hogy 30-tól 50-ig, 60-ig, most az a visszajelzés, amiket kapok, amiket hallok, az az, hogy fiúk is olvassák, örömmel olvassák, és hogy egész fiatal, 20 évestől biztom, nagyon cancig, nem tudom, az idős emberektől is jött visszajelzés, és pozitívan fogadták, igen. Tehát szeretik, aki kézbe vette az általában, hogy ez volt a leggyakoribb, hogy olvastatja magát. És ennek én nagyon örülök. Szóval nem volt a fejemben egy állítólag így kell, hogy a célcsoportot meg kell határozni előre. Nekem úgy kimondott célcsoport nem volt. Az elsődleges célcsoport a barátaim voltak. Eredetileg nekik írtam.
0: És azért is kérdezem a célcsoportot, hogy hogyan zajlik ennek a könyvnek az ismertétele. Egy kicsit ilyen kulisszák mögé nézős kérdés nyilván, hogy hogyan lehet egy ilyet reklámozni manapság, hogyan lehet berobbanni, hogyan lehet ismertéteni, vagy egyszerűen csak ki kell rakni a könyvesboltba, és akkor észreveszik.
1: Hát mi nem raktuk ki a könyvesboltba, ahova ki szerettem volna tenni, az az írókboltja volt, nem az írókboltja volt, a Pozsonyi út szám alatt a Lánctékába, de a Lánctéka nagyon kedves és általam nagyra becsült vezetője, Rédei Éva azt mondta, hogy hát itt annyi könyv van, és egy ilyen bizonytalan vállalkozásokban nem tud belemenni. Lásd, nincs nevem. Tehát nem fognak az ajtóban sorba állni a jelentkezők, hogy nekem is még egyet. Nem, mi ezt a menedzseremmel saját magunk fundáltunk ki egy tervet, gyakorlatilag rendelni lehet a könyvet. És rendelések jönnek be a könyvre, és hát ha tudnám a titkot, akkor alkalmaznám. Amit én nagyon sokat fejlődtem, mert úgy eszem, hogy saját magam, én nem vagyok digitális tartalomgyártó, mint például te is, szóval nem vagyok tartalomgyártó, de elkezdtem egy kép többet mondni, de ez szó akciót, és két akciót bonyolítottam le eddig, a közösségi média. A közösségi médián első akció következő volt, elküldtem utazni a könyvet. És akik megvették, vagy barátok, akikhez eljutott, akár ha Párizsban voltak, akkor Párizsban kértem mindig egy fotót, elküldték, és akkor én azt posztoltam. Tehát most már a, nem tudom, én 44. posztnál tartunk, de közben átalakult, és közben én nagyon szeretem a festészetet, a könyvemet festményekkel házasítottam össze. Tehát, mit mondják neked? A Picasso, akit nem szeretek, de egy Picasso-t is. Tehát adott a kép, és adott az én könyvem, és valahogy beaplikálom. És ezt én csinálom, és nagyon szeretem csinálni. Imádom. Tehát nagyon sokat fejlődött a vizuális intelligencián. Tehát jól mennek most már ezek a képszerkesztések. És jól, tehát nagyon sok lájkot kapok erre, sokan jeleznek vissza, és pozitív a fogadtatása. Tehát én az ötleteimet, nekem rengeteg ötletem van, ahogy rengeteg történetem van, úgy sok-sok ötletem van, és ezek közül ez a kettő az, ami bejött a könyv népszerűsítésére.
0: És hát, hogyha angolul is megjelenik, akkor ugye ott a világ előtt, tehát a világpiac, ahova...
1: Akár, igen. De hát ezt nagyon ki kell találni, szóval nekem rengeteget kellene tanulni marketing vonatkozásban még. Itt most egy olyan furcsa helyzet van, hogy nem elég, hogy az ember megír egy könyvet, hanem gyakorlatilag mindent. Minden a nyakába szakad, a könyvnek a terjesztése, az értékesítése, a promocionálása, most ugye csütörtökön könyvbemutatót szervezünk itt a Újságíró Szövetség székházában, szóval millió dolog lesz egyszerre hirtelen. De ez jó. Ez tart életben.
0: Beszéljünk egy kicsit akkor megint a kalandokról. Beszéltünk ugye arról, hogy a legjobb kalandok. Beszéljünk akkor a kevésbé jó kalandokról, vagy a szomorú kalandokról. Ilyen is van a könyvben? Vagy ez egy végig vidám könyv? Milyen a hangulat?
1: Nekem volt 4-6 évem, amikor már nem éltem a férjemmel, és még nem találtam meg a társamat. És azokban a társkereső években, ma nevezzük így, összefutottam emberekkel, összefutottam egy nagy szerelemmel, akiből nem lett társ, de évekig tartó kapcsolat lett, és összefutottam ilyen pillanatnyi fellobbanásokkal, vagy szikrákkal. Ott volt egy-kettő, ami utcánosságos volt, hogy elgondolkodtató volt. Hát aki keres, az talál, de mielőtt talált, azelőtt szükségszerűen nem lehet mindig győzni. Uh-huh. Vannak negatív élmények. Egyszer emlékszem, hű, az szemet jó volt. Meghívott valaki egy ilyen nemzetközi társkeresőn, horgáztam, ültem ott a parton, és az én horgászbotom végén a csali az volt, hogy jobban beszélek angolul, mint a legtöbb magyar nő. És ezért voltam én a nemzetközi társkeresőn. Írt nekem egy úriember, aki egy itt dolgozó cégnek a főnöke volt, hogy meghívna, beszélgessünk, vacsorázunk együtt, Rosenstein étterem. És elmeséli nekem, hogy milyen fontos ember, hát mindent, egy férfit a munkájáról kérdeztem a munkáját, hát ő most éppen embereket vesz fel, mert bővülnek, na de hát ez szörnyű, mert ez elviselhetetlen, hogy itt állandóan olyan emberekbe botlik, akik használhatatlanok, mert még az előző rendszerben végezték az iskoláikat, ő csak olyat vesz fel, aki fiatal, aki még formálható. És akkor én felemelkedtem a helyemről. Neki támaszkodtam az asztalnak, és azt mondtam. Egy ilyen emberrel ül, akiről azt mondja, hogy használhatatlan és értéktelen, és ez az ember magával nem fog itt vacsorázni, viszontlátásra. Uh-huh. Uh-huh. Ez jó volt?
0: Igen.
1: Rémes.
0: Igen.
1: Rémes volt.
0: Érdekes történet, igen.
1: Azt mondja, hát az nem lehet, én olyan fiatal vagyok. Igen, tényleg. De lehet. Uh-huh. Ja, és mellesleg Amerikából is van egy diplomám, de hát ez mivel az alapképzésem innen van, ugye használhatatlan és értéktelen vagyok. Uh-huh. Mely. Uh-huh. Szóval ezeket. Voltak ilyenek, hogy az embernek a falatta vissza a másikat.
0: És a legjobb hely, ahol voltál, tehát a sok város és sok ország közül,
1: a legnagyobb kaland az Izrael volt, amikor azt éreztük a barátnőmmel, az élnel, hogy Isten tenyerén ülünk, de tényleg. Hát ez egy olyan vállalkozás volt, ami elejétől a végéig azt éreztük, hogy itt dolgunk van, feladatunk van, és tényleg volt. Találkoztunk rengeteg emberrel, ilyen kupacot, most mutatok egy ilyen 30 centit magas papírlap almot, egy ilyen kupac interjú anyaggal jöttünk vissza, és egymásra néztük, és azt mondtuk, hogy ezt már nem lehetne megírni, úgyhogy megírtuk, és utána lett ebből egy nagyon szép élmény. Szóval Izraelben egyrészt felgyűjtöttünk valamit az ott élő magyar izraeli állampolgárok, zsidó embere, befogadtak a szívükbe, mindenről meséltek nekünk, és azt mondták, ti zsidóbbak vagytok a zsidónál, mert olyan vállalkozó kedvűnek láttak minket. És volt egy vallási oldala, ugye katolikus keresztény vagyok, és végig azt éreztem, minthogyha az én teremtőm lábnyomában, tehát a Jézus lábnyomában követném, tehát jártunk a Názáretben, a Betlehemben, a keresztelés helyén, ott úsztam a Jordán folyóban, 50 méterre a keresztelőhelytől. Szóval csodálatos élény volt, színe volt, illata. Izrael egy ilyen nagyon masszív élmény volt az életemben. Nagyon, az életem legnagyobb kalandja az a kibucs kaland, 3 hónapja volt, amíg ott, ott az Izrael államban az ottaniak vendégszeretet élveztük. Vendégszeretetét, igen.
0: És hogyan készült a könyv? Tehát a kaland, mikor megtörtént, akkor rögtön utána azokat leírtad. Előtte tudtad már, hogy fogsz írni, és úgy nyitott szemmel voltál.
1: Mi ott mentünk, úgy mentünk ki eleve, hogy úgy jelentkeztünk be egy NEGBA nevezetű kibucba, ahol volt egy kis szocialista összeköttetésünk, egy kedves prágai barátomnak a rokonai éltek ott, de úgy kezdtük, hogy mi magyarok vagyunk, én újságíró, barátnőm, és azért megyünk, mert szeretnénk élő eleven tapasztalatot szerezni, tehát mi 6 hétig önkénteskedtünk egy kibucban. Az alatt a 6 hét alatt én körbeleveleztem az összes címet, és sok címem volt, mert valakitől itthon kaptam egy térképet, azon az összes Izraelben lévő kibuc fel volt tüntetve. A helyi ismerősök mondták, hogy kibuc Gát, kibuc ez, kibuc mondtak embereket, oda elküldtük a leveleket, és nagyon gyorsan jöttek a meghívások. Tehát mi aztán innen elmentünk jó néhány helyre, és mentünk Jeruzsálembe, mentünk Eilatra, Akkóba, mindenhova, szóval mi körbe turnéztuk Izraelt, és hihetetlenül élveztük. Gyönyörű volt, csodálatos volt, élmény. Szóval...
0: Na jó, és akkor utána írtad le ezeket?
1: Vagy... Már akkor, tehát
0: Még egyszer mondjátok.
1: A beszélgetéseinket, azokat mindig úgy csináltuk, tehát az volt a technikája a dolognak, hogy vittek a hadarofelbe, megvendégeltek, adtak nekünk enni, utána délután kávé, interjú. És ezt már iparszerű méretekben csináltuk, olyan mennyiségű emberrel találkoztunk, és ebben a szituációban tehát ők az elejétől tudták, hogy mi könyvet írunk, és az nem lehet így, mint ahogy te, hogy mikrofonnal, mert a világ végezetéig szedhettem volna le az anyagot, akkor még nem voltak ilyen segítségek, mint most vannak, hogy hangot szövegé alakít, ez nem volt. Szóval mi jegyzeteltünk. És a jegyzeteink alapján azt az előre megszabott menete, könyvet írunk a kibuci élményeink és az utazásaink alapján Izrael, ezt megvalósítottuk, passz. Ez volt a belépő, és mi álltuk a szavunkat, és utána az gyönyörű volt, nekem volt egy utam vissza, és én felkerestem azokat a helyeket, és letettem a könyveket, és elég sok helyen tartottam könyvbemutatót, és ilyen eseményeket, ahol összejöttek az emberek, és nagyon örültek nekünk, és tudom én 10-20 könyvet azonnal rendeltek, mert az összes családtagnak akartak küldeni belőle. Szóval ez jó volt. Jó volt.
0: Írógépen készültek ezek, vagy számítógépen?
1: Ez írógépen készült, igen. Tehát én írtam az életemben 2 korábbi könyvet, és mind a 2 írógépen írtam.
0: Hát megvan annak is a maga romantikája.
1: Megvan a romantikája, meg hát, hát ha belegondolok, hogy most mennyivel egyszerűbb.
0: Igen. Maga az írás az nálad, hogy zajlik, hogy mikor írsz a legjobban, milyen hangulat kell hozzá, vagy megvan az élmény, hazamész, és akkor már készül a könyv egyből, egy halogatod, ugye mondtad, hogy volt egy rész, amikor nem nehezen tudtad folytatni.
1: Az keserves volt. Az elején volt egy ilyen 2-3 hónap, amikor úgy írtam olyan lendületből, ahogy Mozart zenét szerzve. Mint hogyha fölülről jött volna nekem le az ige, így. Rettentő gyorsan, akkor már a laptopon volt. Nyomtam bele a laptopba, és mintha nem lett volna holnap olyan elánnal. Aztán jött ez a pangás, amikor semmi sem ment, és utána, amikor újra kezdtem, akkor szintén nagyon-nagyon tempósan írtam. Ami engem illet, én korai madár vagyok, tehát reggel tudok legjobban dolgozni. És általában akkor kapok nagy inspirációt. De ha máskor, akkor feljegyzem, és elteszem, és akkor reggel nekilátok.
0: Hogy látod most a közeli időszakot? Lesz-e majd újabb könyved esetleg, vagy most ez elég volt, és
1: Nekem
0: most egy darabig hagyjanak békén?
1: Nekem ez menedék most, mert az életem egy fordulóponthoz érkezett, én elvesztettem a társamat, az életem. Ő volt a kőszikla. Ő volt az, akiben maradéktalanul megbíztam, akit végtelenül szerettem, és aki hát egy különleges teremtmény volt. Graham a társam, és nekem újra kell gombolni a kabátot, tehát újra át kell programozni dolgokat, és az elmúlt év során, tehát amíg befejeztem a könyvet, illetve útjára indítottuk a könyvet, az egy ilyen jó menedék volt. Tehát addig sem attól féltem, hogy meddig tart ez még. Most tudod, mi az érdekes, Zani? Az az érdekes, hogy mindent azt kérdezik, mikor jössz haza?
0: Uh-huh.
1: Van ez a szám, hogy You are the reason, Callum Scott-tól. Hát ő volt az ok. Én miatta uh-huh. mentem oda.
0: Uh-huh.
1: De azra rá kellett jönnöm, hogy én felépítettem ott egy életet magamnak, és ebbe a csodálatos házba, ami kicsit már a beszélgetést elején, illetve akkor, amikor még be se kapcsoltad a magnót, erről beszélgettünk, hogy én egy több mint 400 éves házban lakom, ahol én vagyok az egyik idegenvezető, és lakó, és szerelmes vagyok a házba. Szóval ott van nekem a ház, és a házbeli feladatok, és most olyan vagyok, mint a versenyáruháznak volt egy neon reklámja a 60-as években, egy nadrág, amit két oldalról húztak, három-három ember, uh-huh. és mivel neonból volt, nem szakadt szét, de az én szívem az néha uh-huh. megszakadt, ha belegondolok, hogy ha itt vagyok, azt hiányzik, ami uh-huh. ott van, ha ott vagyok, akkor azt jelentik, ami itt van, tehát ezt valahogy kezelni kell. Nem, ezt nem tudom megmondani, hogy mi lesz. Az biztos, a párom azt mondta még az utolsó napjaiban is, hogy ő lát engem, hogy 90 évesen is még írni uh-huh. fogok. Tehát nekem az írás, ez egy nagyon jó fájdalomcsillapító, egy olyan tevékenység, amire ha írok, akkor nem sírok, nem gyászolok, akkor írok. És egyszer, szóval ez célt ad, ez értelmet ad, értelmesen élni, ugye, ez itt egy nagy, nagy dolog. Voltam olyan szerencsés, hogy Viktor Frankl, aki a harmadik bécsi iskola, Freud és Jung után a harmadik bécsi pszichiátriai iskola alapítója és mestere volt, adott nekem egy exkluzív interjút nem sokkal a halál előtt, egy-két évvel, tehát az élete végén. És őtőle sokat tanultam arról, hogy az ember bármit el tud viselni, ha van miért, vagy van kiért élnie. A kiért az most megszűnt, de a miért az itt van, hogy írok, alkotok, dolgozom, és a történeteimmel elgondolkodtatom, vagy gyönyörködhetem az olvasót.
0: És akkor ez azt is jelentheti, hogy újabb kalandokra lehetsz, és újabb könyvek készülhetnek.
1: De még mennyire. Ez a jövő ígérete. Ez a lehetőség, és én nem vagyok, én ugyanaz a kíváncsi, életvidám, gyermeki, lelkületű ember vagyok, aki voltam 20 évesen, mikor beléptem a rádióba. És én nagyon örülök annak, hogy egy ilyen munkahivatás jött az életembe, ami nem kötődik helyhez, sem korhoz. Tehát nem kell fiatalnak lenni, és piacképesnek ahhoz, hogy jót írjak.
0: Tünde T. Guilford, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és sok sikert a könyvhöz, aminek ugye a címe Az utak szépek, 24 történet indulásról és érkezésről, találkozásról és elválásról.
1: Köszönöm a lehetőséget.
0: Ez volt mára a Média 1, visszahallgatható a műsorunk a média1.hu-ról, a webcast.hu-ról, Spotify-ról, iTunes-ról és a 14 rádióban is, ahol a műsoraink hallhatóak. Ott minden héten ugye találkozhatnak a műsorainkkal. Érdemes feliratkozni a hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen, és a könyvnek pedig nézzenek utána és olvassák fel mindenképpen. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!
2: Hobby Rádió.
3: Hónapokig tarthat a helyreállítás a tiszaújvárosi robbanás után. Hétfőig kell bevallani a kisvállalati adót. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Hónapokig tarthat a helyreállítás a tiszaújvárosi robbanás után. A MOL megkapta a helyreállítás elindításához szükséges hatósági engedélyeket, és felállította a munkálatokért felelős szakértői csapatát. A sérült berendezések műszaki ellenőrzését követően kapnak pontosabb képet arról, hogy mennyi ideig tart a helyreállítás. Az előzetes szakértői becslések ugyanakkor azt valószínűsítik, hogy több hónap után indulhat újra az üzem. A MOL Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén múlt pénteken reggel történt hatalmas erejű robbanás. Az üzemi balesetben egy ember meghalt, 9-en megsérültek. Közeleg a határidő, hétfőig kell bevallani az élelmiszerlánc felügyeleti díjat, a társasági adót és a kisvállalati adót. A NAV közölte, érdemes határidőben teljesíteni a bevallási kötelezettséget, mert akár 1 millió forintos mulasztási bírsággal is számolhat az a cég, amelyik késve nyújtja be a bevallását. Hősképzés plusz programmal várja a fiatalokat nyáron az Országos Mentőszolgálat. 2018-ban indult a mentők hősképző programja, minden hónap első hétfőjén ingyenes oktatást tartanak az ország valamennyi megyeszékhelyi mentőállomásán azok számára, akik szeretnék elsajátítani vagy gyakorolni az újraélesztést. A programot a nyári hónapokban az életmentés világát megismertető és a pályaválasztást is segítő elemekkel egészítik ki annak reményében, hogy a szünidő a középiskolások és egyetemisták számára is lehetővé teszi a részvételt a foglalkozásokon. Nagy Ervin kultúráért felelős parlamenti államtitkári pozíciója miatt visszavonul a színészkedéstől, a Pintér Béla és társulata előadásán még június 14-én láthatják a nézők, aztán a következő évattól mások veszik át a szerepeit. Az insura.hu felmérése szerint idén a nyaralni indulók 67%-a külföldi utat is tervez, az utazni vágyók fejenként átlagosan napi 850 forintos utasbiztosítási díjjal számolhatnak. Ez mintegy 13%-kal haladja meg a tavalyi 750 forintos szintet. A korábbi évek tapasztalatai alapján a biztosítás közvetítő idén-nyáron is három országot, Horvátországot, Olaszországot és Ausztriát jelzi előre kiemelt úti célként. Tavaly a külföldön nyaraló ügyfelek 53%-a kötött utasbiztosítást a három célország valamelyikére. Szigorúbb büntetések léptek életbe a közlekedésben Bosznia-Hercegovinában. Az új közlekedésbiztonsági törvény értelmében a legsúlyosabb szabálysértésekért 2500 eurónak megfelelő pénzbírságot is kiszabhatnak, és a jármű végleges elkobzását is elrendelhetik. Az új törvényi rendelkezések első alkalommal határozzák meg pontosan a vakmerő vezetés fogalmát, emellett jelentősen szigorodnak a vezetés közbeni mobiltelefon használatért, a biztonsági öv mellőzésért, az alkohol vagy kábítószer hatása alatti vezetésért, valamint a súlyos sebesség túllépésekért kiszabható büntetések is Bosznia-Hercegovinában. Gyakran zavarhatják felhők a napsütést, és délután, valamint este elszórtan zápor, zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz erős a szél. 25 és 33 fok között alakulhat a legmagasabb hőmérséklet, de a záporok, zivatarok környezetében hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet.
4: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
5: Reklám. Dalok.hu. Zeneletöltés. Igazságosan.
4: Hirdessen a Hobby Rádióval!
6: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
4: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
6: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
4: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió!
7: Hallottál már erről a rádióról?
8: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
9: Hobby Rádió. A hangadó.
4: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass. Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
10: Május 30-a, szombat. Budapesten ma este 6 órától Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás Arénában. Lezárták a Kós Károly sétányt a Hősök terét körben, az Állatkerti körútat a Gundel Károly út és a Hősök tere között vasárnap éjfélig, valamint az Olof Palme sétányt a Hősök tere és a Verona Angyalai között csütörtök estig. Lezárták vasárnap hajnalig az Andrássy utat a Bajza utca és a Hősök tere között, illetve a Dózsa György utat a Podmanicki utca és a Városligeti fasor között. Lezárták ma délután 5 óráig a Ferihegyi repülőtérre vezető utat, az Üllői út és a Sajó utca között, csak a közösségi közlekedés járműveit engedik át. A mérkőzés miatt a BKK több járata módosított, illetve rövidített útvonalon közlekedik. Hétvégenként, illetve hétköznapokon este 6:30-től másnap 4 óráig lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként csak egy sáv járható csatorna karbantartás miatt.
6: Hobby rádió.
2: Fogalkozni mélyedek ki a busztába!
11: Hölgyeim és uraim, a Schröder Klub színpadán fogadják nagy szeretettel Horváthné Etelkát!

este a Schöder Klubban Kis Ádám, Csenki Attila és Mogács Dániel. Hölgyeim és uraim, az est házigazdája Hatházi László.

0: olyan érzés, mint a gólt rúgtam volna, nem? Mindenki örül, jó estét kívánok mindenkinek. Ősz van, lehet menni kirándulni, mert még jó idő van, használjátok ki. Igazából az első kirándulás egy adott évben mindig húsvétra esik. Miért? A csajok miatt, nem? Van ez az ünnep a húsvét, hogy... Meglocsol, jobb esetben csak meglocsol, esetleg le is hány. És a lányok nem szeretik újabban ezt. Van az édes bosszú, hogy a csajok a tojást nem főzik meg, csak befestik pirosra. Meglocsol, kiveszi a tojást. Elteszi, és az ajtó félfánál oda keni. De nem veszi észre. Felül a biciklire. Következő 500 méter alatt teker 6 kilométer. A menetszél megszárítja a zsebében a belefolyt tojást, leszáll.
1: Ez mi az?
0: És letörik. Ez az édes bosszú, de ez már kevés a csajoknak. Húsvétkor el kell tűnni otthonommal, megint jön Lali bácsi, hogy lehányjon. Tűnés, kirándulás. Na most nekem van több lányom is, ők mindig azt mondják, kirándulás lesz, nem locsolkodás. És az idén a rám szakadékot választottuk. Jó hülye név egy szakadéknak, nem? Rám. Mondom, akkor jön anyósom is, mert ha én rám, ő rá is. De tudod, úgy vagyunk a kirándulásokkal, hogy többször volt már ilyen katasztrófa kirándulásunk. Például tavaly elmentünk Tokajba megnézni a Tokaji hegyet. Nem egy nagy hupli. Kis kirándulás, gyanús lehetett volna, hogy a turista jelzés a temetőből indul. Kicsire nem adunk, elindultunk föl, és nagyon flottul ki van táblázva, hogy milyen élővilága van egy ilyen vízmosásnak, ahol haladsz föl a turista jelzés.

Tudtam, mert a sárlavina így a hajába csatot megigazította, ő volt az. Úgyhogy ezért, hogyha valahova elmegyünk kirándulni, én fogom az útikönyvet, gyerekek, megnézem, mit ír. Rám szakadék, azt írja, alulról fölfelé kell végigmenni rajta. A hegymászók nem attól híresek, hogy le tudnak jönni a magasságból. Egy. Kettő, játszó ruhába gyere, gyökér. A taknyodon fogsz lecsúszni. Három, ha már fölmentél, oldald gyelere a sétányon, hogy a többi gyökér is fel tudjon menni. Elindultunk, hát a dömösiek, mert onnan kell indulni, a dömösiek nagyon jól tudják, mit jelent, hogy húsvét. Már a dömös táblánál ki volt téve behajtani tilos, menjél haza, ne gyertek ide. Minden utcán behajtani tilos tábla volt, ehhez képest még a templomban is parkolt egy ***. Mert a magyar ember úgy van vele, aki indokolatlanul 30 méter gyalog megy, az csavargó. Mancika, menjél még, menjél, Mancika, menjél a sorompóig, várjál, állítsd le, megnézem, hát ha fel lehet nyitni. Ah. Itt megállunk. Ha fel lehetne nyitni, beállna a rám szakadékba, hallod? Tele az egész falu, kiszáll a család. Mi a anya ilyen nehéz? A kaja, együk meg gyorsan. És kirándulás. Úgy hidd el, tele volt a természet. Nem lehetett beférni a rám szakadékba, dugó volt benne. Stau. Ugye azt írta az útikönyv, hogy játszó ruhába gyere gyökér, ehhez képest ilyen rózsaszín pinabarbik jöttek. Magas sarkú papucsba, flitteres pólóba, hóna alatt kutya. Pekingi palota kutya, külföldi. Megmutatjuk neki, hogy milyen szép országban él. Ilyeneket tele a szakadék, de ilyen sejem rambók, tudod? Öftáskába 10 sör. Mondtam, ne idejünk, meg nincs térerő. Mit fogunk itt csinálni? Ott cigizik benne, az természetben természetesen kell viselkedni. Nekem az természetes, ott gyújtok rá, ahol akarok, és tele van velük a szakadék. Na, a dugóban elpattan a cérna, mert ideges vagy, mert elfogyott a cigid is, és egy ilyen bitumen szarvas, ez a panel lakó, akinek életében eddig az volt a legnagyobb kaland, hogy egyszer elromlott a lift, az gyalog mentem fel az ötödikre. Egy ilyen azt mondja a feleségének, Ica, ide figyelj, itt hagyjuk ezt a sok gyökeret, fölmászunk a sziklán addig. Addig, ott van az a lián, látod? A tarzányos filmben volt ilyen. Azt ott megfogjuk, átlibbenünk oda arra a sziklára. Ott lejövünk, itt hagyjuk a majmokat. És elkezd mászni fel a fejed felé. A profi már nyitotta az ernyőt, ne rám, meg ne rám, jaj, mi lesz itt? Megy föl, és az a gáz, hogy olyan sűrű van alatt a lakosság, hogy ha esik, nem tudsz odébb ugrani, ezt tudod te is. Csúnya halál beszorulni egy seggbe, és így félsz. De felmásznak, flottul addig, addig. Anya megfogja a liánt szakszerűen. Hölgye ki az elsőség, puf! Apa elrúgja, anya nem ilyen liánhoz volt szokva. Kicsúszott a kezéből, és jött le ránk. Szerencsére elkapott egy fatörzset, fejjel. Nem jött tovább, következett apa, és beesett a tömegbe. De úgy képzeld el a tömegbe esést, mintha lenne egy marék ropid, és így egyet visszadugná, hogy pagy, befért. Beesett a gyökér közénk, és így néztük, hogy üssük meg. De nem tudtuk, hogy ki az, mert itt... Lehet, ő mondta, üssük meg, üssük meg. Ez volt az első baleset. A második baleset a következő dugónál volt. Egy ilyen félpucér gyerek. Ja, hogy miért volt félpucér? Ez nagyon fontos. Ugye vannak a tetkósok, ha eddig vannak varva, válig, akkor atlétába jönnek. A csajoknak van ez a keresztcsonti minta. Hát én nem tudom, állítólag az ilyen lányok gyengék a szexbe, és hogy a pasi ne unatkozzon közben. Nem tudom. Nekem is volt egy tetkós csajom. Azt mondta, fenekén van egy sárkány. Hát mondom, szerintem olyan, mintha mellé töröltél volna a papírral, de... Az varratott magára ide-oda, mindent, az egyszer betelt. Na, akinek eddig van, mondom, atléta, viszont ha a hátadra varratott keresztből József város, neked félpucéron kell jönni.

0: És úgy is jössz, de a Melvin Bold úgy áll, hogy üveget lehetne vele karcolni, de... És hát ő is ideges lett a következő dugóban. Észleli, hogy a szakadék fölött átível egy korábban kidőlt fatörzs. Ah, kaland! Fölmászok, és mászik fel a következő hülye a fejünk fölé, be középre, leszól a csajának. Irma, csinálja a képet a Vaj, tetkó, báj! Vaj, az arcom, báj! Vaj! A hölgy előveszi a fényképezőgépet, ez addig ott feszít. Megnyomja a gombot, és ezek az új gépek nem egyet villannak, hanem egy kicsi, még egy kicsi, puff, egy nagy. Na, a Sejem Rambónak telement a szeme fotonnal. Hanyat! Yeah! Akkor már okosabbak voltunk, stage diving, nesze neked! Puff. Mondom a csajnak, na most csinálj nekem egyet róla az ***re. Nem csinált, irigy volt. Mindegy, simán fölmentünk, ugye az is benne volt az útikönyvben, hogy oda gyere le, ne ott, ahol a többi még fel akar menni, mert nem tudnak. De milyen a magyar ember? Mi? Hogy odat menjünk, eltévedjünk, megegyen a medve? Itt megyünk le, és ezen a sáros, agyagos talajon nem úgy van ám, hogy majd itt megállok pihenni. Elindultál, lemész. Yeah! 5 órán át ezt néztük. Elfáradtunk, visszafelé oldalt jöttünk le, ahol az útikönyv javasolta, sétálunk le, látom, hogy egy ilyen 35-ös bulémiás csatakanca, ez a túlbarna túlszőke, úgynevezett pirított ribanc, így... Jaj, anyám, hallanám, ilyen csúnyán beszélek. Ott hezitál, így pókjárásba, a szakadék peremén. Mondom. Mi a program? Azt mondja, hogy hát, hogy így lemenjen, ne menjen, nem tudom. Hát mondom, én tudom, mert azok ott lenn, nem hobbitok, nem azért picik. Nem ment át neki. Azt mondja, hát ők is lementek valahogy. Mondom, a jönnek fel, nehogy már. A repülő, mikor fölmegy, nem megy össze. Az olyan messze van. Hát nem tudom. Mondom, pedig jó lenne tudni. Hát azt hiszem, lemegyek pillanat. Gyerekek, gyertek, itt van még egy hülye! Nem ment le, hallod? Nem ment le. Ha nézik, akkor nem. Úgyhogy jó volt a kis kirándulás. Annyi, hogy most őszi kirándulás, és kérdezték a gyerekek, hogy hova megyünk. Hát mondom, a Hortobágyra. Nem olyan nagyon kalandos, de ha eltévednénk, felállok a vasúti töltésre. Ott a város, semmi baj nem lehet. Úgyhogy ennyit most így a húsvétról, mert hogy nem az következik, hogy hol van még húsvét, majd karácsony után, akkor mi lesz, halálra eszed magad, ne nézzél te is. Most egy kis reklám következik, de ne menjenek messzire, mert azonnal folytatjuk Kis Ádámmal.
1: Aki még hátra van, Kis Ádám, Mogács Dániel és Csenki Attila. A reklám után folytatjuk.

Köszönjük szépen. Képzeljétek, Kovács András Péterrel, aki egy másik ismert humorista, Csenki Attila mellett. Brüsszelben voltunk, mert meghívtak minket oda fellépni, hát nem a belgák vagy a vallonok, mert az nehéz lett volna, az ott élő magyarok, és gondoltam, hogy kis tréfa jár nekünk, kimegyünk az utcára, és ha jön egy ilyen kérdező íves csávó véletlenül, akkor mi addig, amíg lehet, azt fogjuk mondani, hogy ui. Mert ott is van biztos ilyen, gondoltuk. Ó, 50 métert nem mentünk az utcán, jött egy ilyen nagy fehér kereszt, kék pulóveres csávó kérdőív a kezében. Excuse me, sir, I need to ask you. Ui. A negyedik oldalig bírtuk, hallod? Akkor így ránéztem Kovács András Péterre, annyira túljátszotta a szerepét, hogy mint a buta ember így még szájról olvasta is, hogy... Ránéztem, elröhögtem magam, mondtam a csávónak angolul, hogy bocs, egy büdös szót nem értettünk az egészből, András még rátette, hogy sok szerencsét a munkádhoz, és ott hagytuk a járdát, mint egy darab kutyaszart. Nagyon jó volt. Aztán mi volt még? Ja, itthon megváltozott a parkolási rend. Nem tudom, nektek feltűnt, de nekem nagyon, mert én profi vagyok, én haterőt nem jövök be a városba kocsival, nem fizetek nektek. Erre megváltozik, 8-ig kell fizetni, nekem meg nem szólt senki. Fél hétkor vidáman leparkolok, elintézem a dolgom, jövök vissza egy fél óra múlva, két ilyen műanyag rendőr ott eszkábálja föl a kerékbilincsen. Mondom, mi van gyerekek, nincs családotok, túlóráztok, mi van? Tartottunk egy rövid szemináriumot egymásnak, a családon belüli szaporodás káros genetikai hatásairól. De a végén kaptam egy Mikulás csomagot, mondom, ebben mi van, kiveszem, csekk! Ketté téptem, oda mentem a saját kocsimhoz, szevasztok!

0: Fogadjátok szeretettel a Schoder Club színpadán Mogács Dánielt!
1: Nem tudom, ki mennyi állatfilmet néz mostanában, tehát most már a mai tévénézőnek az, hogy mondjuk a tapirka eszik, alszik és szarik, ez így már unalmas. Nekünk most már akciófilmet kell csinálni az állatfilmekből. Ezért a Szerengeti Park oroszlányairól szóló filmnek nem az a címe, hogy az oroszlánok, hanem az, hogy Szuperfalka. És akkor megjelenik James az oroszlán, a Szuperfalka hímtagja, aki csodálatos. Föl van tupírozva a haja, mint Demién Rózsinak. Ki van húzva a szeme, mint a stylistunknak. Tökéletes, de mielőtt megcsodálhatnánk az állatot, egyből lényegtelen információk tömkelege jön ki itt oldal. Tehát, ha az oroszlán a tappancsával rálép a fűre, az valóan hány kilózsúl nyomást fejt ki? Ha kipattan ott a körme és átdől a fű alatt meglapuló pajort, az a pajor, aminek egyébként a latin nevet hibiscus maskus, hány óra alatt vérzik el? Vágókép a pajorról. Aztán, mivel az oroszlán egy halk állat, vajon egy mai biztonsági őr a plázában észreveszi, ha belopózik-e? Hány százalék erre az esély? Ha belopózik, vajon lop-e valamit az oroszlán? Ha lop, mit lophat egy oroszlán? Mi lenne, ha az oroszlán autó lenne? Tehát ezek az érdektelen kérdések, majd utána megint visszakapjuk James-t, amint megy, és kiszúrja a zsákmányállatát. Károly a kafferbivaj.
2: Egyben a kaffer nem egy túl okos állat, és az se segít neki, hogy benne van egy nagy adag nyugtató. Azért, hogy kellőképpen elkaphassa majd James. Meg hát az is egy óriási probléma, hogy nem a füvet rágja, hanem a nyelvét. Talán ez is a nyugtató hatása, de az biztos, hogy a nyugtató hatása, hogy a körülbelül egy méterre álló, tátos szájú, véres szájú oroszlánról nem jut eszébe, hogy az nem az édesapja, hanem az ellensége. De aztán kis idő múlva észreveszi, megijed, és elkezdődik a futás. És ebben a pillanatban a mai videótechnika összes vívmányán keresztül megcsodálhatjuk, tehát láthatjuk béka perspektívából, madártávlatból, az elefánt szemszögéből, az elefánt segjukának a szemszögéből ezt a küzdelmet, olyan szinten összevágva, hogy behánysz tőle. Tehát így megy az oroszlán, a kaffer, oroszlán, kaffer, oroszlán, kaffer, tücsök, elefánt, tücsök, oroszlán, kaffer, tücsök, oroszlán, kaffer. Megy az őrület. És megy az őrület, majd belassul a kép, ugyanis utolérte áldozatát James. Ping! És lassú zenére elkezdődik a haláltusa. Tán, tárarara, tán, tárarara, tárarara. És igazából az a probléma, hogy már ilyen nagyon furcsa dolgokat képzelünk ebbe az egészbe bele, nem? Vannak kisebb állatok is a Szerengeti Parkban. Ilyen például Sándor a sas. Sándor. Sándor valami hihetetlen magasan repül. Hihetetlen nagy sebességgel. Ő se tudja pontosan, hogy mennyivel, de hála a jó Istennek, a bal szárnya alatt mindenki van írva. Ötször. Repül, borzasztó gyorsan, sőt, még inkább lendületet akar venni, egyre gyorsabb, és mi mindezt egy centiről láthatjuk az arcát neki, hogy lassan elhagyja a saját fejbőrét, de még rágyorszik, nyomja, nyomja neki, nyomja, majd a kamera bemegy a tollak közé, láthatjuk, hogy majdnem leszakadnak a tollai, láthatjuk a tollaiban kapaszkodó tetűt, nyomja, James, nyomja!
1: nyomja, mint az őrült, nyomja, mindent látunk, csak egy valamit nem látunk, azt az 50 kilónyi kamerát James hátán, mert az ugye ott van, nem James, hanem a sas, de tök mindegy. Ott van, aztán természetesen a sasnak is van egy zsákmányállata. Peti pocok. Hát Peti pocok végtelen nyugalommal szemléli a kék eget. A nyugtatókkal nem szaroztak, kapott annyit, mint a kaffer. Tökéletesen játssza a szerepét, ami abból áll, hogy nem veszi észre maga körül azt a 40 fő stábot. Tulajdonképpen rá is gyújt. Késik a sas. De aztán csak megérkezik a sas. Hatalmas karmával átszúrja a kis pocok hasát. De se érdekli. És az utolsó gondolata pedig... Aztán föláll a f***om.

Hát ennél azért szebb halált érdemel. Na most továbbra is állatokról lesz szó. Vannak a berepülő bogarak, erdő mellett lakunk, és mindenféle állat repül be az ablakon, kutya, ló, macska, de inkább a bogarakról beszélnék most. Minden állatnak teljesen külön egyénisége van. Tehát akivel a legjobban kicseszett az élet, az a rózsabogár, mert nem elég, hogy nem tud járni, de cserébe repülni sem. És rohadtul csillog. Tehát az összes olyan madár, ami szereti a bogarat, egyből oda megy, hogy jaj, meg hova csillogsz, kicsávó, gyere csak ide. Na most, van még egy kisebb hátránya, iszonyatosan buta. Tehát ő az, hogyha berepül a lakásba, akkor se tud kitalálni, ha lebontom az összes falat. Az alaprajzban maradt, tehát nagyon buta. És hát ő az, aki így repül be. Illetve ki, mert már benn van. Aztán van ennek a társa, hasonlóan nagy, egy kicsit okosabb, tehát ő legalább tudja egyenletesen menni, egyenesen. Az a szarvas bogár, a szelíd motoros. Akkor, hát van a mi a születtél erre a földre kategória első helyezettje. A pici légy, ami egy milliméterrel lebeg a szemed előtt. Ez a... Nem tudsz vele mit csinálni, oda kéne rá figyelni, mert közölni akar valamit. Hé, b***eg, hol vannak a lékegyek, figyeljél már oda, kidüglenek a jeges medvék, köcsög! És ez nem vicces, ezt komolyan üzenném. Van a légy, a normális nagy légy, ugye? Hát aproli, berepül. Ránéz a húsra. Aztán, hát vannak a szúnyogok, ugye? Az egyik a lószúnyog, ő a leglazább, a kedvencem bejön. Oda mész hozzá, hogy segítsél neki, hogy kidobjad az ablakon. Leszakadt három lába, de látszik az arcán, hogy nem érdekli. Vigyel meg, van még három. És... És végezetül pedig a bérgyilkos, a szúnyog.

0: te meg közben a sötétbe. Hol a rohadt anyádban van? És befejezésképpen pedig egy történet. Utaztam a vonaton, velem egy kabinba egy nagyon kulturált, nagyon jól szituált hölgy, és annak a nagyon jól nevelt, szintén nagyon jól szituált kicsi gyereke, mind a kettő ilyen segjukszájú. És velük szembe pedig egy nő, akinek iszonyatosan nagy, vörös orra volt. És látszik, hogy a látvány sokkolja a gyereket, de ő kulturált, ezért nem akar semmi rosszat csinálni, viszont így nézte. Majd megszólította az anyját. Anya, a néni órát majd otthon megbeszéljük. Köszönöm szépen a figyelmet.
1: Bogács Dániel. Bogács Dánielt láttuk és hallottuk, aki nem csak a Soder Klub nézőinek lehet ismerős, hiszen ő a Comedy Central sztárja. Képzeljétek el, meghívtak minket vitorlázni a Magyar Nagyhajós Tengeri Bajnokságra, és Ádám mondta, hogy kis Ádámról van szó, hogy ő már sokat vitorlázott. Hát mondom, jó, akkor menjünk. De olyan viharba keveredtünk, hogy így a kezembe volt a kólásdoboz, inni akartam, és úgy megdőlt a hajó, hogy ezt csináltam. És nem jött ki semmi, mert függőleges maradt az egész. Nézem, mondom, mi történt? Megint megdőlt a hajó, puf, ki minden. Úgyhogy elég veszélyes volt. Ádámka kicsit rosszul érezte magát. Ilyen zöld szint vett magára, egy rejtőzködő szín. Napszemüveg, kapuszni, és így ült a hajó végébe, így. Mondom, ez kiesik, a cápa így piszkálja félre. Nem. Fogadjátok szeretettel kis Ádámot.

0: Köszönöm szépen. Na, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Én azért jelentkeztem a Csillag születikbe, mert köszöntöm a zsűrit, mert van egy produkció, amit hát szeretném, ha megszületnék vele, mint Csillag. Én tudok galambul. Figyelj csak, ez már a produkció, jó? Úgyhogy légy szíves, vedd komolyan. Tehát galambot fogok utánozni, mármint nem fingani fogok, nem kell félreérteni, hanem galambot fogok utánozni, és hát szeretném, ha az RTL megszülne, mint Csillag. Tehát figyelem. Elrepülés. Tovább mentem. Hát innen szeretnék gratulálni az U20-as válogatottnak, akik, hát szerintem a tapsom fele az legyen az övéké az elején, jó? Nem most, az elején, amit kaptam. Osszuk be, jó? Osszuk be, sokan vannak még. De lehet, hogy minél lentebb megyünk, annál jobbak vagyunk. Ezen gondolkodtam. Tehát U3-ba. Mekkorák lennénk ott, ülne az mondat, hogy fussatok gyerekek. Mindegy. Nem, oviba. Passzolj, passzolj. Én egy óvodával szemben lakom, és minden reggel 8-kor. Passzolj! Passzolj! Passzolj! Felülök az ágyba, és kussolj! Kussolj! Kussolj! Passzolj! Kussolj! Ez van. Szembe velem építkezés van. Van a daru. Tetején ül a darus. Onnan irányít. De tényleg magasan ül, vagy mit tudom én, 60 méter. És gondolom, van nekik valami walkie-talkie, de valamikor elszakad a cérna, így kinyílik a daruajtó, és így... Hő, Sanyi! Nem megvoltam ezt a k***edre, tervizt! Ez 6-10-kor, van amikor 7-10-kor, úgyhogy én úgy szurkolok Sanyinak, hogy el ne csessze azt a vödröt, hogy tudjak lényegében aludni. Szerepeltünk egy banknak a kampányában, hát annyi dolgom volt, hogy... Ekkora jachton van, mutattam. Ugyanezt a képet, plakátot egy haverom visszaküldte, azzal a mondattal, ekkora van, bekaphatjátok. Rendeltem pizzát valamelyik nap, nem mondom, hogy honnan, pizzástól. Az volt külön közlemény, kapaszkodjál, ha 20 000-essel, vagy annál nagyobb címlettel szeretne fizetni, előre jelezze. Azonnal hívtam őket. Mondtam, hogy én 2 20 000-essel szeretnék fizetni, nincs kisebb, megdöglött, nincs kisebb, vagy arra tippelek, hogy ez, hát ez csak az 54 000-es bácsinak szól. Tudjuk, hogy mi van. A plakátról ismertek fel, az durva volt, jött egy csávó szembe, azt mondja, állj csak meg, megállok, csinálj így. Ő az. Olyan tévén van, hogy tehát, hogy tévé, és fut a információs sáv alul kéken, hogy ez a három betű, ez a PC, ez a under PC, ez az alsó PC, hogy kiírja, hogy milyen műsor megy éppen, és oda kapcsolok, kiírja információ, gyilkos számok, és mi történik? Csaj húzza a kenót, 45. 65. Ha ott kapcsoltam el, hogy 87. Anyádat. Liptai Klaudia levetkőzött, hát többek örömére, kevesebbek bánatára. Nem tudom, nekem ez a PR tevékenység nem tetszik, tehát, hogy már 3 hónappal előtte meg volt PR-ezve, hogy ő most már aztán levetkőzik. Levetkőzött, és még utána is. Amikor levetkőzött, elkészültek a szexi képek, akkor egy kosztümben a napilapokban, így tépte szét boldogan a szexi képeket. Ezt nem engedélyezem. Hát jókorú teszed be, mert az lenne a bolyban, hogy így Liptai Klaudia mesztelenül így... Akkor elhiszem, hogy nem engedélyezi, de nem ez van. Celebekről még. Sebestyén Balázsnak megszületett kisfia. Úgy hívják, Bennett. Azt kérdezték tőle, miért? Azt mondta, ebből 3 darab van az országban. Hát ilyen erővel legyen anya, mert abból csak egy van, nem? Tehát ez a Sebestyén anya. Azt javaslom, legyen Triceratops, az már ki is halt. Tehát Sebestyén Triceratops. A másik csatornán van egy ilyen, hogy celeb műszak. Hát elkaptam egy részt. Nem kellett volna, azóta izzadok. Tehát Smuk Andor szedett szemetet, ami hát szerintem egy 18-as karikát bőven elbírt volna. Ő picit ilyen ogrés, ilyen srekkes felsőtest, tehát legyen Shrek Kandor innentől jó, tehát maradjunk ennyibe. Úgy volt, mint valami balettos a szemétér. A legnagyobb az Ernyei Béla volt, aki a** pulóverbe vágott disznót. Húpasz sába. És így mondja, ott kapott mellé egy ilyen vágót, vagy hogy hívják azt a... Böller, köszönöm szépen. Ülve könnyű. És kapott egy ilyen böllért, az volt a legnagyobb figura az egész műsorban. Laci, úgy hívták Laci. Mondja Béla a** pulóverbe, hogy jaj, és ez a disznóknak nem fáj, hogy... Ha mit, Béla, hülye vagy, levágjuk, hát hogy ne fárna? Hát te hülye vagy, Béla. Van egy havarom, aki gyűlöli a munkahelyét, ha már celeb műszak, és mindig ilyen a gázmelókat nézek neki, és küldöm át e-mailen, hogy ide vadpatak szabályzó, meg ilyenek, tehát is semmi értelme. Egyetlen egyre csillant fel a szeme, átküldtem neki, spermadonoráció. Visszaírt, hát végül is az irodába is egész nap a tomat verem, úgyhogy legyen akkor ez. Most volt nálunk fenn nagyfater megint, hát vonattal érkeztek vidékről. Úgy volt, hogy szombat reggel érkeznek keleti pályaudvarra, péntek este csörög a telefonom. Baj van, fiam. Még itt se vagy, nagyfater, mi baj van? Nem tudtuk elérni a korait, csak a későbbivel tudunk menni. Ó, hát mondom, annál tovább alszok. Mikor indul? 4:20. Reggel. Mondom, meg sem merem kérdezni a korait, az 3:50, nem tudjuk elérni sajnos. Úgyhogy mehettem ki 5:10-re a keletibe, nagyon jó volt. Leszállt nagyfater 19 bőrönde, mi volt a 19 bőrönde? Disznóhús. De Pesten az nincsen, azt hozni kell. És így fél órája cipekedünk, mondom nagyfaternak, legközelebb hozzad fel a disznót, pórázom, érted? Ezt majd levágjuk nálam, addig is sétál magától. Nem egyszerű. Alsó szomszédja Micóbá, nagyon nagy karakter a faluba. Micóbá ő, hát ő k***ét totál. Tehát az a lényeg, hogy neki nincsen tiszta pillanata. Tehát ez a amplitudo forever, ez megy non-stop. Kicsit lefagy, mint a k***hoz néha, de szeretem, mert szomszéd. Azt szeretem benne a legjobb, amikor így biciklivel indul haza a kocsmából, holott nem is azzal ment oda, tehát semmi. Bemegy, b***ik, kijön bicikli, nézd már, mi az anyám, fél úton eszmél, hát ez egy bicikli, tss, ez nem az enyém, úgyhogy megy tovább. Azt szeretem a legjobban, amikor magyaráz, megállít mély interjúkra, de úgy, hogy ő már nem bír állni. Múltkor azt mondta, Ádámka, itt jön ez a pici hosszát egy ilyen fél perc. Ádámka. Na, tanuljál, mert az anyám b***zom meg téged. Tanuljál, mert úgy, hogy. És elmegy, de emberek, váljunk, rájöttem, azért kell tanulni, hogy be tudjunk fejezni mondatokat, nem? Köszönöm szépen a figyelmet, hogy szóval.
1: Köszönjük szépen! Kis Ádámot láttátok, és én hallottam ott hátul. Ugyanolyan egyébként, tehát igazából mindegy. Volt a Sziget nyáron, Sziget fesztivál, amiről meséltem, és képzeljétek el, legnagyobb kalandom az volt, lehányt egy német lány. Hát ápoljuk a kapcsolatot a nemzetek között. Brassói apró pecsenyét kértem, Litkai kollégával voltunk, és leültünk egy asztalhoz, szembe ült a csaj, nem gondoltuk, hogy világcsúcs kísérletre készül, hogy... Csendben volt. A pasi a sportsérüléssel feküdt az asztal alatt. És így emeli a porrat, ez egy megszokott látvány a Szigeten, hogy valaki emeli a porrat, biztos itt is van, aki már ivott alkoholt. Nem, nincs. Jó, mindegy, akkor elmondom milyen. Így fogja a lány, hopp, mert amikor eddig vagy, itt van egy kis csapóajtó, ami nem engedi le a felesleges pálinkát, hanem ráfolyt. De te már szívod be, és így elporlaszt egy olyan 2 centet a fél deciből. Én még ott piszkálom, hogy figyelem a hús-krumpli arányt a brassóiba. Pálinka esik! Nem jött több, és akkor a lány még küzdött, bemolt az arcába a fél deci. Ezek a labancok nem tudnak inni, ezt már nem lehet lenyelni, ha így vagy. Mert benne van a nagy bugyborék, tudod, és az megfordult, na ő megpróbálta. rányelt, és rücs, így átküldte a fogai között kipasszírozva az én brassóimba, ami nekem onnantól kezdve nem volt szimpatikus. Félretoltam, de a kollégám az csak így nézte a csajokat. Oda lesz, mi van, nem ízlik? Mondom, nem. Kéred? Hülye vagy, persze, de szóltam neki, hogy belehányt a német lány, miután megette. Fogadjuk szeretettel a mai este következő fellépőjét, a színpadon Csenki Attila.

0: Köszöntöm Önöket nagy szeretettel! De azt találta ki az egyik haverom, hogy ez az egész sertés influenzát a zöldség és vegetáriánus maffia találta ki, hogy leszokjunk a húsételekről. Én meg már várom, hogy végre jelentkezzen a hentes maffia zöldségbetegségekre, hogy támad a réplepra, meg jön a szilvaéc, és szerintem, hogy Bálint gazda bejelentkezik műholdon keresztül egy ilyen körtefa tetejéről, és megtanítja, hogy hogyan tudjuk részgálicsal kikezelni magunkból a dinnyekankót, mert az már... Hát Máté Kriszta eltávozott most a képernyőről, nem tudom, hogy mit művel otthon a családjával, de azt mondta be még búcsúzásképpen szeptemberben, hogy a sertésinfluenza elleni új ellenszernek mellékhatása nincsen, pár héten belül pedig az is kiderül, hogy hatásos-e. Hogy lehet, hogy eddig nem is védőoltással kísérleteztek, hanem egy zsák borsóval, és hát az felelgethetett hónapokig az abból márda dolgok. Van egy ilyen... Van ez a vicc, hogy a három gengszerbéke ül a fágon, egyik mondja brek, második mondja brek-brek, harmadik mondja brek-brek-brek, mire az első lelövi a harmadikat, miért lőtted le, kérdezi a második, azért, mert túl sokat tudott. Ne szenteljünk ennek több időt. Volt egy ismerősöm, az hát dadogós volt, és úgy mesélte ezt a viccet, hogy három gengszerbéke ül a fágon. Azt mondja az első, a f***om! És gyakorlatilag már én itt tartok most itt az elején. Na mindegy, Máté Krisztának a másik hölgyhöz kicsit később ér el a hang. Másik kedves Máté Kriszta beszólás nyáron, mert ő volt a fő rémisztő, nyáron azt mondta, hogy holnap nagyon óvatosan menjünk ki a szabadba, mert hetes szintű UVB sugárzás lesz. Én annyira megijedtem, hogy másnap reggel fogtam a kislányom kezét, mondtam, hogy édesem, fogod apa kezét, mondom, fogjad apának a kezét, mielőtt kilépünk az árnyékból, ugyanúgy, mint az zebránál, szétnézünk, hogy elégette már valaki a napon. Látsz-e füstölgő galambokat, cicákat, fogod apa kezét, hogyha a gyerekekkel szaladtok ki az oviból a játszótér, akkor hagyod a többieket, hadd szaladjanak előtted. Ha nem megy magától, kilöködeti, nem mész ki a többiek előtt. Egyáltalán azt sem értem, hogy mi az, hogy UVB az UV át, az csak így átugrottuk, hogy lehet, hogy közben már több tízezren meghaltak, teljesen kivagyok. Azt sem tudom különben, hogy a sertésinfluenza tényleg elkapná az embereket, és tömegével kórházban lennénk, mit csinálnának? Hát egyszerű eseteket nem tudnak megoldani. Nagybátyámat ebédidőben látogattam meg a kórházban, mellette ott feküdt Feri bácsi is, ő is, mind a kettőnek az ölében egy nagy tálca kaja, vagyis hát egy nagy tálca az ölükben, amin volt valami, amit meg kellett enniük. Feri bácsi elkezd egyszer csak hozzám beszélni, hogy fiatalember, nézem át, átvérzett itt a kötés az oldalamon, hogy atyaik, hát az ágy is tiszta, én vérzek, azonnal szóljon az ápolónak, vérzek, és tényleg látom, hogy Feri bácsi vérzik, vonszolom az ápolónak, hogy jöjjön már, hogy nézzenek, hogy itt mi van. Bejön az ápolónak, azt mondja, hogy Feri bácsi, hát Feri bácsi az Istenért maga tényleg vérzik, de én most mit csináljak magával? Tudja mit, elviszem az ebédjét, jó? És elvitte az ebédjét, úgy volt, hogy aparasztja már ebédidőben, ne vérezzen itt nekem, meg látogatók is vannak, belekapja a fánkot, Feri bácsi, jó lesz ez a gyerekosztályon valakinek. Én most olyan problémám volt, allergiarohamom volt pár héttel ezelőtt, hát gyakorlatilag egy éjszaka bedagadt az orromtól fölfelé a fejem, és nem hasonlítottam rám. Elmentem az orvoshoz, aki nagyon pökhendi módon annyit mondott, hogy szerintem ez egy egyszerű madártól allergia. Mondom, hajnal egykor a tévé előtt, hogy mire akar ezzel célozni? Galambokat dugdosok a torkomba olyankor, vagy verebeket nassolok? Hát nem, mi az, hogy madártól allergia? Teljesen kikészít, lehet, hogy túlspilázom egy kicsit ezt a dolgot. Jaj, hát egészen más téma. Most tudtam meg, Michael Jackson, az volt a legnagyobb álma, hogy eljátszassa egy filmben pókembert. Mondjuk szerintem ő nem ezt a piros rácsos ruhát vette volna föl, hanem varatott volna magának még 4 végtagot. És ha már megvan a 8 végtag összesen, akkor el tudja játszani a Leszi hazatért is úgy, hogy ő a Leszi a kutya, meg a gazdája, aki simogatja. Hát azért, na, a szimpátia csúcspontjára jutottunk, úgy látom. Vagy mindenki Jacko imitátor, mert ahhoz elég szarul sikerült azért. Hát. Nem tudom. Most meg az RTL Klub egy tévéműsor kedvéért felújította Benkő Dánielt. Én annyira irigylettem rá, hogy rögtön én is elmentem fodrászhoz. Brutális a fodrászom. Egy perc alatt letolja a hajamat géppel, és aztán 10 percet szarakozik azzal a nyakelvágó borotvával, és csak így borotválja lefelé, hátul, amitől ugye erősödik meg a nyakamon is a szőr. Ugye bólogatom, hogy tiszta pipa vagyok rá, hogy... De nem arra gondoltam, hogy szőrös a nyaka. Csak tényleg az állandó félelem, hogy azt látom, hogy egyre nagyobb területeket hódít meg a borotvával, hogy ma úgy kukucskál befelé az ingem alá, és hogy még hova borotválhatna bele a hátamba is, és... Hát én tényleg, én már garbóba vegyek néha, de azt is úgy arrébb húzza. Én attól aggódom, hogy annyira erősre borotválja a hátamon a szőrt, hogy 2 év múlva elmegyek fordászhoz, 1500-ért megnyírja a hajamat, meg fölajánlja, hogy 48000-ért a hátamat is lenyírja. Hát... Évek óta kedvenc szél, élő egyenes adásban láttam egyszer az angol 4-es TV csatornán az első maszturbációs világnapot. És még milyen pervers közönség, még el sem mondtam, hogy miről van szó. Most itt minden egyes versenyzőnek volt egy saját szponzora, aki minden egyes teljesített perc után fizetett egy X nagyságrend összeget. Én ugyanennyire csöndben maradtam, tehát nincs baj. Ugyanennyire verejtékeztem, úgy idegességemben belegondoltam, hogy ez megy manapság a televízióban, meg az járt a fejem, hogy 16 éves koromban én az akkori osztálytársaimmal ugyanezen az elven mi pénzt kereshettem volna, így, hogy nem kerestem, mi pénzt vertem el, vagy hát ki? És... Ide. A maszturbálásban semmi kínos nincs, azt az egyesetet kivéve, hogyha hajnal 3 órakor végzed ezt a fotelben ülve a Hitler pornó csatorna előtt, belealszol, ez még nem belealszol, és a kretén kábel TV programozóknak köszönhetően, amikor reggel 8-kor édesanyád ugyanott talál, ugyanebben a pózban, akkor az adott csatornán már nem a pornó megy, hanem az állatok világa. Köszönöm szépen a figyelmet!
1: Bátor ember! Ő egy ilyen bátor ember. Na, köszönjük szépen, Csenki Attilát hallottuk. Köszönöm kollégáimnak, Kis Ádámnak, Csenki Attilának és Magás Dánielnek, hogy itt voltak ma este. Köszönöm, hogy ma este is minket választottak. Isten őrizze meg jó szokásukat. Ha szeretnének minket élőben látni, akkor menjenek ki az utcára, néha ott vagyunk. Vagy gyertek el ide, itt mindig itt vagyunk. Jövő héten ismét találkozunk, ugyanitt, ugyanebben az időben. Köszönjük szépen, jó éjszakát!
0: Tegye már fel az a kezét, aki még soha nem maszturbált. Pincérek. Úgy szerettem volna világéletemben kiszólni a producernek, Kristóf. Ő sem. Senki nem mer jelentkezni. Jó, van olyan, aki már maszturbált valaha? Ezt vágjuk ki.
2: Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: Reklám. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 11 óra.
1: 5 milliárd euróval nőtt a felszabadított EU-s források összege. Súlyos balesetet szenvedtek a pécsi aerobikosok. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. A tárgyalás utolsó óráiban 2 milliárd euróval nőtt a felszabadított EU-s források összege. Erről írt a miniszterelnök szombat reggel a Facebookon. Magyar Péter pénteken Brüsszelben tárgyalt Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével. Aznapi közös sajtótájékoztatójukon bejelentették, hogy 16,4 milliárd eurónyi befagyasztott uniós forrás ügyében született politikai megállapodás. A Telex szerint ebben lehet benne a 2 milliárd euró is, amelyről szombaton írt Magyar Péter. Fának hajtott szombat hajnalban a pécsi aerobikosokat Budapestre szállító busz Pécs és Hirt között, a sofőr a helyszínen meghalt, 23-an megsérültek. A busz versenyre vitte volna a gyerekeket, edzőiket és az őket kísérő szülőket, amikor letért az útról és egy fának ütközött. A mentők a buszvezetőjének életét már nem tudták megmenteni. Súlyos sérülést két kislány szenvedett, őket végtagtörésekkel a pécsi klinikára vitték. 21-en könnyebben sérültek meg, zúzódásokat, horzsolásokat szenvedtek, őket szintén Pécsen látják el. A balesetben két edző is súlyosabban megsérült. A rendőrség vizsgálja a baleset okát. Hárman meghaltak, miután autóhajtott vonat elé sűjsápon péntek késő este. A MÁV Inform közölte, a Szolnokról a keleti pályaudvarra tartó S60-as vonat a Kiskókai utcai fénysorompóval és félsorompóval biztosított vasúti átjáróban ütközött az autóval. A kocsiban hárman ültek, mindannyian életüket vesztették. A helyszínelés hajnalig tartott. Még vizsgálják, hogy a kocsi miért hajtott a vonat elé. BL döntő, összeverekedtek a két csapat szurkolói Budapesten a Király utcában, vette észre a 24.hu a huligans.cz közösségi oldalán közzétett videót. Az oldal szerint körülbelül 30-30 drukker vett részt az összecsapásban, amiből a francia szurkolók kerültek ki győztesen. A szombat este 6 órakor kezdődő finálira mindkét klub 17-17 ezer jegyet kapott, de mindkét csapat szurkolói több tízezren érkeztek Budapestre. A döntő miatt egész szombaton lezárások lesznek a fővárosban. Középiskolai ballagó diákok magyar zászlót égettek Szabadka központjában pénteken, közölte az egyik szemtanú vallomását a Szabad Magyar Szóvajdasági Hírportál. A beszámoló szerint a ballagó diákok az utóbbi években szerb zászlót lengetve vonultak az utolsó tanítási napon az utcán, de az iskola igazgatója ezúttal a magyar zászló használatát is engedélyezte. Az egyik végzős fiú élt a lehetőséggel, ezt azonban két szerb fiatal nem nézte jó szemmel. Lerángatták a nyakából a zászlót, majd fel is gyújtották mindenki szeme láttára. Míg az 1990-es években gyakoriak voltak a nemzeti alapú incidensek, az utóbbi időben kevés ilyenre volt példa a Vajdaságban. Több órás napsütés várható, majd észak felül átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet. Eső zápor elsősorban északon, északkeleten fordulhat elő. A szél több felé megélénkül, helyenként megerősödik. Többnyire 26-31 fok közé melegszik a levegő, de északkeleten néhány fokkal alacsonyabb értékeket mérhetünk.
2: Hobby Rádió.
0: Reklám.
3: 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
4: Vállalkozók, vezetők, értékesítők!

0: Budapest. Június 3!
1: Reklámot hallottak.
2: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
1: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
3: Május 30-a, szombat. Budapesten ma este 6 órától Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás Arénában. Lezárták a Kós Károly sétányt a Hősök terét körben, az Állatkerti körútat a Gundel Károly út és a Hősök tere között vasárnap éjfélig, valamint az Olof Palme sétányt a Hősök tere és a Verona Angyalai között csütörtök estig. Lezárták vasárnap hajnalig az Andrássy utat a Bajza utca és a Hősök tere között, illetve a Dózsa-György utat a Podmanicki utca és a Városligeti fasor között. Lezárták ma délután 5 óráig a Ferihegyi repülőtérre vezető utat, az Üllői út és a Sajó utca között, csak a közösségi közlekedés járműveit engedik át. A mérkőzés miatt a BKK több járata módosított, illetve rövidített útvonalon közlekedik. Hétvégenként, illetve hétköznapokon este 6:30-tól másnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként csak egy sáv járható csatorna karbantartás miatt.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
0: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió!
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
0: Hobby Rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk! Hogy ránk kattanhass.
6: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Pillét hallják. Vannak ismeretlen ismerőseink. Gondoljuk csak meg, akárhányszor bekapcsoljuk vagy a rádiót, vagy a televíziót. Különböző bemondók hangjait halljuk. Olykor már személyesen is kezdjük őket ismerni. Nem mintha a nevüket tudnánk, vagy bármit is róluk, csak egyszerűen tudjuk azt, hogy na, ő mondja a mit tudom én milyen reklámot. Ja igen, ő ennek és ennek a televíziónak a hangja. Ott szoktuk hallani. Nevezzük nevén a televíziót. RTL Klub. Nem minthogyha szükségük lenne a reklámra, úgyis mindenki ezt nézi minden este, vagy a másik televíziót. Hogy miért említettem az RTL-t? Ott is van egy bemondó. Úgy hívják, hogy Bot András. Hogy ki ez a Bot András, azon kívül, hogy az RTL bemondója, a mai Pillesóban erre is fény derül.
2: Pillesó. Ahol a jó zene tovább él.

0: Illeső. Vendégünk
1: Bot András, az RTL Klub hangja.
0: Illeső. Mindenről, ami egy kicsit is érdekelhet.
2: Hogyan kerültél kapcsolatba a médiával, illetve a hanggal, álmondással?
3: Hát én igazából színész vagyok, tehát elvégeztem a főiskolát 86-ban. Színetárosztályba. Voltam a Madány Színházba 2 évig, aztán lementem Szegedre, ott voltam több mint 4 évet. Följöttünk Budapestre független színpaddal, és 90-től kezdve, amikor bejöttek Magyarországra a nagy reklámcégek, akkor kerestek hangokat a készülő reklámokhoz, és így kerültem bele, és gyakorlatilag azóta folyamatos a kapcsolat.
2: Nem vágysz a nagy színházba, vagy ez valamilyen módon azért kompenzálódik?
3: Nem, már nem vágyom rá. Nem, játszottam elég sokat mindenfelé, de valahogy megváltozott a világ. Egyrészt anyagilag sem éri meg ott lenni, társadalmi rangja se olyan, és hát a legnagyobb baj az egész az, hogy nincs olyan csapat, vagy nincs olyan ember, akihez leszerződnék.
2: Csak reklámokat mondasz fel, vagy szinkronban is dolgozol?
3: Néha szinkronban, abból kevesebb van, mert Magyarországon most már lassan áttagozódott a szinkron történet. Rengeteg a tévésorozat. Ezeket a latin szappanoperákat orba szájba nyomják, és kialakult egy olyan fajta stáb szinkronoknál, akik ezt mint futószallak készítik. Inkább reklámokat csinálok, meg hangolámondásokat, meg hát a televíziót, ami szembe jön.
2: Végül is te vagy az RTL Klubnak gyakorlatilag a hangja. Nem félsz attól, hogy valamilyen módon beskatujáznak?
3: Nem hiszem. Nem, mert egyrészt arcról ugye nem ismernek a nézők, vagy csak nagyon ritkán, nagyon keveset. Én tulajdonképpen boldog vagyok, mert akármit csinálok, mégiscsak a szakmából élek. És nagyon sok olyan kollégám van, aki elvégezte a főiskolát, és nem a szakmájából él, vagy legalábbis nagyon-nagyon picike szelete az, amit a szakmájából csinálni tud. Én mégiscsak mikrofon közelben vagyok a nap 24 órájában, és azért ez egy nagy dolog, azt hiszem. Nekem eddig hál' Istennek szerencsém volt, most lassan 10 éve szabadúszó vagyok, eddig működik a dolog. Nem azt mondom, hogy jó görcsök nélkül, mert a telefon azért, tehát ez a bunkofon, ez munkaeszköz, ez vagy csörög, vagy nem csörög, de általában eddig még működött. Hogy ez skatúja, vagy nem skatúja, hát nézd, szerencsére azok a baráti kapcsolatok működnek, amik itt az évek alatt kiépültek. Volt egy kisebb szerepem a Glamourban, ami most nyert a filmfesztiválon, Gödörs Fritznek a filmje volt. Mindig beesik egy-két olyan dolog, amiből az ember évekig vagy hónapokig tud élni, legalábbis hónapokig. Olyan dolgot nem tudok művelni folyamatosan, ami a szívem közepe. Hát egy olyan fajta színház, mint a független színpad volt, amit én nagyon szerettem. Volt egy bemutatónk, még 95-ben játszottuk utoljára, most már Tália Színházba, az 5. K. Bagó Berci barátom rendezte. Hát az egy nagyon-nagyon jó előadás volt, az volt az utolsó, amit igazából szerettem. Tehát egy olyan fajta helyzetben, mint az a fajta színház, vagy azok a kollégák oda visszamennék, de hát arra nincs lehetőség jelenleg.
2: Egyfajta stílust kell fölvenni a reklámbemondás során, és az téged nem igazán zavart, hogy színészi diplomával a kezedben egyfajta stílust kell csinálnod?
3: Nem annyira zavar, mert egyrészt elég változatos, tulajdonképpen nagyon sokszínű a munka, tehát ha reklámokat, a referenciákat és mindent együtt beteszek egy kalapba, akkor azért egyáltalán nem unalmas a történet. Másrészt pedig, hát még a drága Vas János szinkron rendező, aki nekünk a szinkront, mint tantárgyat oktatta. Tehát ő mutatta meg ezeket a szakmai alapfogásokat a legeslegelején még a főiskolán, de ezeket csak úgy lehetett megtanulni, hogyha az ember élesen igazából ott állt a mikrofon mögött, és ott a stúdióba csinálta. Hát itt volt rádió bridges műsorvezetés az elmúlt pár évben, fél évig csináltam, aztán abba hagytam, nem igazán tetszett. Meg hát az összes többi próbálkozás. Ez egy barom izgalmas dolog, és azért egy mikrofonnal megtanulni bánni, vagy ott megszólalni, azért az is a szakmának egy elég komoly része. Én ezt azért örömmel csinálom.
2: Van olyan reklám példa, amit te nem vállalsz el?
3: Volt, egyszer volt. Igen, a választások alatt egy MSZP reklám, azt nem vállaltam el. Tudom, hogy mindent nem. Nem, tehát ha valami úszító vagy olyan, sőt, bocsánat, volt még egy dolog valóban, az nem is olyan nagyon régen, tehát én szerepet soha nem adtam vissza, legfeljebb nem vállaltam el, de volt egy olyan dolog, hogy az Istenbe hívták ezt a nagyon szarja párajsz filmet, ezt a Songoku. Vagy mi a lószar volt ez, valami borzadály volt. Az RTL leszinkronizálta, és azt, én voltam benne a rózsaszín kismarasz az első 8 részben, és akkor, amikor a szöveg szerint a kismarasz bement a bokorba és fingott egy óriásat, akkor megkérdeztem, hogy ezt most komolyan gondolják, és mondták, hogy hát ez a szöveg, mondtam, akkor viszont látás, és kijöttem a stúdióból. Azért mindent nem.
2: Az RTL Klubban hogyan kerültél kapcsolatba?
3: Ez teljes véletlen volt egyébként. 98 november éve, vagy mikor, valahogy így behívtak egy castingra. De rajtam kívül még 3 embert, a mai napig nem tudom, ki volt a másik 3, mert azt titkolják. Ilyen előzeteseket kellett fölmondani, tehát filmelőzeteseket. Csináltunk belőle 3-at vagy 4-et, aztán elmentünk haza. Másfél vagy 2 hónapig nagy csönd volt, és január elején telefonáltak egy nagyon kedves nő, akkor még az RTL-nél volt, most már nem dolgozik itt, mondta, hogy András, gyere be,

0: Kérlek szépen, ma este hátra, mert te vagy az RTL hangja, és onnantól kezdve én nyomom az RTL-t, ez így történt.
1: Hangról megismernek az utcán?
0: Most már igen, most már. Tehát tankolásnál állítottam ott mindenhol. De az ember a videótékában jó pornófilmet nem tud kivenni, mert megismeri. Most már itt tart a dolog. Vagy idősebbnek gondolnak, vagy fiatalabbnak, de normál. Tehát aranyosak. Általában elég sok jó visszajelzést kapok. Az egyik legszebb élmény azért rendőrrel volt. Éjjel 2:30 felé a Bartók Béla úton, mikor jöttem hazafelé, és átmentem, ha jól emlékszem, 2 piros lámpán. Hát nem volt senki, ez ilyen taxizöld volt, ilyen erős narancssárga, és mögöttem fölvillant a kék lámpán, leállítottak, mondom, jaj Isten, mondom, lőjön le, mester, hát mondom, 2:30 van, autó nincs a környéken, mondom, tudom, kicsit sárga, de nem ez az előző, mondom, hát akkor maga nyert, mert piros volt. Kérdez, hol dolgozok, és mondtam, hogy színész vagyok, na, mégis hol, mondom, az RTL-nél, szóval maga az, aki mindig beszél, a sose látjuk, mondom, én lennék. Gratuláltak, azt ott hagytak, úgyhogy.
1: Ez nem zavar, hogy te nem vagy képernyő, csak úgy a hangod jön?
0: Nem, figyelj, egyrészt nem zavar, én töröm másba a fejem most. Nekem a színetár azt mondta főiskolán, utolsó évben mindenkinek mondott egy mondatot, és azt mondta, hogy Boci a becenevem egyébként, csak azért mondom, az egész szakma így ismer. Azt mondta, hogy Bocikám magának várnia kell 40 éves koráig, mert akkor lesz a belseje azonos a külsejével, vagy fordítva teljesen mindegy, és azért addig maradjon nyugodtan, úgyhogy én még várok, még van egy kis idő. 38 vagyok, úgyhogy a fene tudja, még egy körülbelül, igen. Igen.
2: Visszatérve ezekre a hangalámondásokra, te naponta képzed magad, tehát beszédtechnika, logopédia, vagy ez most már rutinná vált?
0: Az elmúlt pár év alatt azért rengeteget dolgoztunk, meg hál' Istennek kaptunk egy nagyon jó alapot a főiskolán. Meg hát igazából ezt munka közben lehet megtanulni, tehát ezt úgy lehet esetleg karban tartani, hogy néha-néha az ember otthon plattolgat, vagy olvasgat, vagy mit tudom én, de én nem edzek külön, tehát nincsenek beszédgyakorlatok, meg nincs semmi ilyesmi. A stúdióba kapok egy szöveget, azt általában hosszabb a történet, referenciafilmek, azt elkérem előre egy pár nappal, és akkor otthon magamnak átolvasom, kijegyzetelem, bejelölgetem a nehezebb dolgokat, és akkor úgy megyek a stúdióba, hogy már fölkészültebb vagyok a történet. A
2: reklámokat pedig blatra megy?
0: Hát az blatra, hát az 30 másodperc, hát most már 10 év után olyan nagyon nagy meglepetést nem tudnak okozni. Egyszer próbálkoztak vele, de nem nagyon ment, szóval.
2: Emlékezetes bakiai?
0: Ajaj, volt egy referenciafilm, arról szólt az anyagnak a nagy része, tehát az volt a központi gondolata, hogy a Toyota az a környezetvédelem szempontjából mennyire fantasztikus autókat állított elő. Na most ez a szó, hogy környezetvédelem, ez körülbelül 320-szor fordult el a szövegbe, és egyszer nem tudtam normálisan kimondani. Volt az környezetvédelem, volt minden, de ilyenek vannak, de az ember ezen aztán szépen lassan átlendül.
2: A reklámok, azokat te szereted?
0: Szeretem. Megmondom őszintén, hogy csinálni szeretem. Nézni a nagy részét kevésbé, de csinálni jobb.
2: Család, gyerekek?
0: Két nagy lányom van, 13 meg egy 8 éves.
1: Ők mennyire viselik el, hogy apu az RTL klubban?
0: Megszokták már. Néha megdicsérnek, néha mondják, hogy apu, ez nagyon rossz volt. Mondom, tudom, hát van ilyen, de csak az nem hibázik, aki nem dolgozik.
2: Mik a terveid?
0: Én igazából nem nagyon hajtok semmi felé, tehát ilyen dolog felé, mert nincs értelme. Tehát én nem akarok központi figura, nem akarok címlapon szerepelni mindenáron. Én nem erőszakolom. A siker az olyan dolog, tudod, szerintem. Az egy vagy velejárója sok munkának, vagy sose fog összejönni. Tehát engem a siker önmagában nem érdekel. Az ember csináljon jókat, legyen olyan színvonalú saját szakmájában, ami saját magának örömet okoz, és a többi az majd kiderül. Egyetlen tervem van, szeretnék annyi idős lenni majd egyszer, amennyinek látszom néha. És akkor én már nagyon boldog leszek, ülni a hintaszékbe, elszívni egy jó szivart, és a két gyerekemet fölnevelni.

0: Komu reklám?
1: Szervusz, Piroska! Hová mész?
2: A nagymamához.
1: Mondd csak, Piroska, mi van a szoknyád, akarom mondani, a kosaradban?
2: Sós Pálcika, Sós Perec és Sós Ropi.
1: Hogy egy kicsit...
3: Wolf, az első farkas, aki rókázni tud.
0: Komu reklámot hallottak? Továbbra is reklám nélkül. Csak itt, a Pille Show-ban. Ritkán hallott slágerek. Csak itt, a Pille Show-ban.

0: Internet ajánlat.
1: Béla, mondjál nekem olyat, amit eddig még senki más nem mondta.
2: Internet.
3: Pille Online a pille.ini.hu weboldalon.
0: Játékprogramok.
3: Felhasználói programok.
0: Szövegek.
3: Bannercsere.
0: Linkcsere.
3: Vendégkönyv.
0: Ingyenes apró hirdetési lehetőség.
3: Munkabörze.
0: Csevei csatorna.
3: Riportok, interjúk.
0: Mindenről, ami egy kicsit is érdekelhet.
3: A pille.ini.hu weboldalon.
0: Fórumok.
3: Tételek.
0: Ingyenes szolgáltatások.
3: Ajánlók.
0: Ajánlatok.
3: Műsorok.
0: A pille.ini.hu weboldalon.
3: Kattints ide! Pille.ini.hu Kattintson ránk! Hallgasson minket! Pille Online
0: a pille.ini.hu weboldalon.
3: A jövő hangja.
0: Internet ajánlatot hallottak. Továbbra is reklám nélkül, csak itt, a Pille Show-ban.

0: következik egy kis hír a nagyvilágból.
1: Tanítónője és anyja letartóztatását kérte egy 6 éves angol kisfiú börtönben. Ja, üljenek börtönben. A hölgyek bűne egyszerűen az volt, hogy nem adtak a kisfiúnak csokit. A tanárnő hibát talált a srác dolgozatában, így nem adott neki az előre megígért karamellás csokiból. Ó, szegényke. Stephen Miller, mármint így hívták a srácot, megpróbáltatásai nem értek véget. Nagy harangra... Harangra? Ez jó. Na most árulok el titkot azzal, hogy ez a műsor felvételről megy, úgyhogy... Ezért nem nagyon van benne a baki, de azt hiszem, hogy ezt benne hagyjuk. Szóval nem nagy harangra, hanem nagy haragra gerjedt a kisfiú, amit aztán mi meg nagy harangra verünk. A nagy harag oka pedig az volt, hogy otthon édesanyja is támogatta a tanárnő döntését. Helyes, hogy a fiú nem kapott csokit. A gyermek jogait érvényesítette, és felhívta a rendőrséget. Ahogy nyilatkozta, már ahogy egy 6 éves kisfiú nyilatkozni tud, azt akartam, hogy addig üljenek börtönbe, amíg nem kapom meg a csokim. Ja, és ennyi a hír. Nem tudom, hogy ebben most mi a poén, de jó vicc.
0: Pillesó. E-mail címünk?
2: pille@elender.hu.
0: Ne kíméljetek. E-mailjetek.
2: Világ proletáriai, e-mailjetek.

0: Ebbe a Pille Show-ba ennyi fért. Én már a búcsúzom, és ajánlom figyelmükbe a weboldalunkat, mely a pille.ini.hu címen található. A mai műsorunk vendége Bot András, az RTL Klub bemondója volt, és megsúgom, hogy weboldalunkon megnézhetik, hogy néz ki. No, jól nézünk, Miki. Megköszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Műsorajánló.
1: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás. A rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
3: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
4: Retikül, szerdán 16 órától.
5: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
5: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
6: Nem bírod már elviselni.
7: Always look on the bright side of life.
8: A régi ismerős dallam új köntösben.
9: Nézd az élet jó oldalát.
8: Dupláljon a feldolgozások műsor. Minden szombaton.
10: Nekem ez így jó.
8: 15 órától.
11: Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.
12: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
13: Hagyományaink, értékeink Európában.
14: Ahol az érték a mérték.
15: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
16: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
17: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
18: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
19: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
8: Koktél.
19: Érdekes témák, érdekes emberek.
8: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 12 óra.
1: 5 milliárd euróval nőtt a felszabadított EU-s források összege. Súlyos balesetet szenvedtek a pécsi aerobikosok. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. A tárgyalás utolsó óráiban 2 milliárd euróval nőtt a felszabadított EU-s források összege. Erről írt a miniszterelnök szombat reggel a Facebookon. Magyar Péter pénteken Brüsszelben tárgyalt Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével. Aznapi közös sajtótájékoztatójukon bejelentették, hogy 16,4 milliárd eurónyi befagyasztott uniós forrás ügyében született politikai megállapodás. A Telex szerint ebben lehet benne a 2 milliárd euró is, amelyről szombaton írt Magyar Péter. Fának hajtott szombat hajnalban a pécsi aerobikosokat Budapestre szállító busz Pécs és Hirt között, a sofőr a helyszínen meghalt, 23-an megsérültek. A busz versenyre vitte volna a gyerekeket, edzőiket és az őket kísérő szülőket, amikor letért az útról és egy fának ütközött. A mentők a buszvezetőjének életét már nem tudták megmenteni. Súlyos sérülést két kislány szenvedett, őket végtagtörésekkel a pécsi klinikára vitték. 21-en könnyebben sérültek meg, zúzódásokat, horzsolásokat szenvedtek, őket szintén Pécsen látják el. A balesetben két edző is súlyosabban megsérült. A rendőrség vizsgálja a baleset okát. Hárman meghaltak, miután autóhajtott vonat elésű sápon péntek késő este. A Mávinform közölte, a Szolnokról a keleti pályaudvarra tartó S60-as vonat a Kiskókai utcai fénysorompóval és félsorompóval biztosított vasúti átjáróban ütközött az autóval. A kocsiban hárman ültek, mindannyian életüket vesztették. A helyszínelés hajnalig tartott. Még vizsgálják, hogy a kocsi miért hajtott a vonat elé. BL döntő, összeverekedtek a két csapat szurkolói Budapesten a Király utcában, vette észre a 24.hu a huligans.cz közösségi oldalán közzétett videót. Az oldal szerint körülbelül 30-30 drukker vett részt az összecsapásban, amiből a francia szurkolók kerültek ki győztesen. A szombat este 6 órakor kezdődő fináléra mindkét klub 17-17 ezer jegyet kapott, de mindkét csapat szurkolói több tízezren érkeztek Budapestre. A döntő miatt egész szombaton lezárások lesznek a fővárosban. Középiskolai ballagó diákok magyar zászlót égettek Szabadka központjában pénteken, közölte az egyik szemtanú vallomását a Szabad Magyar Szóvajdasági Hírportál. A beszámoló szerint a ballagó diákok az utóbbi években szerb zászlót lengetve vonultak az utolsó tanítási napon az utcán, de az iskola igazgatója ezúttal a magyar zászló használatát is engedélyezte. Az egyik végzős fiú élt a lehetőséggel, ezt azonban két szerb fiatal nem nézte jó szemmel. Lerángatták a nyakából a zászlót, majd fel is gyújtották mindenki szeme láttára. Míg az 1990-es években gyakoriak voltak a nemzeti alapú incidensek, az utóbbi időben kevés ilyenre volt példa a Vajdaságban. Gyakran zavarhatják felhők a napsütést, és délután, valamint este elszórtan zápor, zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz erős a szél. 25 és 33 fok között alakulhat a legmagasabb hőmérséklet, de a záporok, zivatarok környezetében hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 30-án mi Janka és Zsanett nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A Janka a héber eredetű, János becéző alakja, eredetileg férfi név volt. A Jankák február 4-én is ünnepelnek. Becézése Jankácska, Jana, Janácska és Jankica képviselője a névnek. Ön, kedves Janka. Szintén ezen a napon ünnepelnek Zsanett nevű kedves hallgatóink. A név jelentése Jakve megkegyelmezett, Isten kegyelme, Isten kegyelmes. A latin eredetű Johanna francia alakváltozatának átviteléből ered. A Zsanett név üzleti érzékkel és éles elmével rendelkező személyiség kialakulását segíti, aki becsüli az élet apró örömeit, komoly, érdeklődő, fiatalabb korában társainál érettebb, becézése Zsanettka, Zsani, Zsanika, Zsanka, jeles viselői a névnek, Horváth Zsanett, Playboy modell, valamint ön, kedves Zsanett. Ezen a napon ünnepelnek még Dezső, Jamila, Janet, Jenna, Jenny, Félix, Ferdinánd, Fernanda, Hanna, Jana, Janina, Jenny, Johanna, Nándor, Vasília, Vászolj, Vázsony és Vazul nevű kedves hallgatóink is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbirádió.hu.
3: A rádiót!

0: Évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával május 30-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, ma milyen érdekességekkel készültem Önöknek. 727. május 30-ával kezdünk, a Brüsszel melletti Tervuremben meghalt Szent Hubert misszionárius, akit a 10. századtól a vadászatvédő szentjeként tisztelhetünk. Tongern Maastricht püspöke volt, akkor tért meg a legenda szerint, amikor egy vadászaton megjelent előtte egy szarvas keresztel az agancsában. A magyar hagyomány szerint Szent László királyhoz is kapcsolódik ilyen keresztlátomás. A 15. századdal folytatjuk 1431. május 30-án. Rouenban eretnekség és bűbájosság vágyával mágián megégették Jeanne d'Arcot, az orléani szüzet, akit 1456-tól rehabilitálása óta francia nemzeti hősként tisztelnek. A 16. század végével folytatjuk 1594. május 30-án. A május 19-én Esztergom ostrománál szerzett sebeibe belehalt Balassi Bálint, a magyar reneszánsz költészet kiemelkedő alakja. Líráját a szerelem, a vitézi élet, Isten és ember viszonya ihlette, szerelmes verseit a Júlia és Koélia ciklus tartalmazza. Mint végvári katona a latinon, németen és lengyelen kívül ismerte a török irodalmat is. Itáliai költők nyomán színpadi mű írásával is megpróbálkozott. A 17. századdal folytatjuk 1640. május 30-án. Antwerpenben meghalt Pieter Paul van Ruben flamand festő, aki Antonis von Dyck a barokk festészet legjelentősebb képviselője volt. Rubens nem csak sikeres művész volt, hanem a francia, angol és spanyol udvarban szolgáló diplomata is. 1608-ban itáliai utazása után tért vissza Antwerpenbe, ahol létrehozta saját műhelyét. Életművét vallási, történelmi és mitológiai tárgyú képek alkotják, valamint tájképek és portrék. Festményei a barokkra jellemző mozgalmasságot és érzékiséget tükrözik, kompozíciói átló szerkezetűek, színei színpadiasak szinte világítanak. A 18. századdal folytatjuk 1778. május 30-án. Párizsban 83 éves korában meghalt Voltaire, francia író és filozófus, aki a francia felvilágosodás korának egyik kiemelkedő alakja volt. És most lépjünk a következő századra, a 19. század közepére, 1853. május 30-án. Isaac Merritt Singer szabadalmaztatta az általa kifejlesztett varrógépet, azon belül a szálfeszítő, tűsíkosító és anyagtovábbító részeket. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Üzenet a Sámuel első könyve második részéből.
1: Akkor így imádkozott Anna. Örvendes szívem az Úrban, visszaadta erőmet az Úr. Felnyílt a szám ellenségeim ellen, mert örülhetek szabadításodnak. Nincs olyan szent, mint az Úr, rajtad kívül senki sincsen, nincs olyan kőszikla, mint a mi Istenünk.

0: Jobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: 2026. május 30-a szombat. Evangélium Szent Márk könyvéből 11. fejezet 27-től 33. vers. Abban az időben Jézus ismét Jeruzsálembe ment tanítványaival. Amikor a templomban járt, odaléptek hozzá a főpapok, az írástudók meg a nép elől járói, és megkérdezték tőle, miféle hatalommal teszed ezeket? Ki adta neked a hatalmat, hogy ilyeneket tegyél? Jézus így válaszolt. Én is kérdezek tőletek valamit. Feleljetek rá, és akkor majd én is megmondom nektek, hogy milyen hatalommal cselekszem. János keresztsége a mennyből volt-e, vagy az emberektől? Válaszoljatok nekem. Erre tanakodni kezdtek egymás között, így okoskodtak. Ha azt mondjuk a mennyből volt, azt fogja felelni, hát akkor miért nem hittetek neki? Mondjuk talán azt, hogy az emberektől? Féltek azonban a néptől, mert mindenki azt tartotta, hogy János valóban próféta volt. Végül is ezt válaszolták, nem tudjuk. Jézus erre azt felelte, akkor én sem mondom meg, milyen hatalommal cselekszem ezeket. Elmélkedés. Főpapok, írástudók és vének kérdezik Jézust arról, hogy ki adta neki a hatalmat, hogy tanítson, gyógyítson, kiűzze a kereskedőket a templomból. Ő nem tanult rabbi, mégis hatalommal szól és cselekszik. A kérdés látszólag jogos, de valójában nem az igazság keresése a vallási vezetők részéről, hanem hitetlenség és hatalomféltés beszél belőlük. Jézus nem válaszol egyenesen, hanem feltesz egy kérdést. János keresztsége a mennyből volt-e vagy az emberektől? A kérdezők zavarba jönnek, mert ha beismerik, hogy Istentől volt, akkor el kellett volna fogadniuk Jézust is, akire János rámutatott. De ha tagadják, könnyen magukra hívják a nép haragját, mert Jánost prófétának tartották. Így inkább kibújnak a válasz alól, nem tudjuk, felelik végül. Ez a jelenet leleplezi a vallási vezetők szándékát. Nem az igazságot keresik, hanem saját pozíciójukat védik. Jézus hatalma, amely szeretetből fakad, amely gyógyít, megtisztít és felszabadít, veszélyt jelent számukra, mert nem irányítható, nem illik bele a megszokott keretekbe. Elismerjük-e Jézus hatalmát az életünkben? Amikor nehéz helyzetbe kerülünk, amikor hív valamire, ami kényelmetlen, amikor új irányt jelöl ki számunkra, akkor elfogadjuk-e, vagy ellenállunk? Nem csak akkor Úr, amikor kéréseinket teljesíti, hanem akkor is, amikor formál, megtisztít, akár fájdalmas módon. Milyen hatalommal cselekszik Jézus? Az Atya szeretetének hatalmával, amely mindenek felett áll, és amelyre rábízhatjuk magunkat. Uram Jézus Krisztus, te nem világi hatalommal érkezel, hanem az Atya szeretetével, amely csendesen, de ellenállhatatlanul formálja a világot. Add, hogy ne kérdőjelezzem meg üzenetedet akkor sem, ha nem értem szándékaidat. Hiszem, Uram, hogy hatalmad nem rombol, hanem épít, nem elnyom, hanem felemel. Legyen szívem nyitott a te uralmadra, és életem váljon tanúságtételé arról, hogy te vagy az egyetlen, akinek engedelmeskedni érdemes. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
2: Hobbi Rádió.
3: Sziasztok! Kozsó vagyok, maradjatok velünk, ez itt a Hobbi Rádió.

0: Műsorajánló.
1: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
2: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
3: Egy műsor
2: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
3: Jó szórakozást!
0: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
4: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza.
5: Tudja ön, hogy honnan ered az alszik, mint a bunda szólás? Az igen milyen alvó, kimerült emberre mondjuk, hogy alszik, mint a bunda. A bunda és a suba régen a szegény embereknél nem csak ruhadarabként szolgált. Használták derékajnak, takarónak éjszaka, nappal ráültek, sőt, szőrtelen részével felfelé fordítva olykor még a kását is ráborították, és onnan ették meg. A birka bőrnek nem ártott meg a zsíros étel, sőt, még tartósította is. Az is jellemző volt, hogy a bundát nem szögre akasztották, amikor levették, hanem egyszerűen ledobták vagy leterítették valahova. Ha a bunda nyakrészéhez még a kucsmát is odarakták, előfordulhatott, hogy pláne sötétben valaki alvó embernek nézte a ruhadarabot. Mivel a bunda se nem szuszogott, se nem mozdult és semmivel nem lehetett felébreszteni, a becsapódott szemlélő azt gondolta, hogy az, akit ő embernek vélt, igen mélyen alszik. Az az ember tehát, aki szemléletomást mély álomban van, épp oly kevésbé reagál a külvilágra, mint a leterített bunda.
4: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!

0: Kamu reklám.
1: Az anyósom kőhajításra lakik tőlünk. Ezt pontosan tudom, mert gyakran haigálom kövekkel.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazzműsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
4: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
5: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
6: Teremtés koronái, pénteken 4-től, a Hobby Rádióban. Média 1, a média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
5: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
6: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
5: World Life.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Reklám.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
3: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
2: Nem lehet, hogy vírusos?
3: Ezt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
2: Hát akkor hívd el az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
3: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
2: Majd ők megoldják.
3: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
2: Ők távolról is megoldják.
3: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
2: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
0: Reklámot hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Partizóna söröző és diszkóbár. Gyulán az Aranysas mellett a Komló, mi ez? A Kossuth utcán. Partizóna söröző. Gyulán, mi ez? Partizóna... Ezen a héten... Hát nem hallok semmit.
2: Kiske a füle.
1: Ezen a héten a gyulai... Milyen diszkó ez? Ha ön szereti a funky muzsikát... Nem is azt akartam mondani. Ha ön szereti a fekete muzsikát... Ezt akartam mondani pedig. Leírom már, mit akarok mondani. Ez célszerűnek tűnik. Adja meg golyóst. Ha ön szereti a feketé... Ezt a műsort a PEB...
3: 2000 film közül választ ki a legjobbat, vidd haza, nézd meg, és utána kezdheted az egészet előről. Kezdheted előről, mi?
1: Most is kezdheted előről. Mire ezt felveszünk? Astra videótéka. Gyulán a Kossuth. De ugye, nem lehet dolgozni, érted? Ne röhögíts egy folytában.
3: És akar haza, nem megy haza.
1: Te sietsz, érted?
3: Nem megy haza.
2: Hát te honnan tudod, hogy röhögsz?
1: Hát látlak, érted? Hát, folyamatosan röhögsz, érted? Így nem lehet dolgozni. Biztos, hogy el fogsz menni dolgozni valami non-stop ABC-be előbb-utóbb. Kiruglak. Na. Vállaljuk gyári, mi van? Az autó, amely már nevében...
4: Nem látok már.
1: Ne gondolkozzon sokáig. Az 1300 köbcentis 323-as szedán típusra... Na, ezt újra. Ne gondolkozzon sokáig. Az 1300 köbcentis 323... Ne röhögj már. Na, szóval. Ne gondolkozzon sokáig. Az 1300 köbcentis 323 szedán típusra... Mi van? Ezt nem értem. Na, még egyszer neki megyünk azért. Ne gondolkozzon sokáig. Az 1300 köbcentiméteres 323-as...
3: Könyörgöm. Figyelj, itt az elején is volt valami, ami...
1: Nem lehet a Trabant, 323-as Trabantot hirdetni. Az 1300 köbcentis 323-as szedán típusra. Itt állt meg a tudomány.
2: Ezt... Na, mondja.
1: Ne gondolkozzon sokáig. Az meglátom már az 1300 köbcentit. Röhögök, mint az állat. Na, ne gondolkozzon csak nyugodtan, tehát. Itt végünk van, öregem. Innen haza nem megyünk éjfélig. Több komolyságot. Innen nem megyünk tovább. Ez tuti. Leveszem az akó, az is már rábízat a rögéstől. Na, ne gondolkozzon sokáig. Spekuláljon csak nyugodtan. Spekulálja. Na, nem tudok ránézni, érted, fordul.
0: Kamu reklámot hallottak. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 13 óra.
5: Már jövőre vizsgálódhat az Európai Ügyészség Magyarországon. Gyerekek szenvedtek buszbalesetet Pécs és Hirt között. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Magyar Péter szerint az Európai Ügyészség már 2027 elején megkezdheti a működését Magyarországon. A jelenlegi tervek szerint 2021-ig visszamenőleg vizsgálódhat majd. A miniszterelnök és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a HVG-nek adott interjút. Arról is beszéltek, hogy az uniós forrásokról kötött megállapodás egyik legfontosabb eleme a felsőoktatási alapítványi rendszer átalakítása és az Európai Ügyészséghez való csatlakozás. Magyar Péter szerint a tárgyalások egyik legkeményebb pontját a korrupció ellenes intézkedések és a közérdekű vagyonkezelő alapítványok jelentették. Több párt is közzétette a tavalyi évről szóló pénzügyi beszámolóját, köztük a Demokratikus Koalíció, a Kereszténydemokrata Néppárt, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt, a Mi Hazánk Mozgalom és a Momentum. A legtöbb támogatást a DK kapta a költségvetésből, 27 milliárd forintot. A Momentum Mozgalom 1,5 milliárd forint, a Kereszténydemokrata Néppárt 1,2 milliárd forint, a Mi Hazánk Mozgalom 696 millió forintról számolt be. A legkevesebbet az MKKP kapta, 193 milliót, a Kétfarkú Kutyapárt ezzel majdnem 2 millió forint veszteséget könyvelt el a hivatalos értesítőben közzétett beszámolók szerint. Újra járnak a vonatok Veszprém és Ajka között, írja Vitézy Dávid Facebook bejegyzésében. A közlekedési és beruházási miniszter szerint ez azt is jelenti, hogy Zalaegerszeg mostantól közvetlenül átszállás nélkül elérhető vonattal Budapestről, a Székesfehérvár-Szombathely transeurópai fővonal pedig újra teljes hosszában járható lesz. A szakaszt még 2024. decemberében zárta le a MÁV, miután a 2018-ban felújított pályát 150 méteres szakaszon alámosta a víz. Fának hajtott szombat hajnalban a pécsi aerobikosokat Budapestre szállító busz Pécs és Hirt között, a sofőr a helyszínen meghalt, 23-an megsérültek. A busz versenyre vitte volna a gyerekeket, edzőiket és az őket kísérő szülőket, amikor letért az útról és egy fának ütközött. A mentők a buszvezetőjének életét már nem tudták megmenteni, súlyos sérülést két kislány szenvedett. Őket végtagtörésekkel a pécsi klinikára vitték. 21-en könnyebben sérültek, zúzódásokat, horzsolásokat szenvedtek, őket szintén Pécsen látják el. A balesetben két edző is súlyosabban megsérült, a rendőrség vizsgálja a baleset okát. Több külföldi és magyar embert is előállítottak pénteken a rendőrök a Bajnokok Ligája hétvégi döntője előtt. Éjfél után a 7. kerületi Király utcában egy szurkolói csoportból füstgyertyákat gyújtottak meg és dobáltak, többen összeverekedtek. Csoportos garázdaság miatt ismeretlen tettesek ellen indult eljárás, a rendőrök elemzik a kamerafelvételeket is. Szombathajnalban fél egy körül a Rumbach-Sebestyén utcában üveggel dobták meg egy taxi szélvédőjét, ami megrepett, ismeretlen tettes ellen indult itt is eljárás. Vasárnap a felhők mellett sok napsütés valószínű, záporzivatar előfordulhat, főleg a Dunántúlon. A szél többfelé megélénkülhet, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 9-18, délután 25-31 fok várható.
0: Hobby Rádió. Reklám.
4: 18. Tatai Patara. Törökkori Történelmi Fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kell. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
6: Vállalkozók, vezetők, értékesítők,

0: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: Sok szeretettel köszöntök mindenkit, nem kell megijedni, ez csupán egy vírusírtó veszélyt jelző hangja volt, ami talán egyfajta illusztrációja is lehet a mai rendkívüli adásunk témájának. Számtalan alkalommal többen kerestetek már meg, engem is furcsa e-mailekkel, jelszókezelési problémákkal, vagy az online vásárlással, bankolással kapcsolatos kérdésekkel, vagy csupán azzal, hogy a megszokottól eltérő módon működik a számítógépetek. Ezért láttam fontosnak foglalkozni egy a hetekben napvilágot látott témával, mely szerint egyre nagyobb veszélyben az adataink, akár az internetezők harmada érintett lehet, olvasható többek között a Trend FM honlapján is. Akár 50 ezeren is illegális adathalászat áldozatává eshettek az elmúlt egy évben Magyarországon, derült ki a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság legújabb kutatásából. Az adás első részében Sós Edinával, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Médiapiaci Együttműködés és Kutatási Igazgatóság kutatási munkatársával beszélgetek majd a felmérés eredményéről, ezt követően szó esik majd arról, hogy mik is azok a személyes adatok, hogyan, kitől és milyen módon védjük azokat az online térben. A témában segítségemre lesz majd Lencsés Gábor, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság informatikai igazgatója. Szóval ismét egy izgalmas adás elé nézünk, úgyhogy tartsatok velem most is, ha tehetitek.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt a Hobby

0: Az adatbiztonság egyre jelentősebb kérdésé válik a digitális világ előretörésével, ugyanis folyamatosan nő a megtévesztő e-mailek és üzenetek száma a világhálón. A felmérésből az látszik, hogy általános az adatvédelmi bizonytalanság a hazai internetezők körében. A témával kapcsolatosan a telefonvonal másik végén köszöntöm Sós Edinát, az NMHH médiapiaci együttműködési és kutatási igazgatóság kutatási munkatársát, aki az első kérdésem az lenne, hogy mi is volt pontosan a kutatás célja, milyen körben és miket is vizsgáltak egészen pontosan.
1: Jó napot kívánok! Köszöntöm a hallgatókat! A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság és az Adatvezérelt Marketing Szövetség kutatásának az volt a célja, hogy átfogóan jellemezze a hazai online felhasználók adatvédelemmel és személyes adatok megadásával, kezelésével kapcsolatos ismereteit, szokásait és félelmeit. A kutatás két egymásra épülő részből állt. Egy social listening kutatásból, ami azt jelenti, hogy egy éven át figyelték és elemezték az online témában keletkező beszélgetéseket, illetve az ott körvonalazódó problémákat mélyebben feltáró, a hazai felnőtt internetezők körében végzett 1000 fős reprezentatív online kérdőíves kutatásból.
0: Van-e arra konkrét adat, hogy a magyar lakosság hány százaléka használ internetet, és akik használnak, azok milyen rendszerességgel, milyen eszközökön és milyen oldalakat látogatnak?
1: Az online népesség tagjai naponta szoktak internetezni, majdnem minden második felnőtt közülük lényegében folyamatosan online kapcsolatban van. A hazai internetezők túlnyomó többsége naponta, de legalábbis hetente több alkalommal is használja a közösségi oldalak valamelyikét, 4/5 szokott híroldalakat látogatni. Egyre többen kommentelnek a posztok egyéb internetes tartalmak alá. Csak az online népesség tagjainak 1/10 nem szokott sohasem hozzászólni, és minden második internetező viszont kifejezetten aktív ezen a területen. A vizsgált tevékenységekkel kapcsolatos aktivitásban kevés különbség érzékelhető az egyes demográfiai csoportokban, az életkor azonban meghatározónak tűnik. Az érintett online tevékenységekben 40 éves kor felett egyértelműen aktívabbak az internetezők, mint a fiatalabb korosztályok tagjai.
0: Milyen adatkezeléssel kapcsolatos szokásokra, gondolkodásmódokra derített fényt ez a kutatás?
1: A felmérésből kiderült, hogy a hazai internetezők többségét nagyfokú bizonytalanság és aggodalom jellemzi az adatbiztonsággal és az adatvédelemmel kapcsolatban. Mégsem teszünk meg mindent az adataink védelme érdekében. Az internetezők 73%-a úgy gondolja, hogy tartani kell attól, hogy az internetes szolgáltatók különféle nem átlátható célokra használják fel az adataikat, és kereskedelmi célokból esetenként vissza is élnek a felhasználók személyes adataival. Ezzel együtt érdekesség, hogy többségi véleménynek tekinthető 62% véli így, hogy az adatvédelmi eljárások túlzottan bonyolultak. 42% nem gondolja, hogy egy internetes oldal felkeresésekor mindig el kell olvasni az adatvédelmi tájékoztatókat, mert azok nehezen érthetőek és nincsen valódi hasznuk. Az átlagnál is kevésbé jellemző ez a vélemény a férfiakra, a 40 évesnél fiatalabbakra és a felsőfokú végzettségűekre. Érdekesség még, hogy az adatvédelemre vonatkozó szabályokról és szabályozásokról sokan úgy vélekednek, hogy ezek sokkal inkább védik a vállalatokat és a szolgáltatókat, mint sem a magánszemélyeket.
0: Mennyire kezeljük biztonságosan a számunkra fontos személyes adatainkat az online térben?
1: Az említett aggályok ellenére a magyar internetezőknek erősen vegyes az internetes adatvédelemmel kapcsolatos gyakorlata. A többség elsősorban az általa használt vírusvédelmi szoftverekben bízik, körülbelül 50%-uk él csak az adatvédelmi beállítások lehetőségével, és használja a kétfaktoros hitelesítést. A magyarországi online népesség tagjainak közel 60%-ára jellemző, hogy ugyanazokat a jelszavakat használja évek óta, és azokon csak akkor szokott változtatni, ha erre felhívják a figyelmét az általa használt alkalmazások üzenetei. 37%-uk a könnyebb megjegyezhetőség érdekében a személyes adataikhoz köthető jelszavakat használnak, amelyek ugye tudjuk, hogy a rossz szándékú adathalászok által sajnos könnyen kikövetkeztethető. És csak 15%-uk használ jelszómenedzselő alkalmazásokat.
0: Mekkora a félelem azzal kapcsolatosan, hogy az internetező gyermekeink adatai illetéktelenek kezébe kerülnek? Mennyire tesznek a szülők óvintézkedéseket az ilyen jellegű tevékenységek megakadályozására?
1: Az egy általános véleménynek tekinthető, hogy az iskolában többet kellene tanulniuk a gyerekeknek az adatvédelemről, adatbiztonságról, de a többség úgy gondolja, hogy elsősorban a szülők feladata az, hogy a gyerekeket felkészítse az internet veszélyeire.
0: Mennyire tájékozottak és tudatosak a felhasználók úgy általánosságban, amikor interneteznek?
1: Sajnos az adatok azt mutatják, hogy egyáltalán nem tudatosak a felhasználók. Az online térben zajló beszélgetések, kommenteknek csak körülbelül a fele mögött feltételezhetünk tudatos felhasználókat.
0: Melyik korosztályok a legérintettebbek?
1: Mindenképpen a leginkább a gyerekek és az idősebb korosztályok, ők a leginkább kitettek az adatvédelmi problémáknak, veszélyeknek, hiszen ők kiszolgáltatottnak is érzik magukat, sokszor az idősekről beszélek most, tehát az idősek kiszolgáltatottnak is érzik magukat a technológiai ismereteik hiánya miatt.
0: Mit javasol a médiahatóság? Mik azok a legfontosabb dolgok, amelyekre oda kellene figyelnünk ahhoz, hogy adataink még biztonságosabbak legyenek? Ha mondaná egy pár példát.
1: Igen. Nagyon fontos, hogy legyünk körültekintőek, hogyha bármilyen furcsa URL címről érkezik hozzánk megkeresés, akár e-mailben vagy SMS-ben. Általában az adathalász e-mailekben gyakoriak a magyartalan kifejezések, a betűhalmozások, és furcsa linkek találhatóak meg benne. Gyakran olyan szolgáltatásokról van bennük szó, amit nem is rendeltünk meg. Tehát ezekre nagyon fontos odafigyelni például.

0: Wikipédia nevű weboldalán találnak információkat az érdeklődők.
1: Sós Edinának az NMH médiapiaci együttműködés és kutatási igazgatóságának kutatási munkatársának köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. Bízom abban, hogy a jövőben a kutatások kedvezőbb adatokat fog majd a számunkra is mutatni. Köszönöm szépen még egyszer.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést, viszont hallásra!
1: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Az imintiekben megtudhattuk Sósadinától, hogy éves szinten legalább 100-150 ezer internetező adott információkat e-mailben személyes adatairól. Bár sokan biztosak abban, hogy legális szolgáltatói kapcsolatfelvétel történt a kutatás szerint, mintegy 20-30 ezer fő között lehet azok száma, akik illegális adathalászat áldozatává váltak. Tehát akár minden harmadik, ötödik netező érintett lehetett. Ezeket hallva azt gondoltam, érdemes egy picikét részletesebben kibontani ezt a témát, melyhez segítségül hívtam Lencsés Gábort, az NMHH informatikai igazgatóját, akit már sok szeretettel köszöntök is a telefonvonal másik végén.
1: Köszönöm szépen a meghívást!
0: Kezdjük akkor rögtön az elejéről. Ugye itt a kutatásnál két fontos szó az, ami megragadt, az egyik az adatbiztonság, a másik pedig az adatvédelem. Ugye mindenhol adatokról van szó, mi számít egyáltalán személyes adatnak, és miért fontos, hogy megvédjük ezeket?
1: A személyes adatnak az információbiztonsági törvény alapján minden olyan adat számít, amivel az érintettre egy adott személyre vonatkoztatható bármilyen információ, vagy összekapcsolható vele információ. Ilyen például ugye nyilván a neve, a online azonosítók, belépési nevek, lakcíme, vagy bármilyen szociális, kulturális, gazdasági adat, például a bankkártya száma.
0: Hogyan kerülhetnek ezek egyáltalán veszélyes helyzetbe? Hisz egy fotelba ülünk, internetezünk, mi történhet ezekkel az adatokkal?
1: Hát erre két válasz is létezik. Az egyik, sajnos az interneten rendkívül sok rossz indulatú szereplő található. Ezek között nyilván vannak államilag támogatott szereplők, aktivisták, bűnözők, vagy akár emberi mulasztás során is elveszhetnek. Közvetlenül a saját eszközünkről, telefonunkról, számítógépünkről, és természetesen úgy, hogy nem zárható ki az sem, hogy valamilyen szolgáltatótól kerülnek ki adatok ugyanezen támadások keretén belül.
0: Hogyan kerülhetnek ki az adataink a bűnözők kezébe? Milyen módszereket teszünk azok érdekében, hogy ezek az adatok kikerüljenek?
1: Ez borzasztóan sokrétű, hiszen az emberi találékonyság nagyon széles. Itt ugye azt kell tudni, hogy minden adat valamilyen értékkel bír. Általában pénzügyi érték az a bűnözők számára, ami a legfontosabb. Elsősorban leggyakrabban vagy valamilyen meglévő szoftveres sérülékenységet használnak ki, tehát egy régi szoftvernek ismert hibáját, vagy pedig az emberi hiszékenységet, úgynevezett social engineeringgel, tehát a hagyományos csalási megtévesztési technikákkal csalnak ki az emberektől információt, vagy adott esetben akár közvetlen pénzt is.
0: De ugye tehát maga az adatoknak a kiadása az nem feltétlenül csak pénzügyi lehet, hanem akár lehetnek személyes adatok, fényképek, stb. Mennyire játszik szerepet ebben a megosztás, ami a manapság elég népszerű?
1: Hát a megosztás az, én azt gondolom, hogy hosszabb távon és nem annyira gazdasági jellegű bűncselekményeknél okoz problémát. Első körben segíteti a profilozást, azaz a megtámadni kívánt szeméről lehet olyan információkat összegyűjteni, mert sokkal könnyebb a bizalmába férkőzni, előkészíteni egy támadást, akár egy unokázós csalásnál, akár bármilyen megtévesztő levélküldésnél. Vannak ennél azonban közvetlenül erősebben felhasználható bűncselekmények, például hát a cyberbullying, tehát amikor interneten keresztül valakit megzsarolnak, vagy kellemetlen helyzetben hoznak, egészen a sextingig, tehát amikor a véletlen vagy szándékosan megosztott, hát nem feltétlenül szalonképes képeket használják föl a később érben zsarolásra, vagy bármilyen rossz indulatú cselekményre.
0: Mik azok a sütik, vagy kukik? Ugye ez a másik kardinális probléma, mert manapság már kevésbé tudunk úgy megnyitni egy weblapot, hogy ne ugorjanak fel efféle üzenetek. El kell ezeket fogadnunk, nem kell elfogadnunk. Mit fogadunk el egyáltalán akkor, amikor mondjuk egy ilyen gombra rákattintunk?
1: Igen, ez egy nagyon mély technikai kérdés, nagyon megosztó kérdés. A sütiknek az a szerepe, hogy a felhasználót azonosítsák és kényelmesebbé tegyék számára a webben való böngészést, meg tudják jegyezni a beállításokat, adott esetben akár magát a jelszót is, hogy ne kelljen minden egyes alkalommal beütni. Természetesen erre rengeteg funkcionalitás épült rá, elsősorban a hirdetők, illetve a hirdetések hasznosulását követő különböző mechanizmusok. Ezek viszont már adott esetben okozhatnak hát közvetve kárt is a felhasználónak, hiszen személyes adataikat tudják készletező jelleggel összegyűjteni és a későbbiekben felhasználni a különböző kereskedelmi szolgáltatók, vagy adott esetben akár a támadók is.
0: Hogyan járjunk el helyesen a sütik használatánál? Fogadjuk el, vagy egyáltalán ne fogadjunk el semmit, bár ugye vannak olyan weblapok, ahol hogyha ezeket nem fogadjuk el, akkor csak részleges tartalmakhoz, vagy korlátozottan tudjuk használni az adott weblapot, vagy szolgáltatást.
1: Igen, ez azért nehéz kérdés, mert nincs rá egyértelmű válasz. Tehát maguk a sütik önmagukban nem gonosz vagy káros dolgok, és nagyban megkönnyítik az ember életét, sokkal kényelmesebbé teszik. És nyilván az eseteknek a 99,99%-ával ezekkel valóban nem történik semmi. Én azt gondolom, hogyha valaki nagyon tudatos szeretne lenni, és szeretné az adatait maximálisan védeni, akkor érdemes megnézni, és esetleg a hirdetési sütiket kikapcsolni. Abból biztos, hogy nem lesz nagyobb baj, akkor már mindent megtett, hogy az adatait biztonságban tudja. Ebből az irányból nem fognak kikerülni azok.
0: Ez minden weblapon kikapcsolható, ez a hirdetési süti, vagy ez megint weblapja válogatja?
1: Hát erre a technikai válasz az, hogy weblapja válogatja, természetesen, mivel 2016 óta életben van a GDPR, itt a legtöbb szolgáltató ezeket betartja, hiszen nagyon komoly pénzbüntetéssel kell számolni ellenkező esetben.
0: Nem fordulhat az előadott esetben, hogyha valaki megtartja ezeket a sütiket, ugye, amiket a számítógép is megőriz, akkor a látogatásának megfelelő hirdetéseket, információkat kap legközelebb?
1: De ez egészen biztos így lesz.
0: Mi az a digitális lábnyom?
1: A digitális lábnyom az egy összefoglaló kifejezés mindarra az információra, amit az internet használata során széthagyunk az interneten. Ezek a szervereken tárolt naplófájloktól kezdve a különböző regisztrációs adatainkig, látogatási előzményeinkig, posztjainkig, föltöltött képeken át minden, amit az interneten keresztül művelünk.
0: És miért nem felejt maga az internet? Gondolom ez összefüggésben van a digitális lábnyommal is. El tudunk onnan tüntetni bármilyen információt, ha egyszer úgy gondoljuk, hogy nincs rá szükség, vagy az örökre ott marad?
1: Én azt gondolom, hogy jobb, hogyha arra számít mindenki, hogy örökre ott marad. Itt arról van szó, hogyha bármit fölteszünk az internetre, és azt valaki letöltötte, többé nincsen hatalmunk a fölött az adat fölött, hiszen az az illetőnek a számítógépén van. Tehát megpróbálhatjuk leszedni, azzal csak azt akadályozzuk meg, hogy onnantól kezdve újabb letöltések, újabb hozzáférések már nem lesznek. Ugyanez igaz a szerverekre is, ha még nem is töltötte le senki, de szolgáltatók általában mentéseket, rendszeres mentéseket végeznek a saját rendszereikről, ezekben a mentésekben meg lesznek. Nyilván ezek nagyon ritkán érzékenyek ennyire, de például bűncselekmények kiderítésénél ezek ugyanúgy felhasználhatóak.
0: Kik azok a kiberbűnözők? Mit lehet tudni magáról a kiberbűnözésről?
1: Hát a kiberbűnözők összefoglaló néven mindazok a bűnözők, akik az interneten, a kibertérben, ugye itt az összekapcsolt mindenféle eszközökön keresztül tevékenykednek elsősorban, és hát az ő céljuk, mint minden bűnözőnek, a gazdasági haszonszerzés.
0: És ezt a hasznot tulajdonképp akkor a gondatlan adatainkból szerzik első körbe. Ide tartoznak a hackerek is?
1: Hát én ezt két felé bontanám ezt a kérdést. Természetesen a kiberbűnözők mindenfajta módszerrel próbálnak meg pénzhez jutni. Itt nem csak a gondatlan széthagyott adatainkról van szó, hanem kifejezetten agresszív módon is támadhatnak. Informatikai betöréstől kezdve zsaroláson át nagyon széles a kör, és egy teljesen külön témakör a hackereknek a kérdése.
0: Kik egyáltalán azok a hackerek? Akkor tisztázzuk először ezt a fogalmat.
1: A hackerek azok a személyek, akik megpróbálják a rendszereknek a védelmi mechanizmusait kijátszani, veszegetik a rendszernek vagy szoftvereknek a határait, és hát itt ők lehetnek természetesen rossz indulatúak is, akik mondjuk akár a kiberbűnözés vagy valamilyen állami szolgálatban egy másik állam ellen követnek el ilyen cselekményeket, vagy lehetnek egy adott cég által megbízott a saját szoftverének a bevizsgálására megbízott hackerek, utóbbiakat fehér kalapos hackereknek is szokták nevezni.
0: Vagy etikus hackereknek, vagy az más?
1: Vagy etikus hackereknek is, nem, ez pontosan ugyanaz a fogalom, akik egy konkrét szerződés keretén belül konkrét feladatot végeznek el, és ennek az eredményével nem élnek vissza.
0: Mondjuk ez érdekes dolog, mert ugye akik meg rossz indulatú cselekedeteket követik el, ugye ők a fekete kalaposok, de léteznek szürke kalaposok is. Ők vagy ide vagy oda tartoznak?
1: Hát azt szokták mondani, az élet nem fehér vagy fekete. Általában azért előfordul, hogy valamelyik irányból a hackerek elcsábulnak a másik irány felé. Számtalan példa van arra, hogy bűnözőket sikerült a jó útra téríteni, hiszen kiderül, aki mondjuk föltörte a Pentagonnak a rendszerét, az valószínűleg nagyon jó képességű szakember, és hogy sikerül arról meggyőzni, hogy álljon a törvényes rendnek a szolgálatába, és visszafelé is igaz, előfordulhat az, hogy egy fehér kalapos hacker valami olyan sérülékenységet, biztonsági részt talál, amire azt gondolja, hogy olyan bevételre, olyan pénzre tehet szert, ami elcsábítja, és hát bűncselekményt követel.
0: Tehát akkor tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ha most így fogalmazunk, a jóindulatú hackerek azok abba segítenek, hogy megvédjenek minket a rosszindulatú hackerektől, tehát minden olyan biztonságírést felfednek, ami még támadhatunk. Persze ez nagyon leegyszerűsítve, de azért mondható, gondolom.
1: Igen, azt gondolom, ez egy jó kiindulási alap.
0: A kiberbűnözés, illetve a kiberbűnözőknek ugye lehetne az egyik eszközük ugye a zsarolóvírus is, mint olyan. Mik ezek a zsarolóvírusok, és hogyan védekezhetünk ezek ellen? Hogyan ismerjük fel őket, hogyan védekezhetünk ezek ellen?
1: A zsarolóvírusok azok olyan rosszindulatú kódok, amelyek az adott számítógépre vagy mobiltelefon eszközre bejutva annak a tartalmát elérhetetlenné teszik, tipikusan valamilyen titkosítással, majd váltságdíjat követelnek, és a váltságdíj fejében aztán végül vagy elküldik azokat a kulcsokat, amivel feloldható ez a titkosítás, vagy nem. Védekezni?
0: Milyen olyan dolgok lehetnek, amikre hivatkozva akár váltságdíjat követelhetnek?
1: Hát itt nincs külön hivatkozási alap, azon kívül, hogy megjelenik az üzenet, az ön számítógépét vagy telefonját betitkosítottuk, ezt nem fogja tudni elérni, és amennyiben nem fizet váltságdíjat, úgy valamilyen időn belül töröljük ezeket a kulcsokat, amivel ön helyre tudná ezt állítani. Tehát ez egy klasszikus zsarolás, nincsen semmilyen más hivatkozás, egyszerűen elérhetetlenné teszik az adatokat.
0: Mert azért kérdeztem ezt csupán, mert számtalan olyan esettel találkoztam én is, ami szerintem ebbe a kategóriába vonatkozik, hogy valakiről személyes vagy intim jellegű fotókat szerettek volna megosztani, és ugye pontosan ugyanez volt a történet, hogyha fizet, akkor ezt nem teszik meg. Persze garancia nem volt arra, hogy ezt valóban ne tennék meg. Ezért kérdeztem azt, hogy lehetnek-e ilyen oka is, hogy valaki valahol valamit megosztott, vagy csak egyszerűen egy ilyen kamu levél kapcsán próbálják ezzel megfenyegetni az adott felhasználót.
1: Igen, ilyen is lehetséges, és elnézést, akkor én kicsit félreértettem a kérdést. Ezek a klasszikus zsarolás kategóriába tartoznak, hát az, hogy esetleg e-mailben követik el, vagy hogy jutnak hozzá az adatokhoz, ez nyilván minősítheti a helyzetet. De igen, természetesen, hogyha olyan adatot osztottunk meg, akár a párunkkal, amit csak neki szántunk, sajnos arra számítani kell, hogy ezek kikerülhetnek, illetve interneten keresztül ugyanúgy nagyon könnyen lehet rengeteg embernek levelet küldeni, nagyon könnyű megpróbálkozni egy zsarolással, teljesen blőtt dolgokkal. Önt megfigyeljük, és amennyiben nem fizet ennyi és ennyi pénzt, úgy különböző információkat, vagy képeket, kompromittáló képeket, felvételeket nyilvánosságra hozunk erről, Ennek egyáltalán nem kell, hogy legyen valóság alapja, hiszen nagyon kis összegből, néhány ezer forintból akár ki lehet küldeni több millió levelet. Hogyha ezeknek egy ezreléke, egy százezreléke fizet valamennyi pénzt, akkor már megtérült ez a próbálkozás.
0: Honnan gyűjtik ők az e-mail címeket például? Vagy a fontos kérdés sok esetben felmerül, az jó, rendben van, nekem van egy e-mail címem, de miért kapok én ilyen e-maileket? Mit tudunk ezzel ellen tenni, vagy honnan kapják ők az e-mail címeket?
1: Hát az e-mail címeket, mint minden személyes adatot gyűjtenek, pont ilyen célból, hiszen minden felhasználható az e-mail címek az egyik legkényelmesebben felhasználható személyes adat. Különböző módokon, például hírlevél feliratkozással feliratkoznak, ők is hírleveleket figyelik, hogy kik azok, akik leveleket küldenek. Egészen odáig, hogy feltörnek különböző szervereket, ahol sokan regisztráltak, és onnan
0: regisztráció alapján.
1: Így van, felhasználói adatbázisokat, illetve természetesen ezeket utána tovább is adják ügyvezői körökben.
0: Mi a teendő, ha már megtörtént a baj? Mit tudunk tenni ebben az esetben?
1: Hát attól függ, hogy mi a baj. Az, hogy az e-mail címünk kikerüljön, azt...
0: Az akkor bontsuk ketté a dolgot, tehát az egyik az, hogy mondjuk kaptunk egy ilyen zsaroló vírust, de nem tudjuk, mondjuk van benne egy követelés is, de nem tudjunk, hogy mit tegyünk. Mit csináljunk ilyenkor? Hagyjuk figyelmen kívül, töröljük ki a levelet, ne kattintsunk a benne lévő hivatkozásra, vagy mit kell ilyenkor konkrétan csinálni? Ha még ugye nem történt meg, tehát maga tetlegesség nem történt, csak kaptunk egy ilyen fenyegető vírust.
1: Igen. Megint csak ketté bontanám, ha kaptunk egy felszólítást e-mailben, hogy fizessünk valamennyi összeget valamiért, de egyébként a fájlainkhoz hozzáférünk, tehát csak kaptunk egy ilyen e-mailt, ami akár lehet teljesen hivatalos kinézetű is, akkor a legjobb megoldás, ha ezt figyelmen kívül hagyjuk. Ezt tudni kell, hogy tényleg a próbálkozásról van szó, amennyiben bejön a bűnözőnek, úgy örül neki, ha nem, akkor felhagy a próbálkozásra.
0: Ide tartozhat adott esetben egy szolgáltatónak látszó, akár kinézetű weblap, e-mail háttér is, ahol pénzt követelnek adott esetben egy szolgáltató nevében?
1: Abszolút, hiszen gondoljunk bele, ha pár száz forintot vagy 1-2 ezer forintot követelnek, és ezt valaki kifizeti, utána ha rá is jön, hogy átverték, valószínűleg el fog állni attól, hogy ezért feljelentést tegyen, hiszen 1-2 ezer forintért azt bevallani, hogy őt átverték, vagy netán egy hosszú procedúrát vállalni, ezt nagyon kevesen vállalják fel.
0: Ketté bontottuk ugye ezt a témát, ugye az egyik az, amikor csak megkaptuk, tehát akkor ebben az esetben ugye ezzel ne foglalkozzunk, hagyjuk figyelmen kívül, adott esetben töröljük. Na de mi a másik eset?
1: A másik esetőség, hogy megtörtént a baj, és az adataink nem elérhetőek.
0: Az mit jelent konkrétan, hogy nem elérhetőek az adataink?
1: Hát ez azt jelenti, hogy bekapcsolás után a számítógépen egy üzenet látható, hogy ilyen és ilyen módon fizessünk váltságdíjat, különben az adataink örökre elérhetetlenek maradnak. Tehát szó szerint kell értelmezni, hiszen másra nem tudjuk használni az eszközünket, mint hogy ezt a szép üzenetet nézegessük. Ilyenkor hát kétfajta lehetőség van. Az egyik, hogy valamilyen mentésből visszaállítjuk az adatainkat.
0: Biztonsági mentésből.
1: Biztonsági mentésből, így van. Ez egyébként a legjobb, ezért nagyon fontos, hogy mindig legalább két helyen tároljuk az adatainkat.
0: Beszéljünk már egy pár szót arról, mert szerintem ez nem mindenki számára egyértelmű, hogy mit jelent a biztonsági mentés, mi az konkrétan?
1: A biztonsági mentés célja, hogy a különböző számunkra fontos adatokat, vagy akár beállításokat az eszközünktől független helyen tároljuk, hogyha azt bármilyen sérülés éri, akár szándékos, akár fizikai meghibásodás, akkor ezekhez az adatokhoz később is hozzáférjünk. Tehát adott esetben például CD-re kiírjuk a képeinket, vagy akár a felhőbe elmentjük a képeinket, beállításainkat. Ugye sajnos arra figyelni kell, hogy a kettő nem teljesen egyenértékű, hiszen egy csak egyszer írható médiára, tehát egy CD-re kiírt képek, azok később nem törölhetőek rossz indulatú módon, tehát egy hacker föltörő gépüket, akkor azzal nem fog tudni mit tenni, nem is fog tudni hozzáférni. Nyilván itt arra kell figyelni, hogy a CD-knek is van egy korlátozott időtartalma, élettartalma, 10-20 év, Míg ha felhőbe mentünk, az egy sokkal kényelmesebb megoldás, hiszen azonnal megtörténhet a mentés, akár a mi
0: eszközeinkről, amivel később szinkronizálni tudjuk őket bárhonnan, akár több eszközről is.
1: Így van, tehát a mi tevékenységünktől független is megtörténhet a mentés, viszont ha az eszközünket feltörték és hozzáférnek, akkor ezt a mentést adott esetben ugyanúgy tudják törölni. Összefoglalva a mentésnek, az a biztonsági mentésnek az a fő feladata, hogy az adattörléstől valamilyen úton, módon, valamilyen mértékben meg tudja védeni a felhasználót.
0: Biztonsági mentésre még mindig célszerű fizikai adathordozókat használni, mint a virtuális, vagy más néven a felhőszolgáltatásokat?
1: Hát itt ugye, hogy a biztonságban mindig a kényelmünkért a biztonsággal fizetünk. Ha van egy...
0: Nincs ingyen vacsora, ugye? Szokták ott mondani.
1: Nincs ingyen vacsora, így van. Ha van egy felhő alapú biztonsági mentésünk, akkor az nagyon nagy mértékben meg fog minket védeni az eszköz meghibásodásától, hiszen gyakorlatilag szinte folyamatosan szinkronizálódnak az adataink. Néhány másodperc, néhány perc veszhet el, maximum egy-két kép veszhet el mondjuk, vagy egy-egy e-mail a meghibásodáshoz képest. Míg ha fizikailag nekünk kell gondoskodni a mentésről és külön tárolni ezeket, az azért egy macerás dolog, viszont ha bármi történik, tehát egy biztonsági esemény, valaki föltöri az eszközünket, ekkor van csak teljes biztonságban.
0: A felhőn tárolt adatainkhoz is hozzá tudnak férni? Elméleti lehetőség van arra, hogy feltörjék ezeket is, nem? Vagy akár gyakorlati is?
1: Igen, hiszen gondoljon bele, ha az eszközünket feltörték, hozzáférnek, azon tudnak törölni, akkor ugyanezzel a lendülettel ki tudják adni ezt a törlési parancsot a felhőre is. Hát le tudják ezt a törlést szinkronizálni, ahogy mi is tudunk a telefonunkon vagy a számítógépünkön keresztül a felhőtárhelyből törölni.
0: Tehát akkor ezt mindenféleképp a felhasználónak mérlegelni kell, amikor valamelyik megoldást választja. Tehát talán a legbiztonságosabb még a nagy macera ellenére is a fizikai adathordozón való tárolás, bár azt kell mondani, hogy ez nem annyira kényelmes történet.
1: Igen, én azt gondolom, a legjobb megoldás, ha mind a kettőt használjuk, és bizonyos időközönként a legfontosabb adatainkat, esküvői képek, nyaralások képei, ezeket lementjük külön egy CD-re, DVD-re, és akkor ezek valószínűleg meg fognak maradni. Ezeket nem kell elvégezni naponta, hetente, nyilván ez nem egy akkora ráfordítás, hogy ne érje meg.
0: Elkanyarodtunk egy picit a biztonsági mentés irányába, de ugye ott tartottunk előtte, hogy az eszközünket egy zsaroló vírus érte, és ugye nem tudjuk használni az adatainkat, és ezt biztonsági mentésből állítjuk vissza. Ha visszaállítjuk biztonsági mentésből az adatainkat, attól még továbbra is hozzáférhetnek a dolgainkhoz, adatainkhoz, vagy az lehet, hogy olykor kevés?
1: Hát itt megint csak legalább kétfajta esetőség van. Az egyik, ha a jelszavunkhoz jutottak hozzá, akkor maga a biztonsági mentés nem véd meg az ismételt támadástól. Ezért célszerű ilyen esetben a használt jelszavainkat is megváltoztatni. Míg hogyha valamilyen sérülékenységen keresztül, tehát valamilyen szoftverhibán keresztül fértek hozzá, akkor könnyen lehetséges, hogy a gyári visszaállítás miatt frissül az eszközünk, és hát ez a sérülékenység már nem lesz élő, de mindenképpen emiatt célszerű egy szoftver frissítéssel összekapcsolni a visszaállítást.
0: Ha van egy vírusírtónk, akkor hátradőlhetünk, hogy mindent megtettünk az ügy érdekében?
1: Nem, sajnos nem, az csak fél siker. Gyakorlatilag, ami másik nagyon fontos eleme a védelemnek, ez a szoftver frissítés. Hát az összes szoftverünket napra készen kell hagyni, és ezért nagyon fontos egy másik biztonságban használt fogalom, a digitális rendetlenség. Hát amennyiben folyamatosan újabb és újabb szoftvereket telepítünk az eszközünkre, majd ezeket rajta hagyjuk és elfeledkezünk róluk, akkor ezek a későbbiekben potenciális biztonsági lépsek, támadási pontok lehetnek. Ezeket sajnos rendszeresen frissíteni kell.
0: Mik annak a jelei, hogyha vírusos lett a számítógép? Ugye itt már egy dologról beszéltünk, ugye a zsaroló vírusokról, ami egy vírusfajta, de még milyenféle vírusokat ismerhetünk, illetőleg esetleg beszéltünk arról, hogyan néznek ki ezek a vírusok, meg tudjuk-e őket akadályozni esetleg, milyen kiterjesztéseik vannak, amik a leggyakrabban előfordulnak?
1: Kezdeném visszafelé, a kiterjesztés az ma már nem igazán értelmezhető, hiszen nem feltétlenül jelenik meg fájformában egy vírus. Általában azt szokták mondani, hogy minden a szokásostól eltérő viselkedése az eszköznek az utalhat vírus jelenlétére. Belassul a gép, vagy pedig fölpattannak folyamatosan ablakok, amik valamilyen tevékenységre szólítanak fel. De nagyon gyakran nincsen semmilyen látható jele egy vírusfertőzésnek, egész egyszerűen csak folyamatosan pumpálja ki felé az információt az eszközünkről.
0: Van különbség az ingyenes vírusírtó, vagy az operációs rendszer által biztosított vírusírtó, illetve a megvásárolt szoftverek között, vagy magánszemély esetén a védelem szempontjából nincs különösebb különbség?
1: Vannak különbségek, de ezek a különbségek elhanyagolhatóan aprók. Nyilván kimutathatók, és ezek nagyon vágyfülűek körében mindig nagyon komoly vitákat váltanak ki, de gyakorlatilag pont ugyanarról van szó, mint egy átlagos családi autónál, hogy ki melyik márkára esküszik, az teljesen egyéni preferenciának a függvénye. Ezeknek a többsége kiválóan használható otthoni környezetben, vagy akár céges környezetben is.
0: Az említetteken kívül még hogyan kerülhetnek vírusok a számítógépeinkre, vagy akár okostelefonjainkra?
1: Hát a leggyakoribb fertőzés az valamilyen kivogató reklámra való kattintással, vagy pedig valamilyen letöltéssel kerül az eszközünkre. Klasszikusan a valamilyen mókás, cicás képletöltés, ahol nem kép kerül le a számítógépünkre, hanem vírus. Ilyenkor nagyon kell figyelni, hogy ismeretlenektől vagy ismeretlen helyen ne töltsünk le, hiszen magukat a képeket egy weboldal amúgyis meg tudná jeleníteni.
0: Mik azok a spamek?
1: A spamek ezek a kéretlen üzenetek, jellemzően reklámüzenetek.
0: Honnan ismerjük fel ezeket? Milyen típusai létezhetnek?
1: Hát nem tudom, hogy típusban vannak-e megoszlások, van ezeknek többféle típusa. Onnan lehet őket felismerni, hogy nem szeretnénk őket. Nyilván egy hírlevéllel ellentétben, amire feliratkoztunk, és számukra hasznos információt tartalmaz, ezek a levelek olyanok, amiknek a küldését mi nem kértük.
0: Ezek ugyanazok, mint a zsarolóvírusok, vagy mi a különbség a kettő közt, a spam és a zsarolóvírus között?
1: Nagyon fontos különbség, hogy a spam az csak zavar minket. Tehát bosszantó, hogy érkezik rengeteg levelünk, nekem mondjuk több száz spam érkezik naponta. Ezeket hál' Istennek a legtöbb levelező rendszer ki tudja szűrni, és ebből csak egy-kettő jut át egy ilyen szűrőn, de ezen a bosszúságon kívül semmilyen más kell.
0: Jegyezzük meg, hogy a legtöbbek által használt levelező rendszer, ugye a Gmailben remek beállítások vannak erre, és ez egy ingyenesen használható dolog, úgyhogy nagyon szépen be lehet ezeket állítani, hogy minél kevesebb érkezzen meg hozzánk. Kik azok az adathalászok? Vagy mi egyáltalán az adathalászat? Mi ez konkrétan?
1: Az adathalászat az adatoknak, elsősorban a személyes adatoknak az ipari mértékű gyűjtése. Hát erre számos módszer létezik, kezdve a különböző adatbázisok feltörésétől kezdve, amiről már beszéltünk.
0: Tehát akkor ez ugyanaz, mint a kiberbűnözés, vagy a kiberbűnözés egyik eszköze lehet az adathalászat?
1: Ez a kiberbűnözés egyik eszköze lehet. Ugye adathalászatot több fajta célra lehet használni. Használhatják akár kutatók is különböző kutatásokhoz, felmérésekhez, hiszen van ennek legális módja is. Vannak úgynevezett pókok, amiket arra használnak, hogy elindítják az interneten, és végigmennek az összes általuk elérhető weboldalon, ahonnan mindenfajta adatot összegyűjtenek. Ezek között viszonylag kevés személyes adat van, viszont mivel ezek automatizálhatók, nagyon kis ráfordítási igénye van, nagyon nagy mennyiségű személyes adat gyűlhet össze a nap végére akár ezekkel is.
0: Ezeknek is vannak különböző típusai, a felhasználó által észrevehető típusai, vagy ez igazából csak a kiberbűnözés keretén belül tesznek köztük különbséget?
1: Nem, ezt a felhasználó nem észleli.
0: A mobiltelefonunkról is lophatnak adatokat egyébként? Mert ugye sokan ezt összekeverik, hogy hát jó, a számítógép az van, azt védeni kell, sötöbbe, de a mobileszköz az meg olyan kézenfekvő, és valahogy úgy kevésbé vigyáznak rá az eszköz, vagy erre az eszközre. Ott is létezhet maga az adatok lopása, vagy ez mitől függ?
1: Természetesen, sőt a mobiltelefonnak van egy nagyon rossz tulajdonsága, a feladattából kifolyólag folyamatosan online van. Tehát a nap 24 órájában be van kapcsolva és elérhető. Ugyanakkor mobiltelefonok talán egy árnyalattal biztonságosabbak, hiszen mostanra a legtöbb mobiltelefon figyelmeztet a rajta futó szoftverek frissítésére, és egy kicsit kisebb kockázatnak vagyunk kitéve, de sajnos a felgyorsult fejlesztéseknek köszönhetően ezekben jellemzően sokkal több szoftverhiba is található.
0: Tehát akkor, amikor egy mobiltelefonnak az operációs rendszere frissül, akkor az az esetek többségében tartalmaz biztonsági frissítéseket is, ha jól értem, ugye?
1: Sőt, legnagyobb részben ezeket tartalmazza.
0: Hogyan védhetjük meg a mobilunkat a külső veszélyektől? Vannak erre módszerek?
1: Hát a legfontosabb az a tudatos felhasználás. Sajnos nagyon nehéz, hiszen itt az lenne rögtön az első lépés, hogy amikor egy alkalmazást telepítünk, akkor megnézzük, hogy milyen engedélyeket kér, és valóban szüksége lehet egy alkalmazásnak arra az engedélyre.
0: Mikrofon, kamera használat, stb. Gondolom én, ugye?
1: Így van, tehát például egy a klasszikus zseblámpa alkalmazásnak biztos, hogy szükséges hozzáférni a névjegyzékünkhöz és a fényképeinkhez.
0: Hát igen. Igen. Maga az eszközt, azt hogyan védhetjük meg adott esetben? Tehát akár egy szomszéd munkatárs, szomszéd embernek, hogy ne férjen hozzá mi adatunkhoz?
1: Hát én azt gondolom, hogy a legfontosabb első lépés, hogy mindenképpen legyen valamilyen képernyőzár, akár PIN-kóddal, mintával, vagy új lenyomattal, arcfelismeréssel, hiszen ekkor, ha elhagyjuk, vagy pedig az asztalunkon hagyjuk, akkor a többiek már nem fognak ehhez hozzáférni. Modern telefonoknak a feltörése az nagyon komoly erőforrásokat igényel, tehát gyakorlatilag a szakszolgálatok is csak régebbi készülékekhez tudnak hozzáférni. Ezekről lehet is híreket hallani időnként a sajtóban, hogy milyen akár terroristák üldözése kapcsán milyen korlátokba ütköznek a bűnüldöző szervek.
0: Van erre ugye egy szép szó, ez a biometrikus azonosítás, ugye?
1: Hát igen, ez az azonosításnak egy formája, ez egy kényelmes módszer, hiszen...
0: Ugye azt szokták mondani, hogy ez velünk van, tehát ez talán a legkevésbé feltörhető módszer, hisz ezeket a génjeinkben hordozzuk, és mindenkinek más-más az új lenyomata. Bár hozzáteszem, hogy erről is olvashattunk, hogy akár az új lenyomatot, akár pedig az arc felismerést is ugye már fel tudták törni bizonyos helyzetekbe, de azért ez kevésbé jellemző.
1: Én inkább azt mondanám, hogy ezek a legkényelmesebbek, hiszen végső soron egy szoftver működéséről van szó, és ezekben a szoftverekben lehetnek hibák, lehetnek egyszerűsítések is. Mindegyik kijátszható, de én azt gondolom, hogy egy napi használatban, civil felhasználásra ezek tökéletesen működnek, tökéletes biztonságot tudnak adni.
0: Ugye erre mindig azt szokták mondani, hogy a teljes biztonság az mindig illúzió marad, akár a lakásunk esetében, de akár a telefon esetében is, mert ugye nincs feltörhetetlen lakás, és nincs feltörhetetlen telefon sem, de nyilván nem ez a jellemző.
1: Igen, a mi szakmánkban a biztonságnak nagyjából az a definíciója, hogy az elfogadható mértékű kockázat és fenyegetettség.
0: Értem.
2: Yeah. Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 14 óra.
1: 7 milliárd euróval nőtt a felszabadított EU-s források összege. Súlyos balesetet szenvedtek a pécsi aerobikosok. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. A tárgyalás utolsó óráiban 2 milliárd euróval nőtt a felszabadított EU-s források összege. Erről írt a miniszterelnök szombat reggel a Facebookon. Magyar Péter pénteken Brüsszelben tárgyalt Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével. Aznapi közös sajtótájékoztatójukon bejelentették, hogy 16,4 milliárd eurónyi befagyasztott uniós forrás ügyében született politikai megállapodás. A Telex szerint ebben lehet benne a 2 milliárd euró is, amelyről szombaton írt Magyar Péter. Fának hajtott szombat hajnalban a pécsi aerobikosokat Budapestre szállító busz Pécs és Hirt között, a sofőr a helyszínen meghalt, 23-an megsérültek. A busz versenyre vitte volna a gyerekeket, edzőiket és az őket kísérő szülőket, amikor letért az útról és egy fának ütközött. A mentők a buszvezetőjének életét már nem tudták megmenteni. Súlyos sérülést két kislány szenvedett, őket végtagtörésekkel a pécsi klinikára vitték. 21-en könnyebben sérültek meg, zúzódásokat, horzsolásokat szenvedtek, őket szintén Pécsen látják el. A balesetben két edző is súlyosabban megsérült. A rendőrség vizsgálja a baleset okát. Hárman meghaltak, miután autóhajtott vonat elé Sűsápon péntek késő este. A MÁV Inform közölte, a Szolnokról a keleti pályaudvarra tartó S60-as vonat a Kiskókai utcai fénysorompóval és félsorompóval biztosított vasúti átjáróban ütközött az autóval. A kocsiban hárman ültek, mindannyian életüket vesztették. A helyszínelés hajnalig tartott. Még vizsgálják, hogy a kocsi miért hajtott a vonat elé. BL döntő, összeverekedtek a két csapat szurkolói Budapesten a Király utcában, vette észre a 24.hu a hooligans.cz közösségi oldalán közzétett videót. Az oldal szerint körülbelül 30-30 drukker vett részt az összecsapásban, amiből a francia szurkolók kerültek ki győztesen. A szombat este 6 órakor kezdődő finálira mindkét klub 17-17 ezer jegyet kapott, de mindkét csapat szurkolói több tízezren érkeztek Budapestre. A döntő miatt egész szombaton lezárások lesznek a fővárosban. Középiskolai ballagó diákok magyar zászlót égettek Szabadka központjában pénteken, közölte az egyik szemtanúvallomását a Szabad Magyar Szóvajdasági Hírportál. A beszámoló szerint a ballagó diákok az utóbbi években szerb zászlót lengetve vonultak az utolsó tanítási napon az utcán, de az iskola igazgatója ezúttal a magyar zászló használatát is engedélyezte. Az egyik végzős fiú élt a lehetőséggel, ezt azonban két szerb fiatal nem nézte jó szemmel. Lerángatták a nyakából a zászlót, majd fel is gyújtották mindenki szeme láttára. Míg az 1990-es években gyakoriak voltak a nemzeti alapú incidensek, az utóbbi időben kevés ilyenre volt példa a Vajdaságban. Vasárnap gomoly felhők jelennek meg a napsütés mellett, csapadékra viszont kicsi az esély. 28 fok körüli igazi nyárias idővel búcsúzhat a tavasz.
2: Reklám. Dalok.hu. Zeneletöltés. Igazságosan.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió!
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
6: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Mikortól adjunk a gyerekeink kezébe okos telefon? Hogyan védjük őket netezés vagy akár a számítógépes játékok közben? Hogyan állapítjuk meg magunkról, ha esetleg internetfüggők lettünk? Mennyire intézzük pénzügyeinket, vásárlásainkat az online térben? Félelmek, aggályok, kényelem, gyorsaság, biztonság. Többek között ezekről is szó lesz mostani adásunkban, ahol sok szeretettel köszöntök mindenkit. Egyre nagyobb veszélyben az adataink, és egyre általánosabb az adatvédelem bizonytalansága a hazai internetező körében. Ebből kifolyólag kezdtünk el beszélgetni Lencsés Gáborral, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság informatikai igazgatójával az online térben használandó személyes adatainkról és azokra leselkedő veszélyekről, és magáról a védekezésről is. Ugye létezik egy olyan generáció, amely tulajdonképp valamikor az élete során találkozott az okos eszközökkel, és vele együtt fejlődött. Aztán létezik talán egy másik olyan generáció, akik az elmúlt 5-10 évben kezdték el megismerni ennek az eszköznek a jelentőségét, és most már elmondhatjuk, hogy van egy olyan réteg is, vagy olyan generáció is, akik meg tulajdonképp születésüktől kezdve már az eszköz közelébe vannak. Így hát teljesen jogosan merül fel az a kérdés, hogy mikortól is érdemes igazából gyermekeink kezébe okos készüléket adni?
1: Ez egy nagyon jó kérdés, ami megosztja a társadalmat, és azt gondolom, hogy nem létezik rá egyszerű válasz. Nyilván minél korábban kézbe veszi a gyermek az eszközt, annál jobban, annál tudatosabban fogja tudni használni. Ennél viszont van egy sokkal fontosabb szempont. Gyakorlatilag az összes létező kutatás felhívja a figyelmet arra, hogy a gyerekek okos eszköz vagy képernyős eszköz használata nagyon komoly problémákhoz vezethet. Elsősorban figyelemzavar, koncentráció hiány, és természetesen, ami legkézenfekvőbb, elvonja az egyéb szociális kapcsolatoktól a gyereket.
0: Mire figyeljünk oda akkor, amikor mégis úgy döntünk, hogy a gyermekeink kezébe okos telefont adunk?
1: Életkor függő, én azt gondolom, hogy a két legfontosabb dolog az mindenképpen a mértékletesség. Minél kisebb egy gyermek, annál kevesebbet töltsön ilyen eszközzel. A 6 év alatt gyakorlatilag 10-20 percben lehetne maximalizálni ezt, és később is csak szépen fokozatosan növelni ezt. Illetve a másik pedig a figyelem, hogy lehetőség szerint ne hagyjuk magára a gyereket. Kísérjük figyelemmel, hogy milyen tevékenységet végez ezen, hiszen az interneten keresztül rengeteg olyan tartalomhoz férhet hozzá óvatlanul is, amelyek nem számára való károsan befolyásolják az ő szociális fejlődését, vagy akár konkrétan meg is rémíthetik őt.
0: Az UNICEF alapján egy 12 éves gyermekről hozzávetőlegesen 1300 fénykép található az interneten. Szerencsés, hogy ennyi mindent megosztunk gyermekeinkről az online térben?
1: Nem. Egy kicsit részletesebben én azt gondolom, hogy nyilván mindenki büszke a gyerekére, de az egy nagyon-nagyon fontos szempont, azt célszerű mérlegelni, mielőtt bármit is kiposztolunk, és ez független attól, hogy saját gyerekünkről vagy másról van szó, hogy mennyire örülne neki 20-30 évvel később. Tehát egy mesztelen képet kiposztolunk a gyerekről, hiszen egy-két éves gyerekről a képek többsége akár ilyen is lehet, viszont ha ő később egy komoly ember, és ez a kép kikerül, akkor nagyon kellemetlen lehet.
0: Illetve adott esetben egyéb bűnözőknek is terepet adhat, ugye sokan mondják azt, hogy ha esetleg bármit is megosztunk, akkor ne látszódjon a gyermek teljes arca, háttérből látszódjon, ne legyenek számára olyan kínos pillanatok, amelyeket később, amikor felnő, akkor már ő sem tart túl szerencsésnek. Talán ezek mondhatók a legfontosabbnak, ugye?
1: Igen.
0: Milyen kockázatai vannak az online játékoknak?
1: Hát az online játéknak ugyanazok a kockázatai, mint bármilyen online tevékenységnek.
0: Hát látszatra a gyermek csak játszik, otthon van, biztonságban van. Mi baj történhet vele?
1: Egyfelől könnyedén csalás áldozatává válhat, mint minden online tevékenység közben, online vásárlás, vagy akár a hírek olvasása. A másik nagyon komoly probléma az pedig a adott esetben a függőség kialakítása vagy kialakulása, hiszen ezek a játékok úgy kerültek kialakításra, hogy minél inkább bevonják az adott játékos, minél több érzékszerre hassanak, illetve legyen benne egy olyan folyamatos kihívás, folyamatos fejlődési út, ami hát nagyon könnyen, vagy sokkal könnyebben kialakít egy függőséget, mint mondjuk egy könyvolvasás.
0: Vannak ennek jelei, hogyha gyermekünk függővé vált?
1: Igen. Természetesen nagyon nehéz a pontos határokat megmondani, megszabni, hiszen önmagában az, hogy valamit nagyon szívesen csinálunk, még nem függőség, de hogyha a gyerek agresszívvel válik, amikor nem jut hozzá a napi játékadagjához, vagy pedig semmi másról nem képes beszélni, semmi másról nem hajlandó foglalkozni, elhanyagolja a barátait, szociális kapcsolatait, vagy ne Isten, elhanyagolja a evést, ivást, tisztálkodást, akkor azért ezek intőjelek.
0: Hogyan tudunk arra törekedni, hogy ez a függőség ne alakuljon ki?
1: Hát a legfontosabb a szülői figyelem. Minél kevesebbet használja a gyerek, minél később kezd el nagy mértékben mobiltelefonnal vagy képernyős eszközökkel, okos eszközökkel játszani, foglalkozni, annál nehezebben alakul ki. Minél inkább a szülő ott van vele és tudja őt irányítani, hiszen azért ne feledjük el, a gyereknek a nevelése az a szülőnek a feladata. Annál kevésbé valószínű, hogy kialakul ilyen függőség. Természetesen a gyereknek biztosítani kell alternatív időtöltéseket és

0: közben is nyomogatják a telefont. Tehát a gyereknek látnia kell, hogy vannak olyan események, például az evés, vagy amikor egymással töltünk időt, vagy a különböző feladatoknak az elvégzése, mosogatás, házi feladat, kerti munka, amikor az ember nem használ okos eszközt, le van véve, annak van egy meghatározott ritmusa, nem kell 10-20 másodpercenként rápillantani, és ha a felnőttek nem csinálják, akkor ez már egy nagyon komoly példa, nagyon komoly erőlépés. Ezzel együtt természetesen ki kell azt mondani, hogy vannak különbségek, hiszen egy 5 éves gyereknek teljesen másak a szükségletei, és az igaz az okos eszközök használatára is, mint akár mondjuk egy 16 éves középiskolás gyereknek, aki a házi feladatát adott esetben már interneten keresztül okos eszközön kapja meg.
1: Tehát akkor lehet akár jó célokra is használni ezt az okos eszközt.
0: A legtöbb technológia ilyen, hogy eredetileg jó célra tervezték, és jóra is, rosszra is lehet használni. Nyilván itt nagyon fontos, hogy előre a szülő közölje, meghúzza a határokat, közölje ezt a gyerekkel is. Legyenek valamilyen világos szabályok, amiket tud követni, azokat egyszerű betartatni.
1: Vannak erre jó tanácsok, hogy hogyan szabályozzuk a gyermekeinket okos eszköz használatával kapcsolatosan? Nyilván ez korfüggő is lehet, de bevált szokások, vagy ez nagyon egyéni?
0: Igen, hát ezek nevelési tanácsok, ebből mindenkinek rengeteg van, és borzasztóan egyéniek. Nyilván a gyereknek a személyisége is válogatja. Én azt gondolom, hogy mint minden gyereknevelési tanácsnál a legfontosabb a következetesség és a világos szabályok, illetve hogy egyáltalán legyenek szabályok.
1: Ugye itt beszélgettünk arról, hogy ha már a gyermekünk okos készüléket kapott, és adott esetben már el is kezdett játszani, vagy használja ezt valamilyen célból, akkor akár a játék, vagy más közben hogyan tudunk figyelni gyermekeink biztonságára azon kívül, hogy adott esetben vagy ott vagyunk mellette, vagy beszélgetünk a témáról?
0: Hát folyamatosan nem fogunk tudni ott lenni mellette, ez illúzió, különösen a nagyobb gyerekeknél, a kicsiknél még természetesen van arra mód, és ez nagyon ajánlott is, hogy arra a rövid időre, amíg ő megkapja a készüléket, ott üljünk mellette, figyeljük azt, hogy mit csinál, segítsük őt, magyarázzuk el, hogy mi az, amit lát, mi az, amit átél, hiszen ezt adott esetben egy filmnél is szükséges lenne megtenni, elmagyarázni, hogy mi történik, hogy megértse, ahogy egy mesét elmagyarázunk neki, a fejlődését, ez tudná szolgálni. Én azt gondolom, a nagyobbaknál leginkább a beszélgetés és annak a követése, hogy ők mit használnak, hogy élnek az interneten vagy az okos eszközökön, megnézni azokat a játékokat, amiket használnak, ellátogatni azokra az oldalakra, legalább egy rápillantás szinten, amit használnak, és sajnos a szülőknek is a gyerekekkel együtt kell tanulni ezt az okos létet.
1: Akartam volt mondani, hogy sokszor lehet, hogy a gyermek már sokkal jobban ért a technikához, mint a szülei.
0: Így van, és ez lehet egy nagyon jó kapcsolatépítő módszer is, hogy a gyereket megkérjük, hogy magyarázza el nekünk, mutassa meg nekünk.
1: Addig is beszélgetnek róla, igen.
0: Eddig is beszélgetnek, van személyes interakció, együtt töltik az időt, másfelől azt is látni fogja, hogy mi foglalkoztatja a gyereket, hiszen arról fog első körben beszélni, azt fogja legelőször megmutatni.
1: Annyit beszéltünk már itt az internetes játékoknak a negatív hatásairól, de esetleg előfordulhat az ebben az esetben is, hogy adott esetben akár pozitív hatásai is létezhetnek ezeknek a játékoknak?
0: Természetesen. A legtöbb játéknak van egy csomó pozitív hatása is. Különböző képességeket fejleszt, gondoljunk itt mondjuk a legősibbre, az egyik legősibbre, a Tetrisre, amelyik szem-kéz koordinációt, térbeli látást fejleszti. Egészen odáig a legtöbb online játék valamilyen közegben, szociális közegben zajlik, sok játékossal, sok interakcióval, ami nyilván azért valamilyen módon fejleszti a szociális készségeket is. Semmiképpen nem olyan szinten, mint hogyha fizikailag találkoznának a játékosok, de azért vannak pozitív vonzata is, az összetartozást, a csoportérzést ki tudja alakítani bennük.
1: Mik azok a netes szülőprogramok? Miért érdemes őket használni, és esetleg tudna egy-két ilyen jó szülőprogramot ajánlani?
0: A netes szülőprogramok szolgálnak arra, hogy a szülők valamilyen felügyeletet, kontrollt tudjanak gyakorolni a

0: eszközök fölött, úgymond.
1: Így van, a gyermekük internet használata fölött, akár időbeli, akár pedig valamilyen témabeli megoldás vagy megoszlás kapcsán. Tehát például pornográf tartalmat ne érjenek el, erőszakos tartalmakat ne érjenek el. Annyit tudni kell, hogy ezek egy jó kezdő megoldások, azért egy idősebb 12-16 éves gyerek ezeket meg fogja tudni kerülni.
0: Értem. Ha már itt fel, vagy ha már itt szóba kerültek a pornográf tartalmak, akkor már egy nagyobb körű gyermeknél simán előfordulhat ez az úgynevezett sexting kifejezés. Ugye erről már az előző adásban is futólagosan szó került, na de mi is ez konkrétan is, és hogyan is érinti ez elsősorban már a kamaszodó vagy nagyobb generációkat?
1: Hát,
0: hogyan lehet erről beszélgetni egyáltalán?
1: Igen, ez egy nagyon nehéz kérdés, mert a legtöbb szülő nem tud igazán jól beszélgetni a gyerekeivel ezekről a kényes témákról, és hát ugye a felvilágosítás is nagyon-nagyon, hogy mondjam, a mai fiatalok szájza szerint nagyon ósdi módon történik, és így aztán olyan dolgot, mint a sexting, ami...
0: Sokszor előfordulhat, hogy ez a felvilágosítás a kamasz gyermekeknél az online térben történik meg?
1: Így van, és ez a lehető legrosszabb, hiszen ilyenkor különböző félinformációkból, félelmekből, rossz tanácsokból építenek föl valamilyen képet, ami aztán nagyon komoly torzulásokhoz vezethetnek. Szociális torzulásokhoz mindenképpen. De visszatérve itt a generációs szakadékok miatt ugye már maga a felvilágosítás is problémás lehet. A sextinggel kapcsolatban pedig hát a felnőtt nem is hallott még erről, akkor nyilván ez egy fehér folt lesz a felvilágosítás.
0: Mi ez konkrétan? Hogyan lehetne ezt megfogalmazni? Hogy most talán hát, hogyha ez az adás segít abban, hogy ők is egy picit felvilágosultabbak legyenek ezen témakörben is akár.
1: Sexting, különböző definíciók vannak, jellemzően szexuális tartalmú üzenetek, képeknek a megosztásra küldözgetése.
0: Ez egymás között? Tehát egy ilyen privát chatben vagy bárhol a világban?
1: Hát ez jellemzően privát chatben, de sajnos ami az interneten megosztásra kerül, az nem biztos, hogy sokáig privát marad. Akár véletlenül rossz beállítások miatt, akár pedig azért, mert ami kezelésünkön kívülre kerül a kép, másik fél ezzel utána bármit tehet.
0: Tehát ez azt jelenti, hogy ha én valakivel privát csevegek, akkor az a beszélgetés is kikerülhet a nyílt térbe bárki számára, vagy ez csak úgy kerülhet ki, hogyha esetleg az adott partner, akivel én megosztok ilyen jellegű tartalmat, az esetleg nem feltétlenül jó szándékból teszi ezt, és ezért megosztja másokkal is ezt a fajta tartalmat.
1: Jellemzően ez utóbbi, tehát a másik fél osztja meg ezeket a beszélgetéseket. Természetesen elképzelhető, hogyha az eszközünket feltörik, akkor ezeket a beszélgetéseket, illetve leginkább a képeket mások megosztják.
0: Milyen veszélyei lehetnek ennek a sextingnek adott esetben, azon kívül, hogy nyilván kiderülnek ezek az adatok mások számára is?
1: Hát az első és legfontosabb, én azt gondolom, gyakorisága miatt különböző elvárásoknak való megfelelés, ami miatt a fiatalok el szokták kezdeni a sextinget, akár partnerkeresés miatt, és úgy gondolják, hogy csak akkor fognak olyan partnerhez jutni, akire ők vágynak, hogyha ha ők...
0: Ha rögtön megmutatnak mindent.
1: Így van, rögtön megmutatnak mindent. Vagy pedig egész egyszerűen egyfajta torzulást okozza, látják másoknak a képeit, akár módosított képeit, ilyen nagyon komoly testképzavar kialakulásához vezethet.
0: Ugye mindenki a tökéletes arcát szeretné itt megmutatni, gondolom én első körben.
1: Így van, mindenki mindenhol a tökéletes arcát szeretné megmutatni, és mivel ez egy, hát sajnos online nagyon könnyű ezeket a megjelenéseket manipulálni, nagyon könnyen ez a kép alakulhat ki a tapasztalatlan fiatalokban, hogy mindenki más tökéletes.
0: itt is talán a szülői beszélgetés lehetne egy megoldás arra első körben, hogy az adott gyermek, aki egyébként is küzd még egyéb másfajta problémákkal is, talán megtalálhassa a helyét a világba, vagy el tudja rendezni ezeket a dolgokat a számára megfelelő módon, gondolom én.
1: Igen, itt mindenképpen a szülő szerepe a legfontosabb, és hát sajnos ezt sokkal korábban kell elkezdeni, hiszen ha nem alakult ki egy bizalmi kapcsolat a szülővel, akkor mire eléri a legérzékenyebb tinédzser korszakot, akkor sajnos már nem lesz meg az a kommunikáció, amivel ilyen nagyon-nagyon kényes témákról tudnak beszélgetni, hiszen ilyenkor hát a kamasz vagy a tinédzser teljesen bizonytalan, és legkevésbé a szüleit fogja elfogadni, mint pártatlan tanácsadó, hanem pont ekkor fordul különböző barátokhoz, vagy keres online tanácsokat, és hát ilyenkor, ugye, amit említettem, könnyen belefuthatnak a különböző, akár jó szándékú, de nagyon bőd, oktalan tanácsokba.
0: Beszélgettünk itt ugye a privát csevegésekről, és felvetődik egy újabb fogalom, ez az úgynevezett titkos csevegésnek a fogalma. Mire használható ez konkrétan, és milyen alkalmazásokon valósulhat meg ez a kommunikációs forma? Vagy ezeket külön be lehet állítani minden kommunikációs eszközön?
1: Hát talán minden kommunikációs eszközön nem lehet beállítani, de a legtöbb magára valamit adó kommunikációs eszköz már használ valamiféle titkosítást. Itt az volt az elv, hogy azokat az üzeneteket, amiket egymásnak küldünk, menet közben ne lehessen megkaparintani, ne lehessen elolvasni, és ezért nagyon sok rendszer használ úgynevezett vég-vég titkosítást, ahol az üzenet rögtön a beírás után titkosításra kerül, és úgy kerül át a címzethez. Ez egy jó módszer, de tudni kell, hogy leggyakrabban az üzenetekhez nem menet közben, nem az átvitel során férnek hozzá, hanem az eszköz feltörésével, és az ellen pedig nem véd.
0: Illetve itt is ott az a lehetőség, hogy ugye a harmadik fél, vagy második fél, az ugye kiadhatja ezt az üzenetet, és akkor onnantól kezdve ugye ez sem jelent 100%-os biztonságot.
1: Így van.
0: Kik azok az influencerek? Ugye ez is egy fiatalok által, de én azt veszem észre, hogy lassan már nem csak fiatalok által, hanem majdnem minden generáció által követett jelenség, ez az influencerek követése. Kik ők valójában is? Hát ilyen csúnya kérdéssel, mi az ő feladatuk, és mire kell odafigyelni?
1: Az influencerek azok a személyek, akik online nagyon sok követővel rendelkeznek, és ezáltal nagyon nagy hatást gyakorolnak egy bizonyos célcsoportra, ebből is származik maga a neve, hogy a influence befolyásolás, ráhatás alapján. Ők azok, akik valamilyen példaképet vagy útmutatást biztosítanak, akár életmódtanácsokkal, akár műszaki kérdésekben, és itt hát az ő szerepük leginkább az iránymutatás különböző témákban, amelyeket aztán természetesen ki is használnak bevételszerzésre. Tehát tulajdonképpen ez egy nagyon-nagyon jól jövedelmező szakma is lehet.
0: Lehetnek hasznosak az itt elhangzott információk, vagy azért ne vegyünk mindent készpénznek?
1: Hát, hogy az életben mindenre igaz, ne vegyünk mindent készpénznek. Lehetnek rendkívül hasznos dolgok is. Vannak olyan influencerek, akik komolyan, nagyon etikusan végzik a dolgokat, és készülnek erre, nagyon komoly szakmai tartalmakat biztosítanak, és hát vannak olyan influencerek is, akik a klasszikus bulvár szerep irányvonalat viszik tovább online formában is, mindenfajta megfontolás nélkül, csupán a közlés vágy által vezérelve.
0: Kategorizálható az, hogy milyen korosztályokat érnek el az influencerek?
1: Nyilván lehet ilyen kategóriákat alkotni, de én azt gondolom, hogy manapság minden korosztálynak megvannak az influencerei. Nyilván a fiatalok körében ez egy jelentősebb kör, sokkal többen vannak, de természetesen az egészen apró gyerekektől kezdve a legidősebbekig vannak influencerek.
0: Akkor erre is igaz az, amiről már beszéltünk, hogy ugye alapvetően mindent jó célokra találtak ki, de néha megtalálja itt is a rossz oldala maga útját, fogalmazzuk meg ezt így.
1: gyarlók vagyunk, igen.
0: Hogyan veszük észre azt, hogyha túl sokat használjuk az internetet? Akarom mondani, hogyha internetfüggővé váltunk. Vannak ennek jelei, vagy egyáltalán mi is az az internetfüggőség? Mert ugye mindenki azt állítja magára, hogy én nem vagyok internetfüggő.
1: Nagyon nehéz észrevenni, ugye az ember saját magán bármilyen elváltozást sokkal nehezebben vesz észre, mint a körülötte lévők. Az internetfüggőségre ugyanaz igaz, mint minden más függőségre, hogyha ennek érdekében elhanyagoljuk a többi, akár kötelességünket, foglalkozásunkat, bár minden mást, akkor az egy figyelmeztető jel lehet, hogyha agresszívé válunk a megvonás hatására, vagy pedig akár az étkezés tisztálkodást elhanyagoljuk, akkor ez mindenképpen erre utal.
0: Az eszköz mellett eltöltött idő az nem árulkodó tényező? Vagy ez ettől független is lehet?
1: Ez ettől független is lehet, hiszen most egy nagyon blőtt példát fogok mondani. Azok a rendszergazdák, akik ezzel foglalkoznak, napi 10-11 órában a munkájukat végzik, majd utána hazamennek, és adott esetben mondjuk játszanak interneten keresztül, és eltöltenek még 2-3 órát, azok a napnak több mint a felét ezzel töltik, és mégsem feltétlenül függők, míg hogyha egy gyerek mondjuk a tanulás rovására kimarad az iskolából, és 8 órán keresztül internetezik, az bizony már egy nagyon komoly jele a függőségnek.
0: Akkor ez az internetfüggőség egy picit hasonlíthat ahhoz, mint a játékfüggőség?
1: Igen, ez teljesen ugyanazok a jelek, és ugyanaz, csak az eszköz más.
0: Ugye itt az imént beszéltünk a kiskorúak, a kamaszodó gyermekeket érintő legfőbb problémákról talán, de ugye a másik korosztály, akiről sokszor kevésbé esik szó, ez az idős generáció, akik ugye mostanság kezdenek el megismerkedni jól vagy rosszul az okos eszközök által adta lehetőségekkel. Számukra milyen veszélyek találhatóak az online térben, mik a leggyakrabban előforduló veszélyek?
1: Hát én azt gondolom, hogy a leggyakrabban előforduló veszély, hogy egy kicsit talán naívak ezzel az egésszel kapcsolatban. Feltételezik, hogy ahogy a fizikai világban is, az emberek döntő többsége jó szándékkal áll a másikhoz, és sajnos itt látni kell, hogy mivel az internet egy alapvetően arctalan közeg, itt azért a rossz indulatú fellépésnek, cselekményeknek az aránya az jóval magasabb, mint a fizikai valós világban. Azt is tudni kell, hogy ők egy olyan korban szocializálódtak, amikor a kommunikáció az egy valamilyen módon szűrt, irányított tevékenység volt, hiszen egy újságban, egy tévében, rádióban megjelenni egy nagyon nagy presztízsértékű, ellenőrzött, felkészült tevékenység volt. Ma már bárki tehet fel a YouTube-ra videókat, bárki írhat blogposztokat, és ezek akár minden negatív szándéktól mentesen is tartalmazhatnak téves információkat, de akár használhatják csalásra is.
0: Ugye az előző adásban már szó esett egy fél mondat erejéig, de azt gondolom, hogy érdemes kifejtenünk egy picit. Az ezt a generációt talán a leggyakrabban érintő és sokszor a hírekbe is bekerülő unokázós csalásokat. Mik ezek, hogyan védekezhetünk ezek ellen?
1: Az unokázós csalások az összefoglaló neve egy olyan tevékenységnek, amikor szerettünkre való hivatkozással próbálnak pénzt kicsalni belőlünk. Itt jellemzően időnyomás alá próbálják helyezni az érintettet, és próbálnak valami nagyon nagy kockázatot, nagyon nagy veszélyt fölvázolni, amitől csak úgy menthetik meg a szerettüket, ha most azonnal elutalnak pénzt, vagy pénzt adnak, vagy valamit végrehajtanak, és így az időnyomás és a nagy veszély hatására a realitás érzék egy kicsit alacsonyabb szintre helyeződik, sokkal könnyebb az embert megvezetni, átverni. Ilyenkor mindig arra kell figyelni, és azt gondolom, hogy ez a legfontosabb lépés, hogy az ember lenyugodjon, átgondolja a dolgot minél hűvösebb fejjel. Először is figyeljen fel arra, hogyha a szerettünkről úgy beszélnek, olyan néven nevezik, ahogy mi nem szoktuk őt hívni, tehát olyan becenevet használnak, amit még nem hallottuk, vagy nem használnak becenevet, holott a családban mindenki becenéven szólítja. Próbáljuk meg ellenőrizni, visszaellenőrizni, tehát próbáljuk meg adott esetben fölhívni a szerettünket, nem elhíve azt, hogy az ő nevében telefonál valaki, és hát amennyiben valamilyen bűncselekményről vagy nagy összegről van szó, mindenképpen érdemes a hatóságot, akár a rendőrséget bevonni, hiszen például a rendőrség, és ez nagyon sokszor elhangzik unokázós csalásokban, a rendőrség nem fogja fölhívni Magyarországon a szülőt, hogy tegyen le óvadékot, vagy utaljon át pénzt, mert különben hatósági eljárást indítanak ellene.
0: Értem, tehát akkor itt a legfontosabb dolog minden esetben az, hogy első körben mérlegeljenek az idős emberkék is, és beszéljenek családtagjaikkal, mielőtt bármit is tennének.
1: Igen, tehát mint minden veszélyhelyzetben vagy nyomás alatt érdemes legalább egy fél lépést hátralépni, és újra átgondolni az egészet, hogy mi lehet a legjobb.
0: Biztos, igen, csak sokszor ugye ez a legnehezebb, mert ugye hirtelen kap egy információt valaki, amitől sokkolódik, mert általában ezek nagyon ügyesen vannak kitalálva, és ugye pont ezt a sok hatást, ezt a pszichés állapotot próbálják meg kihasználni. Na de erre kellene pont odafigyelni az idősebb generációnak is, hogy ezt le kell vetközni magáról, és mindenek előtt beszélni a szeretteivel, hogy valós-e ez a felvázolt esemény, amiről beszéltek neki.
1: Igen, ez kétségkívül nagyon nehéz. Ezért gondolom, hogy talán akkor a legegyszerűbb javaslat az érintettnek a felhívása, megkeresése telefonon keresztül.
0: Nagyon sok mindenről beszéltünk már az elmúlt időszakban, de a biztonságnak szerintem az egyik legfontosabb kulcsa a jelszó. Tapasztalataim azok, hogy a jelszavakat mindenki utálja. Különösképp akkor, hogyha nagyon sok jelszót kell megadnia, sőt már sokszor azzal is probléma van, hogy milyen jelszót adjon meg, és ahogy válik egyre bonyolultabb ez a rendszer, hogy egyre több karaktert kell megadni, és egyre több mindent, annál inkább kezdenek ebben az útvesztőben elveszni az emberek. Szóval mi is az a jó jelszó? Tehát milyen jelszót adjunk meg, mire figyeljünk oda?
1: Erre nagyon sokfajta ajánlás van. Általánosságban elmondható, hogy a jó jelszó az, amiben van kisbetű, nagybetű, szám és esetleg valamilyen speciális karakter.
0: Mik azok a speciális karakterek? Mik azok, amelyek használhatóak?
1: Ez a rendszertől függő, általában kérdőjel, felkiáltójel, kötőjel, aláhúzás, csillag, pont, vesző, pluszjel, de ez rendszertől függ. Én azt gondolom, hogy a jelszónak az egyik fontos mércéje az maga a hossza, illetve hogy minél kevésbé lehessen kitalálható. Tehát akár egy rövidebb jelszó is lehet erősebb, hogyha nincsen benne a nevünk, vagy nincsenek benne könnyen kitalálható szavak.
0: Akartam mondani, hogy a Tibike 54 felkiáltó jellem nem oldottam meg az életemet, ugye?
1: Valószínűleg nem. Vagy pedig egy egyszerűbb, de hosszabb jelszó lehet az alternatívája. Nagyon sokszor szokták azt javasolni, hogy keressük meg a kedvenc versünket, válasszunk ki belőle, két-három szót keverjünk bele, számokat, és akkor az egy egészen jó jelszó lehet, tehát amíg 3-4 szóból áll, rövidebb szóból, akkor már nagyon nehéz ezeket feltörni.
0: Vagy mondjuk az anagramma, ugye, ami egy másik jellemző szokott lenni, hogy ugye azonos betűkből egy másik szót kirakni.
1: Igen, arra kell figyelni, hogy a megfordítás az önmagában például nem nehezíti a jelszó kitalálását, de az anagramma az lehet jó módszer.
0: Mik a leggyakoribb jelszóadási problémák? Ugye, amit Magyarországon talán a legismertebb, vagy a legtöbben találkozunk vele, ugye az a családnevek születési adatok. Talán még ha még létezik ilyen, de régen jellemző volt az 1-2-3-4, a QWERTY, ASDF. Van-e még ezen kívül valami, amit véletlenül se adjunk?
1: Nevünk, gyerekünk neve, születési dátumunk részlete, házi állatunk neve, a lakásunk címe, cégünk neve, tehát általában az ilyen hozzánk jól köthető adatok, ugye, amiket a személyes adatok megszerzésével nagyon könnyen ki lehet találni. Ami még nagyon fontos, hogy lehetőleg minden rendszerén különböző jelszót használjunk. Ez egy alapvetően nagyon nehéz feladat, és ezért találták ki az úgynevezett jelszószéfeket, azokat a különböző alkalmazásokat, amelyek egyfelől tudnak segíteni a jelszógenerálásban, másfelől ezeket a jelszavakat biztonságosan tárolják, és adott esetben be is tudják adni a különböző alkalmazások weboldalát.
0: Tudna mondani egy pár ilyen szoftvert, akár okostelefonra, akár számítógépre, amilyen jelszókezelő program is adott esetben segítséget nyújthat a felhasználók számára?
1: Hát
0: gondolok itt például olyanra, mondjuk az egyik ilyen nagyon fontos dolog, ugye, aki mondjuk Apple ID-val rendelkezik iPhone-on, ott például nagyon sok esetben egy regisztrációnál egyrészt van egy alias e-mail cím, másrészt pedig ugye van egy jelszó, de ugye a biometrikus azonosítással például már utána jelszómentesen is be lehet lépni, ugyanakkor pedig a jelszó visszafejthető. De akár vannak erre különböző programok is.
1: Igen, léteznek erre programok. Hatóságként nagyon nehéz nekem konkrét termék.
0: Tehát akkor ezek nem feltétlenül, vagy inkább maradjunk abban, hogy ne reklámozzunk egy terméket se, de léteznek erre programok, hogyha valaki utána néz.
1: Igen, ha egy keresőbe beütjük azt, hogy jelszó szív.
0: Aha, ez is egy segítség. Ugye jelszó, safe, ugye ez az angol, ugye a szív, mint biztonság.
1: Igen, bár szerintem a Google, ha jelszókezelőt ütjük be, akkor azt
0: ezek is. Egyébként ingyenes szoftverek, vagy ezeknek azért a nagy többségért fizetnünk kell?
1: Rengeteg ingyenes jelszókezelő található, és természetesen vannak fizetősek is, amelyek vagy nagyobb kényelmet nyújtanak, vagy pedig hát különböző olyan integrációs dolgokat, biztonsági dolgokat, amik céges környezetben lehetnek érdekesek.
0: Ugye itt az Edina is említette már az előző műsorban, de számtalan esetben én is használom ügyfeleknél például, hogy egy dokumentumba felírni a fontosabb jelszavakat, amiket kitaláltunk, és azt is levédeni egy jelszóval. Ez akár működőképes dolog lehet?
1: Hát azért ezt nem javasolnám, mert a dokumentum titkosítások, tehát mondjuk egy Office dokumentum titkosítása, az nem erre lett kitalálva, viszonylag egyszerűen kijátszható.
0: Uh-huh. Tehát ott a dokumentumvédelem az igazából ilyen szempontból, ha rossz kezekbe jut, akkor nem jelent megoldást.
1: Igen.
0: Jó, ha már kitaláltunk biztonságos jelszavat, ugye ez nagyon sok esetben fontos, mert ugye a pénzügyi intézmények is már ugye elvárják az erős jelszót, sőt, ha gyenge jelszót adunk, akkor már nem is engedik a regisztrációt addig, amíg megfelelő erősségű jelszót ki nem találtunk. Térjünk át egy picit a pénzügyeinkre, és tegyünk különbséget első körben aközött, hogy mi a különbség a netbank és a mobilbank között?
1: Nagyon egyszerű, a netbank az minden interneten keresztül elérhető szolgáltatás, banki szolgáltatás, míg a mobilbank az kifejezetten mobiltelefonra megírt alkalmazás.
0: Hasznosak-e itt esetleg kártyáink adatainak a mentése akár a mobiltelefonon, akár pedig az internetes böngészőben?
1: Én azt javasolnám, hogyha lehetséges, akkor az internetes böngészőben ne mentsük el a kártyánk adatait.
0: Pedig olyan ez kényelmes, nagyon, nem? Tehát,
1: ez így van, ez nagyon kényelmes, adott esetben a biztonságunkkal fizethetünk érte. Természetesen vannak olyan kártyaszámok, például vannak kifejezetten virtuális bankkártyák, ezeknek az adatait elmenteni kevésbé kockázatos.
0: Mik azok, ami, akkor egy picit álljunk már meg, ugye van a normál bankkártya, ugye, amit én fizikailag érzékelek, benne van a pénztárcámban, a zsebemben. Mi ez a virtuális bankkártya, ilyenje mindenkinek van?
1: A virtuális bankkártyákat arra találták ki, hogy az internetes vásárlásokat biztonságosabbá tegyék. Ilyenkor, ha a virtuális bankkártyához hozzá is fér egy csaló, vagy megpróbál róla pénzt leemelni, akkor csak az adott kártyán található összeghez fér hozzá, vagy vannak olyan kártyák, amiknél minden egyes vásárlásnál egy újabb kártyaszám generálódik, tehát egyetlen
0: a Revolut például, hogy aztán az a rendszer így működik.
1: Így van, a Revolut is ilyen rendszert használ. Tehát sokkal kevesebb pénzhez férhetnek hozzá a csalók, vagy a potenciális csalók. Nyilván a hátránya az, hogy ez egy külön kártya, erre mindig át kell tenni az adott összeget.
0: Erre akkor én teszem át azt a pénzt, amit ugye vásárlásra szeretnék költeni, hogy leegyszerűsítsük.
1: Így van, igen.
0: Tehát akkor ez tulajdonképpen akkor egy ilyen képzeletbeli kártya, hogy egy picit magyarul is beszéljünk, ami ugye fizikailag nem megfogható, de adott esetben most már szinte majdnem minden bankszámlához tartozik egy úgynevezett virtuális kártya.
1: Igen, így van.
0: És akkor még itt a hasznos, ugye itt ott tértünk el a témától, hogy ugye a adataink mentése, hogy a virtuális kártyának az adatait ugye azt talán el lehet menteni, mint olyan, mert azon csak akkor van pénz, hogyha mi utalunk rá, amúgy ezzel a csalók úgymond nem tudnak mit kezdeni.
1: Igen, sokkal kisebb a kockázat, és ide pedig onnan tértünk át, hogy a netbankban, illetve a mobilbankban érdemes elmenteni a kártyaszámot. Általában elmondható, hogy a mobilbankok viszont már olyan módon kezelik, hogy hát ott nem csak lehet, hanem muszáj is elmenteni a kártyaszámunkat, illetve a pénzügyi adatainkat.
0: Igen, de ott meg ugye tulajdonképpen a biometrikus azonosítással tudunk. Most már szinte majdnem minden banki alkalmazás megköveteli, vagy a jelkódot, vagy a biometrikus azonosítást ahhoz, hogy a alkalmazása használható legyen.
1: Igen.
0: Mi az a digitális pénztárca, és mik ennek az előnyei?
1: A digitális pénztárca az nagyon hasonlít a virtuális kártyához.
0: Van köztük különbség?
1: Hát ezek részben átfedő fogalmak, ezek részben átfedő fogalmak. Gyakorlatilag az elektronikus pénztárca egy olyan előre fizetett, újra tölthető kártya, ami rendszerint apró összegű kifizetésekre használatos. Itt jellemzően valószínűleg azért terjedt el a különböző fogalom, mert ilyet korábban nem csak pénzintézetek adhattak ki, tehát mondjuk például a Revolut egy ilyen irányból indult el. Működésében egyébként pont ugyanolyan, mint egy virtuális bankkártya jellemzően. De egy elektronikus pénztárca, ami még fontos különbség, hogy adott esetben lehet létezhet fizikai valójában is, tehát mondjuk egy strandon is adhatnak egy elektronikus pénztárcát, amire belépéskor fölteszünk pénzt, bele van integrálva a belépő karszalagba, és azzal tudunk a büfében fizetni, majd pedig kilépésnél elszámolunk a szolgáltatóval.
0: Ha jól emlékszem, talán az elektromos műveknél, tehát villanyszámláinkat lehetett régen ilyen feltöltős kártyával úgymond fizetni, az is hasonló jellegű technológia volt?
1: Igen, illetve a telefonkártya talán még.
0: Igen, a klasszikus telefonkártya, igen, tehát ott is feltöltő kártyát vásároltunk, és az ott lévő egyenlegünk erejéig tudtuk tulajdonképp használni a telefonunkat hívásra. Mi a különbség a kétlépcsős, kétfaktoros és a biometrikus azonosítás között, és miért tanácsos ezeket használni?
1: A kétlépcsős, kétfaktoros autentikáció, vagy azonosítás, az ugyanaz a kifejezés. Gyakorlatilag, amikor valamivel mi szeretnénk azonosítani magunkat, akkor vagy tudás alapon azonosítjuk magunkat, tehát valamit megadunk, amit mi tudunk.
0: Tehát ez lehet egy jelszó felhasználó név, azonosító.
1: Így van. Lehet birtoklás alapú, valamivel rendelkezünk, ez lehet egy fizikai kulcs, amivel kinyitjuk az ajtót, vagy pedig egy olyan eszköz, amit be kell gumni a számítógépbe, ahhoz, hogy hozzáférjünk a szolgáltatáshoz, és lehet biometrikus, amivel ugye mi magunk rendelkezünk, új lenyomat, retina, hang, arckép. Azért érdemes több fajtát használni, hiszen hogyha valahol hozzáférnek, akár mondjuk a jelszavunkhoz, nehogy isten több helyen használtunk egy jelszót, akkor még mindig ott van a második faktor, a második lépcső, ami kiküszöbölheti a hozzáférést. Most nyilván egy internetes újság regisztrációjánál ennek kisebb szerepe van, hiszen az, hogy mások is elolvassák a mi előfizetésünkkel az újságot, az számukra nem fog különösebben nagyobb kárt okozni. De mondjuk, ha a banki hozzáférésünk, az a netbankunkhoz férnek hozzá, mert csak jelszót használunk, és elviszik az összes pénzünket, az már egy komoly problémát.
0: Vagy ilyen lehet ugye egy digitális pénztárca is, ugye?
1: Így van.
0: Tulajdonképpen itt akkor az leegyszerűsítve az a lényeg, hogy ugye talán ez a két lépcsős annyival jobb, hogy itt ugye kettőféle azonosítási mód történik, tehát valahol beazonosítottam magamat valamilyen módon, illetve egy másik eszközről, ami nálam van, arra kapok vagy egy SMS-t, vagy az új lenyomatommal valamivel tudom ezeket aktiválni, és akkor így valósulhat meg, ha most a pénzügyeknél vagyunk, a pénzügyi tranzakció. Jól értem?
1: Igen. Szerintem gondoljunk bele azt, hogy ha egyszer föltörik a, mondjuk a számítógépünket, vegyünk egy netbankot, és onnan elviszik a jelszót, az egy dolog, de ahhoz, hogy egy két lépcsős, egy klasszikus banki azonosításnál, egy SMS küldésnél, ahhoz, hogy a telefonunkat is föltörjék, és onnan elvigyék a jelszót, az egy hihetetlenül nehezebb feladat.
0: Ha már itt vagyunk, akkor mi az az online biztonsági kód? És miért fontos, és hogyan használjuk ezt?
1: Hát az online biztonsági kód, amit valamilyen más módon juttatnak el a felhasználóhoz, mint ahol maga az azonosítás történik, tehát mondjuk egy játékot elindítva
0: SMS-ben akár?
1: Így van, SMS-ben vagy e-mailben kapjuk meg, tehát nem elég magához a játékhoz hozzáférni, vagy egy netbanki azonosításnál, vagy egy weboldalon, ugyanígy e-mailben vagy SMS-ben.
0: Vagy akár a Google-nál, hogyha használjuk a kétfaktoros hitelesítést, akkor ott is előfordul az, hogyha SMS-be kérjük, hogy akkor ad egy ilyen kódot például.
1: Igen.
0: Értem. Ha már említettük még itt az előbb a digitális pénztárcát, akkor soroljunk már fel egy pár olyan applikációt, ami mint digitális pénztárca. Tudunk-e ilyeneket mondani?
1: Hát tudunk, de elnézést, én nem reklámozhatok sem.
0: Ja, értem. Aha, értem. Tehát én gondolok itt, ugye, amiről már készítettünk előadást, ugye a Simple, az egyik, ami Magyarországon ismert, de ugye az Apple-nek is létezik ugye a Wallet nevezetű alkalmazása, de ugye a Google Pay, tehát ezek mind-mind virtuális digitális pénztárcák, tehát egész jól lehet őket használni. Milyen szoftvereket használhatunk még online pénzügyeink kezelésére?
1: Hát léteznek olyan szoftverek, amik nem kifejezetten a pénzmozgást végzik el, hanem a pénzmozgások alapján, vagy a különböző pénzügyi feladatainkat segítve teszik kényelmesebbé az életünket. Itt lehetnek különböző statisztikai szoftverek, tehát a költésünket kimutatják, berendezik, vagy egészen odáig, hogy léteznek tőzsdei szoftverek, ahol gyűjthetünk információt, vagy akár megbízásokat is adhatunk.
0: Ha már egész jól kezeljük a pénzügyi adatainkat, akkor előbb-utóbb eljuthatunk oda is, hogy elkezdünk az online térbe vásárolni. De hát bizony ezek is árhatnak néha veszélyekkel. Mire érdemes odafigyelni, amikor az interneten keresztül vásárolunk? Hogyan kezdjünk neki?
1: Körülbelül ugyanaz, mint a fizikai valóságban. Először is próbáljunk olyan online boltban vásárolni, ami megbízhatónak tűnik.
0: Mi az, ami megbízható? Honnan tudjuk azt megítélni, hiszen nem vagyunk ott, csak egy számítógép előtt ülünk?
1: Igen. Általában, ugye ahogy a való életben is ez nagyon nehéz, hiszen egy bolt bezárhat akár másnap is, tehát megbízhatatlan lehet, annak ellenére egy nagyon nagy boltról van szó, vagy bolthálózatról szó. Én azt gondolom, hogy amiről tévéhirdetésekben értesülünk, látjuk, ugye egy tévéreklámnak nagyon nagy költsége van, ott nem érdekel, hogy a felhasználókat átverje a bolt. Ez mindenképpen egy jó kiindulási alap, hogyha most kezdünk el interneten keresztül vásárolni.
0: Tehát ha már hallottunk a cégről, ez nem olyan nagy hátrány.
1: Így van, illetve hát ahogy már beszéltünk az adás elején, érdemes esetleg a fiatalabbakat megkérdezni, a késői 10 éves vagy 20 éves korosztálynak nagyon nagy tapasztalata van ezen a téren.
0: Tehát a személyes tapasztalatok.
1: Így van, a személyes tapasztalatok. Ha pedig magánembertől vásárolunk valamilyen online piac téren, akkor mindenképpen érdemes megnézni a minősítését az adott eladónak. Akkor lesz megbízható, hogyha nagy számú jó értékelése van.
0: Adott esetben fontosak lehetnek még a képek az adott termékről, esetleg még, ha valami nagyon olcsó, az lehet, hogy gyanús is lehet, gondolom, ugye?
1: Igen, az mindenképpen egy intőjel, ha valami hihetetlen akciót látunk, vagy csak nekünk szóló ajánlatot, akkor az, hát az biztos, hogy megtévesztés.
0: Illetve amit nagyon kevesen szeretünk elolvasni, de néha, hogyha ismeretlen helyen járkálunk, ugye létezik egy ASF, ez egy olyan gyönyörű fogalom, ez az általános szerződési feltételek, ami nagyon sokszor kilométernyi hosszú, de azért érdemes talán azokat megnézni, hogy a szállítással kapcsolatos feltételek, fizetéssel kapcsolatos feltételek, mert talán még érdemes arról is egy pár szót ejteni, gondolom én, legalábbis ha én nézném meg, hogy milyen elérhetőségei vannak egy adott boltnak, webshopnak, stb. Talán ezek fontosak lehetnek, gondolom én.
1: Igen. Amennyiben először vásárolunk egy webshopon, vagy egy teljesen ismeretlen webshopra tévedünk, nagyon fontos azt megnézni, hogy milyen elérhetőségei vannak. Nyilván, aki megad egy valamilyen fizikai elérhetőséget, még akkor is, ha azt nem tudjuk kapásban ellenőrizni, az azért mindenképpen egy bizalomgerjesztő dolog. Nagyon fontos, hogy föl legyen tüntetve, hogy hogyan zajlik magának a vásárlásnak a folyamata, milyen jótállás tartozik hozzá, mi a szállításnak, illetve a visszavételnek a feltétele, hol lehet reklamálni, föl kell, hogy legyen tüntetve a egész pontosan az adott cégnek a neve, székhelye, cégjegyzék száma. Tehát, hogy valahogy, ha mégis panaszunk van, akkor el tudjunk indulni.
0: Apropó, ha már panasz, ugye itt otthonról a fotelból ülve döntünk arról, hogy valamit megveszünk, de ilyenkor is vannak jogaink a vásárlás kapcsán, illetve a termékeket illetően? Ha igen, akkor mik ezek?
1: Természetesen, sőt, egy kicsit bővebb jogunk is van. Alapvetően, ha csak nem élelmiszert vásárolunk például, akkor az online vásárolt termékekre van Magyarországon egy 14 napos elállási idő, ami alatt kipróbálhatjuk, felpróbálhatjuk az adott terméket, meggyőződhetünk arról, hogy tényleg azt kaptuk meg.
0: Van itt egy általános tévhit, ugye sokan azt gondolják, hogy a terméket, hogyha már megsérült tehát ha kibontásra került a csomagolásból, akkor nem veszik vissza, de én úgy tudom, hogy ez nem igaz. Tehát a kipróbálásnak a lehetőségét, ezt minden esetben köteles az eladó biztosítani a vevő számára, ugye?
1: Hát itt igen, ez az alapszabály, nyilván romlandó termékeknél.
0: Persze nyilván kozmetikai szerek, stb. Tehát van egy pár kivétel, de alapvetően, ha veszek egy okos tévét, akkor nyilván azt ki kell bontanom, hogy megnézzem, hogy működik-e.
1: Igen.
0: Tehát, hogy és ha valami baj van, akkor ugye már a kibontott csomagolással is kötelessége ugye az adott forgalmazónak visszavenni, hogyha valóban nem én okoztam a kárt, mert ugye ez egy nagyon fontos dolog, hogyha én okozom a kárt, akkor a 14 napos elállás az ugye már nem létezik.
1: Igen.
0: Van-e még ezen kívül valamilyen jog, a joga tulajdonképp a vásárlónak, hogyha online vásárol?
1: Gyakorlatilag mindazok a jogok megilletik, amik egy fizikai vásárlásnál. Tehát ugye ebből tényleg én azt gondolom, hogy legfontosabb ez a 14 napon belüli indoklás nélküli elállás joga, hiszen ez egy olyan széles jog, ami egy normál vásárlásnál általában nem illeti meg a fogyasztót, ezen kívül minden olyan, ami alapvető fogyasztóvédelmi jog, az megilleti. Tehát ugyanúgy a garanciát, szavatosságot biztosítania kell például az eladónak.
0: Ugye itt a Covid ideje alatt elég népszerűvé váltak az online bevásárlások, ahol ugye élelmiszertől kezdve mindent tudtunk vásárolni különböző szolgáltatóknál, és itt rendszeres gyakorlattá vált, ami ha jól tudom a mai napig is él, hogy amikor kiviszi a szolgáltató futára a megrendelt dolgot, akkor adott esetben, ha helyettesítő terméket küldenek, ha nem felel meg a citromnak a mérete, színe, szaga, teljesen mindegy, akkor még az átvételkor ezeket vissza tudom küldeni a futárral, és ezeket nem kell kifizetnem.
1: Igen, ez így van, sőt, hát ezt szokták javasolni is, hogy amennyiben lehetőség van rá, úgy érdemes kibontani a csomagot a futár jelenlétében, hát ez azért nagyon nehezen megvalósítható, hiszen adott esetben mondjuk egy, ha már tévékészülék került szóba, azt kibontani, megvizsgálni nagyon körülményes, és hát valószínűleg a futár kollega kifejezetten zaklatott lesz, hogyha ezt neki meg kell várnia.
0: Nagyon sok mindenről beszéltünk az elmúlt időszakban. Na de ha mégis valakit veszély ér, akár gyermekként, akár online vásárlásként, akár unokázós csalóként, vannak-e a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóságnak olyan fórumai, ahova esetleg panasztelt, ahol esetleg segítenek az ilyen jellegű ügyekbe?
1: Természetesen. A hatóságnak van egy internet hotline nevű szolgáltatása, amelyik egyfelől tanácsot ad a biztonságos internet használattal kapcsolatos kérdésekben, illetve bármilyen internetes visszaéléssel, problémával kapcsolatban próbál segíteni, vagy közvetlenül tanácsot ad, próbálja megoldani, vagy pedig hát olyan esetekben, ahol szükséges, tovább irányítja az adott társszerhez, például az országos rendőrfőkapitánsághoz a bejelentőt.
0: És beszéljünk még egy nagyon fontos weblapról, ahol ha ez a beszélgetés kevés volt, akkor még további tájékoztatást lehet kapni nagyon sok témakörbe. Említést tenne még erről a weblapról?
1: Igen, a hatóság létrehozott egy digitális tudástárat, Digipédia néven, ami a digipedia.hu címen érhető el. Itt próbálunk folyamatosan információkat közérthető módon megosztani az érdeklődőkkel. Itt egészen rövid, 1 perces, 3 perces, 5 perces kategóriákra osztott információkra kell gondolni, és igyekszünk az online tér lehető legszélesebb lefedésére, kezdve a gyerekvédelemtől az online pénzügyeken át egészen az adatvédelemig, vagy akár az innovációig.
0: Akkor meg szeretném köszönni Gábornak a lehetőséget, illetve azt, hogy a rendelkezésünkre állt. Lencsés Gábort hallhattuk ebben az adásban, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság informatikai igazgatóját. Köszönöm szépen, hogy ilyen sok időt szánt ránk, és válaszolt felmerülő kérdéseinkre.
1: Nagyon szépen köszönöm én is a meghívást és a lehetőséget.
0: Köszönöm szépen, viszont hallásra.
1: Köszönöm, viszont hallásra.

0: Még mindig magasak a lakbérek a fizetésekhez képest. Új biztonsági átvilágító rendszert vezetnek be a Ferihegyi repülőtéren. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Javult a helyzet a korábbi évekhez képest, azonban a medián lakbérek még mindig jelentős tételt jelentenek a nettó fizetésekhez mérve, közölte az ingatlan.com. Az ingatlan hirdetési portál friss elemzésében a kiadó társasházi lakások medián bérleti díját vetette össze a márciusi kedvezmények nélküli becsült nettó átlagbérekkel. A budapesti albérlet piacon a 40-60 négyzetméteres lakások medián bérleti díja a kedvezmények nélküli becsült nettóbér 41%-a. Kiemelték, az egészséges arány az lenne, ha egy háztartási jövedelmének csak harmada menne lakhatásra, ami egyben azt is jelenti, hogy egy fizetésből fenntartani egy albérletet jelenleg még sok helyen nagy kihívás. Új biztonsági átvilágító rendszert vezet be a Budapest Airport a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren, amelynek célja, hogy egyszerűsítse az utasok biztonsági ellenőrző pontokon való áthaladását, ezáltal javítva az utasfeldolgozást és a terminál hatékonyságát, írta meg az Airport Industry News. A biztonsági ellenőrző pont területének elrendezését újra gondolták, amely így egy külön, az előkészülésre alkalmas területet is kapott. Ennek köszönhetően felgyorsul az átvilágítás, a fejlett technológiának köszönhetően hatékonyabbá válik a tálcakezelés, nagyobb az ellenőrzőpont áteresztő képessége, a feldolgozás ideje pedig egy perc alá csökken. A változást egy nagyobb működési fejlesztés részeként vezényelte le a francia Vinci Airports. A vállalat, amely világszerte több tucat polgári repteret fejlesztés üzemeltet, 20%-os részt tulajdonol a magyar repülőtérben. 280 milliárd forintot tettek a kamat lejjebb szállítása előtti napokban a magyar befektetők fix magyar állampapírba, ami rekordot jelent, összegezte az AKK számait a portfólió. A 0,5 százalékpontos kamat csökkentés előtt a magyar állampapír pluszból is a többszörösét vásárolták, mint általában. Egy hét leforgása alatt mindösszesen 369 milliárd forintért vettek állampapírokat a háztartások, nem számítva a statisztikában nem szereplő babakötvényt és euró-magyar állampapírt. A fix kamatozású papírok kamata május 22-től egységesen 0,5 százalékponttal csökkent, ezen is spórolni kezdett a magyar állam azzal, hogy eltünteti a régiós kötvényekkel szemben is meglévő felárat. Hiába teltek el hónapok a Trump-féle béketanács megalakítása óta, mostanáig nem fizette be egyik tagország sem a belépési díját, így a szervezet beígért gázai segélycsomagjára is alig van pénz, írja a Financial Times a témára rálátó forrásokra hivatkozva. A cikket a Telex szemlézte. Donald Trump amerikai elnök a világ csatlakozni vágyó vezetőitől 1 milliárd dolláros örökös tagsági díjat akart beszedni a béketanács alapításakor. Aki ezt nem vállalta, az csak 3 éves tagságot kapott első körben. Így járt el Orbán Viktor volt miniszterelnök is. Vasárnap a felhők mellett sok napsütés valószínű. Záporzivatar előfordulhat, főleg a Dunántúlon. A szél többfelé megélénkülhet, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 9-18, délután 25-31 fok várható.
1: Műsorajánló.
2: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek, remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban. Szivárvány.
3: Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal, csütörtökön 8-tól.
4: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Neked 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
5: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
4: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Hallottad már? Csak nem tudod, honnan ismerős.
6: Jaj!
1: Vagy nem is gondoltad volna, hogy már eleve feldolgozás? Mi most összegyűjtöttük a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait, hogy bemutassuk, mennyire lopás, újragondolás vagy híd a generációk között. Duplán jó, a feldolgozások műsora.

0: Phil Collins Son of Man című dalával indítjuk a duplájó következő adását, melyben sok szeretettel köszöntök mindenkit. A mikrofonnál Csák Attilát halljátok. Ez a dal 1999-ből szólt itt nálunk, és bizony-bizony már így az adás idején egy picikét magyarázkodni fogok, ugyanis amikor elindult ez az egész dolog, akkor én nem is gondoltam volna azt, hogy előbb-utóbb odáig fogunk eljukadni, ahol most tartunk, ugyanis már rengeteg olyan visszajelzés érkezett a műsorral kapcsolatosan, hogy milyen dalpárokat kezdjünk el játszani, és egy-kettőt már be is építettem ebbe az adásba, még akkor is, hogyha ezt így külön nem jeleztem az adás folyamán. Most azonban egy nagyon különleges dolog történt, ami még eddig a műsor történetében soha, ugyanis jelenkezett egy hallgató, aki egy komplett műsort állított össze. Ezen én lepődtem meg a legjobban, már csak azért is, mert tulajdonképp olyan dalpárokat hozott, amelyekre én nem gondoltam, és ráadásul ő már február környékén jelentkezett ezzel a dologgal, most pedig május végét írunk tulajdonképp. Na, hogy ki is ez a hallgató? Hát most itt meghívtam a körünkbe, és akkor vele együtt fogjuk bemutatni ezt a dolgot, tehát érdemes nekünk írni adott esetben, mert hogyha valaki kompletten összeszed ilyen dalpárokat, akkor az még be is kerülhet a műsorba. Hát Renit köszöntöm itt sok szeretettel. Szia Reni, köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk.
1: Szia Attila, én is köszöntöm a hallgatókat sok szeretettel. Én nekem nagyon nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek ma veletek.
0: Hogy jött ez tulajdonképp, hogy tehát ahhoz, hogy te úgy összeszedjél 12 darab dalpárt, hogy egyik se szerepeljen a műsorban, ez nagyjából azt feltételezi, hogy

0: Hát akkor egy picit beszéljünk arról, miért pont Phil Collins például? Tehát volt valami koncepciód, amikor ezeket a dalpárokat elkezdted kiválogatni, vagy csak úgy jött magától?
1: Volt bizony, több dalt ismertem párostól, mint például ezt a dalpárt, de volt olyan, ahol vagy csak az eredetét, vagy csak a feldolgozást, és nekem is furcsa volt, amikor megtudtam, hogy hű, ezeknek a daloknak is van párja, de érdekes, így bizonyos kutató munkával rájöttem. Ez például, amit most hoztunk, Phil Collins-é, ez a Tarzan című filmnek az egyik betétdala.
0: Érdekes. Láttad a filmet?
1: Igen, és 90-es évekből való a film, videókazettán volt meg még gyerekkoromban, egy nagyon nagy emlék, és imádtam.
0: Uh-huh. Azt tudtad-e egyébként, hogy ez a film önmagába véve Grammy díjat is kapott, és Phil Collins pedig Oscar díjat is kapott, ugyan nem ezért a dalért, amit most hallottunk, hanem a You Will Be In My Heart című dalért, de tulajdonképp Oscar díjat kapott, és a dal a film egyik legsikeresebb betét dala lett tulajdonképp. Phil Collins tulajdonképp egy érdekességként elmondható, hogy nem csak ezt az egy dalt énekelte fel, hanem ugye a You Will Be In My Heartot, meg rengeteg más dalt is, ami ehhez a filmhez kötődik, és ráadásul több nyelven is felénekelték, például, mármint Phil Collins több nyelven is felénekelte, például németül és spanyolul.
1: Hú, ezt például nem tudtam, azt viszont igen, hogy maga Collins szerezte ezt a dalt, a Son of Man.
0: Így van. Na és akkor mi ennek a dalnak a párja?
1: Ennek a dalnak a párja az egy olyan sláger, ami a Tarzan című film magyar változatában is benne volt. A magyar változatban Ákos volt, aki énekelte a betétdalokat, és ez nem más, mint a Gyermekember című sláger, amit én annak idején még rádióban is hallottam, ez viszont már körülbelül 2000-ből származik.
0: És állítólag azt azért tudni kell, Ákosról legalábbis több interjúban elmondta, hogy ez egy ilyen nemzetközi projekt volt, és ráadásul ezt a projektet ő egy nemzetközi stábbal együtt készítette el, és nem csak ezt az egy dalt, hanem tulajdonképp egy ilyen Tarzan albumot készített, és akkor most így bevezetőként hallgassuk meg egy talán kevésbé hallott dalt Ákostól, ez lesz a
1: Gyermekember című dal.
0: Na, hamarosan jövünk vissza Renivel, és folytatjuk tovább.

0: Ez itt továbbra is a duplájú, ahol hétről hétre a legnagyobb slágereket hozzuk a számotokra, és ráadásul nem is akárhogy, hanem mindegyik duplán szól. Az imintiekben Brian Adams, Rod Stewart és Sting közös dalát hallhattuk, ez volt az All for Love, és a mostani műsornak a különlegessége az, hogy itt nem csak a dalokat, hanem úgymond a műsorvezetőket is megdupláztuk, ugyanis egy hallgató, Reni küldött be számomra olyan dalpárokat, amelyből egy teljes adást ki tudtam tulajdonképp hozni, és ráadásul még azt is elárulhatom érdekességként, hogy többet küldött, tehát még a következő adásokban is fel-fel fognak majd bukkanni ilyen slágerpárok. Na de a mostani dalról, amit érdemes tudni, az az, hogy 1993-ban jelent meg, és a Három testőr című filmnek a betétdala volt. Na, honnan jött ez a dalpár a számodra?
1: Érdekes, hogy ezt nem ismertem sokáig, pedig a három világsztár nagy kedvencem. De amikor meghallottam, hú, mondom, ez milyen jó, ez a rock balada, nagy filmes nem vagyok egyébként, tehát a fogalmam sincs, nem tudom hova tenni a három testőrt, viszont ez a mindenki egyért, egy mindenkiért mondat, ez még nekem is ismerős volt.
0: Igen, ez a one for all for one, ahogy hallatszódik is a dalba. Bizony, ez azóta is a barátságról, a hűségről és az összetartásról szól maga ez a dal. Tipikus 90-es évekbeli filmzene, és az egyik legsikeresebb filmzene volt, igen.
1: Olyannyira, hogy Észak-Amerikában, Európában, Ausztráliában is listavezető volt.
0: Bizony. És mit lehet tudni a feldolgozásról?
1: Hát igen, ez egy nagyon érdekes dolog. Ugyanis a feldolgozás volt az első, amit én ismertem. Méghozzá onnan, hogy egy alkalommal édesapám írt ki az öcsémnek meg nekem zenei CD-ket MP3 formátumban, és ez a dal is rajta volt, mégpedig egy válogatás lemez keretein belül, és akkor először meghallottam, így megdöbbentem, hogy úristen, mi ez a borzalmas klubzene, mintha valami 90-es évekbeli diszkóba lennék, esküszöm. És ahogy utána néztem...
0: Ez egyébként a Musketeers közös dala volt, mármint a Musketeers projekt dala volt, ez volt az All for Love, 1994-ben jelent meg, vagyis közvetlenül az eredeti 1993-as filmsláger után. Nem klasszikus zenekar volt, hanem egy olyan projekt, ami tulajdonképp ennek a dalnak, vagy ennek a filmzenének a feldolgozására készült. A projekt mögött L.A. Rider és T.J. Wesley állt producerként, és az énekes hangot pedig Franca Morgano adta, és az érdekesség az, hogy ez a Magic Öfer énekese volt, vagy pontosabban ő a Magic Öfer énekese volt később, tehát innen vált ismerti a dolog, és ahogy mondtad, ez egy európai klubhangzást hozott létre ez a zenekar tulajdonképp. Hát szerintem most hallgassuk meg őket, aztán jövünk vissza egy újabb dalpárral és Renivel, ez itt továbbra is a duplájú, ahol a slágereket most is duplán játsszuk.

0: Egy különleges hangzásban hallható volt most itt nálunk ilyen érdekesen fogalmazva az I Drove All Night, mert szerintem nem ebben a formában ismeri mindenki, de bizony ez a 80-as években is már sláger volt Cyndi Lauper előadásában. Ez egészen pontosan 1989-ben jelent meg a dal a Might to Remember című albumon. Mit lehet erről a dalról tudni, vagy hogyan jött ez a te válogatásodba?
1: Én ennek a feldolgozását ismertem, de arról majd később beszélünk. Ez a dal is nagyon-nagyon tetszett, és én naívan azt hittem, hogy az biztos az eredeti jó, akkor elküldöm neked, hát most mit bánom én, legyen. Nagyon tetszett, mikor is kiderült számomra, hogy ezt a dalt már felénekelték Cyndi Lauper előtt, méghozzá Roy Orbison 1987-ben neki is szánták a slágert.
0: Az azonban érdekesség a dalról, ezt nem tudom, tudtad-e, hogy 87-ben énekelték fel, de csak később 1992-ben halála után jelent meg ez a dal.
1: Bizony, tehát igazából Lauferét előbb ismerték, mint Orbisonét.
0: Bizony, és a Cyndi Laufernek a sikere pedig az, hogy sok helyen ugye az első 10-ben benne volt, és Európában pedig különlegesen erős volt maga a dal, és ami még érdekes az eredeti műhöz, hogy Bill Steinberg és Tom Kelly, ők írták ezt a dalt. Ez a két előadó onnan volt ismert, hogy a Like a Virgin című dalt is ők szerezték annól. Na de mit lehet tudni a feldolgozásról, amit szerintem mindenki sokkal jobban ismer ennél?
1: A feldolgozás az én kedvenc énekesnőmtől származik, 2003-ból, ő pedig nem más, mint a kanadai származású Celine Dion, akinél egyébként nagyon-nagyon örülök, hogy újra elkezd koncertezni, és felépült a betegségével.
0: Származik ám, bizony, igen.
1: Van. Ez a dal már egy igazi 2000-es évekbeli sláger, hangszerelésben is sokkal modernebb, tempóban pedig már egy igazi táncolható, úgymond klub sláger.
0: Hát akkor most táncoljunk is erre.
1: Helyes.
0: Szerintem, jó? Jön az ismert verzió Celine Dion jó voltából, ez pedig a
1: I Drove All Night.

0: A magyar popzene egyik meghatározó alakja, Máté Péter énekelt itt nálunk talán már nem először a duplájúban. 1977-es slágere a Most élsz volt itt, ahol a dalok ismételten duplán szólnak, mint ahogy ez minden műsorban van. És ez egy nagyon érdekes dolog, mert én sokszor mondom azt, hogy ezek a dalok nem csak azért érdekesek, mert hogy tulajdonképp készül egy újraértelmezett vagy egy feldolgozott verzió belülük, hanem sokszor generációkat is összekötnek. És most itt a hallgatók ugyan nem látják, de velem szembe egy nagyon fiatal, csinos hölgy ül, és az a kérdés jutott eszembe így, hogy most ránézek, hogy ez mégis hogy? Tehát Máté Péter tulajdonképp a te korszakodban annyira nem volt jellemző, vagy úgy nagyon nem találkozhattál vele, de mégis mit jelent számodra ez a dal, vagy hogy jött bele ebbe a válogatásba?
1: Hát én nem tudom, hogy ezt most bemerjem-e vallani a korosztályom miatt, de elsüllyedek szégyenembe. Jó, ki kell, hogy mondjam. Hát én nagyon kedvelem Máté Péter dalait. Na, most szégyen, nem szégyen, ez van, kész. Még ha különc vagyok,
0: igen,
1: akkor
0: ezeknek
1: is.
0: A daloknak azért volt mondani valójuk, mint volt ennek bizony. A dalnak is ám, tehát hogy azért ő még abba akkor azt, tehát abba a generációba tartozott, na nem mintha a mostani dalok egyikének másikának nem lenne mondani valója, mert azért most is vannak olyan magyar slágerek, amiknek van mondani valója. Az, hogy ezek mennyire lesznek időtállók, az már nyilván az idő fogja eldönteni, de egy biztos, hogy ez a Máté Péter dal, ez időtálló. Ez a Most élsz című dal például mit jelent neked, vagy milyen mondani valója lehet a számodra, mint egy ilyen fiatal lány számára?
1: Azt, hogy éljünk a jelenben, most éljük az életet, most próbáljunk ki sok mindent, és igenis legyünk bátrak. Nekem ezt adja.
0: Mit lehet magáról a dalról tudni?
1: Ez 1977-78 körül jelent meg az Elmegyek című albumon. Maga Máté Péter szerezte, mint sok más dalt, és S. Nagy István volt a szövegíró.
0: Így van, mint ahogy általában Máté Péter szövegének a nagy többségét ugye S. Nagy István írta, és ami az érdekesség, amit már korábban is elmondtam, hogy közel 150 dalt írt Máté Péter azért, szóval nem véletlenül szerepel ennyit ebbe a műsorba. Na és a másik, ugye a feldolgozás, ki nem találnánk, na ki lehet ő?
1: Nesze nekünk generációs különbség. 20 évvel később, sőt, hát nem is, több mint 20 évvel később, Rúzsa Magdi énekelte el ezt legelőször 2006-ban 100 zongora kísérettel, 21 évesen, tehát ez a dal tényleg időtálló, ebből is érződik bizony, és az ő hangján is fantasztikusan hangzik. Én ezt hoztam ma nektek.
0: Ha jól emlékszem, akkor ez a, talán a Megasztárnak a döntőjében hangzott?
1: Így van, a nagy döntőben az arénában.
0: És ez egy ilyen kislemezen is, tehát ezen a kislemezen, vagy nem is kislemezen, hanem ezen a válogatás albumon is megjelent. Igen. És állítólag a magyar listákon egészen a második helyig jutott.
1: Bizony, én emlékszem is annak idén a 40 király című listára, abban bizony szerepelt a második. Lehet, hogy még a lista élén is volt. Ebben most nem vagyok biztos, de könnyen lehet.
0: Jó, hát akkor most hallgassuk meg, így generáció különbséggel később. Ugye az az érdekesség, hogy ugye Rúzsa Magdi pedig a 2000-es évek második felétől egy ikonikus magyar sztár, ezt el lehet mondani, még Máté Péter pedig a 70-es években, illetve 80-as évek elején volt hatalmas sztár vagy közepén. Rúzsa Magdi női kiadásban, ha szabad így fogalmaznom, ugyanezt hozza, tehát most tőle jön a Most élsz itt nálunk a duplájóba, ahol a magyar sláger is duplájó.
1: De még mennyire?

0: 90-es évek egyik talán legsikeresebb lassú vagy szerelmes dala szólt itt az elmúlt percekben a duplájóban, ahol hétről hétre a legnagyobb slágereket hozzuk csak is duplán. Ez volt a Wish You Were Here. Talán egy ilyen meglepetés dal is volt ettől a csapattól, mert ugye ők nem erről voltak híresek. Na de itt van velünk a hallgató maga Reni, aki pedig ezt a dalpárt is hozta a számunkra. Miért is, mit lehet róluk tudni?
1: 1995-ös dal az eredeti, a Sex and Violence című albumon jelent meg, és bizony hatalmas láger lett.
0: Ugye a Cotton Eye Joe volt talán az, amit a legtöbben ismerhetünk tőlük. Ez egy igazi nagy, hát ha fogalmazhatok így, buli himnusz volt.
1: Abszolút.
0: Olyan sokszor használtam ezt a kifejezést az adásból, most se akartam kihagyni. Úgyhogy de ehhez képest ez egy lassú dal, ami a honvágyról, a hiányról, a távol élő szeretett szeméről szól, és egy ilyen country pop keverék lassú kiadásba, akusztikusabb, érzelmesebb női ének dominál a dalban. Több európai országban az első 10-be szerepelt, Németországba, Ausztriába és Svédországba is nagy sláger volt. Hát tulajdonképpen ennyit érdemes tudni erről a dalról, van-e még esetleg valami élmény hozzá, bár te még a 90-es években azért szerintem nagyon fiatal lehet, én nem tudom pontosan a korodat, azt tudom, hogy nálam ilyenkor bontakoztak ki az első szerelmek.
1: Ó, hát én nálam még nem, én nagyon picike voltam, még kis szejpítősz, úgyhogy én...
0: Bölcsőbe hallgattam, Reni, mondjuk ezt így.
1: Hát, azért bölcsőbe már talán nem, de óvis voltam, és emlékszem, hogy nagyon-nagyon szerettem ezt a dalt. Nem tudtam, miről szól, fogalmam se volt, de mindig azt kérdezgettem, hogy mikor jön már a Wish You Were Here a rádióba, és akkor...
0: Na, de a feldolgozásnál se voltál sokkal nagyobb, úgy látom itt az évszámok alapján.
1: Nem, viszont a feldolgozást jóval később ismertem meg, de ez már más kérdés.
0: Ugye ez a hogy van ez? Blackmore's Night Wish You Were Here című daláról van igazából szó, ami 1997-ben jelent meg a Shadow on the Moon című albumon, és az érdekessége az volt, hogy az előadó az Richie Blackmore volt, aki a Deep Purple-be, illetve a Rainbow nevezetű zenekarba is énekelt, valamint Candace Might is. Na, mit szólsz ehhez?
1: Én ezt tudtam. Egyébként azért, mert egy nagyon nagy kedvenc együttesről van szó. Ők az úgynevezett reneszánsz folk rock stílusnak a kedvelői, mert azt mondták, hogy szeretnék bevinni a zenei köztudatba a reneszánsz stílust, és megismertetni vele a hallgatókat. Ami még érdekesség, hogy a Shadow of the Moon, ez a legelső albumuk volt, és Japánban aranylemez is lett.
0: Hát akkor most egy teljesen más stílusban hallgassuk meg ezt a dalt. Újra Wish You Were Here itt a duplájóban, mi pedig hamarosan folytatjuk. Wish.

0: Egy újabb magyar sláger dalpár első dala szólt itt az óra utolsó megszólalásának elején. Ez volt a Bergendi féle Jöjj vissza vándor itt a duplájóban, ahol a dalok most is duplán szólnak, és ezt most nem én szerkesztettem be, pontosabban én szerkesztettem be, de az ötlet nem az enyém volt, hanem továbbra is itt van Reni, aki elhozta számunkra ezt a dalt. Miért pont ezt a dalt, és mit lehet erről tudni?
1: Nekem ez a dal is gyermekkori emlékem. Az tény, hogy inkább a feldolgozása, de erről majd később beszélünk.
0: És az úgy lett gyermekkori emlék, hogy a szülők hallgatták, vagy...
1: A rádióban szólt reggelente, ez mindig ilyen iskolában menő sláger volt nekem, hogy mindig hajnalban hallottam, és örülök is,
0: hát nem az
1: is,
0: iskolatáska vált híres,
1: ne,
0: hanem a Jöjj
1: az is, de inkább a Jöjj vissza vándor, és azért, mert én nagyon örülök, hogy idén is visszatért ez a vándor, itt a nyár, milyen jó lesz.
0: Aha, és azt tudtad, hogy 1972-ben jelent meg a Bergendi albumon, és tulajdonképpen az első nagyslágerek egyike volt, amit Demjén Ferenc írt tulajdonképp.
1: Igen, és én fel se ismertem egyébként először Rózsit, ahogy énekelt a hangja alapján.
0: Na azt most ugye el kell mondani, hogy amikor te beküldted ezt a dalpárt, akkor te egy teljesen másik verziót ajánlottál, szerintem te ott ismerhetted meg, vagy azt tetszett meg jobban, ez volt ugye az...
1: Sárközi Anitának a dala, a Jöjj vissza vándor, ez a 2000-es évek elején.
0: Feldolgozás albumot, és azon jelent meg, csak mivel már volt annyi Anita sláger, ezért én, hogy egy picikét a hallgatók is belelássanak a szerkesztési elvekbe, én javasoltam azt, hogy mi lenne akkor, hogyha mondjuk nem az ő verzióját hallgatnánk meg most, hanem mondjuk a Demjén Ferenc félét. Azt tudni kell egyébként, hogy Demjén 1997-ben kilépett a Bergendiből, és megalakította a V-mod című zenekart, és a dal Demjén saját repertoárjába is tovább szerepelt. Az 1992-es BS92-03-07 koncertalbumára is felkerült, majd később az egyik válogatás lemezére is felkerült, a Greatest Hits No. 1-ra, ahol a Jöjj vissza vándor címmel jelent meg maga a dalbum is, ez egy Demjén válogatás album volt 2006-ban. Szóval most hallgassuk meg ezt a dalt, majd ezt követően hírek és egyéb információk, és Reni is marad velünk a második órában. Jöjj vissza vándor, most már Demjén Ferenc jó voltából itt nálunk a duplájóban.

0: csak a slágereket duplázzuk, hanem a műsoridőt is. Duplán jó. Azonnal folytatjuk.
1: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
2: Már jövőre vizsgálódhat az Európai Ügyészség Magyarországon. Gyerekek szenvedtek buszbalesetet Pécs és Hirt között. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Magyar Péter szerint az Európai Ügyészség már 2027 elején megkezdheti a működését Magyarországon. A jelenlegi tervek szerint 2021-ig visszamenőleg vizsgálódhat majd. A miniszterelnök és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a HVG-nek adott interjút. Arról is beszéltek, hogy az uniós forrásokról kötött megállapodás egyik legfontosabb eleme a felsőoktatási alapítványi rendszer átalakítása és az Európai Ügyészséghez való csatlakozás. Magyar Péter szerint a tárgyalások egyik legkeményebb pontját a korrupció ellenes intézkedések és a közérdekű vagyonkezelő alapítványok jelentették. Több párt is közzétette a tavalyi évről szóló pénzügyi beszámolóját, köztük a Demokratikus Koalíció, a Kereszténydemokrata Néppárt, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt, a Mi Hazánk Mozgalom és a Momentum. A legtöbb támogatást a DK kapta a költségvetésből, 27 milliárd forintot. A Momentum Mozgalom 1,5 milliárd forint, a Kereszténydemokrata Néppárt 1,2 milliárd forint, a Mi Hazánk Mozgalom 696 millió forintról számolt be. A legkevesebbet az MKKP kapta, 193 milliót, a Kétfarkú Kutyapárt ezzel majdnem 2 millió forint veszteséget könyvelt el a hivatalos értesítőben közzétett beszámolók szerint. Újra járnak a vonatok Veszprém és Ajka között, írja Vitézy Dávid Facebook bejegyzésében. A közlekedési és beruházási miniszter szerint ez azt is jelenti, hogy Zalaegerszeg mostantól közvetlenül átszállás nélkül elérhető vonattal Budapestről, a Székesfehérvár-Szombathely transeurópai fővonal pedig újra teljes hosszában járható lesz. A szakaszt még 2024. decemberében zárta le a MÁV, miután a 2018-ban felújított pályát 150 méteres szakaszon alámosta a víz. Fának hajtott szombat hajnalban a pécsi aerobikosokat Budapestre szállító busz Pécs és Hirt között. A sofőr a helyszínen meghalt, 23-an megsérültek. A busz versenyre vitte volna a gyerekeket, edzőiket és az őket kísérő szülőket, amikor letért az útról és egy fának ütközött. A mentők a busz vezetőjének életét már nem tudták megmenteni, súlyos sérülést két kislány szenvedett. Őket végtagtörésekkel a pécsi klinikára vitték. 21-en könnyebben sérültek, zúzódásokat, horzsolásokat szenvedtek, őket szintén Pécsen látják el. A balesetben két edző is súlyosabban megsérült. A rendőrség vizsgálja a baleset okát. Több külföldi és magyar embert is előállítottak pénteken a rendőrök a Bajnokok Ligája hétvégi döntője előtt. Éjfél után a 7. kerületi Király utcában egy szurkolói csoportból füstgyertyákat gyújtottak meg és dobáltak, többen összeverekedtek. Csoportos garázdaság miatt ismeretlen tettesek ellen indult eljárás, a rendőrök elemzik a kamerafelvételeket is. Szombathajnalban fél egy körül a Rumbach-Sebestyén utcában üveggel dobták meg egy taxi szélvédőjét, ami megrepett, ismeretlen tettes ellen indult itt is eljárás. Vasárnap gomoly felhők jelennek meg a napsütés mellett, csapadékra viszont kicsi az esély. 28 fok körüli igazi nyárias idővel búcsúzhat a tavasz.
3: Hobby Rádió.
1: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Műsorajánló. Egészségedre.
4: Egészségedre.
5: Egészségedre.
4: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
1: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
6: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
7: Nagy generáció! Illés!
8: Ne gondold, hogy ne, hogy tiéd a világ.
7: Omega!
9: Oh,
7: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
10: I want to break free.
7: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
3: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
11: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
3: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
7: Világjáró.
1: A Hobby Rádióban.
5: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió. Értünk szól.
0: Hallottad már? Csak nem tudod, honnan ismerős.
9: Jaj!
0: Vagy nem is gondoltad volna, hogy már eleve feldolgozás? Mi most összegyűjtöttük a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait, hogy bemutassuk, mennyire lopás, újragondolás vagy híd a generációk között. Duplán jó, a feldolgozások műsora.

Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Duplájó műsorának második órájába is. Nem véletlenül a többes szám használata most megengedett, mert ugyanis nem csak egyedül.

0: Én itt a műsorvezető társamban.
1: Milyen jó, hogy itt van. Hát jöhetni minden alkalommal, és akkor kiderül, hogy milyen hülyeségeket mondok itt be a mikrofonba. Nem baj, hát ez van. Na de amit most hallottunk, az viszont az Abba és a Dancing Queen volt az óra nyitányaként. A dal klislemezként 1976. augusztus 16-án jelent meg Svédországba, és később az Arrival album része lett az egyik legnagyobb világslágerük egyébként. A szám 1977-ben, figyelj már, a szám 1977-ben az Egyesült Államokban is első lett, és ez volt az együttes egyetlen amerikai lista vezetője. A dal már a hivatalos megjelenése előtt is előadásra került, ugyanis 1976. június 18-án a svéd királyi esküvő előtti gálán is elhangzott. A helyszín a Stockholm volt, a királyi operaház, és 16. Károly Gusztáv esküvőjének tiszteletére adták elő ezt a dalt. Másnap volt az esküvő, és Szilvia Zommerlát lett tulajdonképp 16. Károly Gusztávnak a felesége. Az Abba meghívást kapott ugyanis erre a bizonyos kis gálára, és az egyik legelső nyilvános előadása volt ez a dal, ugyanis ekkor még nem jelent meg, és ez egy tulajdonképp különleges nemzetközi státuszúra emelte fel, egy nemzeti büszkeség szintjére emelte fel Svédországba magát a Abba együttest.
0: Ezt így
1: nagy vonalakba tudni. Na de hogy miért jött ez a dalpár?
0: A feldolgozással egy másik korszakba ugrunk, a 90-es évek elejére, ugyanis 1992-ben jelent meg az Éva Neotontól az Abba slágerek magyarul című album, kizárólag kazettán jelent meg, ez egy nagyon nagy érdekesség, és ezen szerepel a Dancing Queen is Hercegnő címmel.
1: Bizony, ugye érdekesség, hogy a Neoton família a 70-es évek, ugye, vagy pontosabban a 80-as években alakult meg, és onnan volt sikeres, na de ugye ez a későbbi korszak volt, ugye ez az Éva Neoton, akik ugye a 90-es évek elején hoztak létre egy jó pár slágert, és ez egy külön Abba slágerek magyarul album volt, ahol több Abba dalt is feldolgoztak, és ezek közül hallgatjuk meg most az egyiket itt, ami a Dancing Queenhez passzol, hisz ez a duplá. Továbbra is, ez pedig nem más, mint a
0: Hercegnő.
1: Mi pedig hamarosan jövünk vissza.
0: Mert
1: egy igazi hercegnő.

0: get it back.
1: Ha azt a nevet mondom, hogy Gordon Lightfoot, akkor ezt nagyjából senkinek nem mond semmit. If I Could Read My Mind, ez viszont egy ismerős dalcím lehet itt a duplájóban, ahol most is a legnagyobb slágerek szólnak csak is duplán, velem, Csák Attilával és Renivel, a hallgatóval, aki a mostani adás szerkeszti. A dal 1970-ben jelent meg kislemezen, még ráadásul a Sit Down Young Stronger című albumon. A szám akkora siker lett, hogy az albumot később át is nevezték If You Could Read My Mind-ra. Gordon Lightfoot kanadai énekes dalszerző volt, a kanadai könnyű zene egyik legfontosabb alakja volt, vagy talán legismertebb, így a helyes kifejezés. Ez az egyik legszemélyesebb dala volt, és arról nyilatkozott, hogy ez tulajdonképp az ő házasságának az egyik nagy kudarca volt, és erről mesélt. A dal Kanadában az első helyre került, az Egyesült Államokban pedig az első nagy Lightfoot sláger lett, és a Billboard 600 slágerlistán is az 5. helyig jutott, szóval kevésbé ismertük, de ez volt az igazi, vagy pontosabban ez volt a dal eredete. Hamarosan beszélünk majd arról is, hogy ez a dal hogyan ér tovább. Na de Reniről is, az ő zeneszeretetéről már hallottunk jó sokat, de arról nem, hogy ki is ő valójában, mi az, amit így elmondanál egy-két mondatban a rádióhallgatók számára, hogy mivel is foglalkozol. Talán a zene az a terület, ahol igazából foglalatoskodsz nap, mint nap, vagy teljesen mással dolgozol, és ez csupán csak egy kikapcsolódás a számodra.
2: A zene az egyik nagy hobbim, de valójában újságírással foglalkozom, cikkeket írok, weboldalra töltök fel kollégáknak híreit, meghívóit, hirdetményeit, illetve a Facebook oldalra is. A zene szeretet az leginkább onnan jött, hogy nálunk otthon mindig szól a zene, akár rádió, akár CD, kazetta, sőt, a nagymamám 2006-ban még egy lemezjátszót is kapott édesapámtól, úgyhogy ott pörögtek nála Máté Péter slágerei példának okáért, úgyhogy...
1: A család meg közben a nappaliba pörgött mellette.
2: Abszolút táncikáltak, igen.
1: Ez van, Reniék egy mulatós család, mint olyan. Na de kanyarodjunk vissza az If I Could Read My Mind című dalra. Mi is lett ennek az utóélete? Mit tudsz erről, illetve miért került be ez a dal? Van ezzel kapcsolatosan is valami élményed?
2: Itt is szokás szerint a feldolgozást ismertem előbb. Ez a Stars on 54 című, beszélek butaságokat.
1: Ez az előadó, segít neki, jó? Na, és a If I Could Read My Mind pedig a dal című.
2: Igen, 1998-as a dal, és ez az 54 című filmnek az egyik slágere. Klubokban is előfordult nagyon sokszor, és ez pedig a Billboard Club Songs top 5-ös listáján szerepelt. A Billboard Hot 100 listán nem. Ú, de jól ki tudtam mondani, ez nem nyelvtörő szerinted ez a kifejezés?
1: Nekem mondod, én minden műsorban kimondom.
2: Igen, hideg is kivász tőle.
1: Ugye? Igen. Mondják ezt szépen. Igen.
2: Ez már kimondottan 90-es évekbeli stílusú. Erre aztán, ha már itt az előbb a táncikálásról volt szó, erre lehet megint mulatni.
1: Csak annyit pontosítanék a dallal kapcsolatosan, hogy a dal az Egyesült Királyságban a 23. helyig jutott, az Egyesült Államokban pedig mégiscsak felkerült a Billboard Hot 100-re a források alapján, ugyanis itt az 52. helyig jutott, hát nyilván most nem az első 10-be volt benne, de azért mégis bekerült a 52. helyre, több országban még ennél is jobban szerepelt, és a 90-es évek egyik emlékezetes dance slágere volt tulajdonképp. A Stars on 54 nem hagyományos zenekar volt, hanem egy alkalmi projekt, Altranati és Jocelyn Erikes közös formációja. A feldolgozás 1998-ban jelent meg, mint ahogy René is mondta, az 54 című filmhez. Tehát akkor most hallgassuk meg a mindenki számára ismert dalt itt a duplájóba, aztán jövünk vissza egy újabb izgalmas dalpárral, amit egyelőre nem árulunk el, de ezt is Rani tette bele a misorba, tehát mindjárt jövünk vissza, maradjatok továbbra is velünk.

0: Ez itt továbbra is a duplája, ahol hétről hétre duplán hozzuk a slágereket, és most rengeteg hallgató imádkozik azért, hogy tudok-e rendes dalcímeket mondani. Gloria Gaynor előadásában hallhattuk most a Can't Take My Eyes Off You című dalt, de itt az iménti dalra visszatérve még, az iménti dalpárra, ott sokszor helytelenül hangzott el a dalcím, ugyanis ez az If You Could Read My Mind volt, mert az If I Could Read My Mind a saját gondolataimba olvasni az önmagába hülyeség, olvasnék a saját gondolataimba. Attilát beíratjuk majd egy angol nyelvtan folyamra, és mielőtt ide a mikrofonhoz ül. Szóval ez van, tehát Gloria Gaynor dalát hallhattok, ami tulajdonképpen a Gloria Gaynor 90-es albumon jelent meg, és Gloria Gaynor ugye a korszak egyik diszkó királynője volt, lehet ezt így megfogalmazni. Na de hogyan is jött ez a dalpár ide, és mit lehet erről konkrétan tudni, kedves Reni, ugyanis itt a hallgató is, akinek az ajánlására születtek meg a mostani dalpárok, és kerültek bele ide a műsorba. Szóval mit is tudunk erről a dalpárról, és miért is került be most ide hozzánk?
1: Ennek a dalnak az írói Bob Crewe és Bob Goodio. Az érdekessége az, hogy nem Gloria Gaynor az eredeti sláger, hanem Frankie Valli énekelte ezt fel 1967-ben, ami egy hatalmas siker lett. Viszont Gloriáé pedig idézi a 70-es évek diszkó korszakát.
0: És mit lehet tudni magáról a feldolgozásról?
1: A feldolgozás Cserháti Zsuzsa nevéhez kötődik, 1999-es a dal, az Agy még a tűzből című albumán jelent meg, ami egy visszatérő lemeze Cserhátinak egy nagy kihagyás után.
0: Na, akkor most hallgassuk meg ezt a dalt is. Mi pontosan a dal címe?
1: I Love You Baby.
0: Aha, na jöjjön akkor most ez itt a duplájóba, ugyanis szoktam volt mondani, hogy egy dalnak lehet akár magyar is a párja.

0: Egy igazi szerelmes dal szólt egészen 1987-ből a Micsoda nő című filmből. Ez volt a Roxette és az It Must Have Been Love, itt a duplájóban, ahol hétről hétre párossával szólnak a slágerek, és ráadásul most nem is akárhogyan, ugyanis hallgatói javaslatra szól mind a 12 dalpár, ugyanis itt ül mellettem Reni, aki ezt továbbra is az a kérdésem, hogy na ez honnan jött?
1: A Roxette együttes az egyik kedvencem. Viszont te azt tudtad, hogy ez eredetileg egy karácsonyi dal volt?
0: Persze, te én? Hogy ne tudnám? Én vagyok a műsorvezető.
1: Te szerezted a dalt is?
0: Így van, ott voltam az elején. Igen, ez
1: de jó.
0: És azt tudod, hogy mi volt a karácsonyi dalnak a címe?
1: Igen, a karácsonyi dalnak a címe az volt, hogy It Must Have Been Love, Christmas for the Broken Hearted.
0: Ó, hát nem csak hallgatja a misort, hanem készül is, bizony-bizony. És igen, aztán később ugye átírták ezt a szöveget, kivették belőle a karácsonyi részeket, és így lett egy igazi klasszikus szerelmes ballada ez a történet. És tulajdonképp azt lehet tudni, hogy az elmúlt szerelem, a nosztalgia, a fájdalom és az elfogadásról szól maga a dal, és az amerikai Billboard Hot 100 listán az első helyre került, és az a 90-es évek egyik legnagyobb filmslágere volt tulajdonképp. Úgy néz ki, hogy annak ellenére, hogy a Reni nem szereti a filmeket, de mégis ilyen filmes slágereket hoz. Van-e még emlék a Roxette-tel kapcsolatosan, vagy konkrétan ezzel a dallal kapcsolatosan?
1: Csak annyi, hogy rádióban hallottam nagyon sokszor megválogatás lemezeken.
0: Na és akkor mi ennek a párja?
1: Ennek a párja, és most evezünk hazai vizekre, egy fantasztikus színész és énekes nő, Szulák Andrea énekelte el ezt magyarul, ami az érdekessége, hogy ez a dal a szövegét tekintve már sokkal reménykedőbb. Még van benne egy kis bizonytalanság, de mégsem a múltról szól, a veszteségről, hanem inkább arra, hogy mi vár a jövőben.
0: Érdekesség, hogy én Szulák Andreával először talán, amikor így elkezdtem felnőni a Xenia lázban találkoztam. Szegény a mai napig nem tudja szerintem magáról lemosni ezt a történetet, holott neki sokkal komolyabb alkotásai voltak ennél. Na de hát ez van, én itt találkoztam vele először, és most különösen örülök annak, hogy most egy másik felvétellel szerepel itt a duplájóban. Mi is a dalnak a címe?
1: A szerelem vár.
0: Ez jön most itt nálunk, és mi pedig hamarosan folytatjuk.
2: Mi

0: A Rómeó és Júlia című musicalből hallhattunk egy nagyon ismert slágert itt a duplájúban, vagy talán egy különlegességet, ez majd mindjárt kiderül. Ugyanis itt hétről hétre a legnagyobb slágereket hozzuk és azok feldolgozásait, tehát minden sláger duplán szól, és próbálunk változatosak is lenni, és ráadásul ezt a műsor továbbra is Reni, azaz a hallgató szerkeszti, aki tulajdonképp egy műsornyi anyagot küldött be, és ezért cserében jól meghívtam, és együtt vezetjük most ezt a műsort. Egyébként ez volt a musical első kislemeze, már a bemutató előtt sláger lett Franciaországba. Több verzió után készült el a végleges változat, azóta esküvőkön, válogatásokon gyakran felbukkan. Az előadókról röviden, Damien Sarg Rómeó szerepével lett híres musical énekes, több nagy produkcióba is szerepelt, ez a szerep tette ismerté. Cecilia Carré Julia szerepével robbant be Franciaországba, ismert musical és pop énekes volt. Fontos, hogy ők nem pop duó voltak, hanem a musical szereplői. Na de hát, mit lehet még tudni erről a dalról? Miért tetted be ebbe a műsorba? Láttad esetleg magát a musicalt is?
1: A magyar nyelvű változatot igen, egy DVD kiadásban. Egyébként az Emé, ez a címe a francia nyelvű dalnak, ez a legsikeresebb duettje a musicalnek. Az első felvonás végén szerepel, Rómeó és Júlia titkos esküvőjének a pillanatában éneklik el. Az Emé, mint szó, azt jelenti, hogy szeretni, és a dal is erről szól, hogy szeretni a legszebb dolog.
0: És mit lehet tudni a magyar változatról?
1: A magyar változat Szívből szeretni címen ismert, ez már valószínű, hogy nagyon sokat elmond, mert azóta rengetegen énekelték. A musicalt 2004-ben mutatták be.
0: Egészen pontosan január 23-án történt az első bemutató a Budapesti Operett Színházba. Rendezője Kerényi Miklós Gábor volt, akit sokan Keróként ismernek. Ez a változat hivatalosan jóváhagyott adaptációja volt az eredetinek. Amit érdemes itt tudni, hogy a magyar szöveget Galambos Attila, a zenét pedig Maklányi László írta, tehát a zene az maradt az eredeti, a szöveg pedig magyarosítva lett, és az eredeti magyar szereposztás, ami itt a legismertebb és a klasszikus szereposztás, az az volt, hogy a Rómeó szerepét Dolhai Attila játszotta, Júliát pedig Szinetár Dóra, Merkúció volt Perecki Zoltán, és Benvólió volt Mészáros Árpád Zsolt. Ez a négyes gyakorlatilag a darab sikerének alapja is volt. A dal szerepel a 2004-es musical lemezen, később több válogatáson is megjelent, például Dollai Attila lemezén is. Tehát önálló életre kelt, a musicalen kívül is ez a dal, amit nagyon fontos elmondani. A musical azonnal sikeres lett, Magyarországon több száz előadás került a színházakba, és hosszú évekig misoron volt. A CD pedig platina lemez lett, az előadásra külföldön is figyeltek, az egyik legsikeresebb adaptációként tartják számon. Fontos megemlíteni még, hogy a műsorban már korábban ebből a musicalből adtunk le egy dalt, ez volt a Reni minden műsort hallgatott.
1: Most felelek, de a Lehetsz király volt az.
0: Az a Lehetsz király, na de ami most jön, Reni, jó voltából, ez pedig nem más, mint a
1: Szívből szeretni.
0: Ez szól most itt a duplájóban, aztán jövünk vissza az utolsó megszólalással, maradjatok addig is velünk. Szív.

0: Ez itt még mindig a duplájó, ahol a slágerek tovább élnek. Az elmúlt percekben Engelbert Humperdinck slágerét hallottuk, ez volt az A Man Without Love című dal 1968-ból. Ez nagyon érdekes, mert nem ez az eredeti dal, hanem egy olasz nyelvű dal volt az, szintén 1968-ból való. A Sanremo-i fesztiválon hangzott el, és a 6. helyig jutott Anna Identici és a The Sandpipers előadásában. A dal mármint Engelbert Humperdincké 2. helyig jutott a brit slágerlistákon, 15 hétig szerepelt, és később egy azonos című albumot is kiadott, ami 3. lett, és 45 hétig volt a brit listákon.
1: Na én se kerültem el azért nagyon messzire, közben itt igyekszem közbevágni, ugyanis itt a kikapcsolt mikrofonok mögött arról beszélgettünk egy picikét, hogy Reninek az egyik nagy vágya az, hogy előbb-utóbb kipróbálja maga a rádiózást is, és én arról próbáltam még így győzködni a zenék alatt, hogy akkor egyszer ugorjon már bele ebbe a bizonyos mély vízbe, amit most meg is tett, és gratulálok.
0: Nagyon
1: az első lépéseket megtette a rádiózás felé vezető úton, aztán majd próbálkozik tovább, reméljük előbb-utóbb halljuk így nem csak újságíróként a cikkeit olvasva, hanem a rádiók mikrofonja mellett is. Egyébként Engelbert Humperdinck polgári nevén Arnold George Dorsey brit énekes volt, aki a 60-as évek végén lett világsztár. Szóval ezt kellett igazából tudni még a művészről. Na de mit tudhatunk magáról a feldolgozásról? Mert hát ugye ezt is te hoztad a számunkra.
0: Ez nagy érdekesség, hogy 2006-ban jelent meg. Ez egy igazi pop-opera klasszikus, ugyanis az olasz származású Andrea Bocelli énekelte egy spanyol nyelvű albumán, ez volt az Amor című lemez, és a spanyol cím ennek a dalnak Cuando me enamoró. Érdekes, hogy kicsit másképp kell ejteni, mint az olasz verziót, de nagyon hasonlóan. Nagyon furcsa, én ezt egy sorozatban hallottam, ugyanis hát be kell ismernem, hogy nagy telenovella rajongó vagyok.
1: Egy újabb arc a rádiózás mellett.
0: Ugye, hogy nesze nekem nem ismerem a filmeket, ugye, de a szappanoperák között bezzeg mennek. Házban.
1: Megérkeztünk a végére, igen.
0: Ennyi. És egy telenovellában szerepelt ez, azt hiszem, hogy 2010-es volt ez a telenovella, aminek szintén ugyanez volt a címe, tehát Cuando me enamoró, mexikói.
1: És már ott ezt a betétdalt, ugye az Andrea Bocelli énekelte?
0: Igen, de nem az övé volt a főcímdal, hanem Enrique Iglesiasé, aminek szintén ez volt a címe, de az egy teljesen más stílus. Aha. Úgyhogy nagyon érdekes volt.
1: Egyébként érdekesség, hogy ez a Billboard listán is egész szépen nyitott, ugyanis a 3. helyen debütált maga a dal, és több országban is óriási siker volt, és elég nagy példányszámban fogyott. Hát, elérkeztünk sajnos a műsor idő végéig. Hogy érezted magad az elmúlt 2 órában? Nagyon izgultál? Milyen volt itt lenni élőben a kedvenc, az egyik kedvenc műsorodba, hanem az egyetlen kedvenc műsorodba?
0: Nagyon lámpalázosan kezdtem, de egyébként rendkívül jól éreztem magam, és itt a végén így volt bennem egy úristen, akkor én most vizsgázni fogok, Jézusom, egyedül kell megszólalnom, mi lesz itt, de ettől függetlenül nagyon élveztem ezt az utolsó megszólalást is, de az összes többit is, és nagyon nagy öröm és megtiszteltetés, hogy itt lehetek, úgyhogy minden hallgatót buzdítok, hogy gyűjtsenek slágereket nyugodtan.
1: Hogy soha ne legyen vége ennek a műsornak, így is lehetne mondani. Na de ennek a mai epizódnak azonban most van vége. Renit mindjárt kiengedjük egy picit levegőzni, felszabadulhat ebből a műsorból, és lehet, hogy megjegyezt, hogy többet nem küld be ide a dalpárt, mert különben be kell jönni a rádióba, vagy lehet, hogy küld újabb 12-t, és megint itt lesz. Nem, őt már többet nem hívjuk meg.
0: Hát, ha bezártok a stúdió cellájába, hát nem
1: igen,
0: baj.
1: Nem, őt már többet nem fogjuk meghívni. De azért majd ösztönözzük arra, hogy lehet, hogy egy másik műsor keretében jól hallani fogjátok a hangját. Én köszönöm szépen, hogy ő itt volt, majd mindjárt fel fogja még konferálni ezt a dalt, és ő is el fog búcsúzni. Én előtte azonban megköszönöm mindenkinek a megtisztelő figyelmet, hogy ezt az elmúlt 2 órában ránk szánták. Én egyedül jövök vissza jövő héten, és ugyanitt ugyanebben az időpontban, remélem akkor is találkozunk. Az elmúlt két órában Csák Attilát hallották, és mindjárt Reni is búcsúzni fog a dalfel konferálásával együtt.
0: Én már jövő héten nem jövök, viszont hallgatni fogom az adást, mert hát minden adást hallgatok, persze, hogy nem fogom jövő hétét sem kihagyni. És akkor most érkezzen Andrea Bocelli-től a Quando me enamoro a műsor zárásaként. Nagyon örültem, hogy itt voltam veletek, sziasztok!
1: Sziasztok!

0: Ez volt a Duplán Jó, ahol a slágerek tovább élnek a jövő héten is.
1: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Rekordévet zárt 2025-ben a Budapest Airport ZRT. Az euró bevezetésének előnyeiről ír a GKI. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Rekordévet zárt 2025-ben a Budapest Airport ZRT. A Kontroll azt írta, a reptér üzemeltetőjének árbevétele és profitja is jelentősen nőtt, az állam mégis jóval kisebb osztalékhoz jut, mint tavaly. Miközben a dolgozói bérek stagnáltak vagy csökkentek, az igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjai látványosan emelkedtek. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret működtető társaság nettó árbevétele 2025-ben 475 millió euróra nőtt, ami 63 millió eurós emelkedést jelent az előző évhez viszonyítva. A beszámolóban szereplő 385 forintos euróárfolyammal számolva, ez mintegy 183 milliárd forintos bevételt jelent. A magyarok jelentős része, 66%-a szerint a Fidesznek nincs esélye újra megerősödnie, derül ki a Publikus Intézet friss kutatásából. A Népszava számára készített kutatás szerint a megkérdezettek mindössze 27%-a véli úgy, hogy a Fidesz még össze tudja szedni magát. Az egykori kormánypárt jelenlegi támogatói közül 10-ből 8 hisz abban, hogy a Fidesz képes lesz visszaszerezni a fölényét. Orbán Viktor visszatérésében azonban még kevesebben hisznek. Csökkenteni a kamatszintet, amennyiben Magyarország csatlakozna a monetáris unióhoz, így a költségvetés finanszírozási terhei is mérséklődnének, közölte a GKI gazdaságkutató. Elemzésük szerint, ha egy ország saját kisebb súlyú és sérülékenyebb devizával rendelkezik, a befektetők a bizonytalanabb környezet miatt többlethozamot várnak el, ezzel szemben a nagyobb és mélyebb pénzügyi piaccal rendelkező valutaövezetben alacsonyabb kamatkörnyezetet. A korábbi évtizedhez képest magasabb jelenlegi kamatszint Magyarországon különösen jelentős probléma. A költségvetés tavaly mintegy 4000 milliárd forintot költött kamatkiadásra. 2023 és 2025 között GDP arányosan a három legnagyobb kamatkiadással rendelkező EU-s ország között voltunk. Az Európai Unióban éves összevetésben 4,2%-kal nőtt az új autók eladása az idei első négy hónapban, áll az Európai Autógyártók Szakmai Képviseleti Szervezetének jelentésében. Ebben a négy hónapban csaknem 750 ezer új akkumulátoros elektromos autót regisztráltak, ezzel az EU teljes autópiacán a részesedésük majdnem 20% volt, nagyobb az egy évvel korábbi 15,3%-nál. Az EU négy legnagyobb piaca közül háromban erősen nőtt az ilyen autók regisztráció. Olaszországban, Franciaországban és Németországban is jelentős emelkedést jegyeztek fel. Ezzel szemben Belgiumban csak szerény 1,1%-os növekedést mértek. Eközben a benzin és a dízelüzemű autók piaci részesedése csökkent. Horvátországban szokatlanul hosszú hőhullám tombolt május végén. Több településen is megdőltek a történelmi melegrekordok. A meteorológusok szerint ilyen tartósan magas hőmérséklet ebben az időszakban ritkaság számba megy. Vasárnap a felhők mellett sok napsütés valószínű. Záporzivatar előfordulhat, főleg a Dunántúlon. A szél többfelé megélénkülhet, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 9-18, délután 25-31 fok várható.
1: Hobbyradio.hu.
3: A rádiót! Reklám.
4: 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
5: Vállalkozók, vezetők, értékesítők!

0: Budapest. Június 3! Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak. Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
2: The legends of three decades from the 80s to today. Day. Real evergreens and the greatest hits from the UK. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts. This is UK Fever Show.
3: UK Fever Show.
4: Igazi zenei legendák az elmúlt három évtized angol slágerlista vezetői közül. Ha már megszokták ezt a mondatot, akkor nagyon jól tudják, hogy hol is járnak. Persze, hogy ez itt újra a UK Fever Show. Nagyon szép napot kívánok mindenkinek. A mikrofonnál újra Sommer Gábor, és zenei időgépünk már is megmutatja, hogy a mai napon vajon melyik évlista vezetőiből válogatunk.
2: UK Fever Show. Time travel. The selected year?
4: 2007. Bizony, nem kell sokat visszautaznunk, csupán csak 2007-ig, hiszen ezen év legsikeresebb dalait idézzük a következő egy órában itt a UK Fever Show-ban. Természetesen mindazokat, amelyek a Szigetországban, Nagy-Britanniában végeztek a slágerlisták élén, a teljesség igénye nélkül nem sokára jön majd két nagyon vadító hölgy, Beyoncé és Shakira, de itt lesz Mika Timbaland, Sean Kingston, Rihanna, a Sugar Babes, és hogy még kicsit. Csodák. Természetesen, hogyha velem tartanak, akkor mindenképpen kiderül. Már is kezdünk egy libanoni származású énekessel, aki 1983-ban született Beirutban, méghozzá Mika Penin Men néven, ismertebben azért még őt Mikának ismerjük. Az énekes 1983-ban született, mint már említettem, a libanoni Beirutban. Anyja libanoni háztartásbeli asszony volt, apja pedig amerikai bankár. Négy testvére van egyébként Mikának, aki egyébként 12 évesen vett először ének leckéket, amelyek hatására felénekelt egy rágó gumi reklámot, a háta mögött pedig a komplett brit királyi operaház kórusával. 19 évesen beiratkozott egy londoni közigazgatási iskolába, de még aznap délután ott is hagyta, mert nem tudott a szívének parancsolni, két hét múlva pedig már a Royal College of Music hallgatója volt. Egyszerűen imáddal szövegeket írni és zongorázni. Nem sokkal később kapott pár jónak tűnő ajánlatot, de mindenáron egy új Craig Davidet akartak belőle csinálni, ezért nem is kötelezte el magát igazán. Ekkor írta meg a Grace Kelly című dalt, ihletői között tartja egyébként számon többek között Prince-t, Harry Nilsson stílusa egyébként hasonló Freddie Mercury-jéhez, Elton Johnny-hoz és a Scissor Sisters-éhez. Szóval már is jön Mika és az a bizonyos Grace Kelly 2007 egyik legsikeresebb dala közül, aztán pedig, amit már említettem, két nagyon vadító hölgy, szólóban fantasztikusak, de hogyha összeállnak, akkor pedig szupernováknak tekinthetjük őket. Beyoncé és Shakira közöse 2007-ből a Beautiful Liar mindjárt itt a UK Fever Show-ban.
2: UK Fever Show.
3: UK Fever Show.
2: A legendák órája.

0: Hobby Rádió.
1: Ez a UK Fever Show. A UK Fever Show. Szomival.
2: Igazi legendák, amelyek mindenkit lázba hoznak. A 80-as évektől egészen napjainkig, és most az utóbbi érvényesül, hiszen 2007 legjobb angol slágerlista vezetőiből válogatunk. Egy kicsit R&B-sre veszük a figurát, hiszen ráadásul egy dupla dallal megyünk tovább, hiszen következő előadónk két dalával is meg tudta hódítani az angol slágerlistákat 2007-ben. Méghozzá nevezetesen egy 1971. március 10-én született úriemberről van szó, aki Timothy Z. Mosley néven ismert, de nem nekünk, hanem mint anyakönyv vezetőknek. Mi inkább Timbaland néven ismerhetjük az amerikai dalszerző, rappert, zenei producert és szövegírót. Sokan egyébként zenei mágusnak tartják, nem véletlenül. Stílusát egyértelműen befolyásolja az R&B, a dance és a hip-hop, de a pop műfajában is jeleskedik. Társával Megúval alkotják egyébként az Amerikában méltán híres hip-hop duót, a Timbalanden Megút. Timbalandet olyan producerekhez hasonlítják, mint Brian Eno, Philip Spector, vagy éppen Norman Whitfield. A zenében kialakított magának egy azonnal felismerhető stílust. Az általa szerzett dalokat szokatlan elrendezések, hangzások és hangszerelések jellemzik, a ritmusai is egyben a saját védjegyei. Mint akár Spectornál, mint akár Whitfieldnél, Timbaland alkotásait és néha beárnyékolják az éppen aktuális év főzenei vonalai. Sok sikeres dalt szerzett többek között Steve Static Garrett-tel és gyermekkori barátjával Missy Elliott-tal is. Timbaland és Missy Elliott voltak egyébként a fő dalszerzői és producerei. Alien nagy sikerű One in a Million című albumának is ezt tette őket igazán ismerté. Manapság Timbaland főnként Brandyvel, Nelly Furtadóval, Justin Timberlake-kel, a The Pussycat Dolls-szal, Ludacris-szel, illetve Jay-Z-vel, na meg nem utolsó sorban Keri Hilsonnal dolgozik együtt. Mi pedig, ahogy már mondtam, egy dupla Timbaland vezetős lágert hallgatunk, méghozzá először jön a Keri Hilsonnal közös The Way I Are, kicsit helytelen angol kiejtéssel, aztán pedig Timbaland, Nelly Furtado és Justin Timberlake triója, a 2007-es év egyik listavezetője, a Give It To Me, nem sokára itt a UK Fever Show-ban.
1: UK Fever Show. UK Fever Show. A legendák órája.

0: to me, give it to me, give it to me. Wanna see you work your body. So give it to me, give it to me, give it to me.
1: Obi Radio.
2: This is UK Fever Show. UK Fever Show with Somi.
3: Legendáink sora már is folytatódik, hiszen ez itt még mindig a UK Fever Show 2007 legnagyobb dalaival, azokkal, amelyek talán, még hogyha nem is örökre, de azért hosszú ideig mindenképpen beírták magukat a zene nagy történelem könyvébe. Mindjárt egy kicsit jamaikai hangzások veszik át a főszerepet, előtte azonban kőkeményen brit zene érkezik, hiszen a The X Factor tehetségkutató műsort követően jelent meg a következő előadónk debütáló kislemeze Angliában, A Moment Like This címmel. Az áttörést azonban a második kislemeze, a Bleeding Love hozta meg Leona Louise-nak 2007-ben, a dal pedig több mint 30 országban volt listavezető. Köztük az Egyesült Királyság kislemez listáját 7 hétig tudta vezetni, 2008 elején pedig 4 hétig vezetett Németországon, majd pedig ugyanez év áprilisában a Billboard magazin kislemez listáján is felért a csúcsra. A brit énekesnő ezt megelőzően csak 1987 júniusában tudott Emmy rangsora élén állni, akkor ezt Kim White tudta elkövetni. Leona két megszakítással összességében 4 hétig uralta a mezőnyt, ezzel pedig rekordot állított föl, a Szigetországból származó énekesnő egy felvétellel 2 hétig tovább nem tudott vezetni. A Bleeding Love 2007 legtöbb példányban eltkelt kislemeze lett, és ebben az évben adta ki első lemezét is Spirit címmel, ebből több mint 6 millió példányt adtak el. Szóval talán a 2007-es év legnagyobb dala érkezik, Leona Louise és a Bleeding Love, aztán pedig, ahogy ígértem, kicsit jamaikai dallamok, hiszen jön Sean Kingston, a mindössze 18 éves aranytorkú énekes a Beautiful Girls-el bemutatkozó dalával, itt a Legendák órájában.
2: Musical time travel from the 80s to today. With the kings of the UK charts. This is UK Fever Show.

0: Hobby Radio. Radio.
1: The best top leader hits from the last 30 years. UK Fever Show.
2: Jamaica után pedig még mindig maradunk egzotikus tájakon, már csak azért is, mert következő előadónk igen szép helyen született 1988. február 20-án, ő pedig nem más, mint Robin Rihanna Fenty, Grammy-díjas Barbadosi énekes, dalszerző, modell és divattervező, a Def Jam Recording énekesnője. Ő volt egyébként a második Barbadosi, aki Grammy-díjat kapott, hogyha valaki nem tudná, akkor mondanám, hogy az első az Jimmy Saina Haynes volt. Eddig 5 számmal vezette az amerikai Billboard 600 listát, méghozzá az SOS-szel, az Umbrella-val, a Take a Bow-val, a Disturbia-val, illetve a Live Your Life-val, és körülbelül 11 millió lemezt adott el mindeddig világszerte. Rihanna énekesi karrierje még 2005-ben kezdődött, amikor kiadta első albumát, a Music of the Sun. Erről az első kislemez, a Pondo Replay hozta meg számára az sikert, második lett a Billboard 600-on. Alig egy évvel később pedig megjelent Rihanna második albuma is, a Girl Like Me. Ennek első kislemeze az SOS lett az első lista vezető száma az amerikai slágerlistán. 2007-ben jelent meg Rihanna a harmadik és eddigi legsikeresebb albuma, a Good Girl Gone Bad. Az albumot 2008-ban pedig a nagy sikerek miatt újra kiadták. Összesen 8 kislemez jelent meg róla, amiből 4 szám lett első a slágerlistákon a világ összes részén, így az Umbrella, a Don't Stop the Music, a Take a Bow, na meg a Disturbia. Rihanna karrierje kezdete óta 12 olyan száma volt a Billboard 600 slágerlistán, amit bekerült a top 40-be. 2008-ban Barbadoson pedig február 21-ét nem hinnék el, de bizony Rihanna napjává nyilvánították, úgyhogy Barbadoson, hogyha február 21-én járnak, akkor ne csodálkozzanak, hogy Rihanna Day-t ünnepelnek. Rihanna szóval egyik legsikeresebb dalam új producerével 2007-ben természetesen. Hol máshol is végezhetett volna a Szigetországban, Angliában, mint az első helyen, Málicson az Umbrella, aztán pedig 3 nagyon cukros hölgy, vagyis a Sugar Babes, About You Now, ez 2007-es sikerük mindjárt itt a UK Fever Show-ban.

0: Jobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Zenei időutazás a 80-as évektől napjainkig az angolisták királyaival. Ez a UK Fever Show.
2: Már is folytatódik a legendák órája, ahol a zenék lázba hoznak mindenkit, és kérem szépen, egzotikus tájak után visszatérünk Európa eléggé északi részére, ahol aztán, hát azt nem lehet mondani, hogy mindig jó idő van, viszont zene szempontjából ontja magából Svédország a jobbnál jobb előadókat, hogy gondoljunk csak Erik Pritzre, a Roik Szopra, vagy éppen most következő Robin Miriam Carsonunkra, az 1979-es születésű Robinunkra. Ő a svédeknél már a 90-es évek közepén sztárrá vált, sőt Robin is Here című albuma Amerikában is platina lett, de nagykorúvá érése művészi szempontból is cím nélküli negyedik lemezével érkezett meg, amely Svédországban 2005-ben jelent meg. Internetes zenerajongói körökben külföldön is megnőtt az ázsiója, 2006-ban pedig a Basement Jacks is meghívta vendégénekelni a Crazy Itch Radio egyik dalához. 2007 áprilisában Nagy-Britanniában is megjelent kissé átszerkesztve, na meg kibővítve a Robin album, amely már egész Európában rendes terjesztést kapott, és a Clear Up-al közös úgy Every Heartbeat egyszerűen meghódította mindenki szívét, na meg a rádiók és mindenféle zenei fórum játszási listáját. Így nem véletlen, hogy Robin és Clear Up közöse úgy Every Heartbeat az első helyen végzett, így mi is lepörgetjük pillanatokon belül itt a UK Fever Show-ban, aztán pedig egy jubileumi dallal folytatjuk, méghozzá egy olyan dallal, ami a Daft Punk fennállásának 10. évfordulójára készült el, méghozzá az amerikai rapperrel Kanye West-tel közösen. Szóval a Daft Punk és Kanye West közöse a Stronger nem sokára felcsendül a UK Fever Show-ban.
3: The best top leader hits from the last 30 years.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban!
2: Hónapokig tarthat a helyreállítás a tiszaújvárosi robbanás után. Hétfőig kell bevallani a kisvállalati adót. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Hónapokig tarthat a helyreállítás a tiszaújvárosi robbanás után. A MOL megkapta a helyreállítás elindításához szükséges hatósági engedélyeket, és felállította a munkálatokért felelős szakértői csapatát. A sérült berendezések műszaki ellenőrzését követően kapnak pontosabb képet arról, hogy mennyi ideig tart a helyreállítás. Az előzetes szakértői becslések ugyanakkor azt valószínűsítik, hogy több hónap után indulhat újra az üzem. A MOL Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén múlt pénteken reggel történt hatalmas erejű robbanás. Az üzemi balesetben egy ember meghalt, 9-en megsérültek. Közeleg a határidő, hétfőig kell bevallani az élelmiszerlánc felügyeleti díjat, a társasági adót és a kisvállalati adót. A NAV közölte, érdemes határidőben teljesíteni a bevallási kötelezettséget, mert akár 1 millió forintos mulasztási bírsággal is számolhat az a cég, amelyik késve nyújtja be a bevallását. Hősképzés plusz programmal várja a fiatalokat nyáron az Országos Mentőszolgálat. 2018-ban indult a Mentők Hősképző programja, minden hónap első hétfőjén ingyenes oktatást tartanak az ország valamennyi megyeszékhelyi mentőállomásán azok számára, akik szeretnék elsajátítani vagy gyakorolni az újraélesztést. A programot a nyári hónapokban az életmentés világát megismertető és a pályaválasztást is segítő elemekkel egészítik ki annak reményében, hogy a szünidő a középiskolások és egyetemisták számára is lehetővé teszi a részvételt a foglalkozásokon. Nagy Ervin kultúráért felelős parlamenti államtitkári pozíciója miatt visszavonul a színészkedéstől, a Pintér Béla és társulata előadásán még június 14-én láthatják a nézők, aztán a következő évattól mások veszik át a szerepeit. Az insura.hu felmérése szerint idén a nyaralni indulók 67%-a külföldi utat is tervez, az utazni vágyók fejenként átlagosan napi 850 forintos utasbiztosítási díjjal számolhatnak. Ez mintegy 13%-kal haladja meg a tavalyi 750 forintos szintet. A korábbi évek tapasztalatai alapján a biztosítás közvetítő idén-nyáron is három országot, Horvátországot, Olaszországot és Ausztriát jelzi előre kiemelt úti célként. Tavaly a külföldön nyaraló ügyfelek 53%-a kötött utasbiztosítást a három célország valamelyikére. Szigorú büntetések léptek életbe a közlekedésben Bosznia-Hercegovinában. Az új közlekedésbiztonsági törvény értelmében a legsúlyosabb szabálysértésekért 2500 eurónak megfelelő pénzbírságot is kiszabhatnak, és a jármű végleges elkobzását is elrendelhetik. Az új törvényi rendelkezések első alkalommal határozzák meg pontosan a vakmerő vezetés fogalmát, emellett jelentősen szigorodnak a vezetés közbeni mobiltelefon használatért, a biztonsági öv mellőzésért, az alkohol vagy kábítószer hatása alatti vezetésért, valamint a súlyos sebesség túllépésekért kiszabható büntetések is Bosznia-Hercegovinában. Vasárnap gomoly felhők jelennek meg a napsütés mellett, csapadékra viszont kicsi az esély. 28 fok körüli igazi nyárias idővel búcsúzhat a tavasz.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
3: Reklám. Dalok.hu. Zeneletöltés. Igazságosan.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió! Ahol a jó zene tovább él. Műsorajánló.
5: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
6: UK Fever Show.
7: UK Fever Show.
5: Ez a UK Fever Show.
4: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
7: UK Fever Show.
8: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
6: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
4: Vasárnap léptől.
9: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
0: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Névnapköszöntő.
1: Május 30-án mi Janka és Zsanett nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A Janka a héber eredetű, János becéző alakja, eredetileg férfi név volt. A Jankák február 4-én is ünnepelnek. Becézése Jankácska, Jana, Janácska és Jankica képviselője a névnek, ön kedves Janka. Szintén ezen a napon ünnepelnek Zsanett nevű kedves hallgatóink. A név jelentése Jákve megkegyelmezett, Isten kegyelme, Isten kegyelmes. A latin eredetű Johanna francia alakváltozatának átviteléből ered. A Zsanett név üzleti érzékkel és éles elmével rendelkező személyiség kialakulását segíti, aki becsüli az élet apró örömeit, komoly, érdeklődő, fiatalabb korában társainál érettebb, becézése Zsanettka, Zsani, Zsanika, Zsanka, jeles viselői a névnek, Horváth Zsanett, Playboy modell, valamint ön kedves Zsanett. Ezen a napon ünnepelnek még Dezső, Jamila, Janet, Jenna, Jenny, Félix, Ferdinánd, Fernanda, Hanna, Jana, Janina, Jenny, Johanna, Nándor, Vasília, Vászolj, Vázsony és Vazul nevű kedves hallgatóink is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbirá!

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával május 30-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, ma milyen érdekességekkel készültem Önöknek. 727. május 30-ával kezdünk. A Brüsszel melletti Tervuremben meghalt Szent Hubert misszionárius, akit a 10. századtól a vadászatvédő szentjeként tisztelhetünk. Tongern Maastricht püspöke volt, akkor tért meg a legenda szerint, amikor egy vadászaton megjelent előtte egy szarvas keresztel az agancsában. A magyar hagyomány szerint Szent László királyhoz is kapcsolódik ilyen keresztlátomás. A 15. századdal folytatjuk. 1431. május 30-án Rouenban eretnekség és bűbájosság vágyával mágián megégették Jean d'Arcot, az orléani szüzet, akit 1456-tól rehabilitálása óta francia nemzeti hősként tisztelnek. A 16. század végével folytatjuk. 1594. május 30-án a május 19-én esztergomos románnál szerzett sebeibe belehalt Barossi Bálint, a magyar reneszánsz költészet kiemelkedő alakja. Líráját a szerelem, a vitézi élet, Isten és ember viszonya ihlette, szerelmes verseit a Júlia és Koélia ciklus tartalmazza. Mint végvári katona a latinon, németen és lengyelen kívül ismerte a török irodalmat is. Itáliai költők nyomán színpadi mű írásával is megpróbálkozott. A 17. századdal folytatjuk. 1640. május 30-án Antwerpenben meghalt Pieter Paul van Ruben flamand festő, aki Antonis von Dyck a barokk festészet legjelentősebb képviselője volt. Rubens nem csak sikeres művész volt, hanem a francia, angol és spanyol udvarban szolgáló diplomata is. 1608-ban itáliai utazása után tért vissza Antwerpenbe, ahol létrehozta saját műhelyét. Életművét vallási, történelmi és mitológiai tárgyú képek alkotják, valamint tájképek és portrék. Festményei a barokkra jellemző mozgalmasságot és érzékiséget tükrözik, kompozíciói átló szerkezetűek, színei színpadiasak, szinte világítanak. A 18. századdal folytatjuk. 1778. május 30-án Párizsban 83 éves korában meghalt Voltaire, francia író és filozófus, aki a francia felvilágosodás korának egyik kiemelkedő alakja volt. És most lépjünk a következő századra, a 19. század közepére. 1853. május 30-án Isaac Merritt Singer szabadalmaztatta az általa kifejlesztett varrógépet, azon belül a szálfeszítő, tűsíkosító és anyagtovábbító részeket. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
3: Ez a cím pedig a sárga rózsa.

0: Ezek olyan dalok, amiket valójában utoljára akkor játszottunk, amikor még együtt voltunk annak idején.
1: Üzenet a Sámuel első könyve második részéből.
2: Akkor így imádkozott Anna. Örvendes szívem az Úrban, visszaadta erőmet az Úr. Felnyílt a szám ellenségeim ellen, mert örülhetek szabadításodnak. Nincs olyan szent, mint az Úr, rajtad kívül senki sincsen, nincs olyan kőszikla, mint a mi Istenünk.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: 2026. május 30-a szombat. Evangélium Szent Márk könyvéből 11. fejezet 27-től 33. vers. Abban az időben Jézus ismét Jeruzsálembe ment tanítványaival. Amikor a templomban járt, odaléptek hozzá a főpapok, az írástudók meg a nép elöljárói, és megkérdezték tőle, miféle hatalommal teszed ezeket? Ki adta neked a hatalmat, hogy ilyeneket tegyél? Jézus így válaszolt. Én is kérdezek tőletek valamit. Feleljetek rá, és akkor majd én is megmondom nektek, hogy milyen hatalommal cselekszem. János keresztsége a mennyből volt-e, vagy az emberektől? Válaszoljatok nekem. Erre tanakodni kezdtek egymás között, így okoskodtak. Ha azt mondjuk a mennyből volt, azt fogja felelni, hát akkor miért nem hittetek neki? Mondjuk talán azt, hogy az emberektől? Féltek azonban a néptől, mert mindenki azt tartotta, hogy János valóban próféta volt. Végül is ezt válaszolták, nem tudjuk. Jézus erre azt felelte, akkor én sem mondom meg, milyen hatalommal cselekszem ezeket. Elmélkedés. Főpapok, írástudók és vének kérdezik Jézust arról, hogy ki adta neki a hatalmat, hogy tanítson, gyógyítson, kiűzze a kereskedőket a templomból. Ő nem tanult rabbi, mégis hatalommal szól és cselekszik. A kérdés látszólag jogos, de valójában nem az igazság keresése a vallási vezetők részéről, hanem hitetlenség és hatalomféltés beszél belőlük. Jézus nem válaszol egyenesen, hanem feltesz egy kérdést. János keresztsége a mennyből volt-e vagy az emberektől? A kérdezők zavarba jönnek, mert ha beismerik, hogy Istentől volt, akkor el kellett volna fogadniuk Jézust is, akire János rámutatott. De ha tagadják, könnyen magukra hívják a nép haragját, mert Jánost prófétának tartották. Így inkább kibújnak a válasz alól, nem tudjuk, felelik végül. Ez a jelenet leleplezi a vallási vezetők szándékát. Nem az igazságot keresik, hanem saját pozíciójukat védik. Jézus hatalma, amely szeretetből fakad, amely gyógyít, megtisztít és felszabadít, veszélyt jelent számukra, mert nem irányítható, nem illik bele a megszokott keretekbe. Elismerjük-e Jézus hatalmát az életünkben? Amikor nehéz helyzetbe kerülünk, amikor hív valamire, ami kényelmetlen, amikor új irányt jelöl ki számunkra, akkor elfogadjuk-e, vagy ellenállunk? Nem csak akkor Úr, amikor kéréseinket teljesíti, hanem akkor is, amikor formál, megtisztít, akár fájdalmas módon. Milyen hatalommal cselekszik Jézus? Az Atya szeretetének hatalmával, amely mindenek felett áll, és amelyre rábízhatjuk magunkat. Uram Jézus Krisztus, te nem világi hatalommal érkezel, hanem az Atya szeretetével, amely csendesen, de ellenállhatatlanul formálja a világot. Add, hogy ne kérdőjelezzem meg üzenetedet akkor sem, ha nem értem szándékaidat. Hiszem, Uram, hogy hatalmad nem rombol, hanem épít, nem elnyom, hanem felemel. Legyen szívem nyitott a te uralmadra, és életem váljon tanúságtételé arról, hogy te vagy az egyetlen, akinek engedelmeskedni érdemes. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
3: Hobbi Rádió.
5: Fogalkozni mélyedek ki a busztába!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudja ön, hogy honnan ered az alszik, mint a bunda szólás? Az igen milyen alvó, kimerült emberre mondjuk, hogy alszik, mint a bunda. A bunda és a suba régen a szegény embereknél nem csak ruhadarabként szolgált. Használták derékajnak, takarónak éjszaka, nappal ráültek, sőt, szőrtelen részével felfelé fordítva olykor még a kását is ráborították, és onnan ették meg. A birka bőrnek nem ártott meg a zsíros étel, sőt, még tartósította is. Az is jellemző volt, hogy a bundát nem szögre akasztották, amikor levették, hanem egyszerűen ledobták vagy leterítették valahova. Ha a bunda nyakrészéhez még a kucsmát is odarakták, előfordulhatott, hogy pláne sötétben valaki alvó embernek nézte a ruhadarabot. Mivel a bunda se nem szuszogott, se nem mozdult és semmivel nem lehetett felébreszteni, a becsapódott szemlélő azt gondolta, hogy az, akit ő embernek vélt, igen mélyen alszik. Az az ember tehát, aki szemletomást mély álomban van, épp oly kevésbé reagál a külvilágra, mint a leterített bunda.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Imre, a robot műsorvezető mellett Pille is köszönti a hallgatókat, kellemes estét kívánok mindenkinek. Egy holnapi élő adásra szeretném fölhívni a hallgatók figyelmét, ugyanis reméljük, hogy nem fogja elmosni az eső, hiszen néhány órával ezelőtt elég nagy eső volt itt a kerületben, illetve hát a fővárosban, ahogy hallottuk a hírekben is. Reméljük, hogy holnap, azaz 31-én vasárnap, 10 és 16 óra között nem fog esni az eső, legalábbis annyira, ugyanis a 13. kerületi utcabáról fogunk bejelentkezni itt a Hobby Rádióban. Ruzsa Viktor kollégám már készül, itt van mellettem, úgyhogy holnap, azaz vasárnap 10 és 16 óra között itt a Hobby Rádióban rendszeresen fogunk bejelentkezni a 13. kerületi utcabáról, ahol civil szervezetek is részt vesznek a rendezvényen. Őket fogjuk bemutatni, illetve hát természetesen árusok is lesznek, úgyhogy érdemes lesz kijönni, színpadi programokat megnézni. Például tavaly dodzsemeztünk is, meg azt hiszem, hogy tavaly előtt is, illetve körhintáztunk is, úgyhogy érdemes lesz gyermekekkel, családokkal együtt kijönni, és részt venni ezen a rendezvényen. Aki esetleg nem tud eljönni, az a Hobby Rádióban hallgathatja a műsort. Igyekszünk mindenkit megszólaltatni. Egy nagyon nagy fergeteges buli lesz, reméljük, hogy nem fogja elmosni az eső. Úgyhogy holnap 10 és 16 óra között várunk mindenkit szeretettel a Hobby Rádió sátrában. Érdekesség egyébként, hogy nem csak a rádiózással lehet majd megismerkedni, Ruzsa Viktor kollégám már készül különböző feladatokkal, hanem Niki masszőrünk, illetve Ádám masszőrünk is jelen lesz, úgyhogy érdemes lesz kilátogatni egy kis frissítő masszázsra, reméljük, hogy nem frissítő esőben lesz részünk. Tehát holnap mi már 9 óra környékén igyekszünk bejelentkezni Zsuffa Péter Jazz Club műsora előtt, illetve közben is. Majd 11 óra után a Szevasztok című műsor helyett mi már élőben fogunk bejelentkezni, a Szevasztok című műsor pedig 23 órától lesz hallható. 16 óráig lesz holnap ez a műsorunk. Élőben igyekszünk bejelentkezni, reméljük, hogy nem fogja elmosni az eső. Várunk mindenkit sok szeretettel 13. kerületben, személyesen is, a Dagály utcában, az utcabálon.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak. Yeah!

De akárhova nézek, körbe-körbe szikrázó fények. Megáll az idő, megáll az ész. Egy, két, há, kész. Melletted áll egy gyönyörű lány, aki réges, régen csak rád vár. Így jó, jó, így jó neked, mert nem vár más, csak a szerelem. Ez a lány, a napfény a sötétségbe, s a hozzád szól. Ne légy tétlen, ha táncolni tudsz, már fél siker, de ha nem megy.

0: Műsorajánló.
1: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenci István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
2: Óriási színpadtechnika, a legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
1: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
2: Hungary Live.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 19 óra.
1: Már jövőre vizsgálódhat az Európai Ügyészség Magyarországon. Gyerekek szenvedtek buszbalesetet Pécs és Hirt között. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Magyar Péter szerint az Európai Ügyészség már 2027 elején megkezdheti a működését Magyarországon. A jelenlegi tervek szerint 2021-ig visszamenőleg vizsgálódhat majd. A miniszterelnök és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a HVG-nek adott interjút. Arról is beszéltek, hogy az uniós forrásokról kötött megállapodás egyik legfontosabb eleme a felsőoktatási alapítványi rendszer átalakítása és az Európai Ügyészséghez való csatlakozás. Magyar Péter szerint a tárgyalások egyik legkeményebb pontját a korrupció ellenes intézkedések és a közérdekű vagyonkezelő alapítványok jelentették. Több párt is közzétette a tavalyi évről szóló pénzügyi beszámolóját, köztük a Demokratikus Koalíció, a Kereszténydemokrata Néppárt, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt, a Mi Hazánk Mozgalom és a Momentum. A legtöbb támogatást a DK kapta a költségvetésből, 27 milliárd forintot. A Momentum Mozgalom 1,5 milliárd forint, a Kereszténydemokrata Néppárt 1,2 milliárd forint, a Mi Hazánk Mozgalom 696 millió forintról számolt be. A legkevesebbet az MKKP kapta, 193 milliót, a Kétfarkú Kutyapárt ezzel majdnem 2 millió forint veszteséget könyvelt el a hivatalos értesítőben közzétett beszámolók szerint. Újra járnak a vonatok Veszprém és Ajka között, írja Vitézy Dávid Facebook bejegyzésében. A közlekedési és beruházási miniszter szerint ez azt is jelenti, hogy Zalaegerszeg mostantól közvetlenül átszállás nélkül elérhető vonattal Budapestről, a Székesfehérvár-Szombathely transeurópai fővonal pedig újra teljes hosszában járható lesz. A szakaszt még 2024. decemberében zárta le a MÁV, miután a 2018-ban felújított pályát 150 méteres szakaszon alámosta a víz. Fának hajtott szombat hajnalban a pécsi aerobikosokat Budapestre szállító busz Pécs és Hirt között. A sofőr a helyszínen meghalt, 23-an megsérültek. A busz versenyre vitte volna a gyerekeket, edzőiket és az őket kísérő szülőket, amikor letért az útról és egy fának ütközött. A mentők a busz vezetőjének életét már nem tudták megmenteni, súlyos sérülést két kislány szenvedett. Őket végtagtörésekkel a pécsi klinikára vitték. 21-en könnyebben sérültek, zúzódásokat, horzsolásokat szenvedtek, őket szintén Pécsen látják el. A balesetben két edző is súlyosabban megsérült, a rendőrség vizsgálja a baleset okát. Több külföldi és magyar embert is előállítottak pénteken a rendőrök a Bajnokok Ligája hétvégi döntője előtt. Éjfél után a 7. kerületi Király utcában egy szurkolói csoportból füstgyertyákat gyújtottak meg és dobáltak, többen összeverekedtek. Csoportos garázdaság miatt ismeretlen tettesek ellen indult eljárás, a rendőrök elemzik a kamerafelvételeket is. Szombathajnalban fél egy körül a Rumbach-Sebestyén utcában üveggel dobták meg egy taxi szélvédőjét, ami megrepett, ismeretlen tettes ellen indult itt is eljárás. Vasárnap a felhők mellett sok napsütés valószínű, záporzivatar előfordulhat, főleg a Dunántúlon. A szél többfelé megélénkülhet, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 9-18, délután 25-31 fok várható.
2: Hobbyradio.hu.
0: A rádiót. Reklám.
3: 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
4: Vállalkozók, vezetők, értékesítők, fiatalok!

0: Budapest. Június 3!
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: 213. szonett, Veselégyi Miklós. Legjobb barátom, most már ott pihen urnájában a Farkasrétiben. Történész, hívő katolikus, éles eszű, egyszerre szelíd szenvedélyes. Ott állt egyszer, november 4 után, a Széchenyi könyvtárban délután, míg az udvarra szovjet tankcsapat vonult be a kegyetlen ég alatt. Őr nagy jelent meg. Katonáim fáznak, tüzet rakunk, könyv kell. Miklós elsápadt. 10 harcost kérek, szólt, s már is imádta dolgát. Mentek a marxista könyvtárba. Vigyék! S nevetve hulltak könnyei, milyen jól égnek Lenin könyvei. Budapest, 1990.
1: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

csodálatos kaland Ételországban. Egy matrózról szól ez a mesém. Tudjátok-e, mit csinál egy matróz? Büszke vitorlásokon járja a haragos tengert, ő húzza föl meg le a hajó vitorláit, a nagy vásznakat, amibe belekapaszkodik a szél, s a büszke vitorlás kényesen halad előre a hullámokon. Az ilyen vitorlás hajók messzi-messzi országokba járnak, és mindenféle holmit visznek oda, meg hoznak onnan ide. Ők hozzák az édesfügét, meg a vérbelű narancsot is. Nos, egy ilyen vitorláson szolgált egyszer egy matróz, akit társai egyszerűen csak félfülű Mihálynak hívtak, mert az egyik fülét egyszer leharapta egy hegyes fogú krokodílus. Ez a félfülű Mihály roppantúl szerette a távoli, mesés országokat, és sokat hallott már mindenféle hajósoktól, meg matrózoktól a világ legmesésebb országáról, az óperenciás tengeren túl fekvő Ételországról. Hely, ha én egyszer ott lehetnék! Sóhajtozott sokszor magában ez a matróz. Tudom, Istenem, nem jönnék el soha többé onnan. Nem is sejtette, milyen hamar teljesülni fog ez a kívánsága, de ugyan nem lesz benne sok köszönet. Egy éjjel szörnyű vihar tört ki a tengeren. Bömbölt a szél, toronymagasságú hullámok háborogtak, a hajó recsegett, ropogott minden porcikájában. Így tartott az egész éjjel, és reggelre a büszke vitorlás siralmas roncsként süllyedni kezdett. Egyedül félfülű Mihály menekült meg, ő is csak úgy, hogy belekapaszkodott egy gerendába, és fennmaradt a vízen. Reggelre lecsillapult a tenger haragja, és a gerendába kapaszkodó félfülű Mihályt a partra vetették a hullámok. Szépen sütött a napocska, Mihály ruhája hamar megszáradt. Talpra állt hát, és elindult megnézni, ugyan miféle országba is vezette őt a jó szerencse. Ment, mendegélt, amíg egy kis patakhoz nem ért, erősen megszomjazott, lehasalt tehát a vízhez, hogy igyék belőle. Képzelhetitek, milyen nagy volt ámulata, mikor észrevette, hogy a patakban nem is víz folyik, hanem színtiszta méz. Így tudta meg, hogy Ételországba került, mert tudva levő, hogy ebben az országban még a

0: kiszivárogtak, és minden lépésnél besüppettek. Azt talán mondanom se kell, Félfülű Mihálynak az volt az első dolga, hogy fulladásig megtömje magát a mindenféle jóval, letört egy darabot a csokoládéház ereszéből és megette. Lehajolt egy forráshoz, melyből málna szörp csobogott, és jót húzott belőle. Pompásan érezte magát, és elhatározta, hogy szétnéz ebben a csodálatos városban, Ételország fővárosában. Zsebét teletömte csokoládéval, így érkezett meg a város főterére, ahol egy szökőkútból főtt virslik csobogtak nagy sugárban. Éppen vásárt tartottak a különös várospiac terén, és az ügyelgő Félfülű Mihály a bámész népség közé vegyült. A vásárosok hangos szóval kínálták a vásárfiát, cukorból készült metszett üvegeket, habosfánkból épített vártornyot, de mindezért nem kellett senkinek semmit fizetnie. Mondom, csodálatos ország volt ez. Hanem a mi Mihályunk a sok csokoládétól erősen megszomjazott, erősen kívánt egy pohár vizet, mert mit agadás, sem az édes méz, se a málna szörp, sem a bor nem oltotta szomjúságát. Vizet azonban sehol sem talált. Miféle furcsa ország ez? Kiáltotta végül elkeseredetten. Ahol nem lehet egy pohár vizet kapni. Ez az ember megsértette a mi országunkat, mondta a bíró. Jöjjenek hát a poroszlók, és vigyék őt Dutyiba. Izibe meg is ragadták Félfülű Mihályt a poroszlók, és sötét Dutyiba zárták. Igen ám, csak hogy a Dutyi falai nem téglából épültek, hanem vastag sajtból. Itt kellett a matróznak sínylődnie. No de, hát neki is volt esze. Megvárta, míg beesteledik, akkor szépen nekiállt a börtön sajtfalának, és nagy lyukat evett azon. A lyukon kibújt, és Isten veledet sem mondva elindult a tengerpart felé. Hely, furcsa ország ez, sóhajtotta magában. A sült malacok az erdőben szaladgálnak, a forrásból málna szörp bugyog, a fákon kolbásznő, a házak csokoládéból vannak, és nem lehet egy italvizet kapni. Akkor már csak megmaradok inkább, visszatérek inkább az én szülőföldemre. Mindez ugyan nem olyan csodálatos otthon, de tiszta, friss vízzel eloldhatja legalább az ember a szomjúságát. Egy hajó jött éppen arra, és fölvette Félfülű Mihályt, aki soha többé nem vágyott el a szülőföldjéről sehova, bármilyen csodálatos ország is legyen az.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Hajdú Balázs következik, aki a válság egyetlen áldozat, aki fellép a kabaréban. Ő egy értékpapírkereskedő cégnél dolgozott, bróker volt, jött így a fellépésekre, és mondta, hogy büszke magára, mert ma csak 2 milliót bukott. Tehát ő így azt a célt tűzte ki magának, hogy nullára kijöjjön, ami azt hiszem befektetési szempontból nem a legideálisabb. Tényleg a brókerek azok, akik más kárán tanulnak, hogyha ezt így össze lehet foglalni. Következzék Hajdú Balázs, aki a Humor Fellegvárából, Szentesről érkezett ide.
1: Sok szeretettel köszöntök mindenkit, Hajdú Balázs vagyok. Kicsit meg vagyok fázva, nem tudom mennyire hallatszódik a hangomon, de otthon fellépés, ahogy cseppentettem az orromba. Kár, hogy véletlen orgona illatot. Most ilyen különleges divatok vannak. Divat például az, hogy emberek ilyen különböző kínai jeleket tetováltatnak magukra, viszont ez fordítva nem igaz, tehát olyat nem nagyon láttam még, hogy ott egy kínai ember hátán, hogy őszinteség, vagy hogy becsületesség, vagy mondjuk, hogy a tarkóján ott lenne, hogy rizs. Ilyennel még nem találkoztam. Jártam főiskolára is, ott a valószínűségszámítás vizsgáról fogok mesélni, ott én nem megoldottam a feladatokat tulajdonképpen, hanem megcsináltam őket. Nem tudom, érezzük-e a különbséget. Én eleve úgy mentem vizsgára, hogy volt nálam egy ilyen 6x6-os különböző színű színes golyókészlet, néhány dobókocka, egy magyar kártya, illetve néhány pénzérme. És akkor volt például az a feladat, hogy egy urnában van egy fehér golyó, 2 piros és 3 zöld, és hogyha kiveszünk belőle 3-at visszatevés nélkül, mennyi az esélye annak, hogy lesz közöttük azonos színű. És akkor körülnéztem, mindenki ott számolt, meg ilyen bonyolult képletekbe helyettesítette. Én meg csak ott a pad alatt szép nyugodtan húzogattam. Mármint a golyókat, tehát. És ezt így megcsináltam 20-szor. 14-szer azonos színűt kaptam, és akkor beírtam, hogy körülbelül a 70%. Csak azért lett 3-as ez a vizsgám, mert az egyik feladat az az volt, hogy mennyi az esélye annak, hogy 5-ösöm lesz a lottón. És erre én azt írtam, hogy semmi, mert nem lottózom. Erre nem kaptam pontot, illetve volt még egy feladat, az valami olyasmi volt, hogy van egy ilyen 20 négyzetméteres terület, amit kapál egy ember, körülötte van ilyen 5 harcikutya, és mennyi az esélye annak, hogy az egyik megharapja, és ugye hát ezzel meg az volt a baj, hogy se kapát, se kutyákat nem vittem. Illetve... főiskola előtt gimnáziumba is jártam, kötelező volt, csak úgy tudtam menni főiskolára. Ott történelem dolgozatnál volt egy olyan, hogy Olaszország államformájához azt írtam, hogy csizma. Magyarország államformájához, hogy pillangó, és nem kaptam rá pontot. Illetve jártam egy rövidebb időt a buddhista egyetemre is, de tényleg nem sokáig járhattam oda, mert első fél év végén hát megbuktam lótuszülésből. Úgyhogy igazából a törökülésre már megadták volna a 2-est, de én mindenképpen lótuszülést akartam, és egy ilyen 8 napon belül gyógyuló bokaficam lett a vége. Egyébként az évfolyamban 3-an voltunk, de nem ismertem meg mindenkit. Volt egy évfolyam társam, aki már így asztrológusként érkezett, és nem az volt, hogy mondjuk hitt a horoszkópokban, hanem aszerint élt. Tehát volt egy ilyen számítógépén egy szoftvere, reggel felkelt, beütötte a dátumokat, milyen nap van, mikor született, stb., amiket kért, és kiadta a gép az eredményt, és aszerint tervezte meg a napját. Volt olyan, hogy engem kért meg, hogy rejtsek el 5000 forintot az Asztóriánál, mert hogy neki most ilyen szerencsés napja lesz. Én... köszönöm szépen. Én 6000 forintért elvállaltam, de nem találtam meg az 5000 forintot, tehát mondtam utána neki, hogy nekem meg ilyen szemétnapom lesz, azt húzta a gép. Egyszer voltam egy úgynevezett nyungne meditációs elvonuláson. Nem tudom, járt-e már valaki nyungne meditációs elvonuláson? Ott a hölgy esetleg? Nem? Nem. Végülis nem is emlékeztem rá, de... Ki tudja? Én se tudtam meg, hogy miről szól ez az egész. Az a lényeg, hogy oda mentem, akkor tudtam meg, hogy így most másfél napig nem lehet enni, inni és beszélni, mert most csak meditálni fogunk. És így kínomban én sem nagyon tudtam, hogy mit fogok itt csinálni. Én nagyon sokat nevettem, viszont ez idegesítette a szerzeteseket, de nem tudtak rám szólni. És tényleg azóta is így visszajáró vendég vagyok, mert milyen jó, hogy végre van egy hely, ott majdnem azt csinálok, amit akarok, nem tudnak rám szólni. Arra azért figyelek, tehát egy kicsit később megyek, mint ahogy kezdődne, és egy kicsit elmegyek a befejezés előtt. Tehát, mint már Gergő említette, foglalkoztam tőzsdével, ott mindig... Próbáltam az ott kinyert stratégiát csajozásnál alkalmazni, tehát hogyha már van egy jó pozíciónk, akkor azt próbáljuk meg ugye tartani, és keressük mellé a következőt, tehát egy ilyen portfólió kialakítása ugye a cél. Nekem volt egyszer egy pszichológusnak tanuló barátnőm, ott az volt a probléma, hogy hamar rájöttünk arra, hogy hát neki nagyon sok személyisége van, és ugye nekem sem csak egy van, és így nagyon nehéz volt egyeztetnünk, hogy most mikor kitalálkozik, kivel, meg miért. Tényleg egy hétbe telett csak az, míg így iviven bejelölgettük egymást. Viszont itt legalább már a családalapítás is szóba került, kifejtette nekem egyszer, hogy ő majd csak delfinek között hajlandó szülni. Hát jól van, mondtam neki, hogy sokkal jobb, mint hogy a cápák között akarnak. De az biztos, hogy apásszülés nem lesz, tehát az, hogy én ott tapossak, meg még a köldökzsinót is vágjam mellette. Zárásképpen megemlíteném, hogy volt egy buddhista barátnőm is. Ő tényleg buddhistaként élt, növényekkel táplálkozott, sőt, egyszer még részt vett egy ilyen hajnali virasztáson a burmaiakért. Csak elaludt rajta, tehát ilyen résiker volt. Viszont azt el kell mondanom, hogy ő úgy jógázott, hogy megivott másfél liter vizet, közben elvégezte ezeket a különböző testi-lelki gyakorlatokat, és a végén a vizet kihányta. Tehát ez volt számára így a testi-lelki megtisztulás. Számomra annyi a tanúság ebből az egészből, hogy most már legalább tudom, hogy én is szoktam jógázni. Csak én mondjuk nem vízzel csinálom. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen. Jó jogapartit kívánok én is.

0: Műsorajánló.
1: A tudomány mai állása.
2: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
1: Egy műsor
2: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
1: Jó szórakozást!
3: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
4: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
5: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
4: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
6: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
7: Hagyományaink, értékeink Európában.
8: Ahol az érték a mérték.
9: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
10: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
4: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
11: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
4: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
12: Világjáró.
13: A Hobby Rádióban.
12: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
14: A Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

voltál a szívemhez, mint soha senki. Te voltál az első és az utolsó.

0: Jobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
2: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobbi Rádióban.
3: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobbi Rádióban.
4: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől.
5: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music.
2: Filmajánló műsor a Hobbi Rádióban. Szerdán 9-től.
1: Műsorajánlót hallottak. Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 20 óra.
1: A nyári utazási biztosítások megkötésére figyelmeztet a Magyar Biztosítók Szövetsége. Egyre súlyosabb az osztrák azbeszt botrány. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. A nyári utazási biztosítások megkötésére figyelmeztet a Magyar Biztosítók Szövetsége. A biztosítók széles körű utasbiztosítási ajánlatokkal szolgálnak. Érdemes körültekintően megválasztani az úti célnak és az időtöltési szándéknak megfelelő, az adott kockázatokhoz szükséges fedezeteket. Magyarországon 18 biztosítótársaság termékei közül lehet választani. A szervezet az Európai Egészségbiztosítási Kártya mellé is javasolja utasbiztosítás megkötését. A választások után érezhetően nőtt a magyar ingatlanok iránti érdeklődés több nyugat-európai országból, írja a Kontroll. A Dunahaus adatai szerint ugyanakkor továbbra sem látszik tömeges hazaköltözési vagy kivándorlási hullám. A lakáspiacot inkább a kivárás és az emelkedő árak alakítják. A külföldi vásárlók aránya továbbra is stabilan 5-7% körül mozog. Miközben Németország és Ausztria aktivitása lényegében változatlan maradt, az Egyesült Államokból és Svájcból erősödött az érdeklődés, a 10 legaktívabb külföldi ország közé pedig Szlovákia és Olaszország is bekerült. Egyre súlyosabb méreteket ölt az osztrák azbeszt botrány. A G7 összefoglalója szerint már évtizedekkel ezelőtt ismert volt, hogy több burgenlandi bánya azbeszttel szennyezett követ termelhet ki, ennek ellenére az uzalék hosszú éveken át érkezhetett Magyarországra útépítésekhez. A friss NAV adatok alapján nem csak Vas megyébe, hanem Budapestre és az agglomerációba is kerülhetett az anyagból. A szakértők szerint a teljes kármentesítés akár több 10 milliárd forintba is kerülhet.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Nézzük, hogy mi kell ahhoz a híres neves bogrács gulyáshoz, hozzávalóként másfél kiló marhahús, vagy esetleg sertéslapocka, egy kiló krumpli, négy közepes hagyma, egy paradicsom, egy paprika, egy-két sárgarépa, gulyáskrém, kevés erős pista, só, piros paprika, őrölt kömény, zsír vagy olaj, végül pedig csipetke, vagy esetleg aki szereti, tészta a levesbe.
2: A hagymákat először is összevágjuk, nem kell nagyon apróra, úgyis el fog főni, és a zsíron vagy éppen olajon megfonnyasztjuk, illetve üvegesre pirítjuk őket. Rádobjuk ezután a felvágott paradicsomot, illetve a paprikát, és egy kicsit együtt hagyjuk őket rotyogni. Ezután piros paprikát szórunk rá, körülbelül két evőkanállal, de inkább úgy érzés szerint. Ezután mehet rá rögtön a kockára vágott hús, mert ha a piros paprika túl sokáig pirul, akkor keserű lesz, erre tessék vigyázni. Hogyha rajta van a hús, felengedjük vízzel éppen addig, hogy ellepje, és beledobjuk a csíkokra vágott sárgarépát is. Ízesítjük sóval, majd ha egy kicsit már rotyogott, így együtt, akkor a gulyáskrémet is hozzáadhatjuk. Hogyha a hús már félkész állapotban van, hozzáadjuk a krumplit is, és felöntjük még bő vízzel, hogy olyan kicsit levesesebb legyen, úgyis sok víz el fog majd főni. Ezután szintén ízesítjük egy kicsit sóval, gulyáskrémmel és egy kis őrölt köménnyel, illetve annyi erős pistával, amennyivel éppen szeretnénk, hogyha valaki csípősebben szereti, akkor egy kicsit többel, ha valaki csak úgy, éppen hogy csak, akkor meg kevesebbel. Hogyha minden igaz, akkor be fog sűrűsödni, és egy igen ízes gulyáslevest kapunk majd. Körülbelül egy perccel azelőtt, mielőtt levennénk a tűzről, bele lehet dobni a csipetkét, elég neki ennyi idő, mert nem jó, hogyha túlfő, bátran lehet használni a fűszereket. Igen finom, ízes, sűrű gulyáslevest tudunk így elkészíteni.
1: Lehet, hogy sokan nem ezt mondják igazi gulyáslevesnek, mert van benne zöldség, valamint mi sertéslapockából is csinálhatjuk, de higgyék el, nagyon ízletes, arról nem is beszélve, hogy olcsóbb, mint a marha, és még hamarabb is kész van. Ha valaki mégis marhából szeretné csinálni, akkor ajánljuk, hogy ne haljanak éhen, hogy a hagymából, amit felraktak pirulni, kicsit többet tegyenek, és így rakják rá kenyérre a jó kis sült hagymás zsírt.
2: És hogyha esetleg mondjuk éppen a halat szeretnék, természetesen mi más is készülhetne a bográcsban, mint egy nagyon jó kis halászlé vegyes halból. Na nézzük, mit is vásároltunk hozzá. Szükségünk van úgy másfél-két kilónyi pontyra, vagy éppen olyan

0: amit szeretünk, kell 2-3 tenyérnyi kárász, 5-6 törpeharcsa, 2 fej tojásnyi vörös hagyma, 3 púpozott evőkanál, finom házi őrölt paprika, 2-3 gereszt fokhagyma, só, bors, vegeta, 2 deci száraz vörösbor, illetve diónyi piros arany, vagy éppen gulyáskrém.
1: Nézzük a hallevet. A vörös hagymát célszerű zöldségvágóval pépesre turmixolni, vagy egészen apróra összevágni. Először a kárászt és a törpeharcsákat tesszük fel, hagymát, fokhagymát, sót, piros aranyat teszünk bele, és felöntjük körülbelül 2,5 liter hideg vízzel. Forráskor beletesszük az őrölt paprikát, és közepes tűzön 25-30 percig forraljuk. Kóstolgatással beállítjuk a sósságát. A bográcsot a tűzről levéve kiszedjük lyukacsos kanállal a halhúst, célszerű hosszúkás. Halastára kirakni a halakat, és már lehet is csemegézni a finom halhúst. A 2,5-3 cm-es szeletekre vágott pontyot, fejet, farkat a hallébe tesszük, majd további 30 percig közepes tűzön forraljuk. Körülbelül 15 perc után beleöntjük a 2 deci vörösbort, vagy hát ízlés szerint ki mennyit szeretne, vegetával ízesítjük és beállítjuk a sóságát. Inkább érezzük egy kicsit sósabbnak, mert ha a halászlé tésztával tálaljuk, akkor az egy kicsit elvesz ugye a sós ízből.
0: És hogyha előre kifőzzük a halászlé tésztát, akkor körülbelül 1 liter hideg vizet öntsünk a halra, majd pedig egészítsük ki ezt a tésztalé.
1: Hamarosan folytatjuk, imáron főételeket készítünk a bográcsban, mint például pulykaragút vagy marhapörköltet.
2: Fülcsiklandozó étkek a konyhafőnök ajánlatából.

0: Műsorajánló.
1: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
3: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
6: Ha nem bírod már elviselni.
7: Always look on the bright side of life.
8: A régi ismerős dallam új köntösben.
9: Nézd az élet jó oldalát.
8: Dupláljon a feldolgozások műsor minden szombaton.
10: Engem ez így jó.
8: 15 órától. Sárga Attilával. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.
11: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
11: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
2: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
12: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
12: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
13: Már is folytatódik a konyhafőnök ajánlata, ahol a mai napon tehát bográcsban igencsak tápláló, és hát igencsak nehéznek mondható, de annál finomabb és magyaros ételeket készítünk. Már is jön egy bográcsos pulykaragú Judit módra, és hogyha már Judit módra készül, azért csak úgy illik, hogyha a hölgy vásárol be hozzá.
14: Például 2 kiló pulykacombot, sárga répát, mondjuk egy nagyot, egy nagy fehér répát, 25 deka gombát, 45 deka mexikói vas vagy más zöldségkeveréket, 3 szár zeller zöldet, 4 fej hagymát, 2 nagy gereszt fokhagymát, egy csomag petrezselyem zöldet, egy mokkáskanál őrölt borsot, egy mokkáskanál őrölt köményt, egy evőkanál ételízesítőt, egy csapott evőkanál tárkonyt, 5 deci vörösbort, sót, egy evőkanál piros paprikát, paradicsomot, paprikát és olajat.
13: És akkor nézzük, hogy hogyan is készül el ez a pulykaragú a bográcsunkban. Az apróra vágott hagymát és fokhagymát először olajon megpirítjuk, rádobjuk a felaprított paprikát és a paradicsomot, és egy darabig együtt pároljuk. Eddig ez egy alapművelet minden bográcsban készült ételnél. Rátesszük a húst, megpirítjuk, saját levében pároljuk, borssal, sóval és köménnyel ízesítjük, és apránként adjuk alá a vörösbort. Később hozzáteszük a nem túl vékonyan felszeletelt gombát, hogyha pedig összeesett, akkor a többi zöldség is jöhet. Hogyha kell, akkor egy kicsit hígítjuk, akár vízzel is, hozzáadjuk a petrezselyem és zeller zöldet, összekötve, mert ezt később ki kell venni, és addig főzzük, amíg minden megpuhul. A legvégén tesszük bele a tárkonyt, egyet rottyantunk rajta, és már is lehet tálalni. Meg lehet bolondítani egyébként egy kis tejszínnel, de hogyha nem fogy el mind, hamar megromlik, úgyhogy ennek alapján mérlegeljünk. Nagyon laktató és nem hízlal, amolyan kis morbis update-es dolog is kisülhet a dologból.
14: Aztán most jön valami, ami nem igazán Norbi update, viszont az egészen bizonyos, hogy a férfiak szívéhez a gyomrukon keresztül vezet az út. Egy vörösboros marha pörkölt bográcsban szerintem mindenféleképpen erős vonzalmat kelt.
13: Főleg, hogyha jó csípősre van elkészítve, hát annál jobb szerintem nem is lehet. 2 kiló marha combra mindenképpen szükségünk van, emellé pedig társíthatunk 3 paprikát, 3 paradicsomot, 2 sárgarépát, 2 fehér répát, körülbelül egy kevesebb, mint kiló gombát, de csak akkor, hogyha szereti a társaság nagy része, 4 vagy 5 deci vörösbor, só, bors, fokhagyma, szalonna, egy nagyobb hagyma, 1-2 babérlevél, kakukkfű, no meg igazán jó minőségű piros paprika, és hát igaz, azért a marha pörgölt elkészítése azért valljuk be, igencsak férfias munka, most azonban mégis átadnám a lehetőséget a konyha főnökének, Móninak.
14: A szalonnát kiolvasztjuk kis tűzön, majd a hagymát megpuhítjuk, pirítjuk rajta. Levesszük a bográcsot a tűzről, és a kihűlt 2 kis kanál piros paprikát szórunk rá. A 2x2 centisre vágott húst beletesszük, és fehérre pirítjuk, majd felöntjük vízzel, és a bor 3/4-ével, úgy, hogy éppen ellepje. Hozzáadjuk a kis kockára vágott paradicsomot, sárga és fehér répát, a paprikát, majd fűszerezzük borssal, erős pistával, nagy adag kagukkfűvel, apróra vágott fokhagymával és a babérlevéllel. Ha a hús 2/3-ára megfőtt, tehát ez azt jelenti, hogy 2 órát főtt a bográcsban, megsózzuk, de nem szabad előbb, mert a hús megkeményszik. Hozzáadjuk a vékonyra vágott gombát, és utána ízesítjük, az elfőtt levet a maradék borral és vízzel pótoljuk. A végén lesütjük a szaftját, főtt burgonyával vagy ropogós kenyérrel, esetleg friss kaláccsal tálalhatjuk.
13: Meg hát tudod, mi kell még mellé, szigorúan, főleg így nyáron?
14: Savanyúság.
13: Kovászos uborka, így konkrétan van. A legjobb hozzá.
14: Bizony, úgy, hogy így készül a vörösboros marha pörkölt.
13: Mi pedig hamarosan folytatjuk, most már nem bográcsos édességgel, kicsit érdekesen is jön neki ez a dolog, bár mondjuk szerintem, hogyha valami tényleg hiper-szuper tudású főszakácsot megkérdeznénk, biztos tudna valamit ajánlani egyébként édesség szempontjából. Egyelőre azonban mi még maradunk egy jó kis klasszikus meggyes piténél. Hamarosan ez készül majd itt a konyhafőnök ajánlatában.
0: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: Folytassuk főzőleckénket erre a hétre, mégpedig egy édességgel, meggyes pitével, amelyhez az alábbiakra lesz szüksége. Minden nyáron sütést vállaló háziasszonynak 50 dl liszt, 2 dl tejföl, 25 dl sütő margarin, 1 kg medgy, 1 csomag sütőpor, 3 darab tojás sárgája, 20 dl cukor és fahéj.
2: És akkor nézzük, hogy hogyan is készülne ez a jó kis meggyes pitink. Először is a sütőporos lisztben elmorzsoljuk a margarint, mélyed és csinálunk a közepébe, és beletesszük a cukrot, illetve a tojás sárgáját, majd pedig egy kis gyúrás után a tejfölt is. Közepesen light tésztát készítünk, majd azután a tésztát egy időre a hűtőbe tesszük, utána két részre osztjuk, és az egyik részét kinyújtjuk tepsi nagyságúra. Ráfektetjük a kimagozott meggyet, megszórjuk fahéjjal, nem kell aztán sajnálni tőle, és ráfektetjük a második kinyújtott lapot is, megszurkáljuk a tetejét, bekenjük tojásfehérjével és betoljuk az előmelegített sütőbe. Körülbelül 30-40 percig kell sütni, és olyan körülbelül 180-200 fokon, friss meggyből egyébként a legjobb, lehet aztán még variálni a gyümölcsöket, éppen ki miért szeretne, kedve szerint lehet variálni.
1: És hogyha ez még mindig nem volt elég, akkor természetesen folytatjuk konyhai tippeinkkel, de csak és kizárólag a főzéshez elengedhetetlen melódiák után.
0: A konyhafőnök ajánlata ízek

0: Hobby Rádió.
1: Megérkeztünk újra nagyon hasznos perceinkhez, amikor is számtalan konyhai tippet és apróbb cseprőbb jó tanácsot hallhatnak. Ezeket érdemes egyébként még mindig megfontolni, vagy esetleg netalántán egy kis tollal, papírral felszerelkezni, és amolyan kis 10 parancsolatként kitűzni a konyhába. Szóval a főzés után a konyhaszag gyorsan eltüntethető, hogyha egy kis hegynyi kávét szórunk a főzőlapra.
2: Aztán vannak más tippjeink is, például ha a rozsdamentes edény aljára ráig az étel, öntsünk bele egy kis ecetet, forraljuk 2 percig, súrolás nélkül eltávolítható a folt.
1: A felszeletelt padlizsára tegyünk egy kis citromlevet, illetve sót, 30 percig hagyjuk így állni, puha és igazán omlós lesz tőle.
2: Zsírfolt került a ruhára, szórjunk rá burgonyalisztet és hagyjuk rajta néhány percig, később csak le kell kefélni.
1: Érdemes tudni, hogy a sütemény tovább marad friss, hogyha a tésztába egy hámozott almát is reszelünk, az ízén semmit nem fog változtatni.
2: Ha a karfiol főzővizébe kevés szódabikarbónát is teszünk, szép fehér marad a karfiol.
1: Hogyha éppen puha sajtot vettünk és szeretnénk lereszelni, előtte dugjuk be pár percre a mélyhűtőbe, könnyebben boldogulunk majd vele.
2: Ha megkeményedett a sajt, puhítsuk meg tejben, ezután reszeljük le, remek lesz például meleg szendvicsekhez.
1: És tehetünk egy kis lisztet egy puha rongyra, és azzal már is lehet fényesíteni a króm tárgyainkat.
2: Ez már a takarítás világába vezette a főzni vágyó háziasszonyokat, de hát mit a konyhafőnök ajánlatában mindenféle tippel szolgálhatunk, úgyhogy a jövő héten Szomival takarítani is fogunk.
0: Fülcsiklandozó étkek a konyhafőnök ajánlatából.

0: hobbyradio.hu.
1: A rádiót!
2: Én megmondom őszintén, ezzel az előbb felvetett takarítás dologgal annyira még én nem értenék egyet, úgyhogy ez ügyön még dolgoznunk kell Mónival. Azon viszont teljes mértékben egyetértettünk, hogy jövő héten ugyanilyen minőségben és ízekkel mindenképpen várni fogjuk Önöket, ugyanis mára véget ért a konyhafőnök ajánlata.
3: De ne feledjék, folytatjuk jövő héten is a főzést, majd meglátjuk, hogy mi lesz ebből a takarítási dologból. Addig is éljenek és egyenek jókat. Az elkövetkezend köszönjük az elmúlt 60 perc megértését és együttfőzését Szomer Gábor Lászlóhoz út.
2: Illetve a konyha főnökét Nacsa Mónit hallották és hallják is egy hét múlva. Amikor újra kinyit a konyhánk, akkor is legyenek a vendégeink. Köszönjük a figyelmüket, viszont hallásra.
3: Viszont hallásra.
1: A konyha főnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.

0: Jobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Rekordévet zárt 2025-ben a Budapest Airport ZRT. Az euró bevezetésének előnyeiről ír a GKI. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Rekordévet zárt 2025-ben a Budapest Airport ZRT. A Kontroll azt írta, a reptér üzemeltetőjének árbevétele és profitja is jelentősen nőtt, az állam mégis jóval kisebb osztalékhoz jut, mint tavaly. Miközben a dolgozói bérek stagnáltak vagy csökkentek, az igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjai látványosan emelkedtek. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret működtető társaság nettó árbevétele 2025-ben 475 millió euróra nőtt, ami 63 millió eurós emelkedést jelent az előző évhez viszonyítva. A beszámolóban szereplő 385 forintos euró árfolyammal számolva, ez mintegy 183 milliárd forintos bevételt jelent. A magyarok jelentős része, 66%-a szerint a Fidesznek nincs esélye újra megerősödnie, derül ki a Publikus Intézet friss kutatásából. A Népszava számára készített kutatás szerint a megkérdezettek mindössze 27%-a véli úgy, hogy a Fidesz még össze tudja szedni magát. Az egykori kormánypárt jelenlegi támogatói közül 10-ből 8 hisz abban, hogy a Fidesz képes lesz visszaszerezni a fölényét. Orbán Viktor visszatérésében azonban még kevesebben hisznek. Csökkenteni a kamatszintet, amennyiben Magyarország csatlakozna a monetáris unióhoz, így a költségvetés finanszírozási terhei is mérséklődnének, közölte a GKI gazdaságkutató. Elemzésük szerint, ha egy ország saját kisebb súlyú és sérülékenyebb devizával rendelkezik, a befektetők a bizonytalanabb környezet miatt többlethozamot várnak el, ezzel szemben a nagyobb és mélyebb pénzügyi piaccal rendelkező valutaövezetben alacsonyabb kamatkörnyezetet. A korábbi évtizedhez képest magasabb jelenlegi kamatszint Magyarországon különösen jelentős probléma. A költségvetés tavaly mintegy 4000 milliárd forintot költött kamatkiadásra. 2023 és 2025 között GDP arányosan a három legnagyobb kamatkiadással rendelkező EU-s ország között voltunk. Az Európai Unióban éves összevetésben 4,2%-kal nőtt az új autók eladása az idei első négy hónapban, áll az Európai Autógyártók Szakmai Képviseleti Szervezetének jelentésében. Ebben a négy hónapban csaknem 750 ezer új akkumulátoros elektromos autót regisztráltak, ezzel az EU teljes autópiacán a részesedésük majdnem 20% volt, nagyobb az egy évvel korábbi 15,3%-nál. Az EU négy legnagyobb piaca közül háromban erősen nőtt az ilyen autók regisztrációja. Olaszországban, Franciaországban és Németországban is jelentős emelkedést jegyeztek fel. Ezzel szemben Belgiumban csak szerény 1,1%-os növekedést mértek. Eközben a benzin és a dízelüzemű autók piaci részesedése csökkent. Horvátországban szokatlanul hosszú hőhullám tombolt május végén. Több településen is megdőltek a történelmi melegrekordok. A meteorológusok szerint ilyen tartósan magas hőmérséklet ebben az időszakban ritkaság számba megy. Vasárnap a felhők mellett sok napsütés valószínű. Záporzivatar előfordulhat, főleg a Dunántúlon. A szél többfelé megélénkülhet, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 9-18, délután 25-31 fok várható.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobbi Rádióban.
2: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Reklámot hallottak.
0: Hobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
4: Média 1. A Média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel.
5: Üdvözlöm Önöket, ez itt a Média 1, és a vendégem pedig Guilford Tünde, és a nevében van egy T betű is Tündének. Rögtön meg is fogom kérdezni, hogy mi ez a T betű, talán kezdésként. De talán ugye azért arról is beszéljünk, hogy egy könyv is itt van előttem, tehát nem csak Tünde van itt, hanem itt van az Utak szépek 24 történet indulásról és érkezésről, találkozásról és elválásról címmel. És akkor kérem Tünde, hogy áruld el, hogy mi ez a T betű. Egyébként ugye még a hallgatóknak elmondom, hogy itt a beszélgetés előtt mi már összetegeződtünk, úgyhogy akkor tehát T betű mi ez?
2: Először is Tünde Cégilford, és a C betű az a vezeték nevem maradéka, amit bekerült az írói nevembe, ez egy írói név. Én Tusár Tünde vagyok, így születtem, soha nem változtattam a nevem, az okmányaimban ma is ez szerepel, és ezen a néven voltam Rangos Kati szerint, kolléganőm szerint elismert tudományos újságíró. Én nem tapasztaltam a nagy elismerést, de a legfeljebb a riportalanyaim, azok általában szerettek, és szívesen dolgoztak velem olyan nevet, mint Kosári Domokos történész például.
5: Tehát tudományos újságíróként dolgoztam?
2: Így van. Nagyjából 16 évig dolgoztam a Magyar Rádió politikai adások főszerkesztőségének tudományos szerkesztőségében. Főként szerkesztettem, műsort vezettem, rengeteg riportot csináltam, és időnként kikacsintottam, mert szeretem a művészeteket, tehát az Irodalmi Osztálynak a Társalgó című műsorába bedolgoztam, aztán készítettem néhány dokumentumműsort Bakonyi Péterrel, főként közösen, mint szerkesztővel, és hát ez volt az én szakmai életem. Hellyel közben írtam újságcikkeket Faludjai István kollégámnak a Népszabadságba például, aztán tévéztem a Dimenzió című műsorban szerepelve anyagaim, filmjeim, és írtam két könyvet akkoriban, tehát ez soron következően a harmadik, csak volt hatalmas szünet a két könyv között. Tudnék, az első könyvem az 1989-ben, a második 91-ben, és a harmadik, a mostani, az idén februárban jelent meg.
5: És hogy jött ez a Guilford név? Hiszen akkor ez nem a családneved. Miért pont Guilford?
2: Guilfordban élek. Guilford a városom, ahol lakom, és egy ponton szükségem volt egy új névre, egy új Facebook profilhoz, mondjuk így, ez volt az elsődleges ok, és aztán akik a könyve megjelenése körül bábáskodtak, a menedzserem, a kiadóm, azt tanácsolták, hogy ez jó fog hangzani, legyél te csak Tünde T. Guilford, azt szeretni fogják az emberek, hát legyen így.
5: És nem rossz egyébként, hogy nem kötnek ahhoz a múltbeli munkáidhoz, hogy esetleg nem ismernek föl, vagy nem tudják, vagy rájönnek egyébként a könyv alapján?
2: Ez nem fontos. Ami fontos, hogy jó történeteket olvassanak. Az a lényeg, hogy ez nekem egy új kezdet, egy lehetőség a megújulásra. Játszhatom azt, hogy én vagyok a Phoenix madár, aki a hamvaiból feltámadt, és új életre kelt, és én tényleg úgy érzem, hogy az élet egy kivételes kegyelemmel ajándékozott meg, azzal a lehetőséggel, hogy nagyon hosszú szünet után én gyakorlatilag az újságírói szakmát befejeztem 1995-ben. Amikor elmentem két évre Amerikába egy Fulbright ösztöndíjjal. Visszajöttem, új karrierbe kezdtem, pályát módosítottam, az üzleti életben érvényesültem, és aztán utána pedig egy 10-12 év tréner tanácsadó voltam, értékesítő voltam, a saját tréningeimet én adtam el, és ezek után volt egy pont, amikor találkoztam nem a Szőke Herceggel, a Fehér Lovon, hanem egy született angol úriemberrel, aki engem miután megcsináltatta a fogait Magyarországon, mert azért jött ide, megismert, és importált Angliába. Tehát én úgy kerültem Angliába, nem úgy, mint a honfitársak többsége, hogy új munka, karrier lehetőség, én szerelemből mentem Angliába.
5: Mikor történt ez?
2: Hát lassú folyamat volt, 2006-ban találkoztam az életem párjával, és 2010-re megérett az elhatározás, és akkor gyakorlatilag kitelepültem.
5: És aztán ott hogyan alakult az életed, és nem érezted-e a távolságot, a szakmától való hiányt esetleg?
2: Nagyon-nagyon rendelkezem azzal, hogy nagyon jól adaptálódom. Nekem bejött, én jól éreztem magam. Egyébként ez vidéki Anglia. Tehát mindenki, ja, kint vagy London, milyen London? Hát London olyan, amilyen oda az elején még havonta egyszer-kétszer bejártam, aztán már nem. Én egy S nevű, mondjuk faluban, de nem olyan, mint egy hal magyar falu. Szóval egy S nevű településen éltem elég sokáig. És mi nagyon jól megvoltunk ott együtt, segítettem a párom munkáját, önkénteskedtem, dolgoztam charity shopban, eladóként, meg mindenféle ilyen még öregek otthonában is dolgoztam, de onnan hamar eljöttem, mert nagyon szomorú hely volt. Szóval igyekeztem hasznossá tenni magamat, igyekeztem, hogy a páromat boldoggá tegyem, mert ő egy elég nehéz, szomorú élet után talált meg engem, és szóval mi nagyon összecsiszolódtunk.
5: És azt elárulod, hogy miért hagytad abba az újságírást? Annak idején eleged lett, nem voltak jók a körülmények, vagy mi volt?
2: Kaptam egy elbocsájtó üzenetet, megjöttem Amerikából egy friss master's degree-vel, kommunikáció újságíró szakos fokozattal, az életemben valószínűleg akkor beszéltem a legjobb angolt, mert rengeteget kellett itt írni, tehát iszonyú mennyiséget írtam is, nem csak beszéltem. Úgyhogy, hát, szóval megjöttem. És engem úgy fogadott a szerkesztőségnek a vezetője, hogy tudod, Tünde, az életben mindenki pótolható bármekkora műlt hagy is maga után. Én előbb beszettem az ajtót, és ahogy te nem mentél vissza, én sem. Hát ennyi.
5: Ez a rossz indulat volt, hogy kint lehettél Amerikába, és akkor ez így rád került egy ilyen bélyekként?
2: Nem, én nem próbálok ebbe semmit.

Egy műsor. Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Ettől lesz duplán

Cupid. Az elmúlt percekben Connie Francis nagyslágere szólt, ez volt a Stupid Cupid itt a duplájóban. A dal 1958-ban jelent meg, és az énekesnő pályájának egyik korai meghatározó sikere lett. A szerzőpáros Neil Sedaka és Howard Greenfield egy lendületes, könnyed hangulatú dalt írtak a tinédzser szerelem örömeiről és bizonytalanságairól. A felvétel gyorsan népszerű lett. Az amerikai és az európai slágerlistákon is az élmezőnybe került, és Connie Francis nevét ekkor ismerte meg igazán a nemzetközi közönség. A dalszövege játékos formába beszél a szerelem kiszámíthatatlanságáról, arról az állapotról, amikor valaki egyszerre boldog és tanástalan az érzelmei miatt. Ez a könnyedség és a fülbe mászó dallam tette a dalt az 50-es évek egyik emlékezetes pop felvételévé. Most pedig lépjünk át a 90-es évek Magyarországára. Sandy pályája egészen fiatalon indult, és már tinédzserként országos ismertséget szerzett. Az 1990-es években a hazai popzene egyik meghatározó szereplőjévé vált lendületes fiatalos hangvételű dalaival és színpadi jelenlétével. 1998-ban jelent meg az Azok a szép napok című album, amelyen a Nyugidoki című dal is helyet kapott, ez a felvétel a Stupid Cupid magyar nyelvű átdolgozása. A dal címválasztása jól illeszkedett Sandy akkori stílusához. Könnyed humoros megközelítésben beszél az érzelmi zűrzavarról, miközben megőrzi az eredeti dal lendületét. Érdekesség, hogy ebben az időszakban Sandy a TV2-n futó Azok a szép napok című zenés vetélkedő műsor műsorvezetője volt Vágó István mellett,

Így a korszakhoz a televíziós jelenlét is szorosan kapcsolódott. Ez a két változat jól mutatja, hogyan él tovább egy 50-es évekbeli sláger több évtizeddel később is. Az eredeti hangulat megmarad, de a szöveg és a környezet alkalmazkodik az adott korszak közönségéhez. Nos hát akkor következzen ez az 50-es évekbeli nagysláger egy picikét magyar hangon, Szandi jóvoltából, ez már itt a Nyugi Duki a duplájóban.

0: múlik pontosan.
1: Dupláljó.
2: Engedem, hadd menjen.
1: Ahol néha egy feldolgozás többet mond, mint az eredeti.

Az imént a The Mindbender slágere a Groovy Kind of Love szólt itt a duplájóban. A dal Tommy Wine és Carol B.L. Seger írta, és először a Mindbenders rögzítette 1965-ben, majd gyorsan a korszak egyik kedvelt szerelmes popdalává vált. A dal az Egyesült Államokban a Billboard 600 listán az első helyig jutott, ami a zenekar legnagyobb nemzetközi sikere lett. Szövege egyszerű, közvetlen formába beszél az érzelmekről és az összetartozásról, egy olyan hangulatot ragad meg, amikor a szerelem természetesnek és magától érthetődőnek tűnik. A könnyed dallam és a letisztult hangszerelés jól illeszkedett a 60-as évek popzenei világához. Most pedig lépjünk előre több mint 20 évet az időbe. Phil Collins 1988-ban készítette el a saját feldolgozását, amely a Buster című film zenéjeként jelent meg, amelyben maga az énekes is szerepet vállalt. A film a hírhet 1963-as nagyvonatraplás egyik résztvevőjének, Buster Edwardsnak a történetét dolgozta fel, akit Phil Collins alakított a vásznon. Az ő változata visszafogottabb tempót és gazdagabb hangszerelést kapott, ami új érzelmi árnyalatot adott a dalnak. A felvétel nagy sikert aratott. Az Egyesült Királyság sláger listáján az első helyig jutott, és az Egyesült Államokban is a Billboard 600 élmezőnyébe szerepelt. Érdekes egymás mellé tenni a két változatot. A Mindbenders felvétele a 60-as évek friss, fiatalos hangulatát tükrözi, Phil Collins előadása pedig egy érettebb, letisztultabb megközelítésben szólaltatja meg ugyanezt a dallamot. Most pedig akkor hallgassuk meg a 80-as évek végének egyik nagy klasszikusát, jöjjön újra a Groovy Kind of Love, de most már Phil Collins jó voltából itt a duplájóban.

Milyen furcsa ezt mondani, no marks, girl you know is true. Pedig ez az eredeti. A felvétel 1987-ben született, és most ez szólt itt nálunk a duplájóban. És a 80-as évek amerikai klubvilágának hangulatát tükrözte maga ez a dal. A No Marks ebben az időszakban az R&B és a tánczene határán mozgott, dalaik elsősorban a helyi rádiókban és klubokban váltak ismerté. Ez a szám is ezt a közeget idézte. Feszes ritmus, könnyen megjegyezhető dallam és egy fiatalos hangulat jellemzi. A dalszövege egy szerelmi történetet mesél el, amely a kölcsönös érzelmek megerősítésére törekszik. A refrén egyszerűsége és a dallam közvetlensége miatt a felvétel gyorsan felismerhetővé vált, és ezt teremtette meg az alapot ahhoz, hogy később szélesebb közönséghez is eljuthasson. És valóban nem sokkal később a dal új életet kapott. A Milli Vanilli 1988-ban adtak ki a saját változatát, amely már nemzetközi szinten is ismertté tette a szerzeményt. Az Egyesült Államokban a Billboard 600 listán a második helyig jutott, és több országban is az élmezőnybe szerepelt. A korszak popdance hangzása, a feszesebb hangszerelés és a nagyobb produkciós körítés gyorsan a rádió kedvencévé tette a felvételt. A dal története azonban itt kapott egy váratlan fordulatot, amely a pop történelem egyik legismertebb botrányává vált. A duó mögött álló producer Frank Fenyen később nyilvánosan elismerte, hogy a stúdió felvételen nem a Milli Vanilli tagjai énekeltek, hanem profi stúdió énekesek. Morván és Pilátus a klippekben és a színpadon szerepeltek, a koncerten pedig playbackkel léptek fel. A gyanú egy koncerten erősödött fel, amikor technikai hiba miatt megakadt a lejátszás, majd 1990-ben hivatalosan is nyilvánosságra került az igazság. Ennek következtében a duó elveszítette a legjobb új előadásnak járó Grammy-díjat, ami addig példanélküli eset volt a könnyű zene történetében. Mindez azonban nem változtatott azon, hogy a sláger önálló életet élt tovább is. A dal valódi közönség siker volt, rádiós játszásokkal, listás eredményekkel és klubnépszerűséggel, és máig a 80-as évek végének egyik legismertebb pop felvételeként tartják számon. Így vált egy amerikai klubdalból nemzetközi siker. Ugyanaz a dallam két külön korszakból, két külön zenei közegben. És most akkor következzen az a felvétel, amelyben nem is az együttes tagjai énekelnek, mint ahogyan ezt így már utólag tudjuk. Ők pedig nem mások, mint a Milli Vanilli, és a Girl You Want Is True, itt nálunk a duplájóban.

Lennon Stand By Me című feldolgozása szólt itt a duplájóban. A dallal korábban már részletesen foglalkoztunk a műsorban, így most csak röviden utalunk rá. Az eredeti felvétel és annak későbbi feldolgozásai a pop történelem egyik legfontosabb láncolatát alkotják. John Lennon 1975-ben rögzítette saját változatát a Rock and Roll albumra, egy olyan időszakban, amikor tudatosan tért vissza fiatalkora meghatározó dalaihoz. A felvételt Los Angelesbe készítették, és Lennon ezzel az albummal tisztelgett azok előtt, az előadók előtt, akik pályája kezdetén hatottak rá. A Stand By Me kislemezként is megjelent, és az amerikai Billboard Hot 100 listán az első 20-ba került. John Lennon neve a duplájú adásaiban mostanság valóban gyakran felcsendül, ami nem véletlen. Életműve tele van olyan dalokkal és feldolgozásokkal, amelyek több korszakon átívelve hatottak a popzenére, és rendszeresen új értelmezést kaptak más előadók tolmácsolásában is. Most pedig nézzük meg, hogyan született meg ennek a dalnak a magyar változata. Turi Lajos az Louis pályájáról is korábban már sok szó esett a műsorban, ezért most néhány kevésbé ismert dolgot említsünk meg róla. Tanulmányait egyszerre folytatta vegyipari technikumba és jazzkonzervatóriumban, ami már fiatalon jelezte, hogy a zenei és a technikai világ egyaránt közel áll hozzá. Később a Magyar Rádió könnyűzenei stúdiójának képzésébe is részt vett, amely akkoriban fontos szakmai műhelynek számított. Itt az előadók stúdió munkát, mikrofon használatot, felvételi gyakorlatot és rádiós szereplést tanultak, vagyis azt a tudást szerezték meg, amely elengedhetetlen volt a professzionális megszólaláshoz. Emellett OSK és Ori működési engedélyt is szerzett, ami a korszakban különösen nagy jelentőséggel bírt. Az Ori, vagyis az Országos Rendezői Iroda engedélye nélkül ugyanis akkoriban nem lehetett hivatalosan előadóként fellépni, turnézni vagy hivatalosan gázsit kapni. Ez egyfajta szakmai minősítést is jelentett, amely igazolta, hogy az adott művész megfelelt a fellépési követelményeknek. Az OSK-hoz kapcsolódó nyilvántartás és adminisztráció pedig a hivatalos működéshez és a fellépések jogi hátteréhez volt fontos. Ezek az engedélyek együtt azt jelentették, hogy Turi Lajos nem csak tehetséges előadó volt, hanem a szakmai elvárásoknak is megfelelt és hivatalosan is elismert művészként dolgozhatott. 1982-ben az MTV híradó vezető munkatársainak képzésében is részt vett, hogy dokumentálhassa az afrikai zenei turnéját. Ez a tapasztalat később stúdió és média munkákba is hasznosnak bizonyult. Az I'm Ellen feldolgozásban az eredeti dal hangulata megmaradt, miközben a magyar szöveg a közelség és az összetartozás gondolatát helyezi előtérbe. A felvétel így nem csak tisztelgés egy klasszikus előtt, hanem önálló életet is kapott a hazai közönség körébe. Érdekes egymás mellé tenni a két változatot. John Lennon előadása egy klasszikus dal személyes hangvételű újragondolása, Turi Lajos változata pedig ugyanazt az érzelmi világot hozza közelebb, de már a magyar közönséghez. Mielőtt meghallgatnánk Louis változatát magyarul, előtte csak annyit mondok, hogy hamarosan jönnek a hírek, aztán pedig a duplájó második órája. Addig is azonban jöjjön a dal, állj mellém most Turi Lajos jó voltából itt a duplájóban.

0: csak a slágereket duplázzuk, hanem a műsoridőt is. Duplán jó. Azonnal folytatjuk.
1: Ha nem bírod már elviselni.
2: Always look on the bright side of life.
0: A régi ismerős dallam új köntösben.
2: Nézd az élet jó oldalát.
0: Duplán jó. A feldolgozások műsor. Minden szombaton.
3: Nekem ez így jó.
0: 15 órától. Sárga Attilával. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.
4: Hobby Rádió. Értünk szól.
5: Még mindig magasak a lakbérek a fizetésekhez képest. Új biztonsági átvilágító rendszert vezetnek be a Ferihegyi repülőtéren. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Javult a helyzet a korábbi évekhez képest, azonban a medián lakbérek még mindig jelentős tételt jelentenek a nettó fizetésekhez mérve, közölte az ingatlan.com. Az ingatlan hirdetési portál friss elemzésében a kiadó társasházi lakások medián bérleti díját vetette össze a márciusi kedvezmények nélküli becsült nettó átlagbérekkel. A budapesti albérlet piacon a 40-60 négyzetméteres lakások medián bérleti díja a kedvezmények nélküli becsült nettóbér 41%-a. Kiemelték, az egészséges arány az lenne, ha egy háztartás jövedelmének csak harmada menne lakhatásra, ami egyben azt is jelenti, hogy egy fizetésből fenntartani egy albérletet jelenleg még sok helyen nagy kihívás. Új biztonsági átvilágító rendszert vezet be a Budapest Airport a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren, amelynek célja, hogy egyszerűsítse az utasok biztonsági ellenőrző pontokon való áthaladását, ezáltal javítva az utasfeldolgozást és a terminál hatékonyságát, írta meg az Airport Industry News. A biztonsági ellenőrző pont területének elrendezését újra gondolták, amely így egy külön, az előkészülésre alkalmas területet is kapott. Ennek köszönhetően felgyorsul az átvilágítás, a fejlett technológiának köszönhetően hatékonyabbá válik a tárcakezelés, nagyobb az ellenőrzőpont áteresztő képessége, a feldolgozás ideje pedig egy perc alá csökken. A változást egy nagyobb működési fejlesztés részeként vezényelte le a francia Vinci Airports. A vállalat, amely világszerte több tucat polgári repteret fejlesztés üzemeltet, 20%-os részt tulajdonol a magyar repülőtérben. 280 milliárd forintot tettek a kamat lejjebb szállítása előtti napokban a magyar befektetők fix magyar állampapírba, ami rekordot jelent, összegezte az AKK számait a portfólió. A 0,5 százalékpontos kamat csökkentés előtt a magyar állampapír pluszból is a többszörösét vásárolták, mint általában. Egy hét leforgása alatt mindösszesen 369 milliárd forintért vettek állampapírokat a háztartások, nem számítva a statisztikában nem szereplő babakötvényt és euró-magyar állampapírt. A fix kamatozású papírok kamata május 22-től egységesen 0,5 százalékponttal csökkent, ezen is spórolni kezdett a magyar állam azzal, hogy eltünteti a régiós kötvényekkel szemben is meglévő felárat. Hiába teltek el hónapok a Trump-féle béketanács megalakítása óta, mostanáig nem fizette be egyik tagország sem a belépési díját, így a szervezet beígért gázai segélycsomagjára is alig van pénz, írja a Financial Times a témára rálátó forrásokra hivatkozva. A cikket a Telex szemlézte. Donald Trump amerikai elnök a világ csatlakozni vágyó vezetőitől 1 milliárd dolláros örökös tagsági díjat akart beszedni a béketanács alapításakor. Aki ezt nem vállalta, az csak 3 éves tagságot kapott első körben. Így járt el Orbán Viktor volt miniszterelnök is. Vasárnap a felhők mellett sok napsütés valószínű, záporzivatar előfordulhat, főleg a Dunántúlon. A szél többfelé megélénkülhet, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 9-18, délután 25-31 fok várható.
6: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
6: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
6: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
6: Műsorajánló.
7: Óriási színpadtechnika, a legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
4: A legnagyobb hazai előadók koncertjei hétfőn 5-től.
7: Hungary Live.
6: Egészségedre!
3: Egészségedre!
6: Egészségedre!
3: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
6: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
8: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
9: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
10: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
4: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
6: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
10: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
6: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
11: A következő órában kéréseteknek megfelelően a Duplá Jó műsorának egy korábbi adását hallhatjátok újra, melyhez jó szórakozást kívánunk.
12: Hallottad már? Csak nem tudod, honnan ismerős.
13: Jaj!
12: Vagy nem is gondoltad volna, hogy már eleve feldolgozás? Mi most összegyűjtöttük a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait, hogy bemutassuk, mennyire lopás, újragondolás vagy híd a generációk között. Duplá Jó, a feldolgozások műsora.

Az elmúlt percekben a Spandau Ballet felvételével nyitottuk a duplájó második óráját, ez volt a True. Ez az az adás, ahol most is generációkat hozunk össze a dalok segítségével. Először bemutattunk egy korábbi, vagy egy eredeti változatot, majd aztán később annak egy újra gondolt változatát. Az iménti dal egy olyan felvétel, amely a 80-as évek elejének egyik legmeghatározóbb popslágere lett. A szám 1983-ban jelent meg, és hamar nemzetközi sikert aratott, az Egyesült Királyságban listavezető lett, az Egyesült Államokban pedig a Billboard 600 listán a negyedik helyig jutott. A dalt a zenekar gitárosa és fődalszerzője Gary Kemp írta, és egy személyes ihletésű szerelmi vallomásként született meg. A dal különlegessége a letisztult hangszerelés. Finom billentyűk, visszafogott ritmus és Tony Henley jellegzetes meleg hangszíne együtt teremtik meg azt az atmoszférát, amely miatt a dal máig gyakran felcsendül rádiókba és filmekben. Érdekesség, hogy a dalszövegében tudatos utalások jelennek meg az amerikai szólzenére, ami a szerző Gary Kemp részéről egyfajta tisztelgés volt azok előtt, az előadók előtt, akik nagy hatással voltak rá a dal születésének idején. Kemp több interjúban is beszélt arról, hogy ebben az időszakban sokszor zenét hallgatott, különösen Marvin Gaye munkássága inspirálta. A True megszületésekor kifejezetten egy érzelmesebb, szólhatású dalt szeretett volna írni, amely hangulatában közelebb állt a klasszikus amerikai előadók világához, miközben megmaradt a Spandau Ballet saját stílusa is. Ez a tudatos irányváltás nem csak a dal hangulatában, hanem a szövegérzelmi mélységében is megmutatkozik, és hozzájárul ahhoz, hogy a dal a zenekar egyik legidőtállóbb felvételévé váljon. És most ugorjunk előre több mint 20 évet az időben. 2004-ben az amerikai rapper Nelly nyúlt vissza ehhez a klasszikushoz, amikor elkészítette az NDC című dalát. A felvétel alapjául a True jellegzetes dallamvilága szolgál, amelyet modern hip-hop és R&B környezetbe helyeztek át. A dal a Sweet című albumon jelent meg, és az amerikai Billboard 600 listán a középmezőnybe szerepelt, miközben több európai országba is bekerült a slágerlistákra. Érdekes látni, hogyan működik ugyanaz a dallam két külön korszakban. A Spandau Ballet változata egy letisztult érzelmes popballada, Nelly feldolgozása pedig egy 2000-es évekbeli ritmusosabb, modernebb hangzású átirat, amely új közönséghez juttatta el az eredeti dal motívumait. És akkor jöjjön már is egy 80-as évekbeli nagy sláger újraértelmezett változata a 21. század kapujából, ő pedig már nem más, mint Nelly, és ez az NDC

Az imént a Hooligans Paradicsom című dala szólt itt a duplájóban. A zenekar a 90-es évek közepén alakult, és azóta a magyar poprock egyik meghatározó szereplőjévé vált. A Hooligans különlegessége, hogy a rockos alapokat sokszor elektronikus elemekkel ötvözik, miközben dalaik szövegvilága személyes, mégis könnyen érthető témákat dolgoz fel. Az évek során számos lágerük született, rendszeres fellépői lettek a hazai nagy színpadoknak, és több alkalommal is teltházas koncerteket adtak különböző arénákban. A zenekar történetében fontos szerepet játszott az állandóság. A tagok hosszú ideje együtt dolgoznak, ami a hangzások egységességében is megmutatkozik. A Paradicsom egy olyan daluk, amely a szabadság, a kiszakadás és a belső egyensúly keresésének gondolatát járja körül. A felvétel hangzása egyszerre energikus és dallamos, jól mutatja azt az irányt, amelyben a Hooligans a 2000-es években tovább formálta saját stílusát. És innen jön egy érdekes zenei találkozás. Lotfi Begi neve az elektronikus zenei világban vált ismerté, Iránból származik, gyermekkorában került Magyarországra, és már fiatalon kapcsolatba került a zenével. Producerként és DJ-ként a modern elektronikus hangzást képviseli, munkáiban gyakran ötvözi a popos dallamokat a klubzenei elemekkel. Számos hazai előadóval dolgozott együtt, és több olyan feldolgozás is fűződik a nevéhez, amelyek új közönséget találtak meg egy-egy ismert dal számára. A Paradicsom Lotfi Begi közreműködésével új elektronikus köntöst kapott. A remix nem változtatott a dal alap gondolatán, viszont a hangszerelés frissebb, táncosabb irányba mozdította el, így a felvétel más zenei közegbe is életképes maradt. Érdekes hallani, hogy alakult át ugyanaz a dal két külön megközelítésben. A Hooligans eredeti változata rokkosabb hangvételű, Lotfi Begi eldolgozása pedig a klubzenei világ felé nyit. És akkor most jöjjön egy olyan magyar rockdal, amely némi áthangszerelés után a magyar klubokban is óriási sikert aratott. Ő már Lotfi Begi a Hooligans-szel együtt, és ez itt a Paradicsom, csak is nálunk.

Egy olyan dal csendült fel az elmúlt percekben itt a duplájóban, amelyre azt szokták mondani, hogy ennek a dalnak van húzása. Már az első taktusokból felismerhető, de aki még nem tudná, annak a számára elmondom, hogy ez volt a Liquid és a Narrodik. Ez egy igazi 90-es évekbeli alternatív pop-rock sláger, amely 1998-ban jelent meg, és gyorsan nemzetközi ismertséget hozott a német zenekarnak. A dal különlegessége, mint már mondtam is, az azonnal felismerhető zongorajáték, amely már az első hangok után megadja a felvétel hangulatát. A dal több európai ország sláger listáján is előkelő helyen szerepelt, és az együttes legismertebb felvételévé vált. A szöveg egy bonyolult érzelmi kapcsolat állapotát írja le, melyben a szereplő egyszerre vonzódik és próbál távolságot tartani. Innen jön maga a cím is, amely a függőség metaforáját használja a kapcsolati dinamikára. A dal hangzása jól tükrözi a 90-es évek végének alternatív pop-rock világát. Gitárközpontú hangzás, dallamos refrén és könnyen megjegyezhető motivumok jellemzik. És most ugorjunk előre két évtizedet. A 2000-es évek végén a dal új lendületet kapott, amikor Jonatas, valamint Yannick és Xenex közösen elkészítették a modern átdolgozást. Az új verzió elektronikus hangzással, letisztult ritmusokkal és frissebb tempóval közelíti meg az eredeti dallamot, miközben megőrzi a jól ismert zongorajátékot. Ez a feldolgozás elsősorban a digitális platformokon és a rádiók műsorában lett népszerű, és új generációk számára is ismertítette a dalt. Így válik egy 90-es évekbeli alternatív slágerből 2000-es évekbeli elektronikus pop felvétel. És mivel ez egy olyan műsor, ahol a dalok párban járnak, így már is meghallgathatjuk az újra gondolt változatot is. Ő már Jonatas, és hogy tanuljuk a neveket is, Yannick és Xenex közös produkciója a Narrodik, melynek sok köze nincs a nyugtatóhoz, de a függőséghez annál inkább, szóval most jöjjön ez a dal itt nálunk a duplájóban. So you face it with a smile, there is no need to cry.

Az imént Andy Williams Love Story című dala szólt itt a duplájóban, egy olyan felvétel, amely a 70-es évek elejének egyik legismertebb filmslágeréhez kapcsolódik. A dal az azonos című 1970-ben bemutatott romantikus filmhez készült, és gyorsan a korszak egyik meghatározó szerelmes témájává vált. Andy Williams előadása segített abban, hogy a dallam a mozik világán túl a rádiókban is széles közönséghez jusson el. A dal zenéjét a francia zeneszerző Francis Lee írta, aki a film zenéjéért Oscar-díjat is kapott. A dallam érzelmes, könnyen megegyezhető motívuma hamar önálló életre kelt, és számos feldolgozás született belőle világszerte. Andy Williams verziója az Egyesült Államok slágerlistáin is előkelő helyen szerepelt, és hosszú ideig a rádió kedvence maradt. És most nézzük meg, hogyan szólal meg ugyanez a dallam hangszeres formában. Richard Kleiderman a 70-es évektől kezdve vált világszerte ismerté lírai zongora játéka révén. Repertoárjában gyakran dolgozott fel ismert filmzenéket és popdallamokat, amelyekhez saját elegáns előadásmódját társította. A Love Story az egyik olyan felvétele, amely jól mutatja ezt a stílust. A hangszeres változat megőrzi az eredeti dallam érzelmi ívét, miközben a zongora finom árnyalatai új hangulatot adnak a szerzeménynek. Érdekes hallani, hogyan él tovább ugyanez a dallam két külön formában. Andy Williams előadásában szöveggel, Richard Kleiderman tolmácsolásában pedig tisztán hangszeres változatban. És akkor most jöjjön ez az igazi különlegesség, ő már Richard Kleiderman, és ez itt már a Love Story újból a duplájóban.

Ez volt Ryan Paris és a Dolce Vita itt a duplájóban, ahol hétről hétre a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait hozzuk el számotokra. A dal egy igazi 80-as évekbeli eurodiszkó sláger, amely 1983-ban jelent meg, és gyorsan meghódította Európa slágerlistáit. A felvétel Pierluigi Giombini producer jegyezte, aki a korszak több meghatározó olasz diszkó felvételén is dolgozott. A dal különlegessége a könnyen felismerhető szintetizátor dallam és az a hangulat, amely az olasz életérzés könnyedségét, a gondtalan pillanatokat idézi meg. A dal több országban is top 10-es helyezést ért el, és máig a korszak egyik legismertebb eurodiszkó felvételeként tartják számon. És most nézzük meg, hogyan született meg ennek a dalnak a magyar változata. Soltész Rezső neve a duplájú hallgatói számára is jól ismert név, hiszen pályájáról már több alkalommal beszéltünk a műsorban. A Dolce Vita magyar feldolgozása ugyanazzal a címmel jelent meg, és a művész diszkográfiája szerint az 1985-ös Jókedvű vagyok albumon kapott helyet. A magyar szöveget Soltész Rezső írta, miközben az eredeti szerzők nevei a kiadványon is megmaradtak, így ez hivatalos magyar átdolgozásként került a közönség elé. Kevésbé ismert érdekesség, hogy Soltész Rezső pályája során nem csak előadóként és dalszerzőként volt jelen, hanem szerzői és kiadói munkákban is aktív szerepet vállalt. Saját zenei kiadványain túl több hazai művész munkáját is segítette a háttérben, és az évek során a magyar könnyű zenei élet egyik stabil megbízható szereplőjévé vált. A 80-as években különösen fontos volt számára, hogy a külföldi slágereket magyar nyelven is elérhetővé tegye a közönség számára, mert hitt abban, hogy az anyanyelv közvetlensége segíti a dalok érzelmi befogadását. A Dolce Vita magyar változata is ebbe a sorba illeszkedik. A jól ismert dallam megmaradt, miközben a magyar szöveg a hazai közönség számára ismerős hangulatokat és érzéseket helyezett előtérbe. A rádiós játszásoknak köszönhetően a dal hamar népszerű lett és jól példázta azt a korszakot, amikor egy nemzetközi sláger magyar nyelven kapott új életet. Érdekesség hallani, hogyan változik meg ugyanaz a dallam két külön kulturális közegben. Ryan Paris előadásában az olasz életérzés könnyedsége dominál, Soltész Rezsővel változata pedig már a magyar közönséghez szól közvetlenebb hangon. És akkor most csendüljön fel ez a nem minden nap hallható ritkaság is, Soltész Rezső jó voltából, ez már a Dolce Vita itt nálunk a

Az elmúlt percekben Scott McKenzie ikonikus dala a San Francisco szólt itt a duplájóban. Egy olyan felvétel, amely a 60-as évek végének fiataljai számára különleges jelentéssel bírt. Ebben az időszakban sok fiatal kereste az újfajta életformát, a közösséghez tartozás élményét, a szabadabb gondolkodást és a békés együttélés lehetőségét. San Francisco, különösen a Hightsbury városrész ezeknek a találkozóknak lett központja, ahová ezrek érkeztek, hogy zenével, művészettel és közösségi élményekkel fejezzék ki, hogyan képzelik el a jövőt. A dalt 1967-ben John Phillips írta és producerte a Montreal Pop Fesztivál idején, amely az első igazán nagy modern pop fesztivál volt, és amely sok fiatal számára jelentett közös élményt. A szám nem politikai üzeneteket hordozott, hanem inkább egy barátságos meghívás volt. Egy dal, amely a nyitottság, az elfogadás és az összetartozás hangulatát közvetítette. Abban a korszakban, amikor a vietnámi háború és a társadalmi feszültségek sok bizonytalanságot hoztak, ez a fajta üzenet különösen erősen hatott a fiatalokra, ezért vált a dal a korszak egyik legismertebb slágerévé. A dal több ország slágerlistáján is első helyre került, az Egyesült Államokban pedig a Billboard 600 listán a negyedik helyig jutott. Az egyszerű hangszerelés, a barátságos hangvétel és a pozitív üzenet miatt a felvétel máig a korszak egyik legemblematikusabb darabjaként él tovább. És most ugorjunk tovább 4 évtizedet előre. A 2000-es évek elején az osztrák elektronikus zenei formáció a Global DJs nyúlt vissza ehhez a klasszikushoz, amikor elkészítette The Sound of San Francisco című feldolgozásukat. A felvétel az eredeti dal jól ismert motívumaira épül, miközben modern elektronikus alapokra helyezi át a dallamot. A remix gyorsan népszerű lett Európa klubjaiban és rádióiban, több ország sláger listáján is az élmezőnybe szerepelt. Érdekesség hallani, hogyan él tovább ugyanaz az üzenet két külön korszakban. Scott McKenzie előadásában a 60-as évek közösségi élménye és a nyitottság jelenik meg, a Global DJs változata pedig a 2000-es évek elektronikus zenei világában ad új lendületet az eredeti dallamnak. Most ezzel a modern hangzású felvétellel zárjuk a mostani adásunkat, ugyanis már is ennek is a végére érkeztünk. Remélem most is talált mindenki legalább egy kedvenc dalt magának, és esetleg hallhatott valami különlegességet is. Igyekszem a jövő héten is valami hasonló szintet hozni, tehát én megyek készülni a következő adásra, melyben remélem a jövő héten ugyanitt ugyanekkor ismételten találkozni fogunk. Addig is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, az elmúlt 2 órában Csák Attilát hallottátok, vigyázzatok magatokra. És most akkor jöjjön a Global DJs felvétele, ez már a The Sound of San Francisco. Sziasztok!

0: Ez volt a duplájó, ahol a slágerek tovább élnek a jövő héten is.
1: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem esküszöm.
4: Hobby Rádió. A hangadó.
1: Kattints ránk! Hogy ránk kattanhass!
5: Még mindig magasak a lakbérek a fizetésekhez képest. Új biztonsági átvilágító rendszert vezetnek be a Ferihegyi repülőtéren. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Javult a helyzet a korábbi évekhez képest, azonban a medián lakbérek még mindig jelentős tételt jelentenek a nettó fizetésekhez mérve, közölte az ingatlan.com. Az ingatlan hirdetési portál friss elemzésében a kiadó társasházi lakások medián bérleti díját vetette össze a márciusi kedvezmények nélküli becsült nettó átlagbérekkel. A budapesti albérletpiacon a 40-60 négyzetméteres lakások medián bérleti díja a kedvezmények nélküli becsült nettóbér 41%-a. Kiemelték, az egészséges arány az lenne, ha egy háztartás jövedelmének csak harmada menne lakhatásra, ami egyben azt is jelenti, hogy egy fizetésből fenntartani egy albérletet jelenleg még sok helyen nagy kihívás. Új biztonsági átvilágító rendszert vezet be a Budapest Airport a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren, amelynek célja, hogy egyszerűsítse az utasok biztonsági ellenőrzőpontokon való áthaladását, ezáltal javítva az utasfeldolgozást és a terminál hatékonyságát, írta meg az Airport Industry News. A biztonsági ellenőrzőpont területének elrendezését újra gondolták, amely így egy külön, az előkészülésre alkalmas területet is kapott. Ennek köszönhetően felgyorsul az átvilágítás, a fejlett technológiának köszönhetően hatékonyabbá válik a tárcakezelés, nagyobb az ellenőrzőpont áteresztő képessége, a feldolgozás ideje pedig egy perc alá csökken. A változást egy nagyobb működési fejlesztés részeként vezényelte le a francia Vinci Airport. A vállalat, amely világszerte több tucat polgári repteret fejlesztés üzemeltet, 20%-os részt tulajdonol a magyar repülőtérben. 280 milliárd forintot tettek a kamat lejjebb szállítása előtti napokban a magyar befektetők fix magyar állampapírba, ami rekordot jelent, összegezte az AKK számait a portfólió. A 0,5 százalékpontos kamatcsökkentés előtt a magyar állampapír pluszból is a többszörösét vásárolták, mint általában. Egy hét leforgása alatt mindösszesen 369 milliárd forintért vettek állampapírokat a háztartások, nem számítva a statisztikában nem szereplő babakötvényt és euró-magyar állampapírt. A fix kamatozású papírok kamata május 22-től egységesen 0,5 százalékponttal csökkent, ezen is spórolni kezdett a magyar állam azzal, hogy eltünteti a régiós kötvényekkel szemben is meglévő felárat. Hiába teltek el hónapok a Trump-féle béketanács megalakítása óta, mostanáig nem fizette be egyik tagország sem a belépési díját, így a szervezet beígért gázai segélycsomagjára is alig van pénz, írja a Financial Times a témára rálátó forrásokra hivatkozva. A cikket a Telex szemlézte. Donald Trump amerikai elnök a világ csatlakozni vágyó vezetőitől 1 milliárd dolláros örökös tagsági díjat akart beszedni a béketanács alapításakor. Aki ezt nem vállalta, az csak 3 éves tagságot kapott első körben. Így járt el Orbán Viktor volt miniszterelnök is. Vasárnap a felhők mellett sok napsütés valószínű. Zápor zivatar előfordulhat, főleg a Dunántúlon. A szél többfelé megélénkülhet, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 9-18, délután 25-31 fok várható.
1: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem esküszöm.
4: Hobby Rádió. A hangadó.
1: Kattints ránk! Hogy ránk kattanhass!

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 31-én köszöntjük az Angéla és Petronella nevű kedves hallgatóinkat. Az Angéla női név az Angelus latin férfi névből ered, rokon nevei az Angelika, Angelina és az Angyalka. Ünnepelnek még január 4-én, június 1-én és július 21-én is. Becézése Angi, Angicska, Angika, jeles viselői a névnek, Angela Merkel, német kancellár, Póka Angéla énekesnő és német Angéla olimpiai bajnok atléta, valamint ön, kedves Angéla. Szintén ezen a napon köszöntjük Petronella nevű kedves hallgatóinkat. A Petronella latin eredetű női név, jelentése Petronius nemzetségéből származó nő, kőszikla, férfi párja a Petronius. Becézése Petró, Petrúka, Petri, képviselője a névnek, ön, kedves Petronella. Ezen a napon köszöntjük még Aldó, Angyalka, Dalida, Hermiás, Mária, Matild, Metella, Nilla, Petrónia, Petronius, Szomóra, Tilda, Tilla, Villő, Zengő és Zimra nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi rádió.
3: Fogalkozni mélyedek ki a busztába!

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával május 31-én. Üdvözlöm Önöket! Tekintsünk vissza, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1162-vel kezdünk május 31-én. 32 éves korában meghalt II. Géza magyar király, akinek kezdeményezésére telepedett meg a ciszterci és johannita rend Magyarországon. Székesfehérváron temették el. A 15. századdal folytatjuk 1438. május 31-ével. Ekkor Aachenben német-római császárra koronázták Albert magyar királyt, 5. Albert néven osztrák herceget. A 16. század végével folytatjuk 1594. május 31-én Velencében meghalt Tintoretto, itáliai festő, aki a manierizmus egyik kiemelkedő alakja volt. A manierizmus a késői reneszánsz egyik irányzata, a barokk előfutára volt, amelyet a különös és szokatlan megoldások jellemeztek. Az alakok mozgalmas ábrázolása a kor nyugtalanságát, a végtelenség illúziójának felkeltése pedig a felfedezések és találmányok hatására kitágult világképet tükrözi. Tintoretto a kor drámaiságát ábrázolta festészetében, perspektívikusan mértéktelenül megrövidített vagy meghosszabbított alakjai különleges kifejező erővel bírnak, amelyet a fényárnyék hatása is megerősít. Folytatjuk a 19. századdal. 1839. május 31-én több mint 2 éves előkészítés után hozta létre gróf Széchenyi István a Pesti Gőzmalom Társaságot, s a mai Margit híd pesti hídfőjének közelében megkezdhették a hengermalom építését. A gőzgépet egy bécsi cégtől rendelték meg 1840-ben, s az első őrlése 1841. szeptember 15-én került sor a malomba. Széchenyi már korábban elérte a nádornál, hogy a malom mellett gépműhelyt is felállíthassanak, ennek a műhelynek lett később munkatársa Ganz Ábrahám, aki miután az igazgatósággal összekülönbözött, kilépett és önálló műhelyt alapított, amely világhírű gyárán nőtte ki magát. A 20. század elejével folytatjuk 1905. május 31-én. Az előbbi hírhez kapcsolva a Ganzból kigördült az első postaautó, ezzel kezdetét vette a Honi autógyártás. 1930-al folytatjuk, május 31-én megszületett San Franciscóban Clint Eastwood, amerikai színész, Oscar-díjas rendező, producer. Ismertebb filmjei a Nincs bocsánat, a Szökés Alcatrazból, Bosszú az Eiger csúcsán, a Kelly hősei és a Jó, a Rossz és a Csúf. 1978. május 31-ére ugrunk, meghalt Bozsik József futballista, a kispesti honvéd és az aranycsapat egyik kulcsembere, százszoros válogatott. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Üzenet Jeremiás próféta könyve 17. fejezetéből.
1: Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizodalma. Mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyóig ereszti gyökereit, és nem fél, ha eljön a hőség, lombja üdezöld marad. Száraz esztendőben sincs gondja, szüntelenül termi gyümölcsét.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: 2026. május 31-e Szent Háromság vasárnapja. Evangélium Szent János könyvéből 3. fejezet 16-tól 18. vers. Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ. Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, de aki nem hisz, az már ítéletet vont magára, mert nem hitt Isten egyszülött fiában. Elmélkedés. Növekedni a hitben. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda érte. A világot, amely nem kérte ezt a szeretetet, a világot, amely sokszor elfordult a Teremtőtől. A világot, amely sokszor inkább félt, rettegett Istentől, mint sem szerette őt. Ezt a világot és benne minket embereket úgy szeretett az Atya, hogy nem tartotta vissza a legdrágább kincsét, egyszülött fiát, hanem odaadta értünk. Ezt nevezzük megváltásnak, amely mögött ott van titokzatos módon a Szentlélek is, mint az események irányítója. Szent Háromság vasárnapján nem elsősorban értenünk kell Istent, hanem megengednünk neki, hogy átöleljen minket. A keresztény élet ugyanis nem Isten ismeretén, hanem Isten szeretetének megtapasztalásán alapszik. A Szent Háromság, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nem elmélet, hanem élet. Isten, aki közösség önmagában, közösségre hív minket is, hogy éljünk az ő szeretet közösségében. Egy történet szerint egy festő csodálatos freskót festett egy templom mennyezetére a Szent Háromság dicsőségéről. A mű elkészült, de a művész úgy érezte, hogy nem tudta teljesen kifejezni, amit szeretett volna. Amikor befejezte, felnézett az alkotására, és sírva mondta, ez csak árnyéka annak, amit Isten a lelkemben mutatott. Ekkor egy bölcspap így szólt hozzá, amit nem lehet megmutatni és szemmel nem lehet látni, azt az életünkkel kell hirdetni. A Szent Háromság titkát nem lehet teljesen megérteni, de lehet benne élni. A szeretet közösségében, a megbocsátás gyakorlásában, a hűség csendes tanúság tételében jelen van az Atya, aki életet és újjászületést ad, a Fiú, aki kinyilatkoztatja az Atyát, és a Szentlélek, aki megerősít és vezet. Mi emberek gyakran küszködünk önmagunkkal, másokkal és olykor Istennel is. Vannak napok, amikor szeretnénk látni az Urat, hallani a hangját, biztosnak lenni benne, hogy nem vagyunk egyedül. Ilyenkor érdemes újra megállni a keresztnél, mert a kereszt a Szent Háromság leghangosabb szava. Láthatatlanul ott van az Atya, aki engedelmességet kér fiától. Ott a Fiú, aki áldozattá lesz. És jelen van a Szentlélek, aki vigasztal, és hamarosan új életre támaszt. A Szent Háromság jelen van a hétköznapokban. Egy édesanya türelmében, aki újra és újra megbocsájt a gyermekének. Egy idős ember csendes, hűséges imájában, egy pap áldásában, egy fiatal döntésében, aki vállalja a hivatását, mert hisz benne, hogy Isten vele van. Egy családanya mesélte egyszer, hogy 3 kisfia délben néha összeveszett azon, ki mondja el az asztali áldást ebéd előtt. Megoldásként kitalálták, hogy felváltva mondják. Az egyik nap valami új történt. A legkisebb fiú nem a szokásos keresztvetéssel, hanem így kezdte az imát. Köszönöm, Atyám, hogy szeretsz engem. Köszönöm, Jézus, hogy velem vagy. Köszönöm, Szentlélek, hogy segítesz jól viselkedni. A testvérei és a szülei ránéztek, nem kis csodálattal és tisztelettel. Ott az asztalnál a Szent Háromság valóságossá vált. Az igazi titok nem az, hogy hogyan lehet a 3 egy és az 1 3, hanem az, hogy az egyetlen Isten ennyire közel van hozzánk. A végtelen Isten személyesen szeret engem, ismer, tudja a nevem, meghalt értem, és mégis bennem él. Szent Háromság vasárnapján újra megvallhatjuk, Nem vagyok egyedül. Isten velünk van. A Teremtő Isten az én mennyei atyám. Jézus Krisztus a megváltóm. A Szentlélek a társam, segítőm és vezetőm. Hívőként nem csak követem az Urat, hanem az isteni élet hordozója vagyok, amely a keresztség által belém áradt, és amely minden szentségben táplál, újjáteremtés megerősít. Ez a titok nem emberi okoskodásra, hanem alázatra és örömre hív. Alázatra, mert Isten nagyobb nálam, és örömre, mert a hatalmas Isten szeret engem. Ne próbáljuk Istent kicsinyíteni a megértés érdekében, hanem növekedjünk hitben, hogy együtt élhessünk vele. Szent Háromság egy Isten, Atya, Fiú és Szentlélek. Ámulattal állok szeretetet titka előtt. Köszönöm, hogy nem távoli hatalom vagy, hanem élő közösség, aki meghívsz a veled való életre. Atyám, hálát adok az életemért, amelyet neked köszönhetek, és a teremtett világért, amelyben élek. Jézusom, köszönöm, hogy megtanítottál szeretni és megváltottál. Szent Lélek, segíts, hogy hitem élő legyen. Szent Háromság egy Isten, töltsd be egész lényemet, hogy a szeretet, a béke és az egység tanúság tevője legyek a világban. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudja ön azt, hogy miért dörzsöli össze a légy a lábait? A dörzsölgetős rituálé a tisztálkodás szolgálja. A legyek ugyanis a lábukon hordozzák az ízlelő szervüket, és ha ez beszennyeződik, kevésbé lesz alkalmas funkciója betöltésére. Így, amikor a légy megérkezik valahova, ahol várhatóan táplálkozni fog, első dolga, hogy felkészítse magát az ízlelésre. A fej dörzsölésével nem a lábait, hanem a szemét tisztítja, ugyanis szemhíjai nincsenek, így a lábaival söpri ki a szennyeződést összetett szemét.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Sziasztok!

0: egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Libamájjal töltött gombát fogok készíteni sajtmártással. Ez egy viszonylag könnyen elkészíthető étel, a szép gombafejeket kevés citromos és só vízben megfőzzük és hidegre tesszük. A gombafejeket ilyenkor én szoktam mogyoróvájóval egy kicsit kivágni, most, hogyha sokaknak ugye nekem sincs otthon a konyhám, mindig mogyoróvájó mindig eltűnik, elkallódik, akkor egy kis kanál segítségével a gombafejeket kicsit kiváljuk, mert azért van szükség, hogy jobban meg tudjuk tölteni a gombafejeket. Ezután jól leszállítva.

0: és ezekkel töltöm meg a gombafejeket. Az étel készítését meggyorsíthatjuk, ha gombafejeket előre leblasírozva hűtőben töltésre készen tároljuk, így igencsak előkészíthetjük hozzá a májpürét is. Frissen előmelegített tányérra rizstalapozatra tálalom. Megmondom őszintén, egrimártással szokták éttermekbe állni, én sajtmártást hoztam önöknek most. Ezt elmondanám, hogy a sajtmártáshoz minimum háromféle sajtból, én füstölt karavánból, trapistából és parmezánból készítem a sajtmártást, szóval a sajtmártásra tálom a töltött gombafejeket.
1: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 1 óra.
1: Rekordévet zárt 2025-ben a Budapest Airport ZRT. Az euró bevezetésének előnyeiről ír a GKI. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Rekordévet zárt 2025-ben a Budapest Airport ZRT. A Kontroll azt írta, a reptér üzemeltetőjének árbevétele és profitja is jelentősen nőtt, az állam mégis jóval kisebb osztalékhoz jut, mint tavaly. Miközben a dolgozói bérek stagnáltak vagy csökkentek, az igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjai látványosan emelkedtek. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret működtető társaság nettó árbevétele 2025-ben 475 millió euróra nőtt, ami 63 millió eurós emelkedést jelent az előző évhez viszonyítva. A beszámolóban szereplő 385 forintos euró árfolyammal számolva, ez mintegy 183 milliárd forintos bevételt jelent. A magyarok jelentős része 66%-a szerint a Fidesznek nincs esélye újra megerősödnie, derül ki a Publikus Intézet friss kutatásából. A Népszava számára készített kutatás szerint a megkérdezettek mindössze 27%-a véli úgy, hogy a Fidesz még össze tudja szedni magát. Az egykori kormánypárt jelenlegi támogatói közül 10-ből 8 hisz abban, hogy a Fidesz képes lesz visszaszerezni a fölényét. Orbán Viktor visszatérésében azonban még kevesebben hisznek. Csökkenteni a kamatszintet, amennyiben Magyarország csatlakozna a monetáris unióhoz, így a költségvetés finanszírozási terhei is mérséklődnének, közölte a GKI gazdaságkutató. Elemzésük szerint, ha egy ország saját kisebb súlyú és sérülékenyebb devizával rendelkezik, a befektetők a bizonytalanabb környezet miatt többlethozamot várnak el, ezzel szemben a nagyobb és mélyebb pénzügyi piaccal rendelkező valutaövezetben alacsonyabb kamatkörnyezetet. A korábbi évtizedhez képest magasabb jelenlegi kamatszint Magyarországon különösen jelentős probléma. A költségvetés tavaly mintegy 4000 milliárd forintot költött kamatkiadásra. 2023 és 2025 között GDP arányosan a három legnagyobb kamatkiadással rendelkező EU-s ország között voltunk. Az Európai Unióban éves összevetésben 4,2%-kal nőtt az új autók eladása az idei első 4 hónapban, áll az Európai Autógyártók Szakmai Képviseleti Szervezetének jelentésében. Ebben a 4 hónapban csaknem 750 ezer új akkumulátoros elektromos autót regisztráltak, ezzel az EU teljes autópiacán a részesedésük majdnem 20% volt, nagyobb az egy évvel korábbi 15,3%-nál. Az EU 4 legnagyobb piaca közül 3-ban erősen nőtt az ilyen autók regisztrációja. Olaszországban, Franciaországban és Németországban is jelentős emelkedést jegyeztek fel. Ezzel szemben Belgiumban csak szerény 1,1%-os növekedést mértek. Eközben a benzin és a dízelüzemű autók piaci részesedése csökkent. Horvátországban szokatlanul hosszú hőhullám tombolt május végén. Több településen is megdőltek a történelmi melegrekordok. A meteorológusok szerint ilyen tartósan magas hőmérséklet ebben az időszakban ritkaság számba megy. Vasárnap a felhők mellett sok napsütés valószínű. Záporzivatar előfordulhat, főleg a Dunántúlon. A szél többfelé megélénkülhet, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 9-18, délután 25-31 fok várható.

0: Műsorajánló.
1: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
2: Nagy generáció! Illés!
3: Ne gondold, oh, ne, hogy tiéd a világ!
2: Omega!
4: Oh,
2: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget, és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
3: I want to break free.
2: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
5: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
2: 3 évtized legendái, a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
6: UK Fever Show.
7: UK Fever Show.
2: Ez a UK Fever Show.
5: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
7: UK Fever Show.
5: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
5: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Life.
5: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallotta.
8: Hobby Rádió.

0: Ez még rosszabb!
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
2: Retikül. Szerdán 16 órától.
3: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
4: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót. Reklám.
2: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja: reggeli telefonhívás.
3: Igen.
2: Egy fiú eltűnt.
4: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
2: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
5: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
2: De felbukkan egy csábító.
6: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
2: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
5: De voltál már valaha szerelmes?
6: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugéssel a szerelmük is elszállt.
2: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
7: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
8: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
2: Az éjszaka tapintása.
9: Mi volt ez?
5: Egy csók.
2: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
1: Reklámot hallottak.